0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit. I've still got Jesus. Oh, I've
1: still got Jesus. Around January of 2021,
2: 2021 elején, három hónap leforgása alatt több olyan embert veszítettem el, aki fontos volt nekem. Olyanokat, akik nagyon közel álltak hozzám, és kedvesek voltak a szívemnek. Én azokban a nehéz napokban is szolgálatban voltam. Utaztam, vezettem, repülőn vagy buszon ültem. Egyszerűen azt tettem, amire Isten elhívott. De voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy rettenetesen egyedül vagyok. Néha reggelente még mindig arra ébredek, hogy igazán magányosnak érzem magam. Kimerült vagyok és fáradt, mintha nem is aludtam volna semmit. De tudom, hogy a nehéz időszakokon túl kell jutnom. Ilyenkor Jézusra nézek, és a Jakab levelének ezt a részét ismételgetem magamban. Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek. Miért? Mert ezek a nehézségek a hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. Tudom, hogy Jézus a legjobbat akarja nekem, és azt is tudom, hogy mindig velem van az úton. Ő a barátom, és sosem hagy el.
1: He is my friend, and he is your friend too.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A kereszténység nem egy passzív vallás. Nem csak álmodozásról, meg reménykedésről szól. Imádkoznunk kell, megvallani az igét, és megtenni, amit Isten mond nekünk. Márk 4.35. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Menjünk át a túlsó partra. Mindannyian nagyon izgatottak leszünk, amikor Isten először mond valamit, és úgy tűnik, hogy előrelépés vár ránk, vagy amikor ígéretet, vagy egy igét kapunk tőle. És ha átugornánk az igében a Márk 5.1-re, ahol az áll, aztán megérkeztek a túlsó partra. Ó, csodálatos! Jézus azt mondta, menjünk, és megérkeztek. De ott vannak ám a 36, 37, 38, 39, 40, 41-es versek is, amelyek ránk várnak, mielőtt elérünk az 5. fejezet első verséhez. Ezt hívom a dolgok közepének. És őszintén szólva, az életünk legnagyobb részét a dolgok közepén töltjük. Mindenki izgatott lesz az új dolgoktól, és mindenki izgatott, amikor végre megérkezik, és elérte a célját. De sok ember soha nem éri el a célját, nem érkezik meg, nem látja beteljesedni az álmát, nem tapasztalja meg Isten ígéreteinek beteljesedését az életében, mert nem tudja, mit tegyen a dolgok közepén. Ezért ma a dolgok közepéről fogok beszélni. Miután tehát elbocsájtották a sokaságot, Márk 4.36, miután tehát elbocsájtották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt. De más hajók is voltak a nyomában, ekkor nagy hurrikánszerű szélvihar támadt. Nem gondoltam, hogy ez történik majd. És a hullámok becsaptak a hajóba úgy, hogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hátsó részben volt és aludt. Hát nem idegesítő az, amikor viharban vagy, és úgy tűnik, hogy Jézus alszik. Egy kicsit kikelünk magunkból, igaz? Most mit csináljuk? Aztán megpróbálunk mindent kiokoskodni, aggódni kezdünk, és minden ismerősünkhöz elmegyünk tanácsért. Mondhatok valamit ma reggel? A legtöbb ember, akitől azt várod, hogy megoldja majd a problémádat, az még a sajátját sem tudja megoldani. Ezért próbálj inkább a trónhoz futni, és ne a telefonhoz. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a vihar, és rögtön nagy csendesség és békesség lett. És akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nos, nekem van hitem. Jézus, nekem van hitem. Hiszek benned. Tudjátok, egy dolog hinni Jézusban, és más dolog megtanulni, hogy miként ültessük át azt a hitet a mindennapi életbe, hogy a viharban nyugodtak maradhassunk általa. Tud valaki áment mondani? Tudjátok, én nagyon szeretem az öröm hangját, és olyan jó volt ma látni mindenkit, ahogy dicsőített. Nagyszerű dalokat énekeltünk, és mindenki jól érezte magát, és arra gondoltam, micsoda erőteljes hangot képvisel az öröm, és milyen csodálatos. De tudjátok mit? Nem akarjuk azt, hogy csak itt örüljetek a tökéletes körülmények között. Azt akarjuk, hogy akkor is örülni tudjatok, amikor nem sok okotok lesz az örömre. Az öröm nem mindig jelent fergeteges jókedvet, és hogy úgy nevetsz, ahogy a torkodon kifér. Nagyon tetszik a békesség és öröm egyik meghatározása. Nyugodt derű. Nyugodt derű. Tudjátok, tegnap délután ledőltem egy kicsit az első és a második alkalom között. És csak feküdtem az ágyban, és pihentem. Nem igazán aludtam sokat. Volt egy gondolatom, azt mondtam, tudod, Jézus, egyszerűen szeretem az életemet. És ez egy olyan csodálatos érzés, mert sok éven keresztül nem szerettem az életemet. Sosem voltam elégedett. Nem szerettem magamat, és más emberek közül sem sokat. Semmi sem tetszett, ami történt. Nem voltam elégedett, de dicsőség az Úrnak, jártam gyülekezetbe. Valaki egy interjúban megkérdezte tőlem nemrég, hogy ellenzem-e a gyülekezetet és a vallást. Abszolút nem. Milyen nevetséges lenne ez? Van egy gyülekezetünk Szent Louisban. Akarom, hogy az emberek gyülekezetbe járjanak, és hogy ti is járjatok gyülekezetbe. Ez része mindannak, amit tennetek kell. De nem akarom, hogy ezt csak formalitásból tegyétek, hogy akkor most kipipáltatok valamit a listátokon. Azt akarom, hogy azért menjetek, mert ott akartok lenni, mert növekedtek és tanultok, mert Isten dicsőítitek. És amikor besétáltok, akkor komolyan az a szándékotok, hogy ma tanulni fogok valamit, aztán kimegyek innen, és meg is cselekszem. Meg kell tanulnunk megcselekedni. És a vihar az a hely, ahol megtanulhatjuk. Itt nagyon könnyű megcsinálni. Nem kerül erőfeszítésbe. Puha széken ültök. Én tanulmányoztam az igét a számotokra. Nagyszerű a zene. Nem szedtünk tőletek belépőjegyet. Szóval... Csak... táplálj engem. De elmondhatom, hogy nem lesz ilyen könnyű, amikor kimentek innen. Dolgok. Bizonyos dolgok megtörténnek majd. Amen. Van valami, amit nagyon szeretek, miután napközben befejeztem a prédikálást, bár este nem élek vele. Ez pedig egy bögre Starbucks kávé. Nos, igen. Ahogy Tommy Barnett mondja, hál' az Úrnak a Starbucksért, amíg a Kennedy be nem indul. És még... saját bögrém is van. Vettem egy dupla falu bögrét a Starbucksnál, ami jó sokáig forron tartja a kávét. Nagyon szeretem, részszínű, tetszik nekem. Szóval, valaki vett nekem egy kávét, és elhozta, hogy ott legyen, amikor visszaérek. Visszaértünk, és valaki ellopta a kávémat. A bögrémet... a tejszint, mindent. Eltűnt. Eltűnt. Nos, tudjátok, emlékszem azokra a napokra, amikor rohamot kaptam volna ettől. Egy totális rohamot. És összezavarodtam volna. Istenem, egész reggel itt vagyok fent. A szívemet is kiteszem értük, és csak egy kis bögre kávét szeretnék. Velem mi lesz? Mi lesz velem? Miért én? Nem értem. A gonosz mindig velem szórakozik. Úgy értem, talán 5 másodpercig elég ideges voltam, de aztán csak nevettem egyet. Azt mondtam, tudjátok mit? Ez nagyon vicces. És azt mondtam, bárki is lopta el a kávémat, sajnálom az illetőt. Persze lehetséges, hogy valaki takarított ott hátul, és azt gondolta, hogy ő most rendet rak, és kidobta az egészet. Nem tudom, hogyan dobhat ki valaki egy vadonatúj bögrét kávéstól, de tudjátok, az emberek különbözőképpen gondolkoznak. Szóval 5 perc után eldöntöttem, hogy a legjobbat fogom feltételezni, hogyan a Biblia mondja. Amen? Az életben mindig van valami. Mindig akad valami vihar. És egy dolog felállni ide és prédikálni, és egy dolog itt ülni és meghallgatni. De ki kell mennünk, és meg kell élnünk. Meg kell élni. Bármiről is prédikálok, szinte mindig megpróbáltatom abban. És észrevettétek már? Hogy bármit is hallotok, a legtöbbször megpróbáltattatok abban? A Biblia elmondja, hogy valahányszor egy magot vet Isten a szívedbe, a gonosz rögtön... megpróbálja ellopni azt az elvetett magot. És szerintem az egyik módszere az, hogy megpróbál abban, amiről épp hallottál. Nekünk meg kell értenünk ezt. Tanulj egy új mondatot. Ez csak egy próba. Gyakorolhatjuk együtt. Mondjátok, ez csak egy próba. Amen. Tehát a vihar. És Jézus azt mondta, miért viselkedtek így? Hol a hitetek? Ha csak annyi hited van, hogy Jézus meghalt érted, azzal nem fogsz győztesen keresztül menni az életen. Többre van szükséged. És hiszem, hogy tartozunk Istennek azzal, hogy megtanulunk győztesen élni, amíg itt vagyunk. Mert mi vagyunk az a Jézus, akit az emberek láthatnak. Mi vagyunk a tanúi, az ő nagykövetei, ő rajtunk keresztül szólítja meg a világot. És ők nem kíváncsiak egy szomorú, savanyú, lerobbant, sajnálatra méltó, szánalmas vallásra. Ők olyan embereket akarnak látni, akik győztesek, örömteliek, békések, és szeretik az embereket. Nagy félelem és csodálkozás fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Aztán elmentek a tenger túlsó partjára. Nézzük meg a János 14:27-et. Szeretném, hogy mindannyian hozzatok egy döntést ma, mielőtt tovább megyünk ebben az üzenetben. Jézus örökséget hagyott ránk. Általában minden szerető személy hagy valamit az övéire, amikor meghal. És Jézus is hagyott ránk szellemi örökséget. Sok minden beletartozik. De az egyik utolsó dolog, amit ránk hagyott, az a János 14:27-ben van feljegyezve. Azt mondja, békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. És most figyeljetek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ne is csüggedjen. Ne engedjétek meg magatoknak, hogy idegesek és zavarodottak legyetek. De én nem tehetek róla. És ne engedjétek meg magatoknak a félelmet, a bátortalanságot, gyávaságot és zavarodottságot. Tehát, mielőtt békességetek lenne, meg kell hoznotok néhány döntést bizonyos dolgokkal kapcsolatban. A legelső döntésetek az legyen, hogy többé nem vagytok hajlandóak békesség nélkül élni. Nem fogok békesség nélkül élni. Tudjátok, az én életem túl nagy részét töltöttem zűrzavarban. Nagyjából 15 éve eldöntöttem, hogy békességem lesz, örömöm lesz, és igazságban fogok élni, mert ilyen a királyság. Az életem hátra lévő részét nem fogom bűntudatban élni, valahányszor valami kis hibát követek el. Egyértelmű, hogy sajnálni fogjuk mindazt, amit rosszul teszünk. De Jézus biztosította számunkra a megbocsátást, és azt mondja, hogy nincsen kárhoztatás azok ellen, akik Krisztusban vannak. A kárhoztatás az teljes időpocsékolás. Nem segít, hogy jobban viselkedj, csak megakaszt ott, ahol vagy. Az Isten királysága nem evés és nem ivás, hanem igazságosság, békesség és Szent Szellem általi öröm. És eldöntöttem, hogy ahelyett, hogy dalokat énekelek a királyságról, inkább meg is próbálok benne élni. Amen. Eldöntöttem. Isten nagyszerű dolgokat biztosított számodra, de neked kell eldönteni, hogy a tiéd lesz mindez, és nem engeded, hogy bárki emberfia, vagy bármilyen pokolbéli ördög elvegye ezeket tőled. Muszáj döntést hoznod még ma. És most jön a rossz hír. A jó hír az, hogy Jézus már odaadta békességet. A rossz hír az, hogy erőfeszítéseket kell tenned. Nézzük meg újra. Békességet hagyok nektek. Mert tudjátok, sokszor van az, hogy ó, Istenem, kérlek, adj békességet. Bárcsak békességem lenne. Nem, őszintén szólva nem is nagyon kell imádkoznod a békességért. Csak köszönd meg Istennek, hogy már a tied. Mert azt mondja, hogy már a tied. Szerintem sok olyan dolgot kérünk, ami már a miénk. Csak fel kellene ismernünk és megköszönnünk az Istennek. És akkor a hittel teli hozzáállás előhozná azt a szellemünkből a lelkünkbe. Ó Istenem, adj békességet, adj kérlek, kérlek. Nem, köszönöm Istenem, hogy békességem van. Adj kegyelmet, hogy járhassak benne. Segíts meglátni, hogy mit teszek, ami miatt folyamatosan ideges és bosszús vagyok. Mutasd meg, mit kell tennem, és adj kegyelmet megtenni. De soha ne próbálkozz egyedül, mindig őre kell támaszkodnod. Szóval végül eldöntöttem, hogy nem fogok tovább békesség nélkül élni. Nos, ha szeretnéd, hogy békességed legyen, akkor az egyik dolog, amit meg kell tanulnod, az az, hogy ne aggodalmaskodj. Ne aggódj. Aggódni olyan, mint leelőlegezni egy problémát, ami talán soha nem is lesz a tied. Az aggodalmaskodás egy totális, teljes időpocsékolás. Az aggodalmaskodás soha nem old meg semmit. Csak kínosz téged. Gyötör, és semmi köze a hithez. Nem tehetek róla, én egy aggodalmaskodó vagyok. Nem. Békességed van. Mondom, békességed van. És van erőd is. Van békességem és erőm, és ezért nem fogok aggodalmaskodásban élni. Nos, én szeretem a praktikus dolgokat, ezért tudom, hogy nem sok haszna lenne hazaküldenem benneteket azzal, hogy ne aggódjatok, ha csak nem segítek megérteni nektek, hogy miért aggódtok. És szerintem azért van ez, mert van néhány oka az aggodalmaskodásunknak, és az első számú az az, hogy még mindig azt hisszük, hogy meg tudjuk oldani a problémáinkat. Még mindig nem értjük, hogy nem tudjuk. Isten nem fogja engedni, hogy mi oldjuk meg, mert azt akarja, hogy őre támaszkodjunk. Persze vannak dolgok, melyeket megtehetünk, és meg is kell tennünk őket. De amint túllépsz ezeken, rögtön frusztrált és ideges leszel. Amint megpróbálsz olyasmit megváltoztatni, amire képtelen vagy, például megváltoztatni az embereket. Úgy értem, közületek néhányan, beszéljünk most csak a hölgyekről egy percre, hányan idegesítitek magatokat már régóta azzal, hogy próbáljátok megváltoztatni a férjeteket. Működött? Nos, akkor nem béna dolog egy kicsit újra és újra ugyanazzal próbálkozni? Nem fogjátok megváltoztatni őt, sőt, rájöttem, hogy minél inkább próbálom megváltoztatni Dévet, annál rosszabb lett. Ő még magasabb szintre kapcsolt. Mert tudjátok, az emberek nem akarják, hogy törvény alá helyezzék őket. A törvény megnöveli a bűnt. Ezért minél inkább próbálsz rávenni valakit valamire, a testi embere annál elszántabbá válik, hogy csak azért se tegye meg azt. És még ha rá is veszed őket, hogy feladjanak valamit, amíg a szívük meg nem változik, addig valahol máshol fog kiütközni ugyanaz. Olyan ez, mint a csapd le a vakondot játék. Lecsapod, aztán előjön itt. Megint lecsapod, aztán itt bukkan fel. Lecsapod, aztán megint itt van. Csak Isten képes arra, hogy megváltoztassa valaki szívét. A szívet. Amen. De van számotokra egy jó hírem. Nem tudom, ti mióta vagytok házasok, de én már 43 éve. És ugyanazzal a férfival. És te jó ég, tudjátok, az utolsó, nem is tudom, talán 8-9 éve, annyira egyszerű lett minden. Úgy vagyok már vele, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Mert én megtartom a békességemet. Amen. Tudjátok, Dévnek és nekem alig van már problémánk, mert végre megértettem. Majd meghaltam, mire megértettem. Már épp az őrület határán voltam, de végül megértettem. Csak Isten tud embereket megváltoztatni, és ha Istennek nem tetszik az, amilyen Dév, akkor majd szól neki, és megváltoztatja. És ő velem is így bánik. 4 gyermekem van, mind különböznek. Nagyon mások. Szinte arra gondolok, hogyan jöhetetek ki mind ugyanarról a helyről. Nem értem. És látom, ahogy egyik másik tesz bizonyos dolgokat, és arra gondolok, ó, ne tedd. Ó, ne! És meg akarjuk mondani nekik. Hányan vettétek észre, főleg a felnőtt gyerekek esetében, hogyha mondanál nekik valamit, akkor azt felelik, anya? Harminc éves vagyok. Szóval aggódunk a házastársunk miatt, meg a gyerekek miatt, aggódunk az unokákért, aggódunk a világ miatt, aggódunk minden miatt, amit rosszul teszünk, aggódunk, és csak annyit érünk el, hogy szerencsétlen állapotba kerülünk. Valójában meg is betegítheted magadat az aggódással. Az aggodalom gyomor problémákat okozhat, fekét, vastagbél problémákat, fejfájást, feszült idegeket ingerlékenyé tesz, rengeteg stresszt okoz, és a rák kapcsolatba hozható a stresszel. Alvás hiányt okoz, fókuszvesztést, nem tudsz arra fókuszálni, amire kellene, mert annyira aggódsz mindenfelől, hogy elkezdesz elfelejteni, majd elveszíteni dolgokat. Tudjátok, van erre itt egy tanúm. Tudjátok, szerintem egy kis szent szellem rohamra van szükségetek, amikor is azt mondjátok, én többet aztán nem aggódom. Tudjátok, lehet, hogy meg kell majd harcolnotok ezt, mert amint eldöntitek, hogy nem aggódtok többet, a gonosz lehet, hogy majd 20 dolgot ad, ami miatt aggódhatnátok, ezért majd ki kell jelentenetek néhány dolgot. Nem értettél, gonosz, nem fogok aggodalomban élni, a fejed tetejére is állhatsz, akkor sem fogok aggodalmaskodni. Remélem, hogy sikerül megértetnem veletek, hogy a kereszténység nem egy passzív vallás. Nem csak álmodozásról, meg reménykedésről szól. Imádkoznunk kell, megvallani az igét, és megtenni, amit Isten mond nekünk. Gyerünk, ha néhányan közületek változtatnátok a hozzáállásotokon, az életetek 180 fokos fordulatot venne. Azt kéne mondanotok, nem vagyok elég okos ahhoz, hogy megoldjam ezt. Én nem vagyok elég okos ehhez. Nem tudom, mit tegyek. És amikor mások megkérdezik, mit fogsz tenni, most mit teszel, akkor mondd, fogalmam sincs. Nem tudom, de ismerek valakit, aki tudja. És gondolom, majd elmondja nekem, amikor itt az ideje. Figyeljetek, ez az aggodalom meghatározása. Valahol találtam ezt a definíciót. Nem én találtam ki, találtam, de elfelejtettem hol, mert már régen volt. Azt jelenti, zavaró gondolatokkal kínozni magunkat. Ugye van annyi eszünk, hogy ne kínozzuk magunkat. Nos, mi a mai programod? Kínzom magamat egy kicsit. Igen, arra gondoltam, azzal töltöm a napot, hogy totál szerencsétlenné teszem magamat. Zavaró gondolatokkal kínozni magunkat, kényelmetlenül érezni magunkat, aggódással, bosszankodással, gondokkal gyötörni magunkat, torkon ragadni, megharapni, megrázni és szétmarcangolni. A Biblia szerint az aggodalom, a világ gondjai, valamint a gazdagság csábítása megfojtja az igét. Azt az időt, amit aggodalmaskodással tölt,

0: Aggódnak az oroszlánok, nem aggódnak a disznók sem, és a tehenek sem. Ó, de mi, az okosak, a bölcsek, az intelligens csoport, mi aggódunk. Senki más nem aggódik. Máté 25. Vagyis Máté 6. Elnézést. Praktikus tanácsok aggodalom ellen. Tanulj egy kis alázatot. Tanuld meg, hogy mire vagy képes, és mire nem. Tedd meg, amit Isten mond neked, és ne próbálj meg olyan dolgokat tenni, amiket nem mondott neked. Tedd meg, amit tudsz, Isten majd megteszi, amire te képtelen vagy. Máté 6. Ezért mondom, ne aggódjatok folyton az életetekért. Amikor legközelebb aggódni kezdenél, csak beszélgess el magaddal. Rendben, elég volt, most azonnal fejezd be. Beszélj magadhoz, mondd azt, hogy ennek semmi értelme. Már végigcsináltam ezt. Nem fogok még egy napot arra pazarolni, hogy kínozzam és szerencsétlenné tegyem magamat azzal, hogy újra meg újra ezen gondolkozom. Istenem, rád vetem ezt. Neked adom. És aztán tudod, mit tegyél? Foglald el magadat valamivel, ami kitölti az időt, és az elmédet valamivel, ami boldogságot nyújt, ami segíteni fog, valamivel, ami örömteli és békés.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
1: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Cinem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Az oroszlán ugrani készül. Az 1960-as évek végén nem csak a beat korszak kilátástalanságáról készült film Magyarországon, hanem a mai közönség számára is élvezetes és fordulatos akcióvígjáték, amely az 1960-as évek elején indult James Bond filmek sikerét igyekezett a hazai környezetbe átültetni. Noha őfessége titkos ügynökének kalandjai 1962-ben a Dr. No epizóddal útjára indultak, a hazai mozi látogatók politikai okokból nem élvezhették Sean Connery sármját a filmvásznon, viszont a nemzetközi sikerre a hazai politikai elit is felfigyelt, így ennek is köszönhetően készülhetett el az Oroszlán ugrani készül. Révész György rendező két egykori jugoszláv író novelláját vitte vászonra a 007 kalandjaihoz igazítva úgy, hogy pipába szerelt lehallgató, karórába rejtett adóvevő, kalapgomba épített nyomkövető, szivarba oltott altató, de még piroskagylós mobiltelefon is szerepelt a filmben, amelynek zsinórja a nyomozó zakójának belső zsebében végződött. A jók és a rosszak küzdelme egy néhai náci orvos különleges hagyatéka, az egész világ megsemmisítésére is alkalmas vegyi fegyver leírása körül zajlik, amely Dajka Margit karakterének redikülében van elrejtve. A többnyire Dubrovnikban és Mostárban forgatott film főszereplőjét, a világot megmenteni készülő menő felnyomozót Bújtor István alakította, aki mellett a hazai bondlányokat Medvec Kilona és Psota Irén formálta meg, de a filmben fontos szerepet kapott még Ajtai Andor, Kós János, Szendrő József, Rutkai Otto, de még Pap Laci is. Az Illés együttes természetesen ebben a filmben is fontos szerepet kapott. A főcímként elhangzó Miért hagytuk, hogy így legyen, az egyik legnagyobb slágerük lett.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez itt az Isten kép sorsfordító történetek napjainkból. Bizonyságokról, Isten életformáló beavatkozásairól és vendégeim Isten képének változásáról készítünk interjúkat az Isten kép epizódokban. Mai vendégem Aszódi Róbert Riárd, a Káli Omega gyülekezet lelkipásztora, civilben ablakkészítő. Emellett férj, három gyermekes édesapa és nagypapa.
3: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
2: A mai interjúban számos meghökkentő, sőt mondhatom, hogy csodával határos, hihetetlennek tűnő, de nagyon is valóságos sztorit oszt meg veletek Robi pásztor. Beszélgetni fogunk többek között arról, hogy hogyan gyógyult meg vendégem életveszélyes betegséggel küzdő 10 éves kislánya, miután az édesapja fogadalmat tett az úrnak, hogy ha a gyermekét meggyógyítja, akkor egész életében őt fogja szolgálni. Beszélgetünk csodával határos módon való megmeneküléséről egy életveszélyes baleset után, amit halálközeli élmény követett, úgyhogy ezt is megosztja veletek. Az Omega gyülekezet Káli lelki pásztoraként számos szolgálatban részt vett, mielőtt lelki pásztor lett, beszélgetni fogunk a Káli gyülekezet létrejöttéről, az ottani szolgálatáról, és nem feledkezünk el a prófétai ajándékáról, aminek kapcsán szintén számos bizonyságot megoszt veletek. Úgyhogy tartsatok velünk, izgalmas lesz ez a mai epizód is. Az Istennel való járásod 2010-ben kezdődött, amikor is tulajdonképpen a kislányod ugye életveszélyes betegségbe esett, amit úgy hívnak, hogy aplasztikus anémia, ami azt jelenti, hogy a csontvelő nem termel vörös vérsejteket. Kinga elég későn került orvoshoz, ahogy elmesélted az előinterjú során, gyakorlatilag életveszélyes állapotban volt, és te akkor megfogadtad, hogy ha Isten meggyógyítja a gyermekedet, akkor egész életedben őt fogod szolgálni. De mesélj erről a tényleg megindító történetről, kérlek.
3: Hát az egész úgy kezdődött, hogy 2010 júniusában sokan észrevettek a lányomon, hogy nem fejlődnek a lábai, tehát vékonyabbak voltak a lábai, és nagyon sokszor magas láza volt, és a szomszédasszony mondta, hogy küldjük be az orvoshoz, és egyszer bemették az orvoshoz, és be is utalták vérvételre, és ugye vérvételből kiderült az, hogy teljességűen nem, hogy egy olyan betegség áll fönn, hogy nem tud fejlődni a gyermeknek a szervezete, mert nincs vértermelése az, amire szüksége van. És hogy beküldték vérvételre, a házi orvos már azonnal küldte a paciensét, hogy menjen ki, mert ő már sejtette tulajdonképpen, hogy egy betegség áll fönn, ami súlyos, és így bekerültünk másnap Miskolcra, és ugye Miskolcon is azonnal levették a vért, és egy olyan osztályra került a lányom, ahol olyan súlyos betegek, tagadatos betegek feküdtek, amiről volt tudomásunk, de egy nagyon nehéz helyzetben kerültünk bele, és nem tudtuk fölfogni hirtelen észre, hogy mi van. Tehát láttuk azt, hogy mind olyan gyerek van azon az osztályon, halálos betegséggel szenved. Tehát rákos, daganatos, transzplantált betegek, és ugye egyszerűen magunkba zuhantunk. Olyan volt, mint egy rossz álom. És azt láttuk, hogy most mi történik, miért vagyunk itt. Nem fogtuk fel, és bejött a főorvosnő, és mondta, hogy elküldi a vérét, többször megvizsgálják, tehát nem volt jó vérképe, a trombociták, a vérlemezkék nagyon alacsonyak voltak. Tudni kell, hogy körülbelül 250 lemezkék, tehát így mondják számba, hogy 250 darabnak kell, de őnek 8000 volt, tehát 250 ezerhez nagyon minimális, ott ilyen bevérzések igen. Voltak a bőr alatt, látni lehet, mint akkor nagyon megvernek, tehát egy lila foltok, és elkezdődött a procedúra, ami nagyon nagy fájdalom, szenvedéssel volt, nem csak nekünk, hanem a lányunknak is, meg a két gyerekünknek, aki otthon volt. Egyszer behívott a főorvosnő, hogy a Kingának egy olyan betegsége van, aminek van több gyógymódja, de ha végül is azok nem mutatkoznak, mint javulás, akkor az ősejtbeültetés lesz a végső fázis. Ugye kapott IVIG-et, ami úgy mondják, hogy immunszupresszív kezelés, kemoterápia, semmi nem használt, sőt, rossz hatással volt rám, mert a kemoterápiától nagyon-nagyon fulladt, folyamatosan gépeken volt, rengeteg gép rajta volt, ilyen adalékok, ilyen folyadékok mentek rá be a test szervezetébe is. Azt mondta a doktornő, hogy sajnos nincs más választás, az őseit beültetés kell, a transzplantáció, és felkerült egy várólistára, és ugye tudni kell, hogy 3,5-4 éveket várnak egy ilyen őssejtre, de valami eszméletlen módon 3 hónap alatt sikerült találni, mivel hogy mi nem voltunk jó donornak, így Németországba találtak egyet. De ami előtte történt, az egy csodálatos dolog. Kingával, mert ugye alábbhagyott minden gyulladás.
2: Tehát még az ősejt beültetés előtt?
3: Igen, előtte. Történt egy olyan dolog, hogy mentem a kórházba Miskolcra, nagyon elcsüggettem, hát 76 kiló voltam, de egy 25 kilót simán lefogytam, és előtte én már mondtam Istennek, hogy ha te meggyógyítod a lányomat, akkor én az életemet neked adom, és téged szolgállak, és az egész életemet neked szentelem.
2: Tettél egy nagyon komoly fogadalmat.
3: Igen, de ezelőtt volt egy olyan, hogy én meg akartam ölni magam, nem bírtam így látni a lányomat. Azt mondtam, hogy a 20 emeletes Miskolcon leugrok, mert én ezt nem bírom. Tovább nézve, hogy a gyerekem így szenved, folyamatosan szurkálják. Mindegy, nagyon sok súlyos dolog volt, amit átéltünk, és egyszer egy ilyen télelőtti 10 óra volt, és esett az eső. És olyan jó illat volt meg minden. Mentem a Miskolci úton.
2: Ez esőnek az illata?
3: Igen, jó volt.
2: Ezt én is szeretem.
3: Igen, és mentem, és egy hangot hallottam. Mert az olyan volt, hogy mindenhonnan jött, de abba a szeretet, bölcsesség, békesség, minden olyan dolog, amire szükségem volt pont akkor, ebből kiáradt. És azt hallottam, hogy térjél meg gyermekem. És akkor mindenkit kérdeztem, hogy maga szólt? Én nem szóltam. Tehát megijedtek, meg elrettentek az emberek, hogy ha most mi van ezzel?
2: Azt hitték, megőrültél.
3: Igen, azt hitték, hogy megőrültem, és...
2: És milyen volt ez a hang azon kívül, hogy szereteteljes volt, békés, nyugalmat árasztó, ez férfi hang volt, női hang volt? Hogyan tudnád leírni ezt a hangot?
3: Egy idős, gyönyörű, érces, bájos, bársonyos, nem is tudom.
2: És férfi vagy női hang?
3: Férfi.
2: Férfi hang.
3: Férfi hang volt, és hát olyan, amikor egy apuka, amikor azt mondja a gyerekének, hogy gyere ide, drágám. És ugye átöleli az apuka. Ez
2: És te, mint apuka, ezt pontosan tudod, hogy milyen. Igen, három gyermekes apukaként, igen.
3: Igen, és bementem a kórházba, és Kinga fölébredt a lányom, és előre dőlt. És mondja nekem, hogy apu, látod? Mondom, mit, Kinga? De akkor már a feleségemmel térdre voltunk rogyva a szobába, és nagyon-nagyon sírtunk. Mondom, mit, Kinga? Azt mondja, apu, itt van az Isten. Hol, Kinga? Az apu itt van előttem, nyújtja a kezét. És olyan jelenléte volt abban a szobában, pedig nem voltam még megtérve. De mégis érződött egy atmoszféra, egy légkör, hogy valami csodálatos dolog van ott, ami most működik, ami természet fölötti, most már így megértem. És elkezdődtek a munkafolyamatok, tehát megtették az ősejtet, minden megvolt, de az a gyors felépülés, az a gyors gyógyulás, amiben beleavatkozott az Isten.
2: És mondott neki valamit az Isten, vagy látta Istent? Mit látott pontosan, mit mondott a kislány?
3: Azt mondta, hogy egy fából jön ki két angyal, és nyújtja a kezét. És most már tudom, hogy ez az életfája. Tehát Jézus az életfája, hogy ő meg fog gyógyulni. Hogy életet ad neki Isten, egy új esélyt, hogy éljen. Mert terve van a lányommal vele.
2: Tehát fából látott két emberi alakot kijönni?
3: Hármat. Két angyalt, meg őt. És tudta, hogy Jézus. Tudta, hogy az Úr Jézus Krisztus az, nem látta az arcát, meg mindent, csak azt tudta, hogy nyújtja a kezét, tehát tudtuk azt, hogy segítséget kap.
2: És ugye, csodálatos, hihetetlen tényleg.
3: Utána megérkezett az ősejt, megkapta.
2: Ami szintén egy csoda, hogy ilyen gyorsan.
3: Igen, hát mondom, mások erre a donorra.
2: Éveket várnak.
3: 3 év. Volt, aki már 5 évet is várt, és mondta is a doktornő, a főorvosnő, hogy nem tudja, hogy azt mondja, ilyen még nem történt, hogy ennyi idő alatt tudjon valaki kapni donort, de hát az Isten ilyen. A mi úrunk ilyen, és bekerült egy steril szobába ott is, elkezdődött a gyógyulás, és ugye tudni kell, hogy ilyenkor az immunrendszer lemegy nullára. Tehát akármilyen pici baktérium, vagy bármi, azonnali halált okozhat a gyereknek, és várták azt, hogy 40 fokos láza legyen, vagy több is, mert akkor tapad meg az ősejt, és akkor kezd el működni. Érdekes.
2: Hát ez furcsa, igen, egy laikus ezt nem gondolná, hogy ez a jó, hogyha valakinek magas láza van.
3: Igen,
2: de ebben a helyzetben nyilván ez egy speciális eset.
3: Igen, és az úgy nővéreket, az orvosokat, hát ugye mindennapos voltam, már annyira ismertem, hogy ugye besegítettem ugye ablakokat megszerelni, meg ilyesmi, segítettem nekik ebbe, meg mámot, munkát akartak akkor keresni, mert akkor még az ablakgyárban nem dolgoztam, portás munkát is ugye felajánlottak, mert annyira látták, hogy annyira oda vagyok a gyerekemi, feleségemi, hogy eszméletlen. Na és elkezdődött itt a gyógyulás, dicsőség Istennek. Annak örültek a nővérek, hogy elkezdett lázas lenni a lány, mert akkor tapadt az ősejt. Újomta körült, akkor mennek örülnek, hogy lázas a gyereket. Tehát én nem tudtam ezt. És elkezdődött egy olyan folyamat, ami azt hiszem 4 vagy 5 hónapon keresztül volt, és azt mondták, hogy igen, innentől kezdve most már az Isten kezébe van. Amit ők megtettek, azt megtettek, de az Isten kezébe van.
2: Tehát nem volt biztos, hogy gyógyulás, hiába megkapta az őssejtet.
3: Így van, így van.
2: Emberi számítások szerint legalábbis. De hát Isten nyilván eldöntötte már akkor, amikor megjelent neki,
3: igen,
2: hogy meggyógyítja.
3: Dicsőség Istennek, és ugye közben még történtek csodák, ugye, mert nem lehetett akárhova hazahozni a kislányt, hát kellett otthon is steril szoba, és ugye ezt tudta az Isten, hogy anyagilag nem volt olyan forrásunk, hogy ezt tudjuk biztosítani. Ugye iskolába járt a lányom, az igazgatónak jött egy gondolat, egy ötlete, hogy elhívják Mága Zoltánt muzsikálni a templomba.
2: Káli templomba,
3: és azt az összeget, ami jön a koncertből, azt ráfordítsák erre, és ugye nem csak az ő szobáját, hanem jött annyi össze, hogy a gázt is beszerelték, tehát gázfűtéses a lakásunk, és nem csak az ő szobáját, hanem az egész épületet felújították úgy, hogy lehetősége legyen kijönni a lánynak közénk. Hát csodálatos.
2: Hát ez csodálatos, Isten mindig ilyen bőkezű.
3: Igen, és akkor, amikor most már ott dolgozok abban a gyárban, ott is a főnökön felajánlott nyilászárókat ide, úgyhogy tehát az Isten fél munkát nem végez. És ugye eljött az az időszak, amikor meg kellett térnem. Tehát 2010-ben volt ez a beteg.
2: Igen, igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy ugye gyakorlatilag, ahogy az előinterjúban említetted, ugye 10 nap telt el, aközött, hogy ugye tettél az Istennek egy fogadalmat, hogyha meggyógyítja a lányodat, akkor neki szánod az egész életedet, és aközött, amikor ugye Isten azt mondta, hogy térjél meg, de ott még valójában nem tértél meg, hanem ugye elkezdődött ez a megtérési folyamat, és a következő állomása ugye a Istenhez való közeledésednek, amikor hívők bekopogtatnak hozzátok azzal a célral, hogy a feleséged térjen meg, hiszen a feleségednek a rokonai, és úgy gondolják, hogy akkor ő neki bizonyságot tesznek Istenről, Jézusról, de valami egészen más történik. Mi történik, Robi? Ez 2011, ugye októbere.
3: Igen, hát az történt, hogy ugye közben feleségemnek a nagynénje az befogadta Jézust a szívébe, mert egyszerűen ő is megváltoztatta, tehát tudta, hogy ezre szükség van arra, hogy megváltozzon, és eljöttek ő hozzá szolgálni. Én pedig ott álltam a kandalló mellett, és alig vártam, hogy odalépjenek hozzám, hogy én értem imádkozzanak, és ugye nyitva volt a szívem, dicsőség Istennek, mert az az ígéret ott volt a szívemben, és vágytam el erre dologra. És imádkoztak, és betöltött a Szent Szellem, egy 15-20 percet találkoztam az Úrral, tehát dicsőség neki.
2: Találkoztál az Úrral, ezt mondod, de konkrétan ott mit éltél meg, amikor azt mondod, hogy találkoztál az Úrral? Szerintem ez biztos érdekli a hallgatókat is, aki még ilyen módon nem találkozott az Úrral, lehetnek ilyenek a hallgatók között, hogy ez hogyan képzeljék el?
3: Hát egy erővel találkoztam, ami szerintem mindenek felett több is, hatalmasabb is, erősebb. Én ott eldőltem a földre, nem tudom, valami olyan erő, ami a legnagyobb szeretet. Tehát ez úgy fogalmaztam meg, hogy keressük, kutassuk, de nem találjuk. Szomjasok vagyunk, és hiába iszünk vizet, szomjan maradunk. Ez volt az, amit az egész életembe kerestem, és a tudatom alatt valamilyen szinten ott volt ez a találkozás. És erre vágytam. Dicsőség Istennek, hogy ez volt az. És ott, ahogy lefeküdtem, ugye mindjárt adott az Úr egy, nem voltam még megtérve, csak kézen álltam arra, hogy ezen az úton elinduljak, és volt egy látomásom akkor, ott abban az állapotban, hogy egy csónakba elvesztem, egy tenger vagy víz volt, és egy sziget volt. És a szigeten rengetegen álltak hófehér ruhába, és aranybabérkoszorúba. És mondták, hogy kössek, kintegettek, és a víztől olyan magasan volt a szigetnek a magassága, a partja, hogy mégis föl tudtam azonnal lépni. És ott megfogták a kezem.
2: De szép kép.
3: Igen. És ugye elmentek, akkor még nem tértem meg. Elmentek és...
2: Ez az első találkozás, igen, volt tulajdonképpen.
3: Igen, igen, igen.
2: Sőt, második, ugye, mert egyszer már mondta neked az Úr, hogy térjél meg, ugye az volt az első, ez meg már a második állomás. De mielőtt folytatnánk a megtérésed történetét, szerintem oda még picit kanyarodjunk vissza, hogy ugye Kingával mi történt ezután, mert aztól kicsit félbe maradt az a történet, hogy ugye megkapta az őssejtbeültetést, Isten ugye korábban megígérte neki Jézus maga, hogy ugye meg fogja őt gyógyítani, dicsőség Istennek, hónapokig kórházban volt, steril szoba készült, Mága Zoltán is az Úr, meg hát az igazgatónő jó voltából, És ezután mi történt az ő életével? Tehát teljes gyógyulás következett be?
3: Én 2011. októberben megtértem, és 2012. áprilisában mentek egy kontrollvizsgálatra, és ott kijelentették, hogy 99%-os a gyógyulás.
2: Húha, egy év alatt? Hát sőt, igen. Még egy év sem telt el, ugye?
3: Igen, 8 hónap alatt.
2: Igen.
3: És ugye a kontrollvizsgálaton még azt is megállapították, hogy ugye a kemoterápia, az immunszupresszív kezelés miatt a női dolgok ugye szervezete roncsolódtak, és nem lett gyermeke. Meg voltam térve, dicsőség Istennek, volt kapcsolatom Istennel, és ugye, hogy bejöttek, leültek, szomorúak voltak, és hogy tettem a kandallóra a fát, akkor hallottam, hogy szól Isten, hogy mondd a te lányodnak, hogy fél munkát nem végzek. Annyi gyermeke lesz, amennyit ő akar az én áldásommal. És ugye dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, már 3 gyönyörű gyermeke van. Tehát aki nem hisz Jézusban, hogy a lehetetlent meg tudja adni, higgyen benne, mert ő az az Isten, aki ő benne hisz, az a lehetetlen nincs. Tehát minden lehetséges annak, aki hisz. És dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, hogy ezeket a dolgokat úgy éltük meg, hogy nagyon nagy fájdalommal, de a végén egy olyan öröm, egy olyan boldogság jött az életünkbe, amit már Jézus Krisztusnak adtunk, mint dicsőség, győzelmet, mert ő volt az, aki segített ebben, mert ő nélküle nem bírtuk volna ki. Tehát az anyagiak is, hogy néha nem volt pénzem bemenni a kórházba,
2: igen.
3: És ugye ott már a gyülekezetek, nem is tudtunk róla, egy kis összeget mindig gyűjtöttek és hozták el. Úgyhogy ez is, hogy Isten keze kinyújtotta az emberek által is, hogy tudtak segíteni ebben. Meg ugye, amikor csinálták a steril szobát, ott a tanácsi dolgozók jöttek, meg mindenki ott, és ez egy összefogás volt. És ebben is az Istennek az egysége megmutatkozott, hogy ő mindent meg tud tenni.
2: És sok embernek a szívét indította.
3: Igen.
2: Ebben az ügyben is, hogy tudom azt is, hogy sokan imádkoztak is a amen. Kinga gyógyulásáért. Összefogás volt, összehozta az embereket ez a nagyon súlyos betegség. De jó ezt hallani. Biztos sokan velünk örülnek most a hallgatók, akik ezt hallgatják, hiszem. És akkor most kanyarodjunk vissza a megtérésre. Ez ugye mondta, hogy ekkor már meg voltál térve, de ugye ott még voltak azért stációk, amíg tényleg megtértél. Következő állomás az, ahogy eljutottál ugye a káli Omaga gyülekezetbe, mert hogy ugyan Kál egy 3500 fős település tudtommal, és mégis nem találtál oda, hiába kérdezted az embereket, mikor először akartál menni a gyülekezetbe, hogy merre van, mindenkitől azt a választ kaptad, hogy nem tudják, de végül oda jutottál. És hogyan történt ez?
3: Hát ez nem Kálba volt ez a gyülekezet, hanem Kápolnán, ez egy 3 kilométeres távolság, és ugye, hogy annyira ott volt a szomjúság bennem, elindultam biciklivel, és...
2: Ez egy szomszéd település, igen, most már talán össze is épült, vagy?
3: Nem,
2: külön van, de egymás mellett van, azt tudom. Így van. Szomszéd településekről
3: igen,
2: van
3: igen.
2: Szó.
3: Elindultam biciklivel, de hallgattam a dicséretet, olyan volt, hogy biciklivel repültem volna, és ugye olyanokat kérdeztem meg, hogy tudják, hogy hol van az Omega gyülekezet, akik akkor költöztek oda. És mindenki azt mondta, hogy nem tudja. És hogy leszálltam a bicikliről, ment a dicséret, és elkezdtem szólni, nem tudtam, hogy még úgy kell szólni, hogy Jézus, hanem Istenem, mondom, látod, hogy mennyire akarok hozzád oda jutni, segítség kérlek. És ahogy kinyitottam a szememet, hófehér nyilak voltak az aszfalton, és úgy juttatott el az Isten a kápolnai Omega gyülekezetbe. Mentem tovább, ugye szégyellős voltam, hát ott volt a gyülekezet, megtaláltam, hú, nagy öröm, nem, hogy megyek be, szégyellős vagyok, bátortalan vagyok, ugye? És ugye ott volt.
2: Ez 2011, októberre még mindig. Igen.
3: Igen. És ott pont kint volt az anokahúgom és a férje Elemér, Anita is Elemér, és kiabálják, hogy sógor, jó helyre, ez gyere. Már mindjárt kaptam egy kis bátorságot, bementem. Na de mondom, milyen jó lenne, az az ember is ott lenne, akivel így kaptam dolgokat, ugye egyből 2-3 nap alatt, hogy elmondta, hogy mik ezek a dolgok, és ott ült. Mondja,
2: de ki volt ez az ember?
3: Ez Ervinnek hívják.
2: Mi az, amit kaptál tőle? Ez viszont nem az, hogy tudom, nem világos.
3: Én amikor itt találkoztam Istennel, ők már meg voltak térve, és információ igen. Mentem át, hogy mi történik velem, mi ez. És mondta, hogy ez a Szent Szellemnek a
2: értem,
3: hívása.
2: Értem, ő segített ezt megérteni.
3: Igen, és ott volt ő, és már foglalt a helyet, mintha már tudta volna, hogy megyek. És ugye Süveges Imre apostolunk szolgált, és ugye sok gyerek ott volt együtt, zsinat. És mondom, magabban gondolatok, hogy de már most tudom, hogy nem a saját gondolatom volt, hanem a sátánnak a kilőtt nyilai, hogy minek vagy itt, menj innen haza.
2: Igen.
3: Ki akart onnan vinni a sátán, és egyszer csak elcsendesedett körülöttem minden, és csak az imére figyeltem, és azt mondta, te, aki a mai napon eljöttél, azért vagy itt, mert az Isten ígéretei szerint van egy elhívásod, amit betöltsél, és te értékes vagy neki, és akarja, hogy az övé legyi. Mondom, ez nekem beszél? Nekem beszél? Mondom, ez most hogy van ez? Ez az, amikor személyre szabott proféciát azonnal kapunk.
2: Igen, a pulpitusról gyakran van így, igen.
3: És mondja, hogy ha van itt valaki, aki meg akar térni, akkor itt az ideje. És olyan volt, hogy mindenki rám nézett, mint ha mindenki rám nézett volna, hogy tudták, hogy én vagyok ott, és ugye volt már előzménye, hogy tudták, hogy sokan, hogy már beszéltek róla, hogy van egy Isten.
2: Igen, van egy Kinga előzmény.
3: A Kinga meggyógyult, igen, és hát dicsőség Istennek, olyan volt, mint egy lasszót rám dobtak, hogy húztak volna kifele, és csak azt vettem észre, hogy a sorok közül kimegyek, és ott vagyok elől, és Imre már imádkozik, értem, és elmondom a befogadóimat, és egyszerűen ott is egy olyan, tehát azt gondolom, hogy az a szeretet, amit kaptam Istentől, az egészé váltottan. Ott bennem egy megérett ez a szeretet, és mondom, mi történik velem? Mi ez, mondom, mi ez a csodálatos dolog? Hát mondom, én nem is akarok más, csak ezt. És ugye vége lett az Isten tiszteletnek, és leültem, mint egy kisgyerek a sarokba. És kérdeztem magamtól, hogy most mi történik velem? Mi ez? És ugye Imre egybe kérdezte, hogy hol van az atyám fia, aki most befogadta az Urat, és akkor átölelt, és azt mondta nekem, hogy elkezdődött.
2: Elkezdődött egy utazás vele.
3: Igen, és...
2: Ami már 14 éve tart.
3: Dicsőség Istennek. Csodálatos dolog.
2: Istenkép podcastban vagyunk, Robi. Ugye most már, ahogy az előbb is mondtam, 14 éve jársz az Úrral, ami azért elég sok idő. Hogyan mutatnád be Istent, hogyan jellemeznéd egy olyan hallgatónak, aki akár most hallgat minket, és nem ismeri Istent, sosem találkozott vele, a kereszténységről is csak homályos elképzelései vannak, de nem ismeri az evangéliumot sem, és a Bibliát soha életében nem vette a kezébe. Hogyan jellemeznéd az Urat, ha egy ilyen hallgatóhoz szólnál?
3: Annyit szeretnék neki üzenni, hogy keresi, kutassa azt, amire szüksége van, és ő a tudatán kívül nem tudja, hogy ez az Úr Jézus Krisztus, ezért kiáltson hozzá, és ő felelni fog neki. Akármilyen nehéz helyzetben vagy próbákon is van, mint ahogy én a világban voltam, hogy szólítsa meg Jézust, mert nem tudja a tudatán kívül, de ez a dolog az, amire vágyik, az ő szeretete. Ez az, ami a mindennél, amilyen van bármilyen embernek, akármilyen értéke, ez az, ami a legértékesebb és a legfontosabb. Ez a leges, nem tudom...

0: hagyni. Ne féljenek, lehetetlent kérni az Istentől. Ne féljenek, mert a mi Úrunk Jézus Krisztus odaadja. Odaadja.
1: Hát ez nagyon megható volt, én meg is hatottam, úgyhogy ezt lehet is látni rajtam, ez így van, ezt én is meg tudom erősíteni. Úgyhogy ez nagyon mély bizonyság volt, köszönjük. És most összefoglalnám, hogy miről volt eddig szó, és miről lesz még. Hát ugye beszéltünk, Robi, a megtérésedről, annak különböző állomásairól, beszéltünk a kislányod betegségről és csodálatos gyógyulásairól, valamint ugye arról, hogy ki neked Isten, és hogyan jellemeznéd őt. A továbbiakban szó lesz még arról, hogy hogyan jött létre az Omega gyülekezet Kálban, mert hogy csodálatos módon jött létre, sőt, most már ugye saját ingatlanul is büszkélkedik, ami szintén egy ilyen érdekes sztoria, hogy ezt az ingatlant megszereztétek. Hozzájutottatok Isten segítségével, aztán beszélgetünk a halálközeli élményedről, és hasonló izgalmas témákról, például arról, hogy profétai ajándékod van, és ugye ez sok-sok bizonyságban megnyilvánul. Úgyhogy mielőtt a halálközeli élményről, illetve ugye a profétai ajándékról beszélünk, beszélgessünk egy picit az Omega Káli gyülekezetről, hogy ugye te immáron 4 éve vagy az Omega Káli gyülekezetének a lelkipásztora, de nem volt ez mindig így, hiszen szobafestési munkálatokat végeztél az előző gyülekezetnek a bérelt termének a felújításán. Úgyhogy számos-számos dolgot tettél, csináltál, hogy ez a gyülekezet épüljön, tehát mondhatjuk, hogy lentről kezdted, és hűséges voltál a kicsin, hogy aztán nagyobbra hívass el. Mesélnél arról, hogy milyen szolgálataid voltak, hogyan alakult ki ez a mai szolgálat, ami most már tényleg a lelkipásztori szolgálat.
0: Elhívásomnak kezdete az az volt, hogy ugye lett egy új épület, és ugye ott szorgoskodtam, már ma meg voltam térve, segítettem beköltözni, festegetni, szorgalmas voltam, voltak nagyon sokáig éjfél-fél, egykor mentünk haza, aztán amikor elkészült az épület, akkor voltak tanítványképzések, stb. Mi egymás, ugye szellemi épülések, és ugye mindegyiken hűséges voltam, ott voltam, mert egyszerűen vágytam arra, hogy halljam azt, amire szükségem van, mert szomjas voltam. Olyan voltam, mint egy szivacs, mint mikor ha kiment belőle, akkor megint akartam. Nem akartam.
1: Egyre többet akartál az Úrból.
0: Igen, és ugye volt egy idő, mikor bemerítkeztem, és ugye ott már a szolgálók tudták, hogy Isten adott nekem egy ajándékot, ami valójában nem az enyém, hanem másoknak az épülésére van. És ugye egyszer mondom, mikor leszek már a szolgálói csapatban, vágytam rá.
1: Igen.
0: Bevettek a szolgálati csoportba, mert megimádkozták, kijelentették, ugye Imre apostolon keresztül, és ugye velük is dolgoztam. Furcsa, hogy az építkezésben velük is dolgoztam itt Budapesten. Ugye, ahogy álltam az álláson, dolgoztam, jöttek oda, van egy jó hírünk, nem kell mondanatok, tudom. Szóval, de honnan tudod? Honnan tudom, benne vagyok a szolgálati csoportba. Szóval ennek nem lehet semmi újat mondani. Mondom, az Isten, ha nekem kijelentés, más embereken keresztül rátesz a pecsétjét, mert 2-3 tanú által megáll. Azt mondja, hát nem lehet neked mondani. Mondom, nem az enyém a dicsőség Istené, egyszerűen csak vágyok dolgokra. És ugye elkezdtem a teremszolgálatot, inkább úgy mondom, hogy az udvarszolgálatot, ugye kint már nagyon sokan jártak hozzánk, akkor én odafigyeltem az autókra, az udvaron fogadtam már a vendégeket, aztán az udvarról bejöttem a terembe, ott egy teremszolgálatot lettem. A teremszolgálatomból ugye velem állt Isten gondnoknak, a gondnoki szolgálatomból elkezdtem házi csoportvezető lenni, a házi csoportvezetőség mellett még az imavezetést is odaadták, aztán egy idő után élettem a második ember a gyülekezetbe.
1: Igen.
0: Úgyhogy röviden ennyi. Úgyhogy az Isten képes porból bárkit fölemelni arra a helyre, ahol ő akarja látni. És nagyon nagy dolog az, amikor azt mondja, hogy aki engedelmességben jár, az jól jár. Tehát a szellemi előjáróinknak engedelmeskedni kell, mert ők mindig jót akarnak nekünk. Mindig, és ez nagyon nagy dolog, és fontos számomra, hogy engedelmeskedjünk előjáróinknak, mert ezt akarja az Isten, ez az ő akarata.
1: Mondtad, hogy második ember lettél a Káli gyülekezetben, ez már Káli gyülekezet, nem kápolnai. Hogyan lettél első ember?
0: Igen, úgy, hogy lett egy plantálás, volt egy-két dolog, ami ami miatt lett egy plánt.

0: Plántálás.
1: A plántálás alatt azt értjük, hogy úgy gyülekezet alakult, ugye, hogy a hallgatók is értsék, akik ezt a keresztény kifejezést nem ismerik esetleg. Ezt tegyük hozzá.
0: Én megszületette az atya szívébe egy új gyülekezet, és ugye én úgy kezdtem ezt az egészet először, hogy házaknál voltunk.
1: Családoknál találkoztatok, tehát nem volt gyülekezeti terem, hanem különböző családoknál gyűltetek össze.
0: Így van, és ugye elkezdtük, és az első alkalommal eljöttek 20-25-en, a második alkalommal 40-en, a harmadikon már 50-en. Azt vettük észre, hogy ugye nem férünk el a házba, és kinőttük. És elkezdtünk imádkozni, hogy Isten adjon nekünk egy épületet, és ez az épület is egy természet fölötti módon adatott nekünk, természetesen arra, hogy az Isten munkáját tudjuk folytatni. És ugye egy kis idő után elkezdtük az adakozást, és láttuk azt, hogy már van annyi, hogy tudjunk akár bérelni is egy épületet, és volt egy épület, ahová ki volt rakva telefonszám az ablakba, és a főbérlőt felhívtam, hogy tudnák ebbe segíteni, és mondta nekem, hogy ez nem arra van, de van egy másik épület. Ugye én sokat beszélgettem vele, és bizalmasan beszélt velem. Ne haragudjon, mondom, ismerjük egymást. És akkor mondja nekem, hogy igen, az osztálytársad vagyok, aki óvodás korodtól 8. osztályig együtt voltunk.
1: Telefonon beszéltetek igen, ezek telefonon, szerint, és ezért nem ismerted.
0: Igen, telefonon beszélt.
1: Fel a hangját.
0: Így van. És mondja, hogy hát osztálytársad vagyok. Most tényleg? Hát mondom, az Isten ilyen. Hát. És akkor mondta, hogy van egy épület, amit nem bérelni, hanem el szeretnék adni. És ugye elmentem vele, megnéztük, és mondta, hogy ennek az épületnek az ára 6 millió, de azt mondja, neked 3 millió.
1: Mindjárt egy 50%-os kedvezmény.
0: Hát a mi úrunk ilyen.
1: Igen.
0: Ugye pénzünk nem volt rá, hitünk volt. Pénzünk nem, de az Isteni a hita minden. Akinek van hite, annak mindene van. És ugye egyszer Imre lejött, ott voltunk nálunk.
1: Süveges Imre
0: apostol lejött.
1: Apostoli pásztor.
0: Igen, mondta, hogy menjünk már, nézzük meg ezt az épületet. És elkezdtünk ott imádkozni, előtte már mi mentünk minden nap, éjfél egy óra, nem bántuk, hogy hány óra van, lábunkat, kezünket rátettük az épület, hogy ez a miénk kell, ez egy megfelelő épület arra, hogy mi az embereket felépítsük szellemileg, elköltsélek az életüket, ahogy tudjuk, helyreállítsuk az Isten beszéd által, és azt mondta az Imre, ez kell.
1: Hány négyzetméteres ez az épület, Robi?
0: Hát a nagy termünk az körülbelül egy 6 méterszer 12 méter, és van egy tehát két részből áll. Az első épület egy kis ABC volt, a hátulja meg egy nagy kocsma, egy nagyobb kocsma. És a nagyobb kocsma lett egy gyülekezeti terem, elő pedig egy ilyen 6x5-ös szoba, ami gyerekszolgálatra van kiépítve, van egy konyhánk, a konyha mellett van egy mosdó WC-vel, és van egy ilyen kis szoba, amit majd, hogyha az úr úgy gondolja, hogy meg tudjuk létesíteni, akkor egy kis iroda lenne, bár most belsőleg olyan raktárnak használjuk, ahol olyan dolgokat tárolunk, ami az embereknek a segítségére van.
1: Tehát akkor itt akár 100 fő is elfér a nagy teremben? Vagy az túl sok? Mert most ugye, ha jól tudom, akkor 50 körüli létszámmal.
0: Hát most egy...
1: Létszámot számlál a gyülekezet, annyi tagja van.
0: Hát 25-től 50-ig, de voltunk már 70-en is, tehát...
1: Változik,
0: tehát 100, szerintem 100 ember simán be tudunk fogadni, de van rá mód arra is, hogy bővítsünk, tehát az Isten nagyon nagy telket adott, tehát egy nagyon nagy telek, ahol fúrott kút van, dicsőség Istennek, mert akarunk majd foglalkozni mezőgazdasággal. Egy-két hasznos munkaerő kell, tehát munkagépek, meg az erőgépek, az emberi erő, hogy ez létrejöjjön, de hiszem, hogy meg tudjuk létesíteni ezt is, de nem azért, hogy nekünk legyen, hanem tudjuk ezt is adományként segíteni a káli népet, vagy akár...
1: A rászorulókat ott helyben.
0: Van. Igen, tehát az zöldségféléket, ilyeneket szeretnénk küldetni, és ugye láttuk a filmből is, hogy a szomszéd asszony, ugye már van neked egy ilyen fóliás sátra, azt is felajánlotta, hogy abba is akadtunk, nagyon jó viszonyban vagyok az idős nénivel, szeretném bemeríteni, 86 éves, nagyon sokat átjár hozzánk, nagyon szeret, tehát rengeteg területen segít, tehát hát szoktunk főzni, szegény rászoruló gyerekeknek, vagy családoknak, vagy ott a gyülekezetbe, és ugye ő meg olyan, hogy ő berak savanyított káposztát.
1: Igen.
0: Ezt mondja, Robikám, ez a hordóval, ez a tietek, ezt nektek szánom.
1: Jó nagy adag.
0: Igen. Úgyhogy...
1: Akkor nagyon kedves szomszédotok van.
0: Nagyon szeretem őket.
1: Reméljük, hamarosan bemeríted.
0: Amen.
1: Adja Isten, mert biztos őt sem sok választja már ettől arra, hogy így mondod, hogy milyen jó szívű, jó szándékú. Igen. Szóba került már a prófétai ajándékod, de mielőtt kitérnénk arra, hogy milyen bizonságaid vannak ennek terén. Definiáljuk már ezt a prófétai ajándékot azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akik nem tudják, hogy ez mit is jelent pontosan.
0: Hát számomra a prófétai ajándék az egy közlés Istentől, ami az embereknek az életét ott azonnal a megtérése szabadítsa fel, mert nagyon sokat vagyok úgy, hogy mindig mondják, hogy hát honnan tudja ezt. Tehát vannak olyan dolgok, amiket...
1: Tehát kijelentéseket kapsz, amit tulajdonképpen nem tudhatnál, igen, de mégis tudod. És ezt hogyan tudod? Tehát álomban, Isten szól hozzád szavakban, vagy hogyan jelenik ez nálad meg, ugye, mert ez egyéni dolog, hogy kinél hogyan működik?
0: Hát kétféleképpen szoktam kapni információt Istentől, van, amikor álomban, látásban, tehát álomban beléli látás.
1: De ez éjszakálomban, ugye már is van, akinek víziói vannak nappal, tehát hogy ez éjszaka,
0: akkor
1: nálad éjszaka van?
0: Úgy gondolom, hogy inkább háromfajta, mert van az álom, tehát akkor is kapok, meg van, hogy kapok egy látomást azonnal, igen, az illetőről, vagy pedig amikor valahova elmegyek, valakiért imádkozok, akkor azt imádkozom, amiben szüksége van, ami tudja az Isten.
1: Tehát hogy mi tudod, hogy miért imádkozz.
0: Igen, és ugye visszajeleznek egy vagy két hónap után, hogy megtörtént az a dolog. Apró dolgok, de azoknak az embereknek a számára nagy dolog, hogy mibe szenved, mi az neki, ami most szükséges, Isten megadja, csak bírja ki, legyen türelmes. Tehát volt olyan, hogy imádkoztunk, csak egy példát mondok, hogy imádkoztunk, volt egy imaóránk, és felhívták az egyik testvért, hogy az unoka hoga, ugye azt mondták az orvosok, hogy daganat van a
1: méhében,
0: és én azonnal kaptam Istentől egy kijelentést, hogy az nem daganat, hanem baba.
1: Hú, nem mindegy.
0: És ugye mondtam a srácnak, hogy mondott-e húgodnak, hogy vegyen tesztet, erőségi tesztet, és ugye másnap mondta neki, és azt mondja, ezt most honnan tudod? Azt mondja, a pásztorunk mondta, kijelentette neki az Isten, és én elhiszem. És ugye megvették a tesztet, és ugye nem, hogy terhes, ugye már a baba meg is született egészségesen, dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, hogy vannak ilyen dolgok. Aztán jött egy olyan, hogy aludtam, és olyan, mintha szellemem felszabadult volna, és elvitt egy helyre. Láttam egy nőt, aki egy pár pultnál iszik, tehát alkoholizál, és olyan állapotban van, hogy nem jó. És hazamegy, ledől egy díványra, és nagyon rossz állapotban van, mert előtte elvált. És emiatt ugye rászott.
1: Emiatt az alkohol fogja lett, igen.
0: És látom ezt az egészet magam előtt, és Isten mondja, hogy imádkozzak, tudja, miért szabadul, és egy kút mélyére letette a nőt, hogy egy sátán levitte egy olyan szintre, és kicserélődök vele. És látom azt, hogy a zsebéből kijön a vállókereset, és elhamvad. Tehát ennek a nyomása, ennek a terhe, ettől megszabadítja Isten. És ugye dicsőség az Úrnak, röviden többen látom a nőt, személyleírás, minden megvan bennem, tehát részletes. Ugye elmondtam a gyülekezetbe az imacsapatnak, elmondtam a vezetőknek, elmondtam nagyon sok mindenkinek, hogy miért az Isten tudta.
1: És imádkoztál ezért a hölgyért,
0: igen,
1: hogy legyen szabadítás.
0: Így van.
1: Az alkoholizmusból, ugye?
0: Igen. És ugye volt nálunk egy ima alkalom, ugye lent voltak a Imre apostolék, Kurgyis pásztor, és őnek is elmondtam, Kurgyis pásztornak, és mindenhonnan jöttek. És egyszer az a nő megjelenik az ajtón, bejön. Ugyanabban a ruhában, ahogy láttam. És akkor mondom a Kurgyis pásztor, mondom, itt van az a nő, aki imádkoztam. Mondom, ő az ilyen fehal.
1: De tehát korábban sosem találkoztatok.
0: Soha. Tehát ő amúgy is egy kolozsvári nő volt.
1: Jó messze lakik, igen. És Kától.
0: Igen, és ott voltam a testvérrel, de nem mertünk oda menni hozzá, hogy most mi van, hogy van, mert ugye még nagyon friss voltam akkor, még egy friss bektéri voltam, és ott álltunk a kájhána is.
1: Mennyivel a látomásod vagy víziód után történt ez,
0: egy
1: hogy
0: hét.
1: A hölgyet
0: egy hét.
1: Láttad élőben, akit vízióban láttál korábban? Csupán egy hét?
0: Egy hét, igen, igen, és ahogy jöttek úgy is pásztor felénk, és ott volt a kája, melegedni akart, akkor ez a nő elé állt. És akkor mondta neki, hogy azt mondja, mert ők ma ismerték egymást. Azt nem tudja, hogy reggel már úgy kelt fel, hogy mindentől szabad.
1: Aznap reggel?
0: Aznap, igen, másnap reggel, ahogy imádkoztam érte, volt ez a szellemi dolog, akkor ő reggel úgy kelt fel, hogy mindentől szabad. És akkor nem tudja, hogy mi történt vele, és mondta neki a Kurgyis pásztor, hogy itt van az a testvér, akinek Isten megmutatott, és imádkozott érte.
1: Hihetetlen.
0: Igen, de igaz.
1: Csodálatos. Tényleg csodálatos sztori. Történések. Igazából nem is sztorinak mondanám, hanem bizonyságok, ez a jó szó. Istennek legyen hála érte. Meg hát neked, hogy te meg egy megfelelő edénye vagy az Istennek, szerint. És hajlandó vagy ugye oda szánni magadat, ahogy meg is fogadtad neki 14 évvel ezelőtt. Beszéljünk még a balesetedről, bár még rengeteg téma lenne, de ugye adásidőnk véges, úgyhogy ugorjunk most vissza az időben 19 évet, ugye? 2006-ot írunk, amikor egy nagyon súlyos balesetet szenvedsz egy budapesti építkezés alatt, és halálközeli élményed van. Mi történt ekkor? Mit láttál? Hogyan élted ezt meg? Hogyan mondanád el annak a hallgatónak, aki sose hallott még akár halálközeli élményről?
0: Hát, hogy megértsék azok, akik ugye még nem tudják ezeket a dolgokat földolgozni, tudni kell, hogy a szellemvilág az létezik, akár a menny, akár a pokol, és ugye én meg vagyok arról győződve, hogy van ellenségünk, az pedig a sátán emberölő, hogy az emberek nem veszik észre maguk körül a rossz dolgokat, amit maga a sátán előidéz, és ugye van a jó és van a rossz, amikor a jóhoz tartozunk, akkor még a sátán ugyanúgy támad, de mondja is az ige, hogy jövőn a világ fejedelme, de már nincs bennünk semmi, mert Jézus Krisztusnak a vére átmosott minket, tehát a bűneinket lemosta, és az, hogy létezik. Tehát sok minden dolog van, ami szellemileg létezik, fehér, fekete mágia, meg buddhizmus, meg minden, de ez a dolog, amiről most fogok beszélni, ez egy valóságos dolog, mert most ennek a célba érésbe, hogy benne vagyok abban a futásába, hogy ezt már elvégzem. Tehát benne vagyok abban a folyamatban, ami akkor történt velem. És úgy tudom nekik elmondani, hogy kérjék az Istent, és meg fogja mutatni nekik. Tehát, hogyha nem hisznek, hitetlenek, úgy nem tudja, de valamilyen szinten meg kérjék az Istent, hogy mutassa már meg nekik, hogy ilyen létezik-e is van.
1: Tehát, hogy létezik a szellemvilága, igen. Sátán is neki a sötét angyalai, valamint ugye Isten is az ő jó angyalai. Tehát erre gondolsz, hogy mutassa meg, tehát kérjék az Urat, hogy mutassa meg nekik azt, hogy van szellemvilág.
0: Így van. Létezik.
1: És te hogyan élted ezt meg, ugye a balesetedet követően, illetve hogyan szereztél bizonyságot arról, hogy létezik, bár akkor ugye még nem voltál megtérve, mert ez 2006-ban történt, tehát még 5 évvel a megtérésed előtt.
0: Igen. Hát 2006 májusában történt, a májusi hónap utolsó péntekén. Itt dolgoztunk Pesten egy építkezésen, és ugye az épülethez volt rögzítve egy 10 tonnás teherhordó lift, és valamiért leküldtek. És beleálltam a teherhordó liftbe, mondván, hogy majd gyorsabban fölhozom. És ugye egy fiatal gyerek kezelte a liftet, és les föl, indította le, fölfelé le. És ugye háromszor kihajoltam az utca felől, hogy engedjem el a liftet, mert le szeretnék menni. Negyedjére pedig az épület felől hajoltam ki, ahol a 10 tonnás teherhordó lift a negyedik emelet párkánya alá benyomta a fejemet.
1: Mert ő elindította ekkor a liftet, és nem figyelte, hogy te kihajoltál.
0: Így van. Nem is láthatott, mert ugye...
1: Takarásban voltál.
0: Igen, és egy vizoros fémérvédő ott volt a szélén, ugye, és az felvágta 8 centi szélesen, 10 centi magasan, mint egy meskarpolt volna, ki volt a koponyám. Volt egy nyílt állkapocstörésem, itt jobb oldalt, nekem itt platina van benne, és az történt velem, hogy
1: és a torkod is,
0: igen, meg, és
1: tudom azt, hogy még a
0: hangom is sokkal mélyebb volt. Igen. Úgy visszanyomtam egy kicsit a torkom, mert oldalra elment, így én nyomtam vissza, és ugye volt is vérzés, meg minden. És az történt velem, hogy én nem tudom, hogy volt egy hány másodperces halálom, vagy bármi, mert ugye, hogy kijöttem a liftből, leültem, rengeteg vért vesztettem el, mert a nyíltörés az rengeteg vért jött ki. És történt velem egy utazás, vagy látomás. Az történt, hogy egy folyosón álltam, és láttam, hogy egyik oldalon rengetegen álltak fehér ruhába, ugyanúgy arany szegélyű volt a ruhájuk szegélye, arany volt, aranybabérkoszul, a másik oldalon meg egy nagy mélység, egy sötét mélység, és előttem pedig egy ajtó volt, az ajtóba pedig valaki álltak, azt mondta, hogy menj vissza, szolgálatod van a számomra, be kell, hogy töltsd. És láttam azt, hogy a tenyerei ki vannak lyukasztva, és nincs begyógyulva az a seb. Akkor már valamilyen szinten tudtam, hogy az Isten volt. Nem tudtam, hogy Jézus, mert ugye ismeretem nem volt semmi. És Jézus volt. És ugye most töltöm be azt a szolgálatot, amire ő hívott.
1: Igen. Amit már előre megmondott.
0: Igen. Tehát ő tud előre mindent. Az, hogy a sátának nem tetszik az, hogy valaki tiszta szívvel, mondhatom magamról, hogy akarja azt, hogy az emberek megmeneküljenek a halálból, ebből a szellemi halálból, amiben sokan benne vannak, mert egyszerűen kell, az Isten szelleme nélkül halottak vagyunk. A Szent Szellem az, aki az életnek a szelleme bennünk.
1: Igen, így legyen, és így is van, ámen, és legyen az, hogy minél többen, akik most hallgatjátok, kedves hallgatók, ezt a epizódot, és még nincs meg bennetek a Szent Szellem, legyen. Úgyhogy szerintem legyen ez a végszó, mivel adásidőnk végére értünk. Úgyhogy én nagyon köszönöm szépen a jelenlétedet, Robi. Az Istenkép Podcast mai vendége Aszódi Róbert Rihárd, a Káli Omega gyülekezet lelkipásztora, ablakkészítő, férj, 3 gyermekes édesapa és nagypapa volt.
0: Viszont hallásra mindenkinek.
1: Az Istenkép Podcastot hallottátok, köszönöm a figyelmeteket, várlak benneteket legközelebb is, sziasztok!

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: 98.6 Manna FM.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaság számba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír, szénnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rófuszt, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállítatta az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rófusz másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel fél év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székházában egy privát eseményen vehette át az őt megillető elismerést.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdubihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna.
0: Időjárás.
2: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: A Vinap Budapest összegyűjtött néhány olyan budapesti helyet, amit legalább egyszer az életben minden gyereknek látnia kell, ilyen például a Ringató. A Gró Iron által alapított Ringató célja a zenei nevelés megalapozása már pár hónapos kortól. A foglalkozások országszerte megtalálhatóak Budapesten a Műpától kezdve a Vigadón át különböző színházakig, kerületi műházakig. A 30 perces programokra pár hónapos kortól az óvoda kezdetéig vihetjük a gyerekeket. A program különösen pici gyerekek esetében kifejezetten nagy segítség lehet az anyukáknak, hogy egy fél órás foglalkozás erejéig közösségben lehessenek. A foglalkozás alatt magyar és külföldi népdalokat, dajkarímeket, hangszerjátékokat hallgathatunk, énekelhetünk a kicsi és még kisebb gyerekeknek. A Városliget a következő állomás, ahova már a nagymama, sőt a dédmama is járt. A Városligetnek voltak jobb és gyengébb évtizedei, de az elmúlt években annyi fejlesztés történt, hogy nyugodt szívvel eltölthetünk itt egy egész napot, akkor is, ha a fűben bogarászásnál tovább akarunk menni. A bóklászáson túl itt van a Városligeti nagy játszótér, ahol a legkisebbektől a nagyobbakig mindenkinek van lehetősége önfeledten tombolni. A 13.000 négyzetméteres játszótéren 6 különféle csúszda, 10féle hinta és körhinta, 4féle forgójáték, 3 homokozó, 7féle egyéni és páros rúgós játék, 2 darab egyedi tervezésű, fél tucat elemből álló nagy köteles mászókomplexum, 10 földbe süllyesztett trambulin található, és természetesen itt van Szinyei Mersepán léghajójának mása is. A játszóteret úgy tervezték, hogy korosztályonként mindenki megtalálja a saját fejlettségi szintjének megfelelő játékokat. Ez egyébként a balesetek elkerülése szempontjából sem mellékes. A Margit-sziget egy örök Jolly Joker, tényleg minden korosztály számára ideális, kicsikkel pláne, csak pozitívumai vannak. Vihetünk magunkkal görkorit, kisbiciklit, futóbiciklit, gyakorolhatjuk a kerekezést, de felpattanhatunk egy bringó hintóra is, bár ez utóbbjára meglehetősen borsos lett az elmúlt években, de meghallgathatjuk a zenélő szökőkutat is szezonban. Bár a szigeti állatkert picike és nem kínálja ugyanazt az élményt, mint a fővárosi, kisebb gyerekekkel szuper program lehet az őzike nézegetés vagy a gólyák meglesése. És ha már állatkert, annak ellenére, hogy az árakon itt is meglátszik az infláció, kötelező program, akár többször is, hiszen méretei miatt képtelenség egyszerre bejárni, főleg nem gyerekkel. Kicsikkel és nagyokkal is érdemes a honlapot megnézni, előre eltervezni, hogy mi az, ami leginkább érdekelheti őket, és célirányosan a macik, majmok, nagymacskák vagy éppen az éjszakai állatok felé venni az irányt. Jó időben az igazi, de mivel rengeteg fedett helyszín is van, az eső vagy a hidegebb időjárás se tartson minket vissza. Végén jó időben nagy a tömeg, ha ezt szeretnénk elkerülni, érdemes nyitásra érkezni, hogy legalább az első 1-2 órában viszonylagos nyugalomban nézelődhessünk. Az állatkert területén van több játszótér, kisállatsimogató, vursli és körhinta, ha az energiaszint még kitart, akkor érdemes ezeket is meglátogatni. Jó program a libegő az Erzsébet kilátóval, vagy a normafával. Ez is olyan programcsomag, ami egy energiabomba 5-6 évesnek is sok lenne, úgyhogy nekünk kell úgy összeraknunk a programot, hogy a legjobbat hozzuk ki belőle. A libegő Erzsébet kilátó autóval is megoldható, és ha nyitásra érkezünk, akkor végzünk körülbelül egy délelőtt alatt, ami fontos lehet, hogy ágyban vagy babakocsiban, de gyerekünk még aludjon ebéd után. A libegő 10-kor nyit, és évszak függő, hogy meddig tart nyitva, ezt a honlapon ellenőrizhetjük. A menetidő 12 perc, a Jánoshegyi állomás mellett büfék és játszótér is található. Egy kis móka után egy 10-15 perces kaptatóval felérünk az Erzsébet kilátóhoz. Szép időben valószínűleg nagy a tumultus, de érdemes kivárni a sorunkat a lenyűgöző kilátásért. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból. Azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb vára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál messzebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérház tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint Első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hórétek fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugodt természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellérthegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van. Gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szemelni.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Elindult a Mester utca átalakítása, hosszú felújítás kezdődött Ferencvárosban. Leállnak a kaszálások több budapesti területen, az aszály miatt lépett a főkert. Megmenthetni a homokhátságot egy Duna-Tisza csatorna, a szakértők szerint nem ilyen egyszerű. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Most még bontanak és terelnek, de a tervek szerint néhány év múlva egy sokkal zöldebb és élhetőbb utca várja majd a ferencvárosiakat. Megkezdődött a Mester utca belső szakaszának felújítása a 9. kerületben. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a munkák első üteme már el is indult, és a következő időszakban jelentős forgalmi változásokra kell számítani. Az első szakaszban járdaépítések zajlanak több ponton, például a Lilium utca és az Ipar utca között, valamint a Bokréta utca környékén. Az érintett járda részeket lezárják, a gyalogosokat pedig ideiglenes folyosókon vezetik majd. Az autósok számára is változik a közlekedés, a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszon 30 km/h sebességkorlátozás lép életbe, és a forgalom több helyen a villamospályára terelődik. Emiatt hosszabb menetidőre kell készülni. A későbbi ütemekben további ideiglenes forgalmi rend jöhet. Egy időre például egyirányúvá válik a Mester utca bizonyos szakasza, és több környező utcában is módosul a közlekedés. A felújítás célja azonban jóval túlmutat egy egyszerű útépítésen. A tervek szerint a Mester utca belső része akadálymentesebb, zöldebb és gyalogosbarátabb lesz. Új zöld felületek, vendéglátó teraszok és rendezettebb rakodóhelyek is kialakulnak. A kerékpárosok számára részben vagy teljesen elválasztott biciklis útvonal készül, emellett új zebrák is létesülnek, például a villamos megállóknál és a Szent István Technikum és Kollégium közelében. A fejlesztés illeszkedik a környék átalakulásához is, ahol az elmúlt években egyre több vendéglátóhely és üzlet jelent meg, miközben korszerűbb villamosok is forgalomba álltak. A beruházás várhatóan több mint 2,3 milliárd forintba kerül, és a tervek szerint 2027 nyarára készülhet el teljesen. Addig viszont a Mester utcában most egy ideig a türelem lesz a legfontosabb közlekedési eszköz. A következő hetekben több helyen magasabb lehet a fű Budapesten, de most nem a gondozás hiánya, hanem a túlélés a cél. Rendkívüli kaszálási rendet vezetett be a BKM főkert a közelgő aszály miatt. A döntés hátterében egészen pontosan az áll, hogy a szakemberek szerint minden eddiginél szárazabb nyár jöhet a fővárosban. Karácsony Gergely főpolgármester úgy fogalmazott, hogy Budapestnek fel kell készülnie egy klimatikus veszélyhelyzetre. A bejelentés után a főkert vezetése azonnal módosította a zöld területkezelési gyakorlatot. Az új szabályok szerint a külterületi kaszálásokat szinte teljesen felfüggesztik, kivéve azokat a helyeket, ahol a közlekedés biztonság miatt szükség van rájuk. A parkok kevésbé használt részein szintén ritkábban vágnak füvet, a gyakran látogatott területeken pedig magasabbra hagyják a gyepet. A cél egyszerű, ha magasabb marad a növényzet, akkor jobban árnyékolja a talajt, lassabban párolog el a nedvesség, és könnyebben túléli a hőséget a zöld felület. A szakemberek emellett arra is figyelnek, hogy a méhlegelők továbbra is megmaradjanak, hiszen ezek fontos élőhelyet biztosítanak a beporzó rovaroknak. Bardóczi Sándor főtájépítész szerint a klímaváltozás teljesen új szemléletet követel a városi zöld területek kezelésében. Úgy látja, hogy folyamatos alkalmazkodásra és új megoldások kipróbálására van szükség. A mostani intézkedés május végéig vagy visszavonásig marad érvényben, de a város arra számít, hogy a nyári hónapokban további hasonló lépésekre is szükség lehet. A változás tehát látványos lesz, több helyen vadabbnak tűnhetnek majd a parkok és a zöld sávok. A szakemberek szerint azonban most minden centiméter fű számíthat a város túlélésében. Feltörik a betont Budapesten, két forgalmas csomópont is zöldebb lesz, ahol eddig csak beton és autók voltak, ott hamarosan virágok, bokrok és fák jelenhetnek meg Budapest két forgalmas pontján. Újabb városi zöldítési projekt indul Budapesten. A Főkert két olyan terelő szigetet alakít át, amelyeket eddig teljes egészében beton borított. Az egyik helyszín a Kerepesi út és Fogarasi út kereszteződése, a másik pedig az Árpád fejedelem útja Margit hídhoz közeli szakasza. A fejlesztés a fővárosi önkormányzat közösségi költségvetési programjának a része. A cél pedig nem csak az, hogy szebbek legyenek ezek a forgalmas csomópontok, hanem az is, hogy ellenállóbb, fenntarthatóbb városi környezet jöjjön létre. A szakemberek direkt olyan növényeket választottak, amelyek jól bírják a városi hőséget és a szárazságot. A területekre többek között árvalányhaj, ökörfark, kóró, cickafark és más sziklagyepekre jellemző fajok kerülnek. A Kerepesi útnál, ha a közművek engedik, fákat is ültetnek, juharokat és szileket. A növényeket úgy csoportosítják, hogy segítség egymást a túlélésben a forró, szeles és szennyezett városi környezetben. Külön figyelmet fordítanak a csapadékvíz hasznosítására is. A növény ágyakat mélyebbre alakítják ki, így az esővíz közvetlenül a gyökerekhez folyhat, nem pedig a csatorna rendszerbe kerül. Az Árpád fejedelem útja mentén főként cserjéket ültetnek majd, például veresgyűrűs somot és bibircses kecskerágót. A munkák idején forgalomkorlátozásokra kell számítani, a kivitelezők ezért a közlekedők türelmét kérik. A projekt jól mutatja, hogyan próbál alkalmazkodni Budapest a melegebb és a szárazabb nyarakhoz, kevesebb beton, több növény, még a legforgalmasabb utak közepén is. Egy több száz éves terv került újra elő Magyarországon, össze kellene kötni a Dunát és a Tiszát, hogy vizet vigyenek a kiszáradó homokhátságra. Csak hogy a kérdés ma már nem az, hogy meg lehet-e építeni, hanem az, hogy érdemes-e. A homokhátság Magyarország egyik leggyorsabban kiszáradó térsége. A szakemberek szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a terület egy része akár félsivatagos állapotba is kerülhet a következő évtizedekben. Erre jelenthetne megoldást a régóta emlegetett Duna-Tisza csatorna terve, amely a Duna és a Tisza között teremtene kapcsolatot, és vizet juttatna a kiszáradó térségbe. Az elképzelés nem új, már az 1700-as években felmerült, eredetileg főként gazdasági és hajózási célokból. A modern korban azonban egyre inkább vízpótlási projektként tekintenek rá. A vita most azért erősödött fel újra, mert a klímaváltozás hatásai egyre látványosabbak. Sok szakember szerint sürgős beavatkozásra lenne szükség, de korántsem biztos, hogy egy hatalmas csatorna lenne a legjobb megoldás. A szakértők egy része arra figyelmeztet, hogy egy mély csatorna nem csak vizet vinne a térségbe, hanem talajvizet is elszívna a környezetéből. Ezt mutatja a vajdasági Ferenc csatorna példája is, ahol a környéken szintén csökkent a talajvízszint. Tímár Gábor szerint a klasszikus hajózható csatorna komoly ökológiai problémákat okozhatna, ha pedig zsilipekkel és vízlépcsőkkel oldanák meg a vízszint különbségeket, az a folyók élővilágára és vízminőségére is negatív hatással lenne. A szakértő ezért inkább modern vízpótlási rendszerben gondolkodna, például csőhálózatban és célzott vízvisszatartásban, amely közvetlenül a talajvízkészleteket segíteni. A vita tehát nem arról szól, hogy kell-e a víz a homokhátságra, ebben szinte mindenki egyetért. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy közben ne okozzanak újabb környezeti problémákat. Mert a klímaváltozás miatt egyre kevesebb az idő, de a rossz megoldások ára is egyre nagyobb lehet. De hogy is néz ki a valóságban egy Duna-Tisza csatorna, amikor a mesterséges csatorna tervét több száz éve felvetették, többnyire még csak gazdasági okok miatt került szóba. A Ráckevétől Szolnokig vagy Csongrádig tartó hajózható csatorna ugyanis megkönnyítette volna a teherszállítást. A 21. században viszont már a homokhátság vízpótlása lett az elképzelés elsődleges célja, és 2010-ben több párt is beletette a választási programjába. Az eltelt mintegy 300 év alatt ennek ellenére nem lett belőle szinte semmi. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, változik a H5-ös hév közlekedése, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita a közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. A tájékoztatón elhangzott, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi és szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület nem marad. Visszatér a pénzügyminisztérium a József Nádor térre az Alpár Ignác tervezte épületbe, jelentette be közösségi oldalán a tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsenek. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótló buszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Ma rendezik a futókörök napját. A rendezvényen a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik népszerű közösségi szabadidős sporteseménye 25 városban várja az érdeklődőket. A helyszínekről a szabadidős sportesemény szervezők országos szövetsége online felületein lehet tájékozódni. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, mi mindent írtak a lapok a mai reggelen a főváros kapcsán. Arról olvastam, hogy áprilisban megtorpant a lakbérek emelkedése. Országosan mindössze 2,1%-os drágulást mértek, Budapesten pedig enyhe csökkenés történt a KSH ingatlan.com friss lakbérindexe szerint. A márciusi érénkülés után áprilisban a bérleti díjak országosan 2,1%-kal, a fővárosban pedig 1,1%-kal csökkentek előző hónaphoz képest, a márciusi 1,6%-os emelkedés után. Éves összevetésben országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások, közölte az elemzésében az ingatlan.com ingatlan hirdetési portál. Balogh László, az oldal vezető gazdasági szakértője kiemelte, a lakbérek havi és az éves emelkedésének fékeződése új helyzetet teremtett az albérletpiacon. A kiadó lakások bérleti díjai kisebb mértékben emelkedtek, mint ahogy a nettó keresetek nőttek egy év alatt. Különösen Budapesten figyelemre méltó, hogy 5% alá csökkent az éves drágulás üteme. Erre legutóbb 5 éve a Covid idejében volt példa. A mérsékeltebb drágulási ütem azért is tűnik fenntarthatónak, mert a lakbérek a legtöbb nagyvárosban magasnak tűnnek, mondta. Nem mindennapi rekordkísérletre hívja közben a foci és a csocsó szerelmeseit a Heineken. Május 16-án, 2 héttel az UEFA bajnokok ligája budapesti döntője előtt. Az igazi élmény nem csupán maga a játék, hanem hogy olyanok találják magukat egy csapatban, akik pár perccel korábban még nem is ismerték egymást. Néhány passz és egy közös gól után azonban minden megváltozik. Idegenekből csapattársak, majd könnyen barátok lesznek. A cél, hogy az ország legnagyobb 7,2 méteres csocsó asztalánál a lehető legtöbben játszanak együtt, és váljanak ezzel a csocsó bajnokaivá. A Budapest belvárosában az Erzsébet téri óriáskerék előtt zajló egésznapos program részeként a Heineken a bajnokok ligája trófeát is elhozza, így a csocsó rekordban résztvevők és szurkolóik akár fotózkodhatnak is a legendás serleggel, sőt a legszerencsésebbek jegyet is nyerhetnek a BL döntőre a Puskás Arénába. A játék nem csak azért olyan közkedvelt, mert a világ legnépszerűbb sportját imitálja kicsiben, hanem azért is, mert legalább olyan közösségteremtő ereje és intenzitása van, mint a nagypályás focinak. A márka ezt az élményt Budapest szívébe hozza május 16-án. Egyébként 10 óra 30-kor kezdődik a csocsó maraton a 7,2 méter hosszú asztalnál, egyidejűleg két csapatban 11-11 vállalkozó kedvű játékos mérheti össze a tudását 5 perces váltásokban. Az esemény este 19 óráig tart az Erzsébet téren, a regisztráció után pedig minden felnőtt a rudak mögé állhat. A résztvevőknek még ismerniük sem kell egymást, a helyszínen spontán összeállított csapatok is játszhatnak egymással. A lényeg pedig nem az eredmény, hanem hogy az emberek a valós életben szerezzenek közös élményt, és közben akár új ismertségeket is kössenek. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a BME kutatói áttörést értek el a biológiailag lebontható elektronika területén, amivel jelentős lépést tettek a fenntartható áramköri termékek gyártása felé. Az új technológia lehetővé teszi, hogy az elektronikai eszközök hordozói komposztálhatóak legyenek, ez pedig csökkenti az elektronikai hulladék mennyiségét és környezeti terhelését. A BME kutatói tehát biológiaig lebontható komposztálható áramköri hordozókat fejlesztettek ki. Az új technológia akár 90%-ban újrahasználható vagy komposztálható anyagokat használ. A fejlesztést elismerte az Európai Unió is, méghozzá több innovációs díjjal. A megoldás főként rövid élettartamú, gyorsan elavuló elektronikai eszközökre fókuszál, a gyártási költségek pedig versenyképesek, a piaci bevezetés és szabadalmaztatás folyamatban van. Budapestre érkezik a nemzetközi és hazai művészet legkiemelkedőbb válogatása. A közel 600 tételből álló kollekció bizonyítja, ma már nem szükséges a nagy külföldi aukciós házakig utazni azért, hogy nemzetközi kvalitású műtárgyak és festmények kerülhessenek egy gyűjteménybe, ráadásul vonzóbb áron. Tavasszal ismét felpesdül a hazai aukciós piac, tehát, amelynek meghatározó szereplője a BÁV Art aukciós ház és galéria. Az intézmény egyedülálló módon a teljes műkereskedelmi palettát lefedi. Az ékszerektől a festmény át a bútorokig és műtárgyakig kínál ritkaságokat. A gyűjtők méltó környezetben licitálatnak ikonikus órákra, hollywoodi csillogást idéző ékszerekre és különleges festményekre, ami egyúttal a magyar piac erősödő nemzetközi szerepét is igazolja. Az aukció egyik legszemélyesebb darabja Füst Milán arany zsebórája. A svájci gyártó modellje tökéletes párhuzamot von az irodalomtörténet és a tengeri hajózás között, hiszen az író főműve, a feleségem története is egy hajós kapitány világában játszódik. Közben különleges darabbal bővül az egyik budapesti múzeum gyűjteménye, most bárki megtekinteti a repülés történeti csodát. Az Aeroplex egy Rolls-Royce hajtóművet adományozott az intézménynek, a közlekedési múzeum kőbányán nyit időszaki kiállítást. 4 évtized szolgálat után kiállítási látványosságként folytatja pályafutását a Rolls-Royce RB211 hajtómű a vállalat hangárjából egyenesen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új kiállítására került. A múzeum kőbányán nyit időszaki kiállítást az északi járműjavító területén a biztonságos és kooperatív közlekedés témáját körbejárva. A tárlat egyik kiemelt látványossága egy nagyméretű modern gázturbinás hajtómű, amely még egy évvel ezelőtt is aktív szolgálatban volt a DHL egyik Boeing 757-esén. A hajtóművet azóta kivonták a forgalomból, a légitársaság hozzájárulásával pedig az Aeroplex a múzeum részére adományozta. A Rolls-Royce RB211 típusú hajtómű a sugárhajtású repülés egyik mérföldköve, amelyet a brit mérnöki innováció és megbízhatóság jelképének tartanak. A motort több ikonikus, főként hosszú távú utasszállító repülőgépen alkalmazták. Az első és legismertebb típus a Lockheed L-1011 Tristar volt, amelyhez az eredetileg kifejlesztették, később az RB211 különböző változatai megjelentek a Boeing 747-es verzióin, valamint a Boeing 757 és 767 típusokon is. Mobillyal riasztotta közben azt a gimnazistát, aki kirohant az angol óráról, hogy életet mentsen. A gimnazista egy telefonos riasztás után rohant ki, majd újraélesztett egy életfunkciók nélküli férfit egy budapesti parkban. A gimnazista Bognár Béres Gyula április 13-án délelőtt kapott riasztást a telefonjára telepített Safe City alkalmazáson keresztül, miközben angol órán ült a közgazdasági politechnikumban. A 15 éves diák azonnal a közeli parkba sietett, ahol egy eszméletlen életjeleket nem mutató középkorú férfi talált. Az iskola később saját Facebook oldalán is beszámolt a történetről, és kiemelte, rendkívül büszkék a tanulóra, amiért segített megmenteni egy ember életét. A fiatal a riasztást követve érkezett a parkba, ahol már kisebb csoport állta körül a földön fekvő férfit. Mivel Gyula képzett elsősegélynyújtó, azonnal felismerte, hogy sürgős beavatkozásra van szükség, ezért késlekedés nélkül megkezdte az újraélesztést. A beszámoló alapján az első percek kulcsfontosságúak voltak. Körülbelül 3 percnyi újraélesztés után a férfi ismét lélegezni kezdett, röviddel később azonban újra leállt a keringése. A gimnazista ekkor sem hagyta abba az életmentést, hanem tovább folytatta az újraélesztést, amíg a beteg ismét levegőt nem vett. A mentők nagyjából ekkor érkeztek a helyszínre. Gyula a mentők kiérkezése után is a helyszínen maradt és segített az egészségügyi dolgozóknak az ellátásban. Az iskola úgy fogalmazott, hogy a diák gyors reakciója és lélek jelenléte nélkül tragédia is történhetett volna. Nem sokára programajánlatok érkez.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni, természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigát az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a Dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi Csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Elindult a Mester utca átalakítása, hosszú felújítás kezdődött Ferencvárosban. Leállnak a kaszálások több budapesti területen, az aszály miatt lépett a főkert. Megmenthetni a homokhátságot egy Duna-Tisza csatorna, a szakértők szerint nem ilyen egyszerű. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Most még bontanak és terelnek, de a tervek szerint néhány év múlva egy sokkal zöldebb és élhetőbb utca várja majd a ferencvárosiakat. Megkezdődött a Mester utca belső szakaszának felújítása a 9. kerületben. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a munkák első üteme már el is indult, és a következő időszakban jelentős forgalmi változásokra kell számítani. Az első szakaszban járdaépítések zajlanak több ponton, például a Lilium utca,

0: és az Ipar utca között, valamint a Bokréta utca környékén az érintett járdarészeket lezárják, a gyalogosokat pedig ideiglenes folyosókon vezetik majd. Az autósok számára is változik a közlekedés, a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszon 30 km/h sebességkorlátozás lép életbe, és a forgalom több helyen a villamospályára terelődik. Emiatt hosszabb menetidőre kell készülni. A későbbi ütemekben további ideiglenes forgalmi rend jöhet. Egy időre például egyirányúvá válik a Mester utca bizonyos szakasza, és több környező utcában is módosul a közlekedés. A felújítás célja azonban jóval túlmutat egy egyszerű útépítésen. A tervek szerint a Mester utca belső része akadálymentesebb, zöldebb és gyalogosbarátabb lesz. Új zöld felületek, vendéglátó teraszok és rendezettebb rakodóhelyek is kialakulnak. A kerékpárosok számára részben vagy teljesen elválasztott biciklis útvonal készül, emellett új zebrák is létesülnek, például a villamos megállóknál és a Szent István Technikum és Kollégium közelében. A fejlesztés illeszkedik a környék átalakulásához is, ahol az elmúlt években egyre több vendéglátóhely és üzlet jelent meg, miközben korszerűbb villamosok is forgalomba álltak. A beruházás várhatóan több mint 2,3 milliárd forintba kerül, és a tervek szerint 2027 nyarára készülhet el teljesen. Addig viszont a Mester utcában most egy ideig a türelem lesz a legfontosabb közlekedési eszköz. A következő hetekben több helyen magasabb lehet a fű Budapesten, de most nem a gondozás hiánya, hanem a túlélés a cél. Rendkívüli kasszálási rendet vezetett be a BKM Főkert a közelgő asszály miatt. A döntés hátterében egészen pontosan az áll, hogy a szakemberek szerint minden eddiginél szárazabb nyár jöhet a fővárosban. Karácsony Gergely főpolgármester úgy fogalmazott, hogy Budapestnek fel kell készülnie egy klimatikus veszélyhelyzetre. A bejelentés után a Főkert vezetése azonnal módosította a zöld területkezelési gyakorlatot. Az új szabályok szerint a külterületi kaszálásokat szinte teljesen felfüggesztik, kivéve azokat a helyeket, ahol a közlekedés biztonság miatt szükség van rájuk. A parkok kevésbé használt részein szintén ritkábban vágnak füvet, a gyakran látogatott területeken pedig magasabbra hagyják a gyepet. A cél egyszerű, ha magasabb marad a növényzet, akkor jobban árnyékolja a talajt, lassabban párolog el a nedvesség, és könnyebben túléli a hőséget a zöld felület. A szakemberek emellett arra is figyelnek, hogy a méhlegelők továbbra is megmaradjanak, hiszen ezek fontos élőhelyet biztosítanak a beporzó rovaroknak. Bardóczi Sándor főtájépítész szerint a klímaváltozás teljesen új szemléletet követel a városi zöld területek kezelésében. Úgy látja, hogy folyamatos alkalmazkodásra és új megoldások kipróbálására van szükség. A mostani intézkedés május végéig vagy visszavonásig marad érvényben, de a város arra számít, hogy a nyári hónapokban további hasonló lépésekre is szükség lehet. A változás tehát látványos lesz, több helyen vadabbnak tűnhetnek majd a parkok és a zöld sávok. A szakemberek szerint azonban most minden centiméter fű számíthat a város túlélésében. Feltörik a betont Budapesten, két forgalmas csomópont is zöldebb lesz, ahol eddig csak beton és autók voltak, ott hamarosan virágok, bokrok és fák jelenhetnek meg Budapest két forgalmas pontján. Újabb városi zöldítési projekt indul Budapesten. A Főkert két olyan terelő szigetet alakít át, amelyeket eddig teljes egészében beton borított. Az egyik helyszín a Kerepesi út és Fogarasi út kereszteződése, a másik pedig az Árpád fejedelem útja Margit hídhoz közeli szakasza. A fejlesztés a fővárosi önkormányzat közösségi költségvetési programjának a része. A cél pedig nem csak az, hogy szebbek legyenek ezek a forgalmas csomópontok, hanem az is, hogy ellenállóbb, fenntarthatóbb városi környezet jöjjön létre. A szakemberek direkt olyan növényeket választottak, amelyek jól bírják a városi hőséget és a szárazságot. A területekre többek között árvalányhaj, ökörfark, kóró, cickafark és más sziklagyepekre jellemző fajok kerülnek. A Kerepesi útnál, ha a közművek engedik, fákat is ültetnek, juharokat és szileket. A növényeket úgy csoportosítják, hogy segítség egymást a túlélésben a forró, szeles és szennyezett városi környezetben. Külön figyelmet fordítanak a csapadékvíz hasznosítására is. A növényágyakat mélyebbre alakítják ki, így az esővíz közvetlenül a gyökerekhez folyhat, nem pedig a csatorna rendszerbe kerül. Az Árpád fejedelem útja mentén főként cserjéket ültetnek majd, például veresgyűrűs somot és bibircses kecskerágót. A munkák idején forgalom korlátozásokra kell számítani. A kivitelezők ezért a közlekedők türelmét kérik. A projekt jól mutatja, hogyan próbál alkalmazkodni Budapest a melegebb és a szárazabb nyarakhoz, kevesebb beton, több növény, még a legforgalmasabb utak közepén is. Egy több száz éves terv került újra elő Magyarországon, össze kellene kötni a Dunát és a Tiszát, hogy vizet vigyenek a kiszáradó homokhátságra. Csak hogy a kérdés ma már nem az, hogy meg lehet-e építeni, hanem az, hogy érdemes-e. A homokhátság Magyarország egyik leggyorsabban kiszáradó térsége. A szakemberek szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a terület egy része akár félsivatagos állapotba is kerülhet a következő évtizedekben. Erre jelenthetne megoldást a régóta emlegetett Duna-Tisza csatorna terve, amely a Duna és a Tisza között teremtene kapcsolatot, és vizet juttatna a kiszáradó térségbe. Az elképzelés nem új, már az 1700-as években felmerült, eredetileg főként gazdasági és hajózási célokból. A modern korban azonban egyre inkább vízpótlási projektként tekintenek rá. A vita most azért erősödött fel újra, mert a klímaváltozás hatásai egyre látványosabbak. Sok szakember szerint sürgős beavatkozásra lenne szükség, de korántsem biztos, hogy egy hatalmas csatorna lenne a legjobb megoldás. A szakértők egy része arra figyelmeztet, hogy egy mély csatorna nem csak vizet vinne a térségbe, hanem talajvizet is elszívna a környezetéből. Ezt mutatja a vajdasági Ferenc csatorna példája is, ahol a környéken szintén csökkent a talajvízszint. Tímár Gábor szerint a klasszikus hajózható csatorna komoly ökológiai problémákat okozhatna, ha pedig zsilipekkel és vízlépcsőkkel oldanák meg a vízszint különbségeket, az a folyók élővilágára és vízminőségére is negatív hatással lenne. A szakértő ezért inkább modern vízpótlási rendszerben gondolkodna, például csőhálózatban és célzott vízvisszatartásban, amely közvetlenül a talajvízkészleteket segíteni. A vita tehát nem arról szól, hogy kell-e a víz a homokhátságra, ebben szinte mindenki egyetért. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy közben ne okozzanak újabb környezeti problémákat. Mert a klímaváltozás miatt egyre kevesebb az idő, de a rossz megoldások ára is egyre nagyobb lehet. De hogy is néz ki a valóságban egy Duna-Tisza csatorna, amikor a mesterséges csatorna tervét több száz éve felvetették, többnyire még csak gazdasági okok miatt került szóba. A Ráckevétől Szolnokig vagy Csongrádig tartó hajózható csatorna ugyanis megkönnyítette volna a teherszállítást. A 21. században viszont már a homokhátság vízpótlása lett az elképzelés elsődleges célja, és 2010-ben több párt is beletette a választási programjába. Az eltelt mintegy 300 év alatt ennek ellenére nem lett belőle szinte semmi. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
2: Ez

0: Budapest Update.
1: Abban talán nincs semmi furcsa, hogy ilyen-olyanokból Budapest bizonyos utcáit, tereit, épületeit a hivatalostól eltérő névvel említik a városlakók, ám olyan is akad köztük, amiről az emberek nagy többsége meg van győződve, hogy az a formális elnevezés, miközben ez nem igaz. A Villáv Budapest összeszedett jó párat a még élő és használatban lévő nem hivatalos elnevezések közül. Azzal mindenki tisztában van, hogy a főváros hivatalos neve Budapest, de a vidékről érkezik az ember, és teljesen mindegy, hogy keleti, nyugati, déli vagy északi irányból jön, mindig azt mondja, megyek Pestre, ami végül is csak a város egyik fele. A vidéki ember számára Budapest egyszerűen csak Pest, és mindezt nem lehet arra fogni, hogy azért, mert az úgy rövidebb. Ennek oka valószínűleg az, hogy mindig is Pest volt a fejlettebb és a hangosabb része a fővárosnak. Hivatalos ügyben vagy szórakozás céljából is elsősorban a pesti oldalra jött és jön a vidéki ember. Amikor egyesült Pest, Buda és Óbuda, hogy Budapest legyen belőle, akkor is leginkább úgy állt a helyzet, hogy az utóbbi kettőt csatolták az előbbihez, ami jelezte a sorrendet a három település között. Ma már persze nincs így, maximum a megnevezés szintjén. A fővároson belül azonban számos hasonló eset figyelhető meg, amikor a hivatalos és a használatban lévő elnevezés eltér egymástól. A használatban lévő, de nem hivatalos elnevezések egy része azért speciális, mert egykor hivatalos nevek voltak ezek is, csak valamilyen okból eltörölték őket, de a budapestiek is azon belül azok, akik még használták a régi elnevezést, inkább ahhoz ragaszkodtak az újabb helyet. Egyszerűen azért, mert ezt szokták meg. Az idősebb korosztályok számára az Erzsébet tér még mindig Engels tér, a Teréz és az Erzsébet körút Lenin körút, az Oktogon November 7-e tér, a Nyugati tér Max tér, a Ferenciek tere pedig a Felszab. Ebből is látszik, hogy az egyszeri városlakót kevésbé érdeklés befolyásolja a politika. Ebbe a sorba illeszthető pár még speciálisabb eset. Az M7-es autópálya bevezető szakaszánál állt a zászlóval integető katona Ilja Afanesjevics Osztapenko szobra. Ez a terület, ami nem egy konkrét út, utca vagy tér, hanem egy önkényesen kijelölt része a környéknek, nevezték a szobor után Osztyapenkónak. Találkozunk az Osztyapenkónál, beszélték még a 70-es és a 80-as években a Balaton felé stoppolók, akik nem is a szobornál, hanem valahogy a közelében találkoztak egymással. Az elnevezés pedig annak ellenére, hogy az orosz katona már rég a Mementő parkban integet, megmaradt. Hasonlóan különleges a Szél Kálmán tér esete, amit bár eredetileg is így hívtak, 1951 és 2011 között azonban Moszkva tér néven futott, és a mai nap sokan még mindig így hivatkoznak rá, a Moszkva. A megszokás tartja életben azt a fura helyzetet is, hogy az Erzsébet téli koncerthelyszínt, az Akvárium klubot sokan még mindig Gödörnek nevezik, méghozzá két okból is. Egyfelől eredetileg ide épült volna az új Nemzeti Színház, ám a terv meghiúsult, és egy darabig szégyen szemre egy még gödör árválkodott a tér közepén, amit az alap számára ástak ki. Ez volt a Nemzeti Gödör, amit azonban később betemettek, vagyis a helyén megnyitott a Gödör klub, ahol aztán az Akvárium is. A Gödör 2002 és 12 között működött az Erzsébet téren, majd 2012 tavaszától átvette a helyét az Akvárium, amit annak ellenére neveznek sokan még mindig Gödörnek, hogy a hely arculata teljesen megváltozott. A régi Gödör pedig azóta is létezik, csak a Király utcában találjuk. Különösen felvillanyozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy-egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a Szopláki Ördöglyuk. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be, igazoltan más földi halandó nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen és mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piliszen keresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A Szopláki Ördöglyukba azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amibe egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységbe pedig 111 méter. A Budai hegységben és a Pirisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhelye a denevéreknek. A következő a Szelin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neandervölgyi ember élt benne, de találtak itt állati eredet. eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bántori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti, a kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütötte el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a Remete Szurdok barlang, simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi Remete Szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A Remete Szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdok voltak, és így Remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk Remete szőlősre is. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik. Ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a rikkancs, találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt. Mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzáfordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyattá vált szerepük, a rikkancsok alkalmazása luxus lett, felesleges kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás-futással telt, időnként nem ártott javít az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovaskocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér, és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, ugye a szenet is lovaskocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
5: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
2: Reklám hangzott el.
7: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, ma van a lisztérzékenység világnapja, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helyekerítésnek a középületek körül. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédő Őrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Ma és holnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autósereg szemléjét, a Concordi Elegance-t. A rendezvényen egyebek közt veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak. Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán. A fővárosban a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállító helyjel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken vehetnek részt. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
5: Párkapcsolati témával érkezünk ebben az órában. Vendégem Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel, elérhetőségünk 0677 1986. Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Nem sokára kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Szép jó reggelt kívánunk minden hallgatónknak. Vendégem a stúdióban Király Eszter, író, mentálhigiénés szakember. Valamilyen párkapcsolati kérdést szoktunk körbejárni, ma sem lesz ez másként. Szervusz Eszter, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Gabi!
1: No hát a téma, amit választottunk, ez szerintem sokakat érintő témakör, mondhatnánk így is, ugye, hogy mi kell ahhoz, hogy párkapcsolat nélkül is elégedettek legyünk, és hogyan épít a szingliség időszaka. Ezzel a két kérdés felvetéssel indítjuk ezt a mai beszélgetést, viszont mindenek előtt azt kihangsúlyozzuk, hogy nem a szingliséget akarjuk itt, nem is tudom, akár piedesztára állítani, de azt sem, hogy ezt erősíteni, hogy milyen jó dolog szinglinek lenni, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogyha valaki esetleg ilyen kényszerhelyzetbe kerül mondjuk, akkor ezt hogyan tudja jól megélni. Jól mondom, Eszter?
2: Hát ha jól megéljük, akkor jó dolog szinglinek lenni.
1: Igen, nem? Igen.
2: Így, de időszakosan.
1: Időszakosan, igen, ez
2: igen,
1: így van.
2: Így van.
1: Induljunk onnan, hogy miért félünk? Miért félünk a szingliségtől? Miért gondoljuk azt, hogy az egy rossz állapot? Vagy helyzet?
2: Óriási szükségünk van a valahova tartozás élményére. Tehát ez egy alapvető érzelmi igény, hogy valahova tartozzunk. És ez az érzés, a valahova tartozás érzés, ez nagyon erősen tud munkálni bennünk. Óriási szükségünk van arra is, hogy külső megerősítéseket kapjunk önmagunkról, a saját szerethetőségünkről, hogy folyamatosan relációba kerüljünk valakivel. Egyrészt ez ijesztő tud lenni, ugye a kapcsolatok elején, de későbbiekben, hogyha mi tudat érzése, tehát a társtudat élménye kialakul, akkor ez egy nagyon fontos érzés a szövetségnek az élménye, a párkapcsolatok szövetségi alakulásának a szakaszáról beszélek most. Tehát visszatérve, a valahova tartozás érzés az szinte a legerősebb hajtóerőnk, felhajtóerő ilyenkor, de nem előírás, hogy ez kifejezetten csak párkapcsolaton belül éljük meg. Nagyon fontos, hogy családtagjaink, barátaink, szociális hálunk is tud egy olyan
1: védelmet,
2: egy olyan védőhálót biztosítani, amely szintén megadja nekünk a valahova tartozás élményét, a társas támasz, a társas támogatottság élményét, és tudunk elégedettek lenni az életünkkel, így e tekintetben is. Még az is egy nagyon fontos, hogy a szingliség az nem egy várakozási időszak, tehát nagyon sokan egy ilyen úgy értelmezik, vagy úgy definiálják az életükben, mintha ez egy ilyen bőjt időszak lenne, ridegen tartott időszak, amiben valaki önmagát tulajdonképpen megfosztja azoktól az építő élményektől, amelyek a párkapcsolatokhoz tartoznak. Nagyon lényeges ezt nem így definiálni az életünkben, hanem ez egy olyan időszak, ugye, amelynek során egy boldog és teljes életformát is ki tudunk alakítani, hogyha ezt valóban saját épülésünkre fordítjuk.
1: Hát ez is az nagyon fontos, a saját épülésünkre és az önismeretünkre fordítjuk ugye ezt az időt, hiszen minden ilyen egyedül töltött, vagy szingliként töltött időszak után az ember jó eséllyel, hogyha ezt jól tölti meg, boldogsággal, jó érzésekkel, akkor mindig egy picit többként fog tovább lépni, tehát egy új kapcsolatban majd nem úgy fog belelépni, mint ahogy az előzőbe volt, hanem nyilván több önismerettel, több tudással rendelkezve jó esetben. Itt még egy dologra szeretnék, a társadalmi nyomás viszont, és a társadalmi elfogadása, társadalmilag elfogadott, nem egy társadalmilag elfogadott lét egészen pontosan a szingliség, még ma sem, holott nagyon-nagyon sok szingli van.
2: Igen, olyan, mint hogyha a párkapcsolat nélküliség az, hogyha valaki tartósan önmaga társaságát élvezi és egyedül él, és ezt az időszakot, ahogy fogalmaztam, érzelmi öngondoskodással tölti meg. Ez nagyon-nagyon lényeges, ugye, ahogyan te is fogalmaztál, az önismeretének a gazdagítására, önmaga fejlesztésére fordítja, hiszen valóban, hogyha rendben lévő társat akarok, vagy rendben lévő párkapcsolatban akarok élni, akkor önmagammal is rendben lévővé kell válni. És ehhez hozzá kapcsolódik az önreflexió, az önismeret, az érzelmi öngondoskodás, az, amikor megértem, hogy a tulajdonképpen a párkapcsolati boldogságomnak is a kulcsa, és a szingli létemnek a boldogságának a kulcsa, és az autonómia. Az, hogy én egy autonóm lényként tudok létezni, nem vagyok függőségi helyzetekben, sem érzelmi, sem anyagi, sem fizikai. Tehát az autonómia azt jelenti, hogy szabadon hozhatok döntéseket, mert senki nem befolyásol, senkivel nem vagyok függőségi helyzetben, senki nem hozhat a fejem fölött döntéseket, tehát van egy felnőtt létem, felnőtt én állapotom, amiben független vagyok és szabad vagyok. Tehát megvan az önállóságom, megvan az autonómiám, és megvan a saját döntéseim, a saját életem feletti kontroll. Ugye ez az, ami nagyon fontos, mind a egyedüllét időszakban, hogy ez valaki, ha valaki rendelkezik ugye ezekkel a képességekkel, ezekkel a kompetenciákkal, akkor egyedül létében is kiteljesedett életet tud élni, persze ne túl sokáig, én mindig ezt szoktam, úgy szoktam fogalmazni, hogy ezért ez a, amikor már a magány betokosodik, becsontosodik, és már egy olyan éles stílussá válik, ahol már inkább elutasítjuk a társas kapcsolatokat, ez már inkább önszabotás, mint sem öngondoskodás.
1: Hát meg nem is egészséges igazából, igen. Tehát akkor nem tudsz kapcsolódni, nem tudsz senkit beengedni az életedbe, hogyha minél, ha nagyon sokáig van ez az állapot, a szingli állapot. Most életöröm zene következik, de ezt követően jövünk vissza Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Manna. Ez a Családi Manna.
1: Valamint Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel vagyunk itt a stúdióban. Ha esetleg kérdése van bárkinek, akkor a Facebookra is kiraktuk, a Manna FM oldalára. Lehet oda kommentbe írni, hogyha bármilyen kérdés van ezzel kapcsolatosan, hogy mi kell ahhoz, hogy párkapcsolat nélkül is elégedettek legyünk. Hogyan épít a szingliség időszaka? Nem a szingliséget akarjuk itten úgymond reklámozni idézőjelbe, természetesen, de nagyon sokan kerülnek olyan kényszerhelyzetbe, hogy ideig óráig szingliként kell, hogy éljenek, és nagyon sokan ezt rosszul élik meg. Éppen ezért gondoltunk arra, hogy ezzel a témával is foglalkozunk, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt az időszakot tényleg jól megélje az ember. Ugye itt a társadalmi nyomásnál hagytuk abba a beszélgetést, hogy van egy elvárás a társadalom részéről azzal kapcsolatosan, hogy egyedül egy nő vagy akár egy férfi nem élhet. Ha már egyedül él, akkor mit is, hogy mifelénk azt mondják, hogy vénlegény, vagy vénleány, ugye? Tehát, hogy nyilván főként a szingliséget itt beszéltünk a nagyon fiatalokról is, de itt most inkább a 30 fölött szingliként élőkre vonatkozik mindez, amiről most beszélgetünk, főként ugye a társadalmi nyomás leginkább őket érinti, de teszem hozzá 20 éveseket is amúgy sok esetben. Hogyan lehet kezelni ezt a külső társadalmi nyomást jól? Lehet ezt kezelni egyáltalán?
2: Ahogy az előbb fogalmaztam, valóban tényleg méltón és egészségesen úgy tudunk egymás mellett élni, hogyha egyenrangú társak vagyunk, akik önmagukban is életképesek. Viszont sokan úgy kezdenek párkapcsolatokba, hogy olyan, mintha tényleg a törött darabjaiba illeszkedne a másik. Tehát úgy alakulnak ki a párkapcsolatok, hogy a sémák harapnak egymásba, hogy erről már sokszor beszélgettünk, ugye a sémakémia jelenségéről, és valóban, ha törött darabjaimba passzoló embertársamat keresem, aki éppen ott van darabjaira hullva, mint én, ugye akkor gyakorlatilag az lesz a vége, hogy vele leszek csak teljes, és vele leszek teljes egész. Nagyon sokan így kezdenek el párkapcsolatot, hogy valóban önértékelési zavarok leküzdésére, vagy múltbéli traumák feldolgozására használják elsősorban tulajdonképpen a másik embert, és ilyenkor kimondhatjuk, hogy, illetve már ki is mondtuk, hogy létezik gyógyító kapcsolat, tehát van olyan, ugye, hogy gyógyító kapcsolat, hiszen aki kapcsolatban sérül, kapcsolatban gyógyul, viszont azt látjuk, hogy megvan ez a párkapcsolat, látszólag megvan a párkapcsolatnak a léte, a megléte, de azon belül nincs megfelelő kommunikáció, nincs megfelelő érzelmi kapcsolódás, nincsen érzelmi intimitás, tehát ilyenkor lehet, hogy valóban megvan egy funkcionális kapcsolat.
1: Tehát amit a társadalom elvár és látni akar, igen.
2: A társadalom elvár és látni akar, és a külvilág szemében elfogadható, de gyakorlatilag egy üres kagylóhely kapcsolatot látunk sok esetben, mert belül az a kapcsolat nincs megtöltve mélységgel. Tehát az, amikor valaki valóban sok esetben társadalmi konvenciók hatására, szülői nyomás hatására indít párkapcsolatot, ne legyen
1: vagy marad
2: egyedül,
1: benne egy pár
2: vagy marad benne, ugye ez is nagyon lényeges, ugye egy sokkal erősebb a külső megfelelés, a külső elvárásoknak való megfelelés, mint az, hogy valaki önazonos, önelfogadó, érzelmileg öngondoskodó, önreflektív, önismeretet gyakorol, önismeretet gazdagít, és valóban rendben lévő emberként kezd majd egy valóban egészséges párkapcsolatot. És igen, sok esetben a társadalomnak a billogja tud lenni, amikor valaki tartósan szingliként él, pedig mondhatjuk, hogy nagyon sokszor a párok, hogyha főleg fiatal 30-asokra jellemzők, mindketten nagyon tudatosak, mindketten logikus, racionális szempontok alapján vezetik az életüket, és megtörténik, hogy individualista viszonyok között élnek, tehát nem alakul ki igazi tehát két erős én tudatról beszélünk, és igazi mi tudat, társ tudat, ahogyan az előbb említettünk, és beszéltünk erről a két nagyon-nagyon fontos fogalomról, nem tud kialakulni.
1: Azt egyébként, hogy hogyan kezeljük azt, ha nem fogadja el a társadalom mondjuk a szingli létünket, erre van bármilyen tippünk, úgymond? Mert most az, hogy oké, nem foglalkozunk vele, ez egy, mondjuk ez lehet egy jó tipp, csak nem mindig tud az ember nem foglalkozni vele.
2: Azt nagyon fontos saját magunkban is erősíteni, hogy egy elégedett élet, tehát egy kiteljesedett élet, az nem kizárólagosan a romantikus kapcsolatokból fakad. Tehát ez egy nagyon fontos igazság, és sokan választják, tehát az, amikor van egy hosszabb kapcsolat, egy szakítás, ott meg kell, hogy éljük ugye a gyógyulásnak az időszakát, a gyógyulásnak a gyász folyamatát, végig kell lépdelnünk ezeken a szakaszokon. Tehát, hogyha tudatosítjuk magunkban, hogy nem csak párkapcsolattal élhetünk teljes és elégedett életet, nem kizárólag romantikus kapcsolatokból származik a boldogság. A Valentin nap az nem csak a párokról szól, ugye, tehát itt igen, a legnagyobb para, ugye az szokott lenni, amikor jön a Valentin nap, és szingli vagyok, és úristen, nincs kivel ünnepelni.

0: Hogy adott ember, adott nő, vagy adott férfi miért él éppen abban a pillanatban, abban az időszakban, vagy miért választotta ezt, ezt az élethelyzetet.
1: És lehet, hogy hitelesebb életet élek szingliként, mint ha párkapcsolatban élnék egy üres kagylóhely kapcsolatban.
0: Legfrissebb hírek és életörem zene következik, ezt követően pedig folytatjuk a beszélgetést, maradjanak itt a Mannán.
2: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan

0: Elérkeztünk a hónap utolsó szombatjához, és itt van velem a stúdióban Király Eszter író, mentálhigiénés szakember. Téma természetesen, mint ahogy mindig, a párkapcsolat. Elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Hírek és zene, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, ma van a lisztérzékenység világnapja, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben

0: fognak maradni a kis benzinkutak. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helyekerítésnek a középületek körül. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédő Őrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Ma és holnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. A hétvégén ismét megrendezik Balatonfüreden az ország egyik legnagyobb veterán autósereg szemléjét, a Concorde Elegance-t. A rendezvényen egyebek közt veterán és klasszikus kategóriájú járműveket láthat a közönség. A látogatók több járművet tesztvezetésen is kipróbálhatnak. Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán. A fővárosban a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállító helyjel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken vehetnek részt. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
1: Családi Manna, a mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Párkapcsolat a témánk ebben az órában, Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Elérhetőségünk 0677 986, Facebookon is elérnek, Manna FM 98.6. Nem sokára folytatjuk.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Love us for the first time. Running on the red lights. The middle finger was a peace sign. Yeah. We were sipping on emotions. Smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Valamint Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel vagyunk itt, és a mai témánk a mi kell ahhoz, hogy párkapcsolat nélkül is elégedettek legyünk, hogyan épít a szingliség időszaka, erről beszélgetünk. Ugye ott hagytuk abba a hírek és a zene előtt, hogy a társadalmi nyomás azért az elég erős szokott lenni, hogyha valaki mondjuk huzamosabb ideig egyedül él, lesz valahogy nem egy elfogadott állapot. Nyilván minden, tehát a szingli embernek is a legtöbb esetben ugye az jobb, hogyha valaki van mellette, tehát hogyha nem szingliként éli az életét, de ott hagytuk abba, hogy a társadalom részéről is azért egy kis elfogadást érdemes gyakorolni, úgymond, hogy nem kell mindenbe beleszólni, és nem kell mindenki felett ítélkezni, mert nem tudhatjuk, hogy éppen miért van adott ember egyedül, akár hosszú ideje. Ugye a Facebookra kiraktuk, és jött is felénk egy kérdés, Eszter, most folytassuk-e, vagy válaszoljuk meg ezt, hogyha esetleg gyorsan, akkor rákeresek újra, hogy hol is volt ez a kérdés, mert igen, egy angolul érkezett a kérdés, nyilván magyarul fogjuk megválaszolni, bízunk benne, hogy az úriember, hogyha jól látom, ha értette, amit kiírtunk, akkor válaszunkat is érteni fogja. Ő azt kérdezte, hogy az öngondoskodás és a személyes fejlődést, ezt hogyan lehet előtérbe helyezni, mert hogy ez nagyon nehéz, valami ilyesmi a kérdés. Valóban nagyon nehéz. Erre mit tudunk válaszolni, Eszter, hogy hogyan lehet előtérbe helyezni az öngondoskodás például?
3: Nagyon fontos a másokra irányuló fókuszról áthelyezni az én fókuszra a hangsúlyt. Ez lesz az első lépés, hiszen amikor valaki hosszú-hosszú éveken keresztül egyik kapcsolatból emeli át magát egy másik kapcsolatba, sok esetben erőteljesen külvilágfókusz önértékeléssel fog rendelkezni. Tehát az önértékelése sok tekintetben a másiktól fog függni. Tehát az az én fókuszú önértékelés lenne a kulcs, ugye, ami a párkapcsolat nélküli időszakban alakul ki. Az a én fókusz, az a saját magamra irányuló szeretet, ugye, mint
2: önszeretet. Ami nem önzés, ez ugye, fontos,
3: nem
2: önzés, így van.
3: Nem önszeretet, ugye, amikor végre saját magam igényeire és szükségleteire figyelek, lelassulok, lecsendesedem, befelé figyelek, megpihenek, képes vagyok élvezni az egyedül létet, és meg tudom azt érteni, hogy az nem egy ilyen szerencsétlen flótásoknak az időtöltése. Uh-huh. Például az, amikor én egyedül megyek sétálni, vagy egyedül megyek el egy társadalmi eseményre, egyedül megyek el egy rendezvényre. Tehát tudom azt folyamatosan, tehát képes vagyok tudatosítani, hogy meg tudom találni azt az elégedettséget, amire szükségem van a jól létérzéshez, egyedül is.
2: Egyébként tehát az én fókusz, igen.
3: Az én fókusz a lényeg, így van, tehát hogy az, amikor már valaki úgy éli az életét, hogy már egy sok esetben egy családi közegből átemeli magát egy párkapcsolatba, nem tapasztalja meg ugye a felnőtt felelősségvállalás szintjeinek a megélését. A fiatal felnőtt kor, a fiatal 20-as évek erre, tehát ez nagyon-nagyon fontos, ez, hogy ezt az időszakot erre a saját épülésünkre fordítsuk. Amikor nem vagyok már függőségi helyzetben a szüleimtől, de nem vagyok függőségi helyzetben párkapcsolatoktól sem, hanem van önmagam épülése, a tanulásom, az öngondoskodásom, saját magam ra irányuló fókusz, saját az önértékelésem én fókuszúvá válik.
2: Nyilván ilyenkor is azért a társadalom részéről szokott jönni egy ilyen, na, milyen önző, azt hiszi, hogy, és minden csak magáért és magának. Szerintem itt még az is talán fontos lehet, hogy valamilyen szinten nem teljesen kizárni, de hogy ahhoz, hogy valaki én fókuszú tudjon lenni, ahhoz szükséges az egyedül lét, tehát az egy magammal töltött idő, a nap nem tudom melyik időszakába teljesen mindegy beépíteni, hogy egy picit foglalkozok magammal, vagy akár egy ideig teljesen úgymond elzárkózni minden külső behatástól, ami az én személyemet éri.
3: És nagyon fontos azt is tisztázni, hogy minden, ami az énhez kapcsolódik, ami az énnek a terápiához kapcsolódik, öngondoskodás, önértékelés, önszeretet, önbecsülés, nem önzőség. Igen. Tehát az, ami az énről szól, önmagam épüléséről szól, nem önzőség. Az előző blogban fogalmaztam úgy, ugye, hogy a szingli lét boldogságának a kulcsa és az autonómia, és a társas életem boldogságának is a kulcsa az autonómia, hiszen ugye úgy lesz egészséges az a kapcsolatunk, úgy lesz egészséges dinamikájú, hogyha egymástól függetlenül autonóm lényként tudunk létezni, mindkettőnknek van saját én ideje, örömet hozó tevékenysége, munkája, hobbija, saját szempontja, saját véleménye, és azokat tudjuk bátran, szorongás nélkül ütköztetni. Ugye ez lesz majd a tartós boldogságunknak a kulcsa, illetve hát a vágynak a fenntartásához is. Ezt ne felejtsük el, hogyha a vágyot szeretnénk hosszú ideig életben tartani, akkor a vágy és a szenvedély energiák fenntartásához is autonómiával kitöltött térre van szükség.
2: Az jutott még eszembe most, hogy az önfegyelem és az önfigyelem nagyon-nagyon fontos itt, mert akkor tudunk erre az útra rá lépni, vagy ráállni, úgymond, hiszen az, ahogy írta is az úr, ez tényleg egy nagyon-nagyon nehéz folyamat, és ez nem fog menni, úgyhogy 11 órakor még ilyen vagyok, és akkor 11 óra 5 perckor már én fókuszú vagyok. Tehát ez azért egy folyamat.
3: Nagyon fontos, így van, és helyezzem rá magam ezekre a terepekre. Tehát ne féljek, mindig sokszor kimondjuk, ugye, hogy igenis jobb társ válik abból, aki elég bátor volt az egyedül léthez, mert sok esetben nincs meg az a bátorság, hogy egy hosszú kapcsolat, egy szakítás után valaki ráhelyezze magát ugye az egyedül létnek a periódusaira, hiszen sokkal könnyebb átemelni, átlépni egy másik kapcsolatba, ahol hát ahogy sok esetben kimondjuk, rendre ugyanazokat hibákat ugyanúgy elkövetem, igen, hogyha nincs meg a saját én munkám, ha nem válok rendben lévővé, és nem gyakorlom azt a önismereti munkát, amire szükségem van, hogy egészségesebb kapcsolatban tudjak létezni.
2: Ez ugye legnehezebb egyébként a kapcsolatfüggőknek, mert őrőlük még nem is beszéltünk. Most talán már volt a kapcsolatfüggőségről, ugye? Kapcsolatfüggőkről, mert talán volt, vagy podcastünk, vagy itt a rádióban beszéltünk róla, már nem tudom, hogy hol.
3: A legnehezebb, de óhatatlanul létrehoz egy kapcsolatfüggő állapotot. Igen. Ez is, amikor éveken keresztül arról szól az életem, hogy kapcsolatról kapcsolatra vándorolok.
2: Bizony.
3: Nem ismerem az ént, nem tudom, magamat nem tudom értelmezni önálló lényként.
2: És hogyha nem tudom, akkor azt sem tudom kiválasztani, úgymond, hogy ki az, akivel együtt jól tudnánk működni, szóval ez tényleg, mondhatnánk azt, hogy fontos, bizonyos ideig fontos az, hogy egyedül legyünk, erre szüksége van az embernek ahhoz, hogy
3: magamat ismerjem, és önmagamat szeressem.
2: Igen. Na, életörömzene következik, és jövünk vissza Király Eszterrel, maradjanak velünk.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel vagyunk itt a stúdióban. Mi kell ahhoz, hogy párkapcsolat nélkül is elégedettek legyünk, hogyan épít a szingliség időszaka, ugye erről beszélgettünk, a társadalmi nyomásokról, miért fontos az, hogy a én fókuszú időt töltsünk, úgymond ez nem önzőség, ugye ezt is kiemeltük, és azt is kiemeltük, hogy ez a műsor, ez az adás, ez nem azért jött létre, hogy a szingliség mellett tettük le a voksunkat, és azt mondjuk, hogy hú, de csodálatos dolog szinglinek lenni, hanem pont arról, hogy hogyan tudunk ebben az időszakban építkezni, hogyan tudjuk az önismeretünket erősíteni, stb. Rengeteg dolgot tudunk megtanulni ebben az időszakban saját magunkról, a külvilágról és sok minden másról. Mit tanít egyáltalán a szingliség? Tanít-e bármit nekünk, hogyha természetesen ezt tudatosan odafigyelve éljük az elengedésről például?
2: Az elengedésről.
1: Vagy az elfogadásról, ugye, mert mind a kettő akár.
2: Igen. Hát ahhoz, hogy el tudjak valamit engedni, vagy valakit engedni, vagy egy folyamatot, vagy egy életeseményt engedni, ugye az nem kedről szerdára történik, ugye, hanem ahogy fogalmaztunk, az egy nagyon, tehát végig kell lépdelnem a gyásznak a szakaszain, és ahhoz, hogy elengedjek valamit, meg kell értenem, ugye, hogy velem mi történt, meg kell értenem, hogy mi a realitás az én traumámmal, vagy az én jelenlegi krízis helyzetemmel kapcsolatban. Ehhez nagyon sokat tud hozzáadni például egy segítő terápiás kapcsolat, aki rálát ugye egy teljesen objektív aspektusból erre a életszakaszomra, erre az életciklusomra, amit én le szeretnék zárni, el szeretnék engedni. Tehát nagyon fontos az elengedés, az, hogy elfogadjam, hogy velem mi történt. Ahogyan rálátok saját magamra, rálátok saját hibás működésemre, úgy tudom, ahogy már sokszor elmondtuk, átemelni magam egy egészségesebb dinamikájú, és valóban egy olyan egészséges kapcsolatban, ahol mindketten kiteljesedett, autonóm lényként létezünk majd. Az autonómiát én nagyon sokszor hangsúlyozom most, tehát biztos észreveszik a hallgatók, hogy rengetegszer használjuk ezt a szót, hiszen még egyszer elmondom, hogy azok képesek az egyedüli létet is élvezni, és a párkapcsolati létükben is kiteljesedetten élni, akik megtanulják a függőségek nélküli életnek az eszenciáit. És igen, tehát nagyon fontos az önelfogadás, a saját értékeimnek a megtalálása, az önszeretetem, az öngondoskodásom, az érzelmi öngondoskodásom. És az érzelmi öngondoskodásnak a fontos része az, hogy sírok, hogy megengedem magamnak azt, hogy valóban a negatív érzéseimet is.
1: Hogy megegyek két tábla csokit például.
2: Igen, igen, hogy ne menekülő útvonalakba, vagy káros igen. irányú autonómia törekvésekbe helyezzem, vagy csoportosítsam ezeket az energiákat. És azért kutatások is igazolják, hogy a szinglik életük minden területén nagyobb kontrollt élveznek, szabadabban hoznak döntéseket, kevesebb kompromisszumot kell kötniük, ugye, mert nincsenek függőségi helyzetekben senkivel, még egészséges függőségben sincsenek senkivel, ugye, ami a párkapcsolati létet jelenti, ezért kifejlesztenek egy sokkal erősebb függetlenséget, alkalmazkodó készséget, ezáltal egy érzelmi stabilitást, ezáltal egy érzelmi elégedettséget.
1: És nyilván ez a majdani partner számára is egy nagyon pozitív dolog, hogyha úgy nézzük, hiszen egy olyan emberrel ismerkedett meg, vagy egy olyan emberrel kötheti össze az életét, aki teljes mértékben rendben van az életével, saját magával.
2: Végtelenbe futó út, ezt mindig elmondjuk, az önismeret, tehát az, amikor én végül elindulok, tehát kitekintgetek a világba, és valóban elég bátor vagyok, hogy megnyissam a szívemet valaki felé. Ugye ez azért egy nagyon-nagyon fontos fordulópont, ide el kell, hogy érkezzen minden egyedülálló, hiszen ez az, amikor olyan a kisugárzása valakinek, hogy nem teszi magát elérhetővé egy új kapcsolat számára, nincsen nincsen nyitottsága, nincs kíváncsisága, akkor nem fogja megtalálni őt, ugye, a megfelelő ember.
1: Tehát ki kell dobni a hálókat, úgymond. A bátorság szót említetted. A bátorság az nyilván ahhoz is kell, hogy egyedül éljünk, tehát hogy szinglik legyünk, és ugyanúgy kell ahhoz is a bátorság, hogy ha már nem akarunk szinglik lenni, hogy tovább lépjünk.
2: Ez így van. Az az életbátorság, amikor egyedül is van bátorságom meghozni döntéseket, ráébredek arra, hogy egyedül is képes vagyok az életemet vezetni, meg tudok oldani krízishelyzeteket, megküzdési módozatokat találok krízishelyzetben egyedül, és ezek jól alakulnak, és ezek folyamatosan erősítik, szilárdítják az önbecsülésemet, hogy mennyire képes vagyok ugye egyedül is erre az egészséges autonóm létre. Ugye ez ad egy olyan önbizalmat, ami lehetővé teszi, hogy az életemet valóban egyedül vezessem. Viszont ahogy fogalmaztunk az első blogban, hogyha ez becsontosodik, betokosodik, hogyha nem lesz már, tehát úgy, ahogy ha, mint a társfüggőségben, amikor önmagamat nem tudom önálló autonóm lényként értelmezni, itt meg tud fordulni a dolog, ugye, hogy önmagamat már csak önálló autonóm lényként értelmezem, és a párkapcsolati létem is lehet, hogy egy személyes én tudatban fog tálni, ahol mindig én leszek a mindenkézben tartó, én fogom a döntéseket hozni, én hozok létre egy olyan kapcsolati dinamikát, amiben én valójában egyedül vagyok.
1: Most hát mindjárt lejárt az időnk sajnos, de még egy kérdés muszáj nagyon gyorsan, hogy van egészséges időszak, mert itt beszélünk arról, hogy ne túl hosszú időt, mert hogy akkor bekövesedünk, vagy nem is tudom, hogy igen, akkor ugye felhúzunk minden sok-sok falat magunk köré, de van egy tollig időszak, ami mondjuk, ami még egészséges, de ami már nem? Vagy ez egyén függő?
2: Hát személyiségfüggő mindenképpen, de hogyha szakítás utáni felépülésről beszélünk, ami egy hosszú kapcsolatnak az elgyászolása, azért az nagyon sokszor egy évet is igénybe vesz. Tehát mindig elmondjuk, ugye, hogy régi időkben, ahogy mondták, hogy a gyászév, ugye ez a szószoros értelmében ez az időszak, ez valóban jó arra, hogy ebben egy tisztulást, egy gyógyulás.
1: És egy önismeretet tegyünk szert.
2: Gyakorolni tudjunk.
1: Eszter, nagyon szépen köszönöm neked a mai beszélgetést is. Az interjúnk visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-n, iTunes-on is elérik természetesen, és akkor egy hónap múlva találkozunk.
2: Köszönöm szépen, szép napot!
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk. Családi Manna.

0: Király Eszteríró mentálhigiénés szakember volt a vendégem ebben az órában, akivel a szingliségről beszélgettem. Következő órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel az érzelem szabályozásról beszélgetünk. Tartsanak velünk, elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Kanapé, Manna FM.
2: A szombati adásban utána járunk annak, hogy a vizsgadruk hogyan jelenik meg a kézírásban. Lázár Ervin 90 éve született, a vasárnapi adásban arról lesz szó, hogy mit üzen a neves író a ma olvasójának. Tartsatok velem szombaton és vasárnap is Kanapé Argyelen Krisztával a Manna FM-en.
1: Kanapé, Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
5: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
6: Hé, te kóstoltad már a pizza mi új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi pizza mi élményt.
3: Reklám hangzott el.
8: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, ma van a lisztérzékenység világnapja, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helyekerítésnek a középületek körül. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt a Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Pétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi oldalán úgy reagált: a kormányzati támogatás megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, az alapítvány kuratóriuma pedig mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán. A fővárosban a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállító helyjel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken vehetnek részt. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Manna. Ez
1: a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csoda szép szombat reggelt kívánok a hallgatóinknak. Vendégem ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakember lesz, akivel az érzelem szabályozásról beszélgetünk. Tartsanak velünk, zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Csodaszép szombat reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Vendégem ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakember. Témánk pedig az érzelemszabályozás lesz. Ugye havonta egyszer beszélgetünk Enikővel minden hónap első szombatján 9 és 10 óra között. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: No, Enikő, érzelemszabályozás. Elsőként mit szólnál hozzá, ha definiálnánk, hogy mit jelent ez egészen pontosan, hogy érzelemszabályozás? Ez egy kicsit úgy hangzik, mintha valami technikai eszköz lenne, amit ott be kell szabályozni, hogy jól működjön, hogy
2: benyomjuk,
1: jól szóljon
2: az appot, ugye? Aha, és akkor igen, működik. Igen. Hát azért fontos erről beszélni, mert ma, amikor mindenhol és mindenki, ugye professzionális és nem professzionális tartalmakat gyárt, ma már mindenki beszél a lélekről, az érzelmekről, és ez a mindenki tud róla mindent, és megmondja ugye a tutit. És az emberekhez az is oda kerül az asztal, ami nem professzionális.
1: Sőt, szinte csak az kerül többségben igazából.
2: Így van, és ez a nagyon szép, hogy éljük meg az érzéseinket, érzelmeinket, de hát ez nem azt jelenti, hogy akkor a másikat le kell gyilkolni érzelmileg. És ezért kezdtem el azon gondolkodni, hogy erről nem nagyon szoktunk beszélni, amellett, hogy ugye az érzelmek miért fontosak, hogy megéljük, és hogy ugye jól adaptáljuk, ez is egy fontos dolog, hogy jól felismerjük, hogy valójában haragszom, vagy dühös vagyok, mert nem ugyanaz a kettő. Ezért jött nekem úgy szembe az a dolog, hogy na, akkor beszélünk egy kicsit az önszabályozásról.
1: Ez egyébként mi az, amiért annyira fontos a mindennapi életünkben, illetve pontosabban magunk számára fontosabb az, hogy ezt tudjuk szabályozni az érzelmeinket, vagy egyáltalán a teljes környezetünk számára is fontos az, hogy mondjuk ne essünk túlzásokba, szépen szólva.
2: Hát mondhatjuk azt, hogy elsősorban magunk számára, mert enélkül rendkívül sok, vagy sokkal több csalódás fog érni az életünkbe, másrészt pedig egész egyszerűen előbb-utóbb mindenkit elöldözünk magunk mögül, vagy mellől.
1: Igen.
2: Hogyha ez a szabályozás, nem vagyunk tisztában azzal, hogy ez hogy kell az életünkbe működtetni. Másrészt a környezet az nagyon-nagyon érzékeny ma már arra, hogyha valaki mondjuk nem tudja jól kontroll alatt tartani bizonyos szinten bizonyos érzelmeket, és akkor úgy flashbe megkapja. És ugye nagyon sokan, ugye, akik elkezdenek az önismeretükkel dolgozni, fejlődnek, vagy akár terápiás hatás alatt vannak, előfordulhat az, hogy kicsit hangosabbak az érzelmeik otthon, meg a környezetükbe, vagy munkahelyeken, és az önszabályozásig sokszor azt látom, hogy az önismereti munkában nem jutnak el. Mert az önszabályozás teszi azt lehetővé, hogy bár megéljen mondjuk a harag érzését, de a szomszéd a kerekét ne szúrjam ki, már elnézést, hogy ilyen hülye példát mondok, de hogy gyakorlatilag az már egy önszabályozás, hogy nem fogok ártani a szomszédnak, hiába adott haragra adó okot, megélem az érzést, de nem teszek neki kárt. Na és hogy itt jön az, hogy a környezetnek is nagyon-nagyon fontos, mert azt látom, hogy most már nagyon sok érzelem meg van élve, bátrabban, mint akár kellene is, de hogy az önszabályozó képességet az emberek nem fejlesztik magukba.
1: Sőt, én azt látom, ebből kiindulva, hogy a mai világban nem, hogy nem fejlesztik, hanem nincs is rám sokaknak igénye, mert hogy valahogy, tehát van szerintem egy olyan tévhit, hogy nem is annyira lehet ezeket szabályozni. Ilyet is hallottam egyébként már, hogy hogy tudnám én azt szabályozni, amikor olyan ideges vagyok, hogy majd szétvet a düh, hogy akkor ne mondjam azt a másiknak, hogy vagy ne adjak egy nagy pofont most lesarkítva a dolgokat.
2: Igen. Igen.
1: Mert hogy azt már nagyon jól tudjuk, hogy a gondolatainkat, ugye erre rengeteg fórum van, ahol lehet ezeket tanulni, hogy hogyan irányítsd, hogyan teremtsél, stb., de hogy az érzelmek hát legalább olyan fontosak, még a teremtéshez is, ha már itt tartunk.
2: Abszolút. Hát ugye az a teremtésnek egy fontos része, hogy nekem kell az én érzéseimet vagy kordába tartani, vagy amikor megélem, önszabályozni. Nem a páromnak, nem a gyerekemnek, az anyámnak, a szomszédnak, vagy a barátnak kell engem önszabályozni. Ugye hányszor hallunk munkahelyeken, vagy bárhol olyat, hogy valaki valakire rászól, hogy figyelj, értem, hogy ideges vagy, de nyugi, állj le egy kicsit, mert nem észleled, hogy viselkedsz. Ugye, és hogy ez mi okozza, hogy nem minden helyzetbe ismerjük föl, hogy hol kéne belépjen az, hogy jó, nagy levegő, nem várom azt, hogy most mindenki engem megérts, hanem kimegyek és futok egy 10 percet, vagy lezuhanyzok egy kis hideg vízbe, és önszabályozom már is magam, mert ennek nem csak ilyen érzelmi oldal van az önszabályozásban, hanem ugye van egy fizikai oldal, amivel ugyanúgy szabályozhatjuk az érzelmek.
1: Hát most ennél a példánál maradva, most az, hogyha valaki kívülről azt mondja nekem, hogy áll, egy picit nyugodjál le, stb., ahogy te itt mondtad.
2: A nem fogsz, még
1: nem fogok, még ideges, hagyjál engem, nem mondd már meg te nekem,
2: már
1: hogy én
2: megmond,
1: mit,
2: hogy
1: igen.
2: Én mit csináljak.
1: Én érzem ezt, én vagyok az ideges, te nehogy már.
2: Igen.
1: Szóval, hogy ez kívülről nem megold, nem...
2: Abszolút nem.
1: Még csak nem is koordinálható, én azt gondolom.
2: Hát sőt, hogyha ilyet kap valaki kívülről, ennek nincs is értelme, direkt azért ezt a példát hoztam be, akkor tulajdonképpen azt kell tudjuk, hogy még egy trigger gombot is nyomhat, és még idegesebb lesz, még jobban elveszítheti azt a fajta kontrollt, amiben már benne van, mint kontrollvesztés. És ilyenkor például a cégeknél én úgy szoktam tanítani, hogy valahogy vagy vigyen egy pohár vizet, vagy megkérdezze, hogy figyelj, valami feladatot átadsz-e nekem. Tehát valahogy máshogy el kell terelni a figyelmet, mire ugye az az adrenalin, vagy az a kontroll visszajön, hogy rálássak arra, hogy atyavilág, hogy viselkedek.
1: Ugye itt kérdés, hogy milyen személyiség az adott illető, mert lehet, hogy még a pohár vizet is ráönti az ember, aki oda viszi.
2: Lehet, szóval, hogy készülni
1: kell. Igen, hogy azért ez tényleg nagyon, hát kell az önismeret ehhez is, mint egy csomó minden máshoz. Most életörömzene következik, ezt követően jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Pólus Enikővel.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Pólus Enikő, mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában. Témánk az érzelem szabályozás. Vajon miért állunk annyira hadilábon ezzel? Erről beszélgettünk Enikővel. Azt gondolom, hogy nagyon sok felfejtettük itt egy picit a témát, hogy aki figyelt és hallgatott, ő már tudhatja, ha eddig nem volt tisztában avval, hogy mit is jelent, mit takar az érzelem szabályozás. Ez is ugyanúgy jöhet gyerekkorunkból, hogy nem tanuljuk meg, vagy nem tanítják meg, egyáltalán megtanítható kisgyerekkorban kisgyerekeknek az érzelemszabályozás?
3: Abszolút, sőt nem csak, hogy megtanítható, hanem muszáj a szülőnek elővegye azt a fajta erejét, bátorságát, hogy merje erre a gyerekét kondicionálni már egész pici kora óta. Ez nem azt jelenti, hogy elfolytani, hanem a gyerek igenis élje meg azt az érzést, ami belő benne van, de a kondicionálás és a szabályozás gyerekkorban ugye azt jelenti, hogy egyrészt merjek a gyereknek nemet mondani, mert nagyon sok szülő nem mer nemet mondani. Mondván arra, hogy ő, amikor gyerek volt, nem élhette meg az érzéseit, és most ő attól jó szülő, hogy megengedi a gyereknek. A gyereknek jó, ha megengedjük, hogy megélje az érzését, de ha nem rakjuk be az önszabályozó képességre való utalást, hogy van ilyen, erre igyekeznünk kell, fejlődnünk kell ebbe a dologba, akkor nem lesz jó semmire az, hogy a gyereknek megengedjük azt, hogy ilyen határtalan érzéseket éljen meg. És ez a titka az egésznek, hogy érzelmi biztonságot tud nyújtani, ha az érzelmi szabályozásban fejlesztjük a gyerekeinket, és persze mi szülők magunkat is.
2: Hát hiszen a példából többet tanul így a gyerek, ahogy szokták mondani. Tehát, hogyha én, mint szülő mondjuk nem tudom szabályozni az érzelmeimet, és folyamatosan a legnagyobb amplitúdókat élem meg, akkor nyilván a gyereknek hiába mondom, hogy szívem csak módjával. Gyereknek... Nem ordítunk azért, igen, mert nem kapsz egy csokoládét a boltba, igen, például, és akkor, igen, most ez egy nagyon erős, azt gondolom, kortünet már jó néhány éve, hogy ez is egyfajta érzelemszabályozásra való, illetve nem érzelemszabályozásra való nevelés.
3: Igen, vagy ugye ott van az, hogy egy esetleg egy kiskamaszkornál, hogy fiam, tedd le a telefont, ne hozd az asztalhoz. De valamelyik szülő állandóan az asztalnál előkapja. És hogy itt jön az, hogy ugye a minta, a példa, az nagyon fontos az érzelmekbe is, hogy egyrészt abba is, hogy hogyan engedem meg magamnak, másrészt, hogy hogyan szabályozom. És hogy ugye olyan sokszor például látok, ugye a családsegítőként, ugye, hogy gyerekek rákérdeznek anyánál, apánál, hogy szomorú vagy anya, szomorú vagy apa, vagy haragszol, és akkor nagyon fontos, hogy a gyerek ezt látja. De ha úgy látja, hogy közben üvöltözik az apa vagy az anya, és dobálózik, tehát nincs egy érzelemszabályozás, mert oké, ha ütnie kell, akkor legyen kinn a garázsban egy bogzsák, és menjen ki, és üssön bele. Az például egy jó minta a gyereknek, hogy az érzelemszabályozást ilyen mozgás irányában, mozgások, aktivitások irányába elvisszük. De ilyen aspektusból, hogyha azt látja a gyerek, azt a sémát, akkor hiába tanítom, a gyerek nem fog tanulni, mert csak séma folyik át ilyen aspektusból. És ezért nagyon fontos ez az érzelemszabályozás, mert érzelmi biztonságot ez ad sokszor. Uh-huh. Tehát, hogyha az ember el is veszíti nagyon a kontrollt, vagy tényleg a agyi hormonok olyan állapotba kerülnek, hogy ez egyszerűen vannak ilyen kontrollvesztett állapotok, és vannak azok az élethelyzetek, főleg, ha nem pihenünk eleget, akkor tulajdonképpen, hogy ez így kémia anyagként megtörténik, de hogy olyankor még inkább fontos, hogy rendelkezek ezzel a képességgel. Átadtam a gyereknek ezt a tudást, hogy ez is fontos. Mert ha nem adom át, nem beszélünk róla, nem lát sémát, jó mintát a szülő életében, vagy a környezetében, akkor óhatatlan, hogy olyan társadalom nőhet föl, ahol aztán érzelmileg mindenki azt csinál, amit akar, és azt hiszi, hogy az az érzelem megélés tulajdonképpen, hogy a másiknak ártok.
2: Nem. Hát ez most a közösségi média is ezt mutatja.
3: Abszolút.
2: A teljes
3: pont, nagyon jó példát hoztál, pontosan így van.
2: Tehát, hogy teljesen arctalanul minden talanul, szép magyar szó, kitaláltam én ezt most itt, áthatunk ugye a másiknak, és megélhetjük a legszélesebb skáláját az érzelmeinknek. Ez egyébként ijesztő, én azt kell, hogy mondjam.
3: Ez nagyon jó, hogy ezt a példát mondtad, mert pontosan ez történik a social oldalakon, a fiatalok ettől különben teljesen kivannak, tehát azért ezt az idősebb korosztály csinálja inkább, és már úgy, hogy a 30 fölötti korosztály, igen, tehát most bocsánat, nem idős a 30 fölötti korosztály, de a 30 fölötti korosztály írja ezeket a kommentháborukat, meg arctalanságot vállal, stb. Stb. A fiatalok egymás közt ezt máshogy csinálják, de ilyen aspektusban ez a legfontosabb, hogy ott nincs érzelem szabályozás. Akik csinálják, azt hiszik, hogy ez neki jár, mert hisz ő csak az érzelmeit megéli. De hogy ugye ezek milyen poklokat tudnak emberekre hozni és okozni, hogy nagyon sokan mondják, hogy ó, nem olvasok, vagy rám már nem hat. Inkább nem, úgy lenne hat, fontos fogalmazni, olyan, hogy már nem úgy hat, mint régen, de még mindig nagyon nagy nyomásokat helyez.
2: Annak is meg kell tanulni az érzelmeit szabályozni, aki kapja az ívet, úgy
3: abszolút,
2: mond.
3: Így van.
2: Mert ugye lehet értelemszerűen egy rossz, egy beszólásra úgymond a social felületeken lehet úgy visszavágni ugyanavval a stílussal, mint ahogy ezt sokan teszik is, és elindul egy ilyen lavina, én nem is értem, abszolút, hogy...
3: Adok-kapok,
2: igen, hogy ez igen. Kinek jó, vagy miért jó az, ha mindenki visszaszól csípőből. Abszolút. Anélkül ő szabályozná az érzelmeit, és azt mondaná, hogy na jó, állj, itt most ezt ne tovább, mert hiába megyünk tovább, úgyis ugyanoda fogunk kiukadni, mert mindenki a saját igazsága mellett áll ki, és innentől kezdve nincs valójában egy közös igazság, szóval teljesen igen, mindegy. És ez szerintem az a nagy probléma, hogy már a politikusoktól elkezdve mindenki, tehát olyan emberek igen, csinálják, hogy én nekem néha az állam leesik.
3: Abszolút, és ugye az a legfontosabb az egészben, hogy azt hiszik ezek az emberek, hogy na ott kiélik magukat, és ez nekik jó lesz, nem? Aki indítja és csinálja, neki lesz a legrosszabb. Uh-huh. Egyre süllyedő mentális állapotokat fog átélni, egyre inkább panaszkodó lesz, egyre inkább azt fog érezni, hogy az élete nem elég jó. Tehát ez egy olyan önvisszagerjesztő folyamat, és erre föl kell hívni az embereknek a figyelmét, hogy nem csak az, hogy ne csinálja, hanem hogy egész egyszerűen ebbe az irányba elmegy, a saját életét teheti tönkre.
2: Igen.
3: Tehát a lelki egészségünk nagyon-nagyon drága dolog, tehát az, hogy van egy egészséges idegrendszerünk, és azt próbáljuk meg önmagunk tönkre tenni, és aztán majd fogjuk más, hogy más tette tönkre. Tehát ezt vigyázni kell erre.
2: Mindig jó mást hibáztatni mindenért.
3: Egyszerűbb.
2: Is. Egyszerűbb, igen. No, jönnek a legfrissebb hírek, életörömzene, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6.

0: mit jelent az, hogy érzelemszabályozás? Hogyan tudjuk szabályozni az érzelmeinket? Többek között erről beszélgetünk vendégemmel, Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel. Tartsanak velünk, jönnek a legfrissebb hírek, életörömzene, de ezt követően jövünk vissza.
1: Cross GPS
2: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
0: Köszönjük! Reklám hangzott el.
6: Megnyitják a látogatókedőt a Karmelita palotát, ma van a lisztérzékenység világnapja, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett tároron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helyekerítésnek a középületek körül. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. Ezt a Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Pétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közösségi

0: oldalán úgy reagált: a kormányzati támogatás megvonásával meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, az alapítvány kuratóriuma pedig mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán. A fővárosban, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállító helyjel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken vehetnek részt. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
1: Családi Manna Ferenc Gabival.
2: Pólus Enikő mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában, akivel az érzelem szabályozásról beszélgetünk. Vajon ez mit akar pontosan, hogyan tudjuk ezt megtenni, honnan tudjuk észrevenni, hogy problémáink vannak esetleg az érzelmeink szabályozásával. Többek között ezekről beszélgetünk. Életöröm zene után folytatjuk.
1: Életöröm zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Manna. Ez a Családi Manna.
1: Pólus Enikő vendégem ebben az órában, témánk az érzelem szabályozás. Azt gondolom, hogy az előző két blokkba belementünk itt eléggé a mélységekbe, hogy milyen sok sebből vérzik úgymond ez a kérdéskör, hiszen nem igazán vagyunk tisztában, és ezt így bátran állíthatom, hogy az eseteknek a legnagyobb százalékában nem tudjuk úgy igazán szabályozni az érzelmeinket. És akkor itt jön a kérdés, hogy nyilván most lehet, hogy eszébe jut embereknek, hogy na hát szabályozom, miért nyomnám én el az érzelmeimet, amikor mások meg azt mondják, hogy ha elnyomom, akkor nem jó visszafogni, tehát hogy ki kell engedni, ha kiengeded, akkor az jó, viszont ha visszafogod az érzelmeidet, akkor jönnek a betegségek, megjelenik majd betegség formájába. Hogy hol van itt akkor a helyes egyensúly?
2: Hát egyrészt azért is fontos, ugye, hogy az ember sok tapasztalatot szerezzen a saját érzelmeivel és a viselkedésre való hatással, ugye az érzelem és az érzelem szabályozás határozza meg, hogy viselkedünk magunkkal és egymással. Mert ezeket a tapasztalatokat önismereti szinten nagyon szépen át lehet gyúrni. Oké, de vegyük azt, hogy nem mindenki kér önismerethez segítséget, és maga próbálja maga tapasztalatán összehozni. A helyzet az, hogy amikor önszabályozásról beszélünk, tulajdonképpen arról beszélünk, hogy ne fogd másra, már nem te, hanem bárki.
1: Igen,
2: tehát
1: igen.
2: Ez a ne fogd másra, hanem dolgozz magadon. És a dolgozz magadon az azt jelenti, hogy van-e aktív mozgás az életedbe, jársz-e a természetbe, csinálsz olyan dolgokat, amik boldoggá tesznek, szerzel-e másnak örömöt, ami neked még nagyobb öröm lesz, és egy csomó ilyen nagyon egyszerű struktúra van, ezek nem kerülnek alapvetően pénzbe, hogy az önszabályozó képesség magától is fejlődjön. Mert régen, nem tudom mikorra menjek vissza, több száz éve, ugye megvolt az, hogy egy fiút hogy kell önszabályozni, és egy lányt hogy kell önszabályozni. És az a fajta önszabályozás, most nem szeretnek ilyen történelmi korszakra lebontani, hogy melyik volt jobb vagy nem jobb, de hogy az a fajta önszabályozás az azért régen nagyon-nagyon szigorú volt, attól volt szigorú, hogy nem érezhettek az emberek. Ugye akár egy lányt odaadtak egy fiúnak, hogy akkor itt van tiéd, mert kiválasztottunk benneteket 20 évvel ezelőtt, és akkor szerelem érzések nélkül házasodhattak, ugye, vagy egy csomó ilyen érzelemmentes.
1: De ez azért volt egyébként, bocsáss meg, most egy picit belekapaszkodva, szerintem most idézőjelben butaság, hát nem tud az érzelmeit senkinek visszafogni, illetve hát nyilván valami ezt szinte vissza lehet, de az ott mélyen azért az munkágat.
2: Hát hogyne, hát ez rendkívül sok tragédiát is okozott, igen. Ami nem lett aztán kimondva tulajdonképpen, vagy nem lett föltárva, mint oknyomozati összefüggés, de ugye ebből a szigorból a társadalmak elindultak abba az irányba, mondjuk ahol most tartunk, hogy most viszont mindenki érezzen, de ha csak érez, és nincs körbe keretezve, nincs szabályozva, az ugyanolyan, mint amikor a Duna folyik, de ha nem lenne keretbe rakva, vagy hogy folyjon a Duna, akkor tulajdonképpen nem is tudna a hasznunkra válni, mert mindent elárasztana, elpusztítani, igen. És akkor nem lehetne jól hasznosítani. Tehát ez valahol az érzelmek úgy vannak bennünk megteremtve a képességek, hogy akkor tudnak jól működni, ha hajlandóak vagyunk az érzelmi képességek szabályozását is a kezünkbe venni. Nagyon fontos, hogy jól kell működjön a homloklebenyünk, nagyon fontos, hogy jól kell működjenek bizonyos agyi struktúrák, hogy erre képesek legyünk, hiszen vannak olyan embertársaink, akiknek vagy nincsenek látszólag érzéseik, és érzéketlenül gyilkolnak másokat, vagy nem jól szabályozzák az érzéseket, és magatartás zavarból származó bűnügyi problémáik vannak. Tehát ott mindig meg lehet azt nézni, hogy az érzelmi szabályozás képességgel hol van a probléma, organikus-e a probléma, vagy pszichés, vagy mentális elváltozás van.
1: Tehát főként igazából ezt a tudatunkkal tudjuk, nem? Tehát, hogy itt az érzelmek az egyik csomag, és akkor az, hogy ezt tudjuk szabályozni, ehhez viszont már mentálisan kell, hogy beavatkozzunk, nem? Tehát, hogy effektíve az csak gondolati szinten, igen, tudjuk szabályozni. Uh-huh. Tehát amikor azt mondjuk, hogy oké, azt érzem, de hát nem tudok ezzel mit kezdeni, mert egyszerűen érzem. Tehát ez olyan, mint amikor, igen, az ember olyan szerelmes, hogy nem lát, és tényleg nem tudod, hogy mit csinálsz. Nem, tehát csinálod a dolgokat csak úgy, mert mondják, hogy rózsaszín közben. De ott se vagy. Vagy nagyon ott vagy, igen, érzelmileg, de igazából az eszeddel egyáltalán nem vagy ott, és ilyenkor megy bele az ember olyan történetekbe, amik inkább, abszolút, ne is beszéljünk, mert azoknak aztán van tényleg olyan kimenetele, hogy Ajajaj.
2: De ugye milyen fontos ez a téma, amit most behoztál, mert a serdülőinket akkor hogy segítjük, ha nem beszélünk arról, hogy olyan
1: és nem csak
2: érzések,
1: a serdülők, nyilván igen,
2: meg az újrakezdők is.
1: Azt gondolom, hogy a szerelem témája az nem lehet az korhoz kötni, mert hogy a időskorban is az ember eshet új szerelembe. Abszolút. És ugyanolyan rózsaszín
2: kötbe. Meg én 3 évesen voltam először szerelmes. Mint egy 3 évesen
1: ugyanolyan rózsaszín kötbe tudsz kerülni, mint mondjuk 70 évesen, most mondtam valamit, tehát hogy ez szerintem, igen, ez az, ami teljes mértékben kortalan.
2: Igen.
1: És még akkor is, hogy 70 évesen van 8 diplomád, és baromi intelligens vagy, még akkor is bele tud lépni. Na, mert ez az, amit nem lehet szabályozni. Hát lehet szabályozni, Enikő?
2: Hát amikor maga az a szerelem első pár hónapja van, ugye, ami egy kémiai vegyület, akkor nem lehet.
1: Na,
2: és
1: tessék,
2: akkor sokkal megbocsátóbbnak kellenünk magunknak és egymásnak. Olyan szempontból viszont lehet, hogy bemegyek dolgozni, hiába nem akarok.
1: Uh-huh.
2: Tehát, hogy az a fajta önszabályozás, ami segíti azt, hogy a hétköznapokat azért ki tudjam vitelezni, hogy bemegyek dolgozatírásra, legfeljebb 2-es lesz, de most hiába vagyok 5-ös tanuló, nem tudok ide figyelni, és 2-es lesz. Tehát egy ilyen fajta önszabályozásba igenis be lehet tenni a szerelmet is, de olyan szempontból, hogy ne érezzem, mert esetleg nem jó emberbe szerettem bele.
1: Azt nem lehet. Igen,
2: tehát olyan
1: lehet.
2: Szempontból nem lehet. Azt ki kell várni, hogy úgy hát elmúljon, vagy elrendeződjön, vagy elillanjon, hát vannak különböző ez a szakszavak, ilyen szempontból ez mindenkinek más, de ugye maga a szerelemérzés az is fontos, mert ugye ott van a szeretet is, tehát a szeretet is legalább, ami az a feltétel nélkül szeretet, akár amit a gyerekeink iránt érzünk, az is ugyanilyen, hogy néha nagyon nehéz a szülőnek önszabályozni magát, hogy ne adjon túl sokat a gyereknek, ne adjon mindent meg, hogy vonja be a gyereket is, ugye, hogy tegyen ő is valamit, és nem mindent csináljon meg helyette. Olyan dolgokról beszélek, ami azt gondoljuk, hogy ez ilyen nagyon könnyű a ma szülőjének.
1: Egyáltalán nem könnyű, sőt, mondhatnám azt, hogy igen, lehet, sok esetben lehetetlen, igen.
2: Igen.
1: Na, újra életörömzenét hallgatunk, ezt követően pedig jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Pólus Enikővel.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Rádi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem Pólus Enikő, mentálhigiénés szakember ebben az órában. Témánk az érzelemszabályozás. Itt néhány helyzetet felvázoltunk ezzel kapcsolatosan. Nyilván rengeteg helyzet van az életben, amikor beleeshetünk abba a nem is tudom kis árokba, amikor nem tudjuk az érzelmeinket szabályozni. Ebből ugye egyiket itt most a zene előtti blogban picit kiveséztük. A szerelem az egy ilyen érzés, vagy a gyereknevelés, amikor annyira olyan feltétel nélküli szeretettel szereti a szülő a gyerekét, hogy tényleg mindent megcsinál helyette. Igazából nem, mert ez egy dolog, hogy nem tud rá haragudni, de azért tehát bizonyos feladatokat meg kell tanítani neki, hogy hogy tudjon majd felnőttként jól funkcionálni, és ebbe szülőként azért bele szoktunk esni, hogy a szeretet az felülír mindent.
2: Így van. Azt azért szabályozni, ugye például, hogy a szülő egyszer azt éri meg, hogy nem érdekel senki és semmi, én ezt így akarom és kész, és akkor túl sokat ad meg a gyereknek. Aztán azt megélni 2 óra múlva, hogy egy kis kanál vízben. És hogy ugye igen, mennyire nehezek ezek az erős érzések tulajdonképpen az önszabályozása területen, és ugye nagyon fontos témát hoztál be, mert akkor hogy is vagyunk? Melyik érzésemnek hol tart az önszabályozó képessége? Mert ezt így is szét lehet szedni. Mert attól, mert mondjuk a félelem önszabályozó képessége tegyük fel jobban működik az életemben, de mondjuk egy másik, mondjuk a haragnak az önszabályozó képessége viszont nem. És érdemes így is ránézni ezekre a területekre, mert meg lehet találni azt, mi az, amit egyedül sikerült az életemben kialakítani ezen a területen, és mi az, amivel esetleg segítségre van szükség. De a segítség nem mindig úgy professzionális, hogy akkor ezt a lelki szakemberhez elmész, hanem elmész és elsajátítasz egy technikát. Uh-huh. Ott volt például egyszer láttalak ilyen nagyon nagy dobokon dobolni. Már régmód, de nem is tudom, hogy mi annak a neve, sajnálom. És pont az ugrott be tulajdonképpen, hogy például nagyon-nagyon sok gyereknél, ha ezeket az ősi ritmusokat behoznák, és már egész kiskorban bizonyos mozgásokat megtanítanánk, bizonyos ritmusokat és ritmusokat bevinnénk, az, hogy beül egy gyerekkel egy szülőszínházba, és rendszeresen beül, és ott el van várva, hogy kell viselkedni, ezek a legtermészetesebb önszabályozó képességek, érzelmileg is, meg egyéb kognitív viselkedésben is.
1: Egyébként például eszembe jutott, hogy emlékszem, gyerekkoromban volt olyan, amikor nagyon dühös voltam, és ugye nem mondhattam ki, mert a nem tudom, kire voltam éppen dühös, teljesen mindegy, most vegyük azt, hogy a szüleimre, lehet, hogy tényleg így is volt, de lehet, uh-huh, hogy nem. És nekem az volt egy ilyen szabályozó technikám, hogy nem messzi ott tőlünk, vagy 3 utcányira volt egy ilyen, tehát egy ilyen, hát híd, fölötte ment a vonat, és akkor mindig gyerekként beálltunk a híd alá, és amikor ment a vonat, tudod, mivel az hangos, na akkor ordítottunk, aha, ahogy csak kifért a torkunkon. És mindig az volt, hogy oda mentem,
2: és hangosan
1: megvártam, tudtam, ugye mindig hány jött, 4:30-kor jött a délutáni vonat, és akkor 4:30-kor bementem, és amíg a vonat jó hosszú volt, és ordítottam, hogy csak kifért a szám. És utána olyan megnyugvás volt rajtam, és senkit nem bántottam. Hát ugye, aki hallott, de nem hallhatták, mert ott ház sem volt. Környéken. Tehát, hogy ez, és most eszembe jutott, hogy ugyanilyen szerintem a különböző bulik például, amikor rüvölt a zene, igen, és akkor kitombolod magad, amikor azt mondom, most elmegyek, és nagyot táncolok. Na, igen, az is egy ilyen
2: abszolút
1: felszabadító,
2: abszolút,
1: dolog.
2: Kiadod, igen, azt, ami vannak mélyebb érzések, vannak nehezebb fájdalmak, vannak szenvedések, amik sokkal mélyebbek, és például ilyen kiabálásokat szoktunk is bizonyos helyzetekben javasolni, és egész egyszer utána az ember könnyebben összeszedi magát, hogy az önszabályozás a képessége elinduljon. És ugye annyira jó, hogy hoztad ezt a gyerekkori példát, mert itt van az, hogy azért a gyerekekben, hogyha organikusan jól működik az agyban minden és az idegrendszerben, azért ott van az, hogy tulajdonképpen hogy adják ki magukból azt, ami érzelmileg ott van, és hogyan kezdjék el szabályozni magukat, de be kell hoznom egy tabu témát, az, hogy sokszor a szülő neveli le az önszabályozásról a gyereket.
1: És az hogyan teszi? Hogy ne csináljunk ilyet.
2: Például nem egyszer látok olyat, hogy a gyerek mitől megfog a garázsba, konyhába valamit, és akkor ő kitalálja, hogy akkor itt most ő rendet rak. De esetleg nincs szükség ott rendet rakni. És azt mondja a szülő, hogy hagyja csak, majd én megcsinálom, menjél inkább játszani, legyen időd. Na ilyet nem csinálunk, mert az a gyerek ösztönösen érzi azt, hogy neki most mire van szüksége, annak érdekében, hogy ezek az önszabályozó képességek úgy automatikusan fejlődjenek tulajdonképpen. Rengeteg ilyen kis pici pont, és ezért gondoltam, ugye, hogy beszéljünk róla, mert ez egy nagyon fontos téma, tényleg nem készítettünk erről még tartalmat, ugyanakkor a felnőttek életében is nagyon le kell ülni, és úgy azt mondani, hogy mik azok a pontok, amikor elveszítem önmagamat, vagy elveszítem önmagamnak a képességét, hogy úgy kontroll alatt tudjam tartani az erős emóciókat. Igen. Legyen ez pozitív, vagy negatív is. Mert én, ha örülök valakinek, úgy a nyakába ugrok, de visszább kell fejlődnöm.
1: Igen.
2: Mert ez ugyanolyan önszabályozó képességgel kell működjön, hogy nem biztos, hogy a másik körül, hogy a nyakába ugrok örömömben.
1: Igen. A másik kérdés, hogy ilyenkor a spontaneitásunk az mennyire veszhet el, hogyha túlságosan elkezdünk erre figyelni, tehát olyan szinten tudatosan és kockán éljük az életünket, hogy nem marad egyszerűen idő, vagy nem marad arra lehetőségünk, hogy csak úgy spontának legyünk.
2: Mert azért kell bulizni.
1: Aha, igen.
2: Ugye most a bulizást értsük akár egy színház, vagy szórakozás, és a többi, tehát hogyha az életünkben benne vannak azok a helyzetek, ahol ezt erre egy kicsit jobban figyelünk, és benne vannak azok a helyzetek, ahol nem érdekel, hogy mezítláb sétálók esőbes ki mit szól az utcán hozzám, ugye? Ez is egy ilyen jellegű dolog, akkor biztosak lehetünk ebből, hogy ez valamilyen szintű egészséges egyensúlyba tud működni. És ezért fontos, hogy életünk végig a személyiségünk rugalmasságán dolgozzunk azon, hogy tulajdonképpen úgy tudjunk aklimatizálódni és kapcsolódni ehhez a világhoz, hogy ne merevedjünk be, ne legyünk ilyen nagyon-nagyon ez a túlzó szabálytartóság, hogy meg se engedem magamnak a margarinta a kenyérre, mert akkor mi lesz. Értitek? Tehát, hogy ez nem jó, mert lemereveti a személyiséget, és biztos, hogy nem tesz jót ennek a szabályozó képességnek alapvetően. Szóval kell néha a rugalmasság, a lazulás. A vonat, mikor elmegy fél négykor, kell egyet üvölteni, mert jót tud tenni ebben.
1: Jaj, de most nem tudok hova menni fél négykor, nincs a közelemben egy híd, ahol átmegy a vonat, és egy nagyot üvöltsék.
2: Kérem szépen, lehet majd költözni kell?
1: Igen, lehet, igen. Mindest, ha hazamegyek, akkor most ezt újra ki fogom próbálni. Bár most felnőttként lehet, hogy egy kicsit nagyobb
2: amplitúdóval nyomom. Szeretik az emberek a dugót. És szeretnek ott tartózkodni, mert maximálisan megy a zene, és azt lehet látni, hogy az, aki a munkahelyen ilyen szabályosan éli az életét, bömbölteti a zenét az autóba, és senkit nem lát hal tulajdonképpen. Egy kicsit ott élik ma meg az emberek.
1: És erre most eszembe jutott az a párhuzam, hogy amikor azt mondják, hogy a kisgyerek, hát otthon olyan áldott jól élek, azaz, vagy fordítva, és az óvodába egy kis méregzsák, vagy fordítva, vagy az óvodába olyan jól élek otthon, meg egy méregzsák, na hát ugyanez van felnőtt korban, tessék, élek. A dugó és a munkahelyen. Nem sokat változunk, azt kell mondjam. Picit szabályozzuk, amennyire lehet, de na, próbálkozik az ember, hogy jobb
2: persze,
1: legyen.
2: Persze, csak fontos erről tudnunk, hogy segítsük jól önmagunkat.
1: Köszönöm szépen, Enikő, a beszélgetést.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel az érzelemszabályozásról beszélgettem. Következő órában Pap László, az ELTE fűvészkert igazgatója érkezik hozzám, akivel a május 29 és 31 között megrendezésre kerülő Parád és paródiák című kaktusz kiállítás és vásárról beszélgetünk. Tartsanak velünk!
1: Kanapé, Manna FM.
2: A szombati adásban utána járunk annak, hogy a vizsgadruk hogyan jelenik meg a kézírásban. Lázár Ervin 90 éve született, a vasárnapi adásban arról lesz szó, hogy mit üzen a neves író a ma olvasójának. Tartsatok velem szombaton és vasárnap is Kanapé Argyelen Krisztával a Manna FM-en.
1: Kanapé, Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Zavartalan marad az üzemanyagellátás, hepatitis A járvány alakult ki hajdóhatházon, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök hozzátette, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A Magyar Hang szerint a szerződést elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Jubileumi nyílt napot tart ma a Magyar Vöröskereszt. A Nyitott Székház nevű rendezvényre interaktív és szórakoztató programmal készül az idén 145 éves szervezet. Lesznek filmvetítések, társasjátékok és egy különleges elsősegélynyújtó flipper is látható majd. Az érdeklődők a kiállításon megnézhetik a történelmi vöröskeresztes relikviákat, az olvasósarokban pedig több évtizednyi családi lapmagazint és vöröskeresztes képregényt találnak. Ma van a Fény nemzetközi napja, 2018 óta ünneplik arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodore Mayman, amerikai mérnök és fizikus, ezen a napon végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható. Vasárnap is marad a borongós, esős idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Az ELTE fűvészkert idén is különleges programnak ad otthont a Parád és paródiák, vagy a Dél kaktuszai című kaktusz kiállítás és vásár. Május 29 és 31 között várja a látogatókat. A rendezvény középpontjában a notokaktuszok, vagyis a dél kaktuszok állnak. Hogy mi ez pontosan, mit is takarnak a notokaktuszok? No, erről is szó lesz ebben az órában. Vendégem lesz Pap László, az ELTE fűvészkert igazgatója. A zene után kezdünk, tartsanak velünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. That's right.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna
1: FM. Manna FM. Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Az Elte Fűvészkert idén is különleges programnak ad otthont a Parád és Paródiák, vagy a Dél Kaktuszai című kaktusz kiállítás és vásár várja az érdeklődőket május 29 és 31 között. A rendezvény középpontjában a notokaktuszok, de majd ezt mindjárt kifejtjük egy picit bővebben, vagyis a dél kaktuszok állnak, ezek a Dél-Amerikából származó különleges növények nem csak lenyűgöző formájukkal és virágaikkal hódítanak, hanem elképesztő túlélő képességeivel is. Erről is beszélni fogunk majd, bízom benne, vendégemmel, Papp Lászlóval, az Elte Fűvészkert igazgatójával. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó napot kívánok!
1: Az idei kiállítás ötletéről beszélünk elsőként, a notokaktuszról, amit itt említettem, hogy ezt bontsuk már ki egy kicsit, hogy miért éppen ez van fókuszban, illetve mit tudhatunk erről?
2: A notokaktuszok nemzetsége az egy olyan dél-amerikai nemzetség, ami Dél-Amerika egyes országaiban. Tehát itt, ha összevonom, majd igen, szó lesz róla a paródiák nemzetségével, ahova át sorolják őket. Argentina területén, tehát Észak-Argentina, Paraguay, Bolívia és Dél-Brazília, meg Uruguay területén honosak ezek a növények. És ez egy olyan különleges növénycsoport, növény nemzetség, amit már évtizedek, sőt évszázadok óta gyűjtenek európai kaktuszgyűjtők. Magyarországon is jó pár évtizede megtalálhatók, vannak közöttük különlegesebb fajok, meg olyan gyakoribbak is, amik azért kisebb gyűjteményekben is már előkerülnek, és hálásan virágoznak.
1: Akkor mondjuk el azt is, hogy mi ez a paródia nemzetség.
2: Paródia nemzetség az egy olyan nemzetség, amiben bevonták a notokaktuszokat, bár egyes rendszerezők hol kivonják ez alól, hol egybevonják velük. A paródiák egy picit eltérnek, ez a nemzetség név az viszonylag könnyen megtanulható magyar emberek számára, mert hát a magyar paródia szóval nagyon hasonló, viszont egy olasz felfedezőről, Domingo Parodiról kapták a nevüket. Ezek a kaktuszok, és ezek közé sorolják, és így egy picit átnevezik ezeket a notokaktuszokat. Nagyon különleges növények olyan formán, hogy egyik-másik fajuk viszonylag könnyen tartható, és könnyen virágzik. A notokaktuszoknak általában sárgás, sötétebb torkú virágaik vannak, a paródiáknak meg narancssárga, pirosas, árnyalatú fajoktól függő virágaik vannak, és elég hálásak, hosszan virágoznak egész nyár során.
1: Itthon is, Magyarországon?
2: Igen, itt is gyűjteményekben benn van, akár nálunk a Fűvészkertben is láthatók a több évtizedes példányai ezeknek a paródiáknak, de a notokaktuszoknak is. A paródiák nálunk azért hosszabban elhúzódóan virágoznak, még ősszel is lehet velük találkozni, és egymás mellett az a sok piros rózsaszín virág az nagyon megkapó tud lenni.
1: Uh-huh. Tehát igazából innen lehet felismerni a virágának a színéről, hogy...
2: A virágszín és a szerkezet az az, ami jellegzetesebb náluk, ami akár a notokaktuszoknál is a forma, az alak, meg hát maguk a kaktuszoknál a határozás, az bordaszám, megjelenés, habitus, hogy oszlopos vagy gömbölyű növényekről van-e szó. Mind a két nemzetség, amit akkor most már egybe nevezhetünk paródiáknak, azok vagy lapos gömbformájúak kigömbölyödhetnek, vagy akár vannak olyan fajok, amik oszlopos formát nevelnek az évtizedek során. És nem kell megijedni, mert az aljuk gyakran itt az évtizedek után elparásodik, megfásodik, nem betegek, általában kemények maradnak ezek a növények, hanem így öregszenek, és így is nagyon szépek tudnak lenni, egyre több virágot hoznak, tehát az idős növényeknél az is izgalmas tud lenni, hogy még több virág produkálására képesek, mint a fiatal egyedeik.
1: Az idős növények alatt mit értünk? Hány évesek?
2: Kaktuszoknál nem ritka, hogy gyűjteményekben akár évszázadokat is élhetnek. Hát Magyarországon...
1: Öröklődik akkor.
2: Öröklődnek a gyűjtemények. Magyarországon a második világháború vetett gátat ezeknek a nagykorú gyűjteményeknek. Addig is azért előfordult a kaktuszok, pedig nem is gondolnánk, de régen akár a főúri gyűjteményekben, üvegházakban is helyet foglaltak. Majd később, amikor már azért a gazdasági helyzet meg a nemzetközi kapcsolatok is erősödtek, de akár a 60-as, 70-es évektől pompás gyűjtemények épültek Magyarországon, amelyek vagy gazdát cseréltek, és úgy folytatódott ezeknek a növényeknek a fejlődése, vagy sajnos néhány hónap rossz tartás, vagy oda nem figyelés is elég a kaktuszoknak, sajnos az elpusztulásához, és elsősorban itt a túlöntözésre gondolok, mint a kevesebbre.
1: Aha. Egyébként az, hogy vannak ugye gyűjtők, nyilván ők a kaktusz imádók, mondhatjuk így is, de azon túl a magyar emberek mennyire, milyen viszonyban vannak a kaktuszokkal, most ezt így ilyen egyszerűen megkérdezve?
2: sokan gyűjtenek, és talán egyre többen a fiatalok és a gyerekek között is egyre népszerűbb. Mert aranyosak, kicsik, viszonylag hálásak, hogyha ráér az ember, meg jó legyen ilyenkor a megválasztás, ami a kereskedőknek a felelőssége, hogy olyan növényeket forgalmazzanak, amik könnyen megtarthatók és hamar virágzásra bírhatók, és az utána hozza a sikerélmény, utána fokozza azt, hogy egy kisebb vagy nagyobb gyűjteményé álljon össze. Régen azt mondták, hogy ez egy férfi hobbi, de egyre többen vannak hölgyek is, és egyre sikeresebben tartják a hölgyek a kaktuszokat, és ahogy mondtam, ez általában az azért is a figyelem egyre inkább rájuk irányul, és egyre alaposabbak az ismeretek, hogy a kaktuszoknál a lényeg az, hogy minél kevesebb öntözésben részesüljenek, és a hölgyek ezt tudják, vagy a gondoskodó férfiak is ugyanúgy nehezen tudják ezt megállni, hogy ha egy héten elmarad az öntözés, a következő héten ne duplán öntözzék. Ha valaki ezt betartja, akkor így azért hosszú ideig kaktuszokat nevelhet. Értem azt, hogy egy héten ne többször öntözzük, vagy odafigyeljünk, hogy a növény alatt a tálkában ne álljon folyamatosan víz. Ez, ami a kaktuszok gyökérzetének a pusztulását okozhatja, vagy akár a téli időszakban, amikor megállnak teljesen, és hónapokig nem nőnek ezek a növények, még akár sötétben is lehetnek hűvös helyen, ezt kedvelik is, a fajok jó része, akkor sem
1: nem
2: öntözzük
1: a
2: őket.
1: Nem, meg nem kint, hanem bent hűvösebb helyen.
2: Így van, van néhány olyan kaktusz, ami télálló nálunk kint is tartható, csak nálunk a telek különbözőek, mint mondjuk a nagyon hűvös helyi, akár USA vagy Kanadában élő kaktuszoknál, ott azért a hó az megmarad tavaszig, míg nálunk elolvad, vagy inkább eső esik, és emiatt korompenészesek, csúnyák lehetnek, vagy akár el is pusztulhatnak, berohadhatnak, de azok jó része egyébként hozzá van szokva tartható. Uh-huh. Viszont mondom, nálunk ennyiben különbözik a tél, hogy nálunk elolvad, sőt, most már egyre ritkábban van hó.
1: Most rövid szünetet tartunk, zene után innen folytatjuk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.
3: Abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idege

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Május 29 és 31 között jön a Parád és Paródiák nevű, elnevezésű vagy című kaktusz kiállítás az ELTE fűvészkertben, és ennek kapcsán beszélgetek Pap Lászlóval, a fűvészkert igazgatójával. Ugye ott adjuk abba a beszélgetést, hogy ezek a kaktuszok már itthon is nagyon szépen megélnek, megmaradnak, hiszen egyre melegebb az időjárás, és ugye ez kedvez nekik. Adódik a kérdés, hogy a klímaváltozás az mennyire van hatása, veszélyezteti-e úgymond a kaktuszokat?
2: Igen, elég alaposan befolyásol, ott is azért klimatikus változások vannak, ott is kevesebb csapadék, bár azért a kaktuszok jól bírják a szárazságot, de a magoncaiknak azért nagyobb szükségük van vízre. Bizonyos fajok magonca is, tehát pici apró növények is nyugalomba tudnak vonulni, de ott is azért változnak a csapadékos rezsimek, a csapadékos időszakok hossza, hirtelen nagy mennyiségű eső is érkezhet, az meg kimoshatja, tehát inkább az újulatban okozhat gondot. Továbbá a másik az, hogy az illegális növénygyűjtésekkel a fiatalokat elhozzák az élőhelyről, és ott az idős növények elpusztulnak, tehát az emberi tényező az még fontosabb talán, mint a klimatikus változások.
1: Mint úgy általában egyébként, igen, mindennél nagyon fontos, ugye az emberi tényező. Itt olvastam egy ilyet a kiállítás szövegénél, hogy pampákon legelő marhák is kapcsolatban állnak ezekkel a növényekkel. Ezt pontosan hogyan képzeljük el, vagy ez egyáltalán hogyan alakította mondjuk a túlélésüket akár?
2: Olyan élőhelyen élnek ezek a nemzetségnek számos tagja is, ami ezek a füves élőhelyek, a pampák. Jó nagy termetű füvek, cserjék itt ott, de inkább lágyszárú alkotta domináns élőhelyek. Sík vagy éppen sziklás, dombos, hegyes vidéket kell elképzelni, amelyek között most már elég sok helyen legeltetnek állatot. Tehát ugye azok a húsmarhák, amelyekből akár a hamburger húst is készítik, sokfelé szállítják szerte a világba. Azoknak a marháknak hihetetlen mennyiségét tartják ezeken az élőhelyeken, bár most már egyre jobban odafigyelnek a gazdák, hogyha vannak a területükön ez, vagy már még más kaktusz nemzetség, hogy megmaradhassanak, ne pusztuljanak ki. Tehát most már egyre nagyobb a figyelem a természetes élőhelyek és a természetes élőhelyeken élő növények iránt. Viszont itt is vannak túlhasználat, túltaposás, túllegeltetés, inkább a taposás az, ami a kaktuszoknak problémát okozhat, de mondom, egyik másik gazda akkor védi, úgyhogy ne tapossák meg alaposan ennek a egyik másik fajnak az élőhelyét, viszont a legeltetésre is szükség van, a legelésre, mert ezek a füvek, ha záródnak, teljesen árnyékba kerülhetnek a kaktuszok, úgyhogy a legelő állatokkal is egy szoros kapcsolatban vannak így a növények, és itt a növények alatt most a kaktuszokat értem.
1: Uh-huh. Az, hogy most így a 21. században, vagy lehet, hogy igen, inkább most a 21. században ilyen reneszánszát éli ennek a ez a növénynek a szeretete, a kaktuszok szeretete, ez szerinted mivel van összefüggésben, vagy miért van ez így?
2: Különlegesek, megkapó, kis helyen is elférnek, ablakban is tarthatók. Itt a divatos, az ember szereti a kis ékszereket. Egyik másik kaktusz tövés nélkül is olyan, mint egy kis labdácska, kis gombóc, mint egy kis ékszer való, igaz? Még a rokon kutyatejfélék között is van egyik másik, ami annyira szimmetrikus, annyira megkapó, hogy aki egy picit is érdeklődik a növények iránt, nincs lehetősége kertre, akkor vagy egy pici üvegházba, vagy ablakpárkányon, és megtarthatja ezeket a növényeket. Az biztos, hogy vannak olyan kultúrák, ahol nem kedvelik a kaktuszokat, tehát ugye részben szúros növényekről van szó, a fajok jó része a szúros, és pont ugye a lelkülettel is társítják, hogy aki szereti a szúros növényeket, a szúros lelkületű, szerintem ez nincs így, de sokak számára sem. Persze lehetnek egybeesések, de alapvetően aki a növényeket szereti, azok az valamilyen szinten így van, és rácsodálkoznak a kaktuszokra is.
1: Ez a kaktusz kiállítás, ez most hanyadik így a sorban?
2: Ő már elég soknál járunk, most én se tudom számszerűleg megmondani pontosan, de itt évente két kiállításunk van, ami rendkívül, vagy helyesebben a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének, ami azért is szerencsés a fűvészkert számára, mert nálunk, vagy mi adunk ennek helyszínt. Így ez az évi kétszeri kiállítás az jó nagy kiállítás számot ad, és a népszerűsége az továbbra is töretlen. Tehát vannak olyan rendezvények, akár a fűvészkert és amik egy kicsi lecsengenek, vannak nekünk is állandó olyan saját rendezvényeink, a Szakura, ami szerencsére nagyon népszerű, és tartja népszerűségét, de a kaktusz kiállítás egy másik, amit a Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete tart, és töretlen lelkesedéssel érkeznek a látogatók.
1: Akkor most jöjjenek a legfrissebb hírek, életörömzene, és innen folytatjuk azonnal, tartsanak velünk önök is.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Az ember ugye hajlamos azt gondolni, hogy a kaktuszok világa egyszerű, kevés víz, sok tüske és túlélés, pedig ezek a növények bizony elképesztő történeteket hordoznak magukba. Van köztük olyan faj, amely a világ egyik legzordabb területén él, meg a másik pedig ma már szinte eltűntek ugye a természetből, de hogy mitől ennyire különlegesek a dél-amerikai notokaktuszok, és milyen titkok rejtőznek mögöttünk, no erről is beszélgetek Pap Lászlóval, az ELTE fűvészkert igazgatójával, ugyanis május 29 és 31 között jön a parád és paródiák kaktusz kiállítás és vásár. Hírek és zene után folytatjuk.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
0: Reklám hangzott el.
3: Zavartalan marad az üzemanyagellátás, hepatitis A járvány alakult ki hajdóhatházon, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök hozzátette, arra kérik a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A Magyar Hang szerint a szerződést elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia autoimmun betegség, az érintetteknél a glutén fogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis, és szükség esetén a szigorú gluténmentes diéta betartása. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtag

0: jaik oltást is kapnak. Jubileumi nyílt napot tart ma a Magyar Vöröskereszt. A Nyitott Székház nevű rendezvényre interaktív és szórakoztató programmal készül az idén 145 éves szervezet. Lesznek filmvetítések, társasjátékok és egy különleges elsősegélynyújtó flipper is látható majd. Az érdeklődők a kiállításon megnézhetik a történelmi vöröskeresztes relikviákat, az olvasósarokban pedig több évtizednyi családi lapmagazint és vöröskeresztes képregényt találnak. Ma van a Fény nemzetközi napja, 2018 óta ünneplik arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodore Mayman, amerikai mérnök és fizikus, ezen a napon végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A szél a Dunántúlon megerősödik, napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható. Vasárnap is marad a borongós, esős idő.
1: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
2: Május 29 és 31 között érkezik a Parád és Paródiák elnevezésű kaktusz kiállítás és vására az ELTE fűvészkertben. Ennek kapcsán beszélgetek a fűvészkert igazgatójával, Pap Lászlóval. De ugye nem csak egy kiállításról van szó, hanem egy olyan világról, ahol a természet formái néha szinte már műalkotásnak tűnnek. A fűvészkert ezekben a napokban különleges növényritkaságokkal, virágzó kaktuszokkal és igazi gyűjtői kincsekkel telik meg. Ugye laikusok és gyűjtők is mehetnek erre a kiállításra, és szétnézhetnek, vagy akár vásárolhatnak is, de zene után hozzuk még a részleteket, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Parádés paródiák címmel érkezik az ELTE fűvészkertbe a kaktusz kiállítás és vásár május 29 és 31 között. Ennek kapcsán beszélgetek vendégemmel, Pap Lászlóval, az ELTE fűvészkert igazgatójával. Ez inkább szakmai vagy családi programnak ajánlod, vagy akár mindkettőnek?
3: Mindkettőnek. Szokott egy olyan eltérés a napok között lenni, hogy a pénteki nap a nyitás napja, akkor elsősorban a szakmabeliek érkeznek, akik egyébként se szívesen várnak még egy-két napot, és akkor egyébként is a létszám az kisebb, tehát azon látogatóknak, akik csak úgy érdeklődnek a növények iránt, úgyhogy jobban elférnek ők is a kertben. De persze ez teljesen változó, de általában szokott lenni, hogy először a gyűjtők érkeznek, és ők csemegéznek, de utána is érkezhetnek. A látogatók többsége, aki csak érdeklődik, és ilyenkor kap kedvet, az pedig inkább a szombat-vasárnapi nap.
2: Szokott lenni minden kiállításon valami különleges, extra olyan növény, ami adott kiállítást jellemzi?
3: Igen, mindig megvan a tematika. Uh-huh. Most például ez a két dél-amerikai csoport, hát a Noto az mind delet, igen, is jelent egyébként is, és hát a paródiák is ugye ide tartoznak. Úgyhogy most elköré a egy vagy két nemzetség köré csoportosul, de korábbi időszakban hordó kaktuszok is voltak, de nem csak kaktuszok kerülhetnek elő, hanem olyan növények is, amik vagy ilyen élőhelyeken, száraz körülmények között élő, például broméliák között is van, ananászfélék között is ilyen száraz élőhelyeken élő képviselők, amiből korábban volt kiállítás vagy részkiállítás itt a kaktusz kiállításon, pont azért, hogy a sokszínűségét a szárazságtűrő növényeknek bemutathassák, amik közé nem csak kaktuszok, de hát jó rész ez az, ami megfogja az embereket és a gyűjtőket is.
2: Most, hogyha valaki elmegy a kaktusz kiállításra, akkor a fűvészkertben máshol is, tehát hogy magyarul birtokba veheti a fűvészkertet, vagy adott kiállításra tud belépni?
3: A mi állandó gyűjteményeinket, kiállítási részeinket, látogatható gyűjteményeket is megtekinthetik, tehát nekünk is van a fűvészkertben is egy állandó kaktusz és egyéb pozsgás kiállítás, broméliák és egyéb pozsgások is ugyanúgy, de a kert egyéb része is, amik egyébként is látogathatók, tehát a vizes élőhelyek, rovaremésztők növényei, vagy most virágozik elég sok kora tavaszi fászáru, még egy-két szakura is, amik meg bazsarózsák, amik ilyenkor láthatók, úgyhogy kiegészíti a kaktusz kiállítás környezetét.
2: Tehát akkor mondhatjuk azt is, hogy ha valakit nem annyira érdekelnek a kaktuszok, csak úgy kíváncsiságban mondjuk elmegy, de egy csomó minden mást is meg tud nézni, meg tud tekinteni.
3: Így van, kiegészíthetés, akár egy egész napos programmá válhat így a látogatás.
2: Akkor itt lesznek ilyen szakmai előadások is, tehát a pénteki napot, amit mondtál, tehát így fog indulni igazából a maga kiállítás?
3: A pénteki nap az kevésbé, akkor inkább a gyűjtők beszélgetnek a gyűjtők egymással. Uh-huh. A szombati
2: az
3: nap
2: egy ilyen
3: szokott
2: zárt körülnek?
3: Nem, bárki érkezhet, csak akkor érkeznek a gyűjtők részben, akkor vásárolnak, válogatnak, meg ilyenkor van az eszmecsere. Aha. Nagyon sok gyűjtő beszélget egymással, tapasztalatokat cserél, tehát nagyon fontos a növények tartása szempontjából. Ilyenkor akár a gyűjtemény kezelőink mi is eszmét cserélnek azokkal, akik itt nagyon profin tartják akár amatőrként is a növényeiket, évtizedek óta szebbnél szebb virágzó növényeket tudnak nevelni. Úgyhogy ilyenkor az eszmecsere zajlik, de hát a többi napokon is, de ez a pénteki nap különösen. Uh-huh. Úgyhogy a többieknek akár a megnyitó, az meg pedig a szombati nap, és az előadások azokra a napokra korlátoznak általában szombatra.
2: A legnagyobb hiba, amit elvétenek, csak egy kis ilyen tanácsot adva azoknak a hallgatóknak, akinek esetleg mondjuk nem tudja otthon jól gondozni a kaktuszát, hogy mi a leginkább, ha jól értettem, így ahogy beszélgettünk az elején, hogy az a legnagyobb probléma, hogy akár túl locsolják, vagy éppen egyáltalán nem locsolják, vagy mi szokott lenni ezen túl még a legnagyobb hiba, amit vétenek a kaktusztartók?
3: Igen, a túlöntözés a legnagyobb probléma, tehát az, hogy nyári időszakban egy-két hetente lehet öntözni őket. Gyakrabban nem érdemes, kivéve, hogyha olyan növény, ami bírja, van egy-két nemzetség, ami bírja azt, hogy néhány napig is akár esel rájuk, viszont a fontos az, hogy kifolyjon a cserép alatt a víz. Uh-huh. Az szokott problémát.
2: Zárt cserép,
3: így van,
2: jó.
3: Hogyha alátít vagy kaspó, az azért szokott problémás lenni, mert nem látjuk, hogy ott áll a vízben szegény növénynek a gyökérzet, és megrohad a gyökér. Ezeknek a növényeknek időszakos szárassághoz van hozzászokva a bőrszövetük, a gyökérnek a bőrszövete, úgyhogy ki kell száradni, és akkor egyébként begombásodik, elrothat, elpusztul. Téli időszakban, meg különösen, amikor meg leállnak a növekedésben. Ez egy kardinális dolog. Inkább keveset a víztartás szempontjából, a kevesebb a kaktuszoknál, az többet jelent. A talpanyag viszonyokra nem olyan érzékenyek, ők is azért szeretik, hogyha néhány évente átültetjük őket, nem kell feltétlenül szerves trágyát, maradt trágyát adni nekik, tápanyag, dús közeg is jó, vagy tápoldatozás, de enélkül is jó pár évig nevelhetők cserében a növények, és a fény az, ami még kardinális szokott lenni, megfelelő fényre tegyük, úgyhogy azért érdemes utána járni.
2: Akkor viszont itt most megállunk, jó, és majd innen fogjuk folytatni, hogy milyen fényigénye van a különböző fajoknak, tartsanak velünk önök is.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Május 29 és 31 között érkezik a Parád és Paródiák című kaktusz kiállítás és vásár az Elte fűvészkertbe. Ennek kapcsán beszélgetek vendégemmel, a fűvészkert igazgatójával, Pap Lászlóval. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy nagyon tehát fontos utána járni annak, hogy a különböző kaktuszoknak milyen fényigénye van. Akkor innen folytassuk.
2: Különböző a fajoknak a fényigénye, vannak, amik mérsékelt, tehát hogy nem közvetlen egész napos tűzőnapot igényelnek, vagy elviselnek, hanem attól meg is éghetnek, de vannak olyan fajok, amik elviselnek, jó nagy gömbölyű hordó kaktuszok, azok szeretik, ha egész nap kapnak fényt, egyébként csúnyán felcsúcsosodnak, és akár nem is virágoznak évtizedek alatt, úgyhogy erre is különösen oda kell figyelni, meg akkor maradnak szimmetrikusak, szép tövisek, és hát a virágzás az, ami legjobb jelzője. Bár ne ijedjük meg, mert egyes fajok jó pár évtized múlva kezdenek el virágozni, van, ami meg néhány évesen ezt megkezdi, de a virágzás az mindig jó indikátora, jelzője annak, hogy jó körülmények között tartjuk. A fényviszonyokra visszatérve még annyi fontos, hogy ha tavasszal kivisszük a növényünket, tarthatjuk teljesen sötét helyen, egész tél folyamán. Jó az, ha 10-15 fokon viszonylag hűvös helyen majdnem minden kaktusz tartható, akkor viszont majdnem egy csöpp víz nélkül, sőt, semmi vizet ne adjunk nekik, viszont ha kitesszük tavasszal őket, akkor hajlamosak vagyunk hirtelen erős fénynek kitenni. Tehát ez olyan, mintha mi is tavasszal kimegyünk, a bőrünk védelme nélkül rögtön leégünk, a kaktuszok is nagyon csúnyán megsérülhetnek, vagy akár el is pusztulhatnak, úgyhogy hozzá kell őket szokatni. Először az ember rájuk tesz akár egy kis krumplizsákdarabot, raselhálót, vagy árnyékból kezdi, és egy-két hét múlva mindig egyre naposabb helyre teszi, míg eljut a végleges nyaralási, vagy nyaraltatási helyre.
1: Átültetni egyébként azt lehet, vagy kell, vagy ha igen, akkor milyen időszakban leginkább?
2: 2-3 évente azért érdemes a kaktuszokat átültetni, talajcsere, kicsit szellősebb közeget kapnak, tápanyagot is kaphatnak benne, ez fontos számukra. Általában 1-2 számmal nagyobb cserébe ülteti az ember, az úgy praktikus nekik, és akkor meg is tudjuk nézni a gyökérzetét, mert akkor rögtön látszik, hogyha nem fehéres vagy sárgás színű a gyökérzet, kicsit megpiszkál, lehullik róla, akkor lehet, hogy elpusztult a gyökérzet. Semmi baj nincs, le kell ütni a halott részeket, kicsit 1-2 hétre árnyékba tenni, majd utána be lehet ültetni. Nagy valószínűséggel a fajok jó része újra gyökeresedik ilyenkor, de azért is fontos ez, hogy mindig frissítsük a növényeket, és akkor közeg is részben a tápanyag utánpótlás szempontjából, a szellőzöttség szempontjából felfrissül.
1: Lehet kapni kifejezetten kaktuszföldet?
2: Igen, ez is van a piacon. Érdemes egy picit azt is lazítani, még akár sóderre, vagy apró szemű kavicssal, homokkal még bekeverni. Kevesebb lesz abban a tápanyag, de jobban át tud áramlani rajta a víz. Itt akkor szokott gond lenni, hogyha megreked és jól tartja az a közeg, akár hogyha egy agyagos talajra gondolunk, az viszonylag sokáig tartja a vizet, és abba akár a gyökérzet berohadhat. Így, hogyha keverjük ilyen jól át száradó közeggel, akár mondom ez a finom szemű homok, akkor gyorsan kiszáradó és jól növekedő növényeket kaphatunk.
1: No, de hát akkor
2: talajra értem.
1: Talajra, igen. De mindezekről akkor ezen a kaktusz kiállításon információt kaphatnak az odalátogatók, ugye jól gondolom, tehát hogy ha kérdésük van, feltehetik ott a
2: teljes körű információt növények nevelésével kapcsolatban, fajokkal kapcsolatban, származással kapcsolatban, tehát minden szempontból nagyon felkészültek az ott kiállítók, meg az ott kereskedők.
1: Illetve, hogyha valaki most szeretne vásárolni mondjuk egy kis kaktusz, vagy akár nagyobb kaktuszt, akkor ezt is megteheti ott a fűvészkertbe.
2: Így van.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és még egyszer gyorsan elmondom a hallgatóknak, tehát akkor május 29 és 31 között a fűvészkertbe várjátok a látogatókat, a Parád és Paródiák, vagy a Dél kaktuszai kaktusz kiállításon. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pap László, az Elte fűvészkert igazgatója volt a vendégem.
0: Családi Manna.

0: tehát május 29 és 31 között parád és paródiák, kaktusz kiállítás és vásár az Elte fűvészkertbe. Erről beszélgettem Papp Lászlóval, a fűvészkert igazgatójával. Következő órában Zékis Adrien pedagógus, író érkezik hozzám, akinek megjelent legújabb könyve Züblike címmel. De hogy ki is ez a Züblike, no hát kiderül a következő órában. Remélem velünk tartanak.
1: Kanapé. Manna FM.
2: A szombati adásban utána járunk annak, hogy a vizsgadruk hogyan jelenik meg a kézírásban. Lázár Ervin 90 éve született, a vasárnapi adásban arról lesz szó, hogy mit üzen a neves író a ma olvasójának. Tartsatok velem szombaton és vasárnap is Kanapé Argyelen Krisztával a Manna FM-en.
1: Kanapé. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Kínába utazik kedden Vlagyimir Putyin. Változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Nem változott Tajvan biztonsági helyzete és az Egyesült Államok hozzáállása sem a szigethez a pekingi látogatást követően, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump higgadtságra intette a feleket, miközben megerősítette, hogy a Tajvannak szánt több mint 10 milliárd dolláros fegyvereladási csomagot egyelőre nem véglegesítette. Kétnapos látogatásra Kínába utazik kedden az orosz államfő. Vlagyimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd Xi Jinping kínai elnökkel. Az orosz államfő a tervek szerint több kétoldalú kormányközi dokumentumot is aláír. És Li Qiang kormányfővel is egyeztet majd. Csaknem a duplájára emelkedett a benzin és a gázolaj ára Kubában. Az árnövekedés ellenére a fővárosban, Havannában szinte az összes töltőállomás zárva tart, mivel a szigetország az amerikai blokkád miatt március vége óta nem kapott újabb kőolajszállítmányt. Miközben a kubai pénzügyminisztérium az import valós költségeivel indokolta a drágulást, a helyi fekete piacon a hivatalos árak többszöröséért kínálják az üzemanyagot, amit a lakosság nagy része már képtelen megfizetni. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői múzeumi világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig egyebek közt a Fővárosi Néprajzi Múzeumban a győri, a nyíregyházi és a szentendrei kiállító helyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat.
1: Időjárás.
3: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Vannak mesék, vannak történetek, amelyek nem csak szórakoztatnak, hanem segítenek jobban érteni egymást, és talán saját magunkat is. Egy különleges könyvről beszélgetek ebben az órában, ami az elfogadásról, egy kicsit a másságról és a kapcsolódásról mesél a legkisebbek nyelvén. Züblike című mesekönyv egy nem beszélő autista kisfiú festményeiből született meg, és nem csak egy történetet, hanem egy érzékenyítő utazást is ad az olvasóknak. Vendégem ebben az órában Zékis Adrien, pedagógus, író, és jövünk a részletekkel a zene után.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Zékis Adrien, pedagógus, író. Voltál már nálam egyébként, nem tudom, ezt most pontosan abban segíts, ha ez sorban hanyadik ez a könyved.
2: Mesekönyvből a kilencedik.
1: Kilencedik mesekönyvével érkezett, a címe Züblike, és majd mindjárt természetesen belemegyünk a részletekbe. Ugye ez az autizmus világnapján jelent meg, hogyha jók az információim, ugye ez a könyv. Az elfogadás, a barátság és a másság témáját dolgozza fel a legkisebbek számára, de hát ezt már megszokhattuk ugye tőled a témaválasztást is. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok én is!
1: Hogyan született meg a kilencedik, sorban a kilencedik mesekönyved?
2: Hát tulajdonképpen ez az egész nagyon-nagyon régen indult, amikor a nagyobbik fiammal, aki most már lassan 16 éves, de akkor még kicsi volt.
1: 16 már?
2: Igen.
1: Wow.
2: Elkezdtünk otthon festegetni, de tekintettel arra, hogy ő eltérő fejlődésű, azért mi nem ilyen klasszikus dolgokat festettünk, hogy napocska, vagy szivárvány, vagy felhő, vagy házikó, uh-huh. vagy nem tudom, hanem ilyen pacákat festett Csongi, ami nagyon-nagyon tetszett nekünk, ezért a lakásba nem tudom, legalább 10 festménye kikerült. És egyszer csak azt vettük észre, hogy azt kezdjük el játszani, hogy ki mit lát bele ezekbe a pacákba. És ez egy ilyen családi ilyen játékká uh-huh. nőtte ki magát. Aztán egy ponton fogtam és ilyen pacákat bevittem az iskolába a gyerekeknek, és őket kértem meg, hogy egészítsék ki valamire ezeket a pacákat, miket látnak bele. És már akkor tulajdonképpen bennem érlelődött, hogy az egyik ilyen pacát meg kéne egy mesefőszereplőjévé tenni, uh-huh. de ez váratott magára, és most az autizmus világnapja előtt jött el az a pont, amikor tényleg a fiam pacájából egy esőfelhőpamacs lett, és egy mesekönyvbe költözött.
1: És a Züblike név az hogyan érkezett?
2: Ez is családi, ebben a férjem volt a segítségemre, mert mondtam, hogy szeretnék egy olyan szót kitalálni, ami nincsen. Hogy legyen ez is valahogy egy kicsit különleges, kicsit más. És akkor ment az ötletelés, és egyszer csak így valahogy ez a Züblike így beugrott. És mondtam, hogy jó, ez nem létezik, akkor legyen ő Züblike.
1: A kék szín az ugyanilyen volt a paca is?
2: Igen.
1: Tehát hogy a kékből indult, mert ugye én alapvetően az autizmusra asszociáltam rögtön, ugye a kék színre.
2: Ez tulajdonképpen mindenféle színekben vannak pacák a könyvben, mert hogyha valaki kinyitja, akkor látja, hogy a fáknak a lombjai is pacákból vannak, a virágok pacákból vannak, tehát hogy tulajdonképpen Szitnyai Krisztina illusztrátor.
1: Egyébként nagyon szép az illusztráció.
2: A Csongi pacáit nem megmásítva, de azokat mégis beépítve, felhasználva alkotta meg ennek a mesének a képi világát, és hát a kék az nekem a kedvencem, autizmustól függetlenül uh-huh. is, és akkor így adta magát, hogy egy első felhőpamacsnak hát nyilván kéknek kell lennie.
1: Egyébként milyen érzés számodra, amikor ezeket a egy-egy ilyen kis pacából akár kiindulva, és ezeket a történeteket így papírra viszed, ugye nyilván ezek mind saját élményekkel van telítve az összes könyved és az összes történet, hogy ezt te hogyan éled, meg akkor, amikor írod le, tehát még egyszer így végigmész azokon a családi történeteken, vagy ezeken a játékokon így nyilván gondolatban, és akkor, vagy ez mi történik ilyenkor benned, erre lennék kíváncsi.
2: Ez nagyon nehéz, mert egyrészt nagyon megható. Maga az, hogy van egy nem beszélő, értelmi fogyatékos, autista, ADHD-s fiam, aki tud alkotni valamit, ami el tud jutni emberekhez, uh-huh. annélkül, hogy ő szavakkal bárhogy ki tudna fejezni bármit. És ezt nekem szülőként látni, ez tényleg egy megható dolog. Akkor is, amikor táska kollekcióra kerültek az ő festményei, akkor, amikor könyvborító volt
1: igen,
2: a Covid alatt maszkok, tehát, hogy egy csomó minden készült már az ő festményeiből, és nagyon-nagyon jó érzés, amikor kapom a visszajelzést, hogy más is szereti, hogy itt ennél a mesekönyvnél már gyerekektől jöttek visszajelzések, hogy hát oda voltak a Züblike figurájáért, ami nyilvánvalóan az illusztrátor munkájának nagyon nagy százalékban köszönhető, de én mégis anyaként elfogultan ilyenkor mindig azt látom, hogy az én gyerekem tud valami olyat adni a világnak, ami alkalmas arra, hogy egy pillanatra megálljunk, és egy picit gondolkodjunk, vagy talán máshogy gondolkodjunk, akár róla, akár egymásról.
1: Hát meg a te fiad, de hát ehhez te is kell lesz, igen. Tehát, hogy közösen tudtok valami olyat adni a világnak, az embereknek.
2: Ez érdekes, mert hogy ezt már többször elmondtam, lehet, hogy már nálad is, hogy én nagyon szerettem volna mesét írni régebben, 20 évvel ezelőtt, mert azt gondoltam, hogy mesét írni bárki tud. Aha. Hát most mi kell hozzá? Egy cuki szereplő, valami bonyodalom, aztán megoldódik minden, mert a mesében ez marha jó, hogy ott bármilyen rossz dolog történik, akkor is könnyedén el lehet jutni a megoldáshoz. És mégse tudtam írni. Tehát nekem a Csongi születése kellett ahhoz, hogy valami olyat tudjak én is csinálni, amit előtte nem tudtam, mert egyszerűen nem volt meg az a plusz töltet. Tehát, hogy az, hogy a Csongi hatással van rám, már szerintem ez is egy hatalmas dolog. És az, hogy utána ezek a történetek meg eljutnak gyerekekhez, és a szüleikhez, mert hát nyilván ez egy óvodásoknak, kisiskolásoknak szóló mesekönyv, tehát itt mindig kell egy szülő is, aki megveszi, aki elolvassa, aki beszélget. Tehát így még nagyobb a kör, akire hatással van, és ez tényleg egy ilyen nagyon megható szülőként ezt látni. Tehát ha most le is bontjuk rólam a pedagógus vagy a meseíró rétegeket, és csak a szülői oldalamat nézzük, akkor is ez nagyon megható.
1: Akkor most jöjjön az életörömzene, de jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést Zékis Adriennel.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Zékis Adrien, pedagógus, író. Megjelent legújabb könyve, a Züblike címmel. Erről beszélgetünk ebben az órában. Itt már egy kis részletet hozhattunk a hallgatóinknak, mármint, hogy nem a könyvből, hanem a könyvnek a megszületéséről. Egyébként maga az, hogy veszel észre, hogy ezek a könyvek, ezek a történetek, ezek a mesék, hogyan járulnak hozzá, vagy a visszajelzések alapján magát az elfogadásnak a befogadását, ez most máshogy nem jutott eszembe, ez hogyan tudja erősíteni, mik a visszajelzések?
2: Nyilvánvalóan azt azért fontos jelentenünk, hogy egy mesében nem változtatjuk meg a világot. Tehát, hogy nagyon könnyű egy mesében megfogalmazni, hogy hogyan kellett volna viselkedni a kapibarának, vagy a tukánnak, vagy a kígyónak. Aztán utána, amikor az utcán találkozunk, vagy a játszótéren, vagy az iskola folyosóján egy szituációval, akkor azért nem biztos, hogy egyből eszünk bejut a mese üzenete, és igen, hogy nekem nyilván hogy kéne viselkedni.
1: De nem is annyira direkt módon nyilván.
2: De én örök optimistaként azért csak abban hiszek, hogy újra és újra elővesszük ezeket a témákat, újra és újra beszélünk róla, és hogy ennek egy ponton valahol meg kell térülnie. Tehát, hogy ha nem is egyből, hanem lehet, hogy évek múltán, nem egy mesétől, hanem 20-tól, de hogy valahogy ez szerintem be kell, hogy épüljön a gyerekeknek.
1: Ugye, hiszen még mindig azt látjuk, hogy főként a különbözőségekre, a különbségekre figyelünk leginkább, vagy figyel a társadalom. Nem az van, hogy éppen a másik oldalt erősíteni. Ebben azért akkor mondhatjuk azt, hogy most nyilván, ahogy mondtad te is, egy mese, meg két mese, meg lehet, öt mese, tíz mese sem változtatja meg. Ez egy folyamat, ez egy hosszabb folyamat, amíg így úgymond átcsúszunk abba az irányba, hogy nem a különbségeket, meg a különbözőségekre figyelünk, hanem sokkal inkább arra, hogy egymásra figyelünk, tehát, hogy nincs ilyen meg olyan.
2: Igen, és sokszor hajlamosak vagyunk ezt borúsan látni, hiszen mondjuk például bullying kapcsán is beszélgettünk már, hogy ez volt 20 éve, 50 igen, éve, most is van, és hogy miért nem fejlődünk. Ugyanakkor én látom a pozitív részét is, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt még egy szemüveges gyereket bőven csúfolni lehetett az iskolában. Ma már a szemüveg az olyan, hogy szinte fel se tűnik. Amikor én voltam óvodás, akkor még a vöröshajú szeplős gyerekek is sokszor voltak kifigurázva, meg ilyen gúnynevekkel. Ma már ez sem. Legalábbis én az iskolában azt tapasztalom, hogy egy csomó mindenben már van fejlődés, és egyszerűen ezen az úton kell maradni, és minél többször lehetőséget teremteni arra, hogy beszélgessünk, és a mesék erre jók. Akár iskolában és közösség szinten beszélünk meg, akár otthon, és akkor egy-egyes helyzetben mondjuk a szülő-gyerek tud elbeszélgetni fontos témákról. A lényeg az, hogy tényleg használjuk ezeket a meséket, ha már egyszer ennyire sok mesekönyv van a piacon, és tényleg bármire keresünk, találunk hozzá kapcsolódóan valami mesét, akkor használjuk.
1: Egyébként most ránéztem ugye a borítóra, és itt láttam, hogy más állatokat is ugye a könyvborítón. Züblike, ő teljesen más, ugye? Tehát, hogy nem tud igazából semmilyen állathoz hasonlítani.
2: Igen, hát Züblike egy esőfelhőből pottyant le, amikor egy ilyen nagy viharban, egy csücsökből ő leszakadt, és hát erről szól a történet, hogy az erdő lakói próbálják megfejteni, hogy ő most milyen, hiszen nem olyan hosszú és lapos, mint egy kígyó, nem olyan színes, mint egy szivárványcsőrű tukán, de hogy ha egy kicsi esélyt adunk neki, hogy megismerjük, és ne csak a külsejét nézzük, akkor azért kiderülhetnek kapcsolódási pontok. És én is ezt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy amikor én valakivel unozni szeretnék például, akkor nekem tulajdonképpen mindegy, hogy fiú vagy lány, szemüveges vagy sem, göndörhajú vagy szőke, barna, mert egy a lényeg, hogy ő is szeressen játszani, és akkor le tudunk ülni játszani. És tulajdonképpen ez a mese is ezt sugallja, hogyha el tudunk tekinteni attól, hogy Züblike más, és meg tudjuk találni a közös pontot, akkor az első közös pont után a második, a harmadik, a negyedik, az már lehet, hogy sokkal-sokkal könnyebben kiderül. És az igazán fontos dolgok, az azt gondolom, hogy ezekben vannak, amiket egy első pillantásra, egy ránézésre nem tudunk a másikról megállapítani.
1: Igen. Mennyire jó lenne egyébként, hogyha ezt így élnénk a mindennapjainkat? Hogy tényleg nem a külsőt, nyilván elsőre az, ami szembe tűnik, de hogy rögtön az ember egy picit így mögé is nézne, nem csak az első blikk az, ami számít. Na de a legfrissebb hírek és a zene után folytatjuk, és fogjuk folytatni innen, ha a beszélgetést tartsanak velünk önök is.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan

0: podcastje. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
1: Továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Kínába utazik kedden Vlagyimir Putyin. Változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Nem változott Tajvan biztonsági helyzete és az Egyesült Államok hozzáállása sem a szigethez a pekingi látogatást követően, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump higgadtságra intette a feleket, miközben megerősítette, hogy a Tajvannak szánt több mint 10 milliárd dolláros fegyvereladási csomagot egyelőre nem véglegesítette. Kétnapos látogatásra Kínába utazik kedden az orosz államfő. Vlagyimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd Xi Jinping kínai elnökkel. Az orosz államfő a tervek szerint több kétoldalú kormányközi dokumentumot is aláír. És Li Qiang kormányfővel is egyeztet majd. Csak nem a duplájára emelkedett a benzin és a gázolaj ára Kubában. Az árnövekedés ellenére a fővárosban, Havannában szinte az összes töltőállomás zárva tart, mivel a szigetország az amerikai blokkád miatt március vége óta nem kapott újabb kőolajszállítmányt. Miközben a kubai pénzügyminisztérium az import valós költségeivel indokolta a drágulást, a helyi fekete piacon a hivatalos árak többszöröséért kínálják az üzemanyagot, amit a lakosság nagy része már képtelen megfizetni. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői múzeumi világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig egyebek közt a Fővárosi Néprajzi Múzeumban a győri, a nyíregyházi és a szentendrei kiállító helyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat.
0: Időjárás.
1: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
2: Manna.
3: Züblike címmel jelent meg Zékis Adrien pedagógus író legújabb könyve, amelynek különlegessége, hogy nem ér véget az utolsó oldallal, a történetet egy beszélgetés indító társasjáték folytatja tovább, ami segít abban, hogy a gyerekek ne csak meghallják, hanem át is érezzék a mese üzenetét, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban. No, és erről is kérdezem vendégemet, Zékis Adrient, úgyhogy tartsanak velünk, a zene után folytatjuk a beszélgetést.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Zékis Adrien, pedagógus, író, megjelent a Züblike című legújabb könyve, erről beszélgetünk. Már néhány részletben azért így beavattuk a hallgatóinkat, és ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen jó lenne úgy élni, hogy ne az emberekben ne a külsőségek alapján döntsünk, hanem hogy figyeljünk egymásra, hogy nyilván a másik embernek tényleg ne csak azt lássuk benne, amit mutat, ugye, hanem egy picit mögé tudjunk nézni, hogy jó lenne egy ilyen világban élni.
2: Hát ezért dolgozunk szerintem sokan, igen. Én is az iskolában újra és újra előveszem ezeket a témákat, hogy ne testalkat, vagy magasság, vagy ilyen-olyan különbségeket keressünk egymásba, hanem kezdjünk közös pontokat találni, és különben nagyon-nagyon ügyesen ráállnak a gyerekek erre. Szoktam ilyen bingo játékot is bevinni, ahol keresni kell valakit, aki nem tudom, ugyanúgy szeret legózni, és akkor a végén, mikor megbeszéljük, hogy találtál-e olyat, akit elsőre nem gondoltál, hogy ővele ez egy közös pont lesz, és akkor mindig van ilyen a gyerekek között, és ennek nagyon-nagyon tudnak örülni, amikor találnak olyan közös pontot, de ehhez idő kell. Tehát kell az idő, kell a lehetőséget megteremteni nekik arra, hogy ne csak az ilyen nagyon egyértelmű dolgokat tudják egymásról.
1: Ugye mondtad, hogy gyerekeknek szól főként, ugye, de minden mese valahol szól a felnőtteknek is.
2: Igen. Ez,
1: ugye, szeretünk így elhatárolódni, hogy jaj, mese, hát az gyerekeknek valahol, az engem nem szólít, minek nekem mese, már kinőttem abból a korból, ugye ezt is sűrűn halljuk. Ez a könyv, ez a mesekönyv, a Züblike, ő mennyire alkalmas akár a felnőttek számára? Nyilván gondolom mondani valója van a felnőtteknek is, sőt.
2: Van. Én azt gondolom, hogy nem lehet leválasztani sosem a szülőket, pláne mesekönyvnél, hiszen tényleg ő az, aki meg fogja rendelni, vagy a boltban megfog egy könyvet, és haza fogja vinni, és el fogja olvasni, tehát hogy mindenképpen való felnőttnek is, és azt gondolom, hogy azok a csodálatos beszélgetések, ami egy mese után megtörténhetnek, abból meg soha nem lehet kinőni.
1: Igen.
2: Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy a Tündérlaláról beszélget az ember otthon, vagy bármelyik Janikovszkiról beszélget otthon, mindegyik után szerintem a varázslat akkor kezdődik. Uh-huh. És pedig most nagyon jó szövegekről beszélünk, mert mondjuk egy Tündérlala, hát szóval, igen, hogy a csúcsok csoda, csúcsa, igen, szerintem. És nekem mégsem az maradt meg, hogy Úristen, mi történt benne, hanem az, amikor becsuktuk a könyvet, és akkor elkezdtünk beszélgetni a fiammal arról, hogy na most vajon az Íris királynő mit fog tenni, hogy megvédje a gyerekét, hogy ne legyen tűzgagó. Szóval, hogy ezek a dolgok azok, amik elképesztően fontosak és jók, és ezáltal a meséből nem lehet kinőni. Én magamnak is szoktam mesekönyveket venni.
1: Abszolút megértem, egyébként én is mai napig veszek is, és olvasok is mesekönyveket. Ennek a végén van egy társas játék.
2: Igen.
1: Ez hogyan kapcsolódik a könyvhöz, illetve miért tartottad fontosnak, hogy egy ilyen is belekerüljön?
2: Én minden mesémhez játékokat tervezek az iskolába. Pontosan azért, hogy ne csak az legyen, hogy ilyen frontálisan, akkor én most felteszek egy kérdést, és a gyerekek válaszolnak, és akkor ez egy nagyon didaktikus feldolgozás a történetnek. Arra jöttem rá, hogyha ezeket a kérdéseket társas játékba teszem, vagy bingo játékba teszem, vagy tehát valamilyen játék formába csomagolom, akkor sokkal-sokkal lelkesebben állnak bele. És ez különben a többi könyvemhez nagyon sok minden ingyenesen a honlapunkon elérhető, letölthető a többi pedagógusnak is, tehát hogy ezek tényleg nem ilyen nagyon-nagyon extrém eszközigényű dolgok, hanem ezek egyszerű társas játékok. És arra gondoltam, hogy nekem nem jelent problémát, hiszen én értem a mesét, tudom, hogy miről szeretnék utána beszélgetni, de lehet, hogy nem mindenkinek egyértelmű, hogy utána hogy nyúljon egy ilyen témához, és ezért a számomra legfontosabb kérdéseket, amik ehhez a egymás elfogadásához, a külsőségek helyett a belső tulajdonságok megismeréséhez kapcsolódik, ezeket összegyűjtöttem egy ilyen sima társasjátékba, hogy lehessen úgy beszélgetni róla, hogy nem most akkor nem az történik, hogy becsuktuk a mesekönyvet, és akkor mit gondolsz a meséről, hogy viselkedett a tukán vagy a kapibara, hanem akkor gyere, akkor játszunk, dobunk egy kockával, és akkor utána beszélgessünk, ahova lépünk arról a kérdésről. És én teszteltem is ezt elsősökkel, másodikosokkal, és tényleg nagyon-nagyon jó, hogy nincsen jó válasz vagy rossz válasz. Itt az van, hogy egy kérdésről ütköztetjük a véleményünket, újabb kérdéseket tudok feltenni, nincs egy ilyen én nyerek, te veszítesz, mert aki hamarabb a célhoz ér, hanem igazából bármikor félbehagyható, bármikor újrakezdhető. Játszhatjuk úgy, hogy együtt vagyunk, és együtt kell végigmennünk, játszhatjuk úgy, hogy én külön válaszolok kérdésekre, a gyerek külön válaszol kérdésekre. Szóval, hogy ez egy tényleg egy ilyen nagyon-nagyon szabad felhasználású, és a célom annyi volt, hogy azokat, akiknek mondjuk tényleg egy pillanatra a kérdés, hogy miről lenne érdemes beszélni, annak legyen egy ilyen kis mankó, hogy szerintem mi az a legfontosabb, nem tudom, 10-15 kérdés, amit mondjuk érdemes megbeszélni.
1: És az, hogy látod azt, hogy hogyan tudják jól használni, ebben fogjuk folytatni a beszélgetést a zene után, tartsanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Székis Adrián pedagógus, író a vendégem ebben az órában, megjelent legújabb könyve Züblike címmel, és ugye ehhez tartozik egy ilyen foglalkoztató füzet, és ugye pont itt hagyjuk abba a beszélgetést, hogy hogy látod, hogy ezt mennyire tudják jól használni a gyerekek, szülők? És hogy látod, hogy mennyire tudják jól használni?
2: A visszajelzések alapján a gyerekek nagyon szeretik, persze, hiszen gondolom, egy végig kell menni, igen, valami, igen. Játék, igen, és nem ilyen nagyon didaktikus, és én magam is azt tapasztaltam az iskolában is, hogy nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek beszélni, nagyon szeretik elmondani a véleményüket, főleg akkor, ha azt látják, hogy kíváncsi a másik fél arra.
1: Hagyják, és ha hagyják, hogy elmondja, igen.
2: És hogy nem szídom le, igen, hanem legfeljebb, hogyha olyan választ ad, ami szerintem nem annyira megfelelő, akkor felteszek még egy kérdést, hogy lehessen gondolkozni, és akkor lehessen átgondolni, hogy hát lehet, hogy elsőre nem jól gondoltam, és ezt nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. De hát én felnőttként is nagyon szeretek játszani, tehát lehet, hogy én azért lettem pedagógus, mert nagyon szeretem a meséket, és nagyon szeretek játszani is, és hogy valószínűleg ezt ebben a munkában tudja az ember a legjobban kamatoztatni, uh-huh, ezt a játékosságot, de tényleg a ma délelőttöm is azzal telt, hogy egy új játékot szerkesztettem a gyerekeknek egy következő órámra, meg szabadulószobás feladatokat gyártottam, szóval, hogy játszani, az tényleg nagyon jó.
1: Igen, egyébként egyet kell, hogy értsek. Az, hogy kapibara, tukán, nem tudom még mik vannak.
2: Kígyó.
1: Kígyó, ja igen, itt látom, igen. Ezek véletlen választások, vagy ennek van valami, ennek is van esetleg akár Csongitól valami története?
2: Hát volt egy mese, amiben egy tukán volt, amit nagyon-nagyon szeretett, és akkor a tukán így adta magát, a kapibarát a fiam mondta, hogy most mindenki kapibarázik, rá kellett keresnem először. Hogy is van. Tehát, hogy tulajdonképpen próbáltam olyat, akik akár egymás közelében is élhetnek, hogy azért nagyon nem tudom, mezei pocok és valami nagyon trópusi kivimadár, hogy nem tudom, milyen legyen benne, tehát hogy próbáltam így válogatni, de igazából az volt a fő szempont, hogy különbözőek legyenek, és hogy nehezen lehessen közös pontot találni Züblike és ezek között az állatok között. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg a különbségek azok nagyon-nagyon egyértelműek és látványosak legyenek.
1: Uh-huh. Az egyértelmű, igen, és látványos, abszolút, abszolút. És akkor nyilván a végére az a cél, és a társas játékkal együtt, hogyha jól értem, hogy megtalálják, ha amennyiben nem találták meg mondjuk a meseolvasása közben a közös pontot, akkor akár a társas játékkal a végén megtalálják azokat a közös pontokat.
2: Igen, meg tulajdonképpen az, hogy arra jöjjünk rá mindannyian, hogy mi emberek is ugyanazt szeretnénk, mint a Züblike, hogy úgy tudjanak elfogadni minket, amilyenek vagyunk, hogy így is helyet kapjunk egymás szívében, mert mindannyian erre vágyunk, igen, kicsik, nagyok, éljünk bárhol a világon, mindenki erre vágyik. És ez nagyon jó, hogyha nem magamról kell először ezt megfogalmaznom, akár felnőttként, akár gyerekként, hanem ezt meg tudom fogalmazni egy ilyen nagyon-nagyon fura esőfelhőpamacsal kapcsolatban, és utána át tudunk térni arra, hogy igen, mindannyiunkban van valami, ami züblikés, ami más, mint a többiekben van, de mégis a közös pontokat is meg lehet találni, és különben szoktam olyat csinálni a gyerekekkel, hogy kiállunk, és akkor meg kell találni, hogy hány dologban különbözik egy gyerek tőlem. Uh-huh. Így kaptam meg nem olyan régen, hogy hát ő, a gyerek az fiatal, én meg már öreg vagyok. Oh. Mondtam, hogy jó, ez is egy szempont, és akkor mentünk tovább a hajszín, meg a nem tudom, és akkor összegyűjtöttek, nem tudom, 6 különbséget köztünk, amiben magasság, életkor minden volt, és akkor utána elkezdtünk keresni, hogy de mi a közös pont, és akkor még mindig csak a külső tulajdonságokról beszéltünk, hogy hány fülem van, hány orrom van, és hogy látták, hogy úristen, annélkül, hogy semmit nem tudnak mondjuk rólam, mennyivel több hasonlóságot találnak. Csak egész egyszerűen egy ilyen szemüvegen keresztül kell tudjuk, hogy nézzük egymást, hogy a hasonlóságot kell keresni, nem a különbséget. És azért akkor, amikor 30 fős osztálylétszámokról, nem tudom, 20-hány fős ovis csoport létszámokról beszélünk, ott meg aztán pláne fontos az, hogy nagyon különböző gyerekeknek kell tudni együttműködni, és annyi időt eltölteni egymással, amennyit a felnőttek a munkahelyükön, és azért ezek nem konfliktustól mentes helyzetek, hiszen sokfélék vagyunk, sok helyről jövünk, de hogy fontos, hogy találjunk közös pontokat.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és nagyon szépen köszönöm így a hallgatóságunk nevében is, hogy szinte évről évre kijössz egy ilyen csodakönyvvel. Azt gondolom, óriási szükség van rá, vagy rájuk ezekre a könyvekre, ezekre a történetekre, hogy tényleg mindaz, amit most mondtál, hogy az elfogadás, és hogy tegyük fel azt a szemüveget, vagy vegyük le a szemüveget valamelyik ugye a kettő közül, csak hogy egy picit jobban megismerjük a másikat, és nem mindig a külsőségek alapján döntsünk, vagy kapcsolódjunk. Hol lehet megtalálni ezt a könyvet?
2: A Book 24 webshopjában, ahol az összes könyvem elérhető. Ott elérhető ez is.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Zékis Adrien pedagógus, író volt a vendégem.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Zékis Adrien pedagógus, író volt a Családi Manna vendége ebben az órában, akinek megjelent a legújabb könyve Züblike címmel, és ami már kapható is. A beszélgetésünk visszahallgatható, nem sokára ott lesz az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Ennyi volt már a Családi Manna. Nagyon köszönöm a ma délelőtti figyelmüket is, holnap is itt leszek. 7 és 11 óra között remélem velem tartanak majd. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották. Viszlát!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
3: Reklám hangzott el.
5: Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, továbbra is súlyos az aszályhelyzet, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a budai várnegyedben a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbált eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófa védelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24, késő este 10-16 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Remélem sokan éppen főztök, és így hallgatjátok a bőség kosarát. Sziasztok, én Puc Attila vagyok. Még húsvét előtt forgattam a Bosnyák téri és a Lőrinci piacon. Igazából a maszekhentesek világára voltam kíváncsi. Tudjátok, ez az a rész, ahol egy picikét más ízeket is lehet találni. Igaz, egy picikét drágában, de higgyétek el, megéri onnan is beszerezni valamit. Nos, zene, aztán irány a Bosnyák téri piac, majd egyszer csak átadjunk a Lőrinc piacra, témánk pedig a maszekhentesek. Gyerek hentes sor.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval a zajokból talán már lehet hallani, itt vagyunk a Bosnyák téri piacon, az egyik kedvenc soromon. Ha benézek a pultba, akkor hát itt Szent Márton kátáról van minden. Ma elkezdem mondani, aztán majd aki tetszik javítani, abát vagy abárót szalona, nem tudom ott hogy hívják. Tepertő, friss, gyönyörű szép sárga csirke, ezt majd megbeszéljük, hogy miért sárga. Kolbász, füstölt hús, teaszalonna. Mennyit változott mostanság a piac, mondjuk, hogy az elmúlt 20 évet nézem. Szeretik az emberek az ilyen házi finomságokat, amit az önpultjában van?
2: Nagyon szeretik, és egyre jobban szeretik. Többen ragaszkodnak a házihoz, mert nem tartanak tőle, hogy bármi olyat tartalmaz, ami ő nekik nem jó.
1: Hogy néz ki önnek egy hete? Mert mi általában szombaton találkozunk itt a piacon, amikor kijövök, vagy itt veszek valamit, vagy a szomszéd Katinai sajtot. Tehát hétközben mivel tetszik foglalkozni, hogy ez a pult ilyen szép legyen? Mit kell csinálni önnek?
2: Én nekem hazamegyek a vasárnap általában pihenő. Akkor megetetjük a baromfikat a maguk módján. A hétfőked az már azzal, hogy vagy egy disznóvágás, ami azzal jár, hogy hurkatöltés, lesózás, bármi megkészítés. A kedd az maga a helységtakarítás, előkészülni a szerdai koppasztásra, úgyhogy ezzel telik.
1: Minden héten tetszik egy disznót vágni általában, egy téli időben?
2: Általában, főleg ilyenkor, mert a húsvétre készülünk a sonkákkal, mert nagyon szeretik ezt a finom házi sonkát, ami sózva van, nem pálcolva, sózva, füstölve.
1: Hány ország él otthon az ön háza körül? Mondjuk a jó, a tyúkokat, azokat nem kell darabszámra, de mondjuk nem. A disznót azt csak tudjuk darabszámra.
2: Az mindig van, körülbelül 10. Amikor le vannak vágva, akkor kisebbekkel van pótolva. Sőt, olyan is előfordul, hogy falun belül vásárolni kell hozzá.
1: Az ízeket, a recepteket, azokat önök kísérletezte ki, vagy örökölni tetszett valonnan?
2: Az hagyomány, az régen már a szüleinktől ezt a fajta ízesítést tanultuk. Magyarul megvan, hogy körülbelül 10 kilo húshoz mennyi kolbászt, mondom, a füstöttet, mennyi színes paprika, mennyi só, mennyi bors, mennyi kömény, úgy van bekeverve. Ha meg csípőset akarunk, akkor azzal meg van pótolva.
1: Ezeket már fejből tetszik azért
2: fejből
1: tudni?
2: Fejből persze.
1: Melyik a legmunkásabb itt a pultban, hogyha megnézem a töpörtyű talán, vagy a csécsi szalonna?
2: Hát talán a hurka. Mivel hogy, ugye ott a rizst külön meg kell főzni, meg be kell keverni, meg kitölteni, meg abárolni. Szóval a hurkákkal van a legtöbb probléma.
1: Kezdőházi az, hogy már nagy probléma, hogy a hurka szétpattan. Tessék mondani ilyen praktikát, hogy hogyan kell sütni a hurkát, hogy ez ne pattanjon szét a sütőben.
2: A hurkát eleve a töltésnél számít, hogy nem töltjük kőkeményre, hanem kicsit lazábbra van töltve. Azon kívül a háziasszony, mikor beteszi a sütőbe, akkor a hideg sütőbe tegye be, és együtt melegedjen a sütővel a hurka, mert akkor nem hirtelen megy szét a bő, akkor nem valószínű, hogy kipattan.
1: Magyar, akkor fokozatosan kell melegíteni, mert különben mitől pattan ki? A rizs dagad meg hirtelen benne?
2: Hát talán nem is a rizs, hanem a melegtől, ahogy elkezd egy kicsit terjedni a hús meg a rizs benne, a bőr megpattan, mert hát ezek a belek vékonyabbak ettől. Meg nagyon sok háziasszony megszurkálja, amit nem szabad, mert ha megszúrja, eleve szétreped.
1: Ezt én sem tudtam, én is mindig megszurkáltam. Na. A kolbász azt lehet szurkálni?
2: Azt lehet, igen. A kolbász lehet, de a hurkát nem.
1: Na, első a vevő végszóra érkezett. Ne, első mindig a vevő, be is engedem a pultba. És valami csemege kolbász vásárlás történik. Bosnyák tér, Szent Márton kátai finomságok, ahogy el is ment egy pár kolbász, lemér éppen. Ki kell jönni a Bosnyák téri piacra, meg piacra eleve meg kell nézni, milyen remek dolgok vannak itt. Na, folytatjuk, most itt a 98.6 Manna FM-en zenélünk, aztán jövünk vissza a Bosnyák piacra.

0: a bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Pucatillával.
1: Ez még mindig a Bosnyák téri piac, és már át is jöttünk Kara Istvánné Kati néni pultjához. Ő az az aranyos hölgy, akitől én mindig veszem a sajtot, mert mindjárt megbeszéljük, hogy pontosan milyen sajt, de most viszont olyan valamit csinál, amit én életemben nem csináltam, csak anyukám. Én nem, ez tyúk, ugye?
2: Csirke,
1: na ennyit értek hozzá. Én a késztermékhez értek. Tehát bontani tetszik csirkét. Hanyadik csirkét bontja életébe Kati néni?
2: Több százat.
1: Kitől tetszett megtanulni, hogyan kell bontani, hogy ne vágjon bele semmibe?
2: Hát édesanyámtól, aki már sajnos nagyon régen nem él.
1: Hát, hogyha ezt látná, hogy az ő lánya milyen szépen bontja, akkor most boldog lenne fent.
2: Biztos. Ő onnan látja.
1: Na, azt tessék elárulni, hogy én azért sokat járok szupermarketbe, és ezért, azért, amazért húst általában nem öt veszünk. De ezek a csirkék, meg a szomszédasszony pultjában, ezek a csirkék, ezek más színnel bírnak, ezek sárga csirkék. Mitől van ez?
2: Igen, mert ezek kukoricadarát esznek, nem tápszert. És ez attól ilyen. Az íze is, a színe is, és kint vannak levegőn, ezek nem zárt helyen vannak tartva. Azért.
1: Most tetszett kimondani az úzát, és belőle pedig kiesik a zúzalék, ugye? Igazából ebbe zúzza össze a csirke, a magot. Hát ez az, amit enni nem szabad az úzalék, ugye jó, ki kell tisztani. Ez a legmacerásabb, és az úza is a környéke?
2: Igen, ez a legmacerásabb.
1: Na, akkor pont jókor zavarom.
2: Jókor. És hát akkor... ezt is meg kell csinálni, mert ennélkül nem finom a pörkölt vagy a leves, mert ezt bele kell tenni.
1: Hát egy jó zúza pörköltnél azért jobb nincs, azért szoktam, azért tetszik csinálni, nem ilyen pörköltet.
2: Jó tyúkhúsleves, attól finomabb, mint a zúza pörkölt.
1: Mennyire szeretik az emberek az ilyen háztáji dolgokat?
2: Ugye, hát egyre jobban szeretik, mert ebben nincsen semmiféle tartósítószer, se tápszer, semmi nincs benne. Ez csak igazán az, amit a jószág megeszik, zúzán keresztül megőrli.
1: Az látszik, hogy csak őrölt kukorica van a zúzában. Közben a Katrinén keze nem áll le, tehát folyamatosan szedi ki a zúzából valamiféle hártyán keresztül az őrölt.
2: Igen, mert azt nem lehet elfogyasztani a hártyáját, azon keresztül kell kiszedni a kukoricadarát, amit ő megőröl, meg hát nyáron jó időben még a füvet is megcsipegetik ezek a jószágok.
1: Hány jószág van otthon?
2: Mindig 300 van egy szériába.
1: Jújjúj, egy széria csirke, akkor 300 darab?
2: Igen.
1: És mi napos csibe korába kerülnek önhöz?
2: Előnevelt korába.
1: És kakas, tyúk, tojás van otthon?
2: Van az is minden.
1: Azt nem tetszik kihozni, az csak itt saját használatra, ugye?
2: Igen.
1: Na, egy picit akkor beszéljünk erről a sajtról, amit én mindig vinni szoktam, ez a gomolyas között. Tessék nyugodtan tépni az uzát, ha nem zavarok között, csak beszélgetünk, mert ez a nagyon jófajta gomolyas sajt. Ugye egy kilóhoz mennyi tejre van szükség? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon tömör és nagyon-nagyon finom sajt.
2: 10 liter tej kell egy kiló sajthoz.
1: Ez nem kevés azért. Milyen fajta tejet tetszik használni? Tehén az nincs otthon.
2: De a tehén is van, hogy ne?
1: Oh, azt nem tudtam, hogy saját tejből tetszik csinálni ezt a remek sajtot?
2: Persze, saját.
1: Hány tehén?
2: 8 darab.
1: Nevek vannak a teheneknek?
2: Minden tehénnek van neve.
1: Hallgatóink szeretik a neveket, mert akkor el tudják kérdezni, hogy föltetik soron, hogy hogyan hívják a teheneket otthon. Miközben persze az uzát tetszik itt tovább pucolni, csak a neveket
2: van
1: szeretni.
2: Van Sára, van Kata, van Rozi, van közte Csonti.
1: A csonti a sovány?
2: Igen, az más típusú, azért van az a neve neki, a csonti.
1: Ezek ilyen jó zsíros tejet adnak, gondolom. Tehát
2: magyar
1: bőven ilyen...
2: A tehenek ezek mind.
1: De az jó zsíros tejet ad?
2: Igen, 4-es a zsírja. Azért van belőle a jó sajt, meg a jó túró.
1: Közben az uza elkészült, és akkor Katika fogja, ami nem kell, az kidobja hát ez a megőrölt kukorica, az megy a szemétbe, gondolom, odébb állok, mert pont zavarok, bejöttem a pult mögött, szomszédasszony segít neki, mert van neki egy külön szemetes zacskó, az gondolom megy a macskának, vagy valakinek. Eltaláltuk?
3: Igen, úgy van, mert itten nem lehet belerakni a kukába, hanem van egy külön, amiben bele lehetne, de mi nem...
1: Haza kell vinni a cicának, hát remek sok csirkefej van benne.
3: Gyönyörű két kutyám van most, két puli, nem is nagyok, és azok képesek megenni. Na. Le van nekik osztva, és haza van víve.
1: Na, ez így kell csinálni. Itt folytatjuk, ez a 98.6 Manna FM, és benne a bőségkosor a Bosnyák tér legjobb helyéről jelenleg. Hogy hívják ezt a sor? Termelői sor?
3: Termelői sor, igen.
1: Termelői házi sor, tartósítószermentesen zenélünk, aztán folytatjuk a műsort.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Másik piacra is szokott menni?
2: Kérdezte Kati, hogy szoktam. Igen, igazából a Bosnyáktéri piac az én nagy kedvencem, meg van egy másik Lőrincen, Szentlőrincen, Pestentlőrincen, nem tudom, tetszik-e tudni, a Lőrinc piac. Ott szoktam még.
1: Hallani hallottam, de nem tudom, hogy hol van.
2: Másdén azt mondom, hogy ez a Bosnyák piac az az utolsó ilyen piac hangulatú piac. Ha tetszik érteni, mire gondolok, a régi piac. Ugye ennek megvan az a bája, hogy igazából már hozzá kéne nyúlni, fel kéne újítani, de még mindig hány éve tetszik járni a Bosnyák piacon?
1: Már 40 éve.
2: Hú, akkor ön főállásban is ezt csinálta?
1: Tessék?
2: Munka mellett is csinálta, vagy főállásban is ezzel foglalkozott?
1: Főállásban. 40 éve ide járok erre a piacra.
2: De hasonló választék, akkor is csirke, házi, sajt, minden?
1: Minden volt akkor is. Liba, kacsa, pulyka, minden. Minden.
2: A 40 éve mennyi volt egy kiló túró?
1: Nem tudom, 100 forint se nyilván. 3 forint volt egy liter tej.
2: Oho.
1: Meg egy kiló kenyér.
2: Mennyit változott a piac 40 év alatt, akkor ön aztán igazán tudja, te kiváltozott jobban, a vásárlók, vagy maga a piac?
1: Hát szerintem mind a kettő. A piac jellege az megvan, de a csarnok se igen változott, mert az akkor is ilyen volt, mint most.
2: Nemrégiben itt forgott egy film a piac címmel, még Őz a Lajos és játszottban itt forgatták. Akkor nem volt itt esetleg?
1: Nem.
2: Nem láttam. No, szóval ez tényleg nagyon szép sárga. Igazából most nem tévétől vagyunk, de ez valami nagyon, nagyon hihetetlenül. Ezen a sárga lábon még valamit le kell húzni, hogyha csirkelábról van szó, vagy ezt már meg lehet tenni így, ahogy van.
1: Ezt le kell, a felső hártyát még le kell róla szedni. Most nem kapargatom, de ezt le kell róla szedni, ha eszi, mert ezt így nem lehet megenni.
2: Van a családban fiatal lány, aki most tanulja öntől ezeknek
1: a... Fiatal lány, 40 éves a lányom, a legkisebb. A
2: unokája?
1: Az is van.
2: Van ott lány?
1: Ott mind lány, egy fiú van közte csak, az unokák közt is. De ők ezek már nem csinálják, a lányom azt csinálja, a 40 éves, de a többiek, az unokák azok. Nem, pedig van közte 30 hány éves is. Jövök, anyám!
2: Közben olyan vevő érkezett, tessék csak menni, mert ércét vesz a hölgy. Jó napot kívánok, ez a Manna FM, a 98-ban Manna FM-en. Mi jót tetszik vásárolni, ha nem titok?
3: De.
2: Ércét, de tessék visszajönni. Jöjjön vissza! Elment a hölgy, úgyhogy akkor addig átfordulunk. Tessék vásárolni, nem?
4: Nem.
2: Megijesztettem, hogy inkább átjutom akkor önhöz. A töpörtyűre tessék elárulni, aztán tényleg béké hagyom, hogy tetszik beletenni tejet, vagy nem a végén.
4: A legvégén, igen.
2: Én anyukámtól úgy tanultam, hogy kell beletenni. Igen. Nagyon jófajta töpörtyű, mert ahogy látom, ezen azért kicsit több hús van, mint ami szokott lenni. Ezt szeretik az emberek, nem?
4: Van. Azt szeretik, minél apróbra van kockázva, és akkor mikor már eléri azt a szintet, hogy le lehet venni, akkor kap egy nagyon kicsi tejet, és akkor mikor le van szűrve, egy leheletnyi sóval meg van pörgetve.
2: Aj, de jó. Na, amit önök végeznek, az nem egy könnyű munka, legyünk őszinték. Mind otthon, mind itt a piacon. Milyenek a munkának mégis a szépsége?
4: Az emberek szeretete egyszer. Én nagyon szeretek idejönni, én azért nem hagyom abba, mert én élvezem, hogy jöhetek. Én nagyon tartok attól, hogy sajnos megöregedtem, és mikor kell az, hogy abba hagyni. Ezt nem akarom.
2: Ne hagyja abba, mert az embert a munka tartósítja azért.
4: Úgy igaz.
2: Meg hát ön is az a... Nem lehetünk beszélgetünk, hiszen ön meg Katilni egy nagyon kedélyes, egy nagyon... Ami fontos manapság, most melyiket szupermarket, de komolyan, ott nem fogok beszélgetni egy olyan árufeltöltővel, aki most föltette a lisztet, vagy fölteszi ezt magaz. Itt azért van némi személyes kontaktus, ami fontos, azért is vagyok itt.
4: Nekem az hiányzik. Én itten többet beszélgetek, mint a saját falumba. Mert én ott nem járok el úgy vásárolni se. Jó. Lányom bevásárol, de itt olyan személyes kapcsolatok vannak a vevőkkel már, hogy aki éppen nem vásárol is idejön, és esetleg megkérdezi, hogy vagyunk.
2: Milyen vagyok én is néha.
4: Ez hozza azt, hogy szeretünk járni.
2: Na, tartsa meg a jó szokását, meg adjon az Isten jó egészséget, nagyon-nagyon-nagyon sokáig. Jó. Vasárnap ne tessék dolgozni, és ezek a finomságok. És akkor kérem tisztelettel, a Bosnyáktéri piacon szemben a káposztásokkal kell keresni ezt a két remek pultot. Ha azt mondják, hogy Manna FM, tudják, hogy én voltam, és már lehet is náluk vásárolni. No, folytatjuk. Közben megérkezett a kutyusnak az ember, pedig a csirkelábat kidobni, hát az megy, opa, azt majd én fölveszem. Leesett egy csirkefej. Ide, oda. No. Akkor zenélünk, aztán folytatjuk itt a Manna FM-en.

0: Ez a Vőség kosara.
1: Manna FM.
2: 98.6 Manna FM, és megint elmondom, hogy egy Vőség kosara. Ugye a Vőség kosara az nem egy ilyen vegetáriánus, meg vegan műsor. Most is egy gyönyörű pult mellett előtt állunk. Mellettem a már régi ismerősötök így hangba legalábbis. Remélem valaki már jött is hozzá vásár. Német úr. No, régen találkoztunk, a pult az ugyanaz. Ugyanazok a különlegességek vannak. A kolbászok mindig töltitek.
3: Így van.
2: Amiről most kezdjük a beszélgetést. Az apósom kim volt Olaszországban pár éves, az Osso Buccóval megismerkedett. Én nem ismertem ezt a húst, nem ismertem, mi ez a kaja, te tudod-e mi, és kapható esetleg itt Osso Buccó?
4: Természetesen az Osso Buccó ugye az a marha és a borinak a lábszárát, tehát velőssonttal együtt fűrészelik el, és azt szokták megpárolni, megsütni, és annak különleges receptúrája van az olaszoknál, akik ilyen paradicsomosan készítik el. Rendelésre szoktunk készíteni, mert ugye Magyarországon nálunk ugye a marhát úgy bontják, hogy a lábszár csont külön van, az a velőssont, és külön a lábszárhús, és amikor a kérik, akkor természetesen mi nem bontjuk le róla a húst, hanem egybe hagyjuk, és akkor szépen csontfűrészgéppel el vannak fűrészelve így a szeletek.
2: Milyen vastag egy ilyen szelet?
4: Hát egy körülbelül olyan 2-3 centi körül szokott lenni.
2: Azt hittem vastagabb, legalább 5.
4: Nem, az már nagyon vastag. Az igazit azt ugye borjúból szokták, borjúnak a lábszárából van, igen, de a marhából is nagyon finom. Úgyhogy szoktunk tartani természetesen. Általában egy 2 hetente csinálunk standerbe is, hogy a pultnak azért, mert ugye azt keresik, akik ismerik, meg ugye rendelésre mindenféleképpen.
2: De ha ilyen kell, akkor ezt még meg kell rendelni, tehát ez nincs
4: azt
2: mindig.
4: Szólnak egyik héten, hogy kell a jövő héten egy ilyen kaja, és akkor azt megcsináljuk, persze, fölírjuk, és akkor megvan. Minden héten kapunk ugye a negyed marhákat, és ugye abban ott van elősont a lábszárral, és akkor így elkészítjük.
2: Ami még ugye régi nagy kedvencünk a grillkolbász, tehát ki is, egy új felett kikerül, gyerekek kedvence, grillkolbász, nem csípős. Ez az, ami itt készült. Uram, bocsánat, talán még a te recepted alapján.
4: Így van, nincsen benne semmilyen adalékanyag, csak a hús meg a fűszerek. Olyan nagy sikere van, hogy télen is, karácsonyiskor is kellett csinálnunk ebbe a jubélbe, hogy azt nem csak grillen lehet elkészíteni, hanem csak simán egy serpenyőbe, vagy kis olajon meg lehet sütni. És karácsony ünnepekre csináltunk még más különlegességet is, mint például a sertés szűzpecsenyét kolbászhússal megtöltöttük, tehát hogy föl van szórva a szűzpecsenye, ráhúzzuk a kolbásznak a töltőjére, és akkor belekerül a kolbászhús. Nyers állapotban, békönszalonnával körbe tekerve, csak sütni kell, és nagyon finom.
2: Csak sütni kell. Egyszer vittem haza innen tőled egy jó 2 kiló facalt, és az anyósom, komolyan mondom, nem udvariasság, ódákat zengett róla, mert hogy általában nem volt annyira vizes, vagy nem tudom, hogy ezt máshol vízben áztatják, nem tudom. Hát azt mondja, most is látok, egész flotírtörő között, ugye valaki úgy hívja, és föl van szeltelve. Van titka ennek a nyersanyagnak, hogy mitől zengett ódákat az anyósom erről a facalról?
4: A származási helye, ugye, hogy honnan hozzák, és ott az elkészítési mód. Tehát, mert ugye az a nyers állapotban, amikor a marhát levágják, és ez a facal, az nem így néz ki. Tehát az magyar ember nem enné meg, mert az nem ilyen fehér, mert ugye ezt egy valami különleges vegyszeri dolgokkal kezelik, és ilyen centrifugába rakják, mossák, tisztítják, és akkor lesz ilyen szép szín a pacalnak.
2: Viszont a marha bendőről van szó, mert aztán így minden előfordul, nem?
4: Így van,
2: mert milyen színű az ából volt, tehát hogy kijön a tehén?
4: És barnás, fekete, zöldes, ilyesmi színű.
2: Azt te is mondjuk, akkor legyen igen, így az egész.
4: Igen.
2: Változott a te érzésed, mi a te kedvenc hús alkatrészed?
4: Ami... mindig ugyanaz hús legyen, tehát minden részét szeretem, tehát nincs olyan része, amit nem. Ilyenkor jó finom a fül, például a sertésfül, jó kis porcogós bele a káposztába.
2: Van most a pultban?
4: Van.
2: Lessük már meg, mert apusom meg nagy fültortát szokott csinálni. Az egész családom ilyen, és itt van tényleg. Igen. És ahogy látom, ez tényleg csak itt a fülemerő, arra szokott panaszkodni, hogy hozzák karé, van még a fejről, itt meg csak a füle van.
4: Igen, hozzávágják még azt a fülgombát is, igen. Tehát hogy az a része, hogy az a hallójáratnál, és az már gusztustalan.
2: Na azt ő úgy csinálja, hogy legutóbb vett 3 kiló fület,
4: igen,
2: megfőzte, és egy ilyen rozsdamentes form beletette eszméletlen mennyiségű fokhagymával,
4: igen,
2: és ezt kiborítja, és akkor...
4: Összekocsonyásodik, megfagy teljesen, mert ugye a bőrben van a kollagénanyag, ami megkocsonyásítja, és ezt most utána szeletelni kell.
2: Ez jó a csontnak, és ugye benne a porcogó miatt.
4: Így van, a hölgyek mostanában ugye a kollagént az arcukba töltik, mint például a csokbotoxot.
2: Mi meg a belünkben.
4: Ennyi, így van.
2: Kedves hallgatók, akár a bosnyáktéri piacon, akár a Lőrinc piacon jártok, mindkét helyen megtalálható remek őstermelői pultsor, ahol remekebbnél remekebb húsárukat lehet kapni. Most ez volt a Vőség kosara, remélem tetszett. Én Puc Attila voltam, a jövő héten igyekszem újra megtölteni a Vőség kosarát érdekes és finom tartalommal. Minden jót, jó hétvégét kívánok, sziasztok, kellemes főzést, a viszonthallásra!

0: Kanapé. Manna FM.
1: A szombati adásban utána járunk annak, hogy a vizsgadruk hogyan jelenik meg a kézírásban. Lázár Ervin 90 éve született, a vasárnapi adásban arról lesz szó, hogy mit üzen a neves író a ma olvasójának. Tartsatok velem szombaton és vasárnap is Kanapé Argyelen Krisztával a Manna FM-en.
0: Kanapé. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: 10 000 nap. Kósa Ferenc 1965-ben készült filmje több szempontból is elsőnek tekinthető. Kósa volt az első magyar filmrendező, aki diplomamunkaként nagyjátékfilmet készíthetett, valamint ez az alkotás volt a magyar filmstúdiórendszer, azon belül is a legendássá vált Balázs Béla stúdió első nagyjátékfilmje. A nyíregyházi születésű Kósa igen érzékeny témát feldolgozó alkotására is igaz, az Így jöttem parafrázis. A rendező mellett Csóri Sándor és Gyöngyös Imre jegyezte történetben egy tiszamenti faluból származó két barát a Horthy korszaktól eredeztethető történelmi viharokban ellentétes oldalakra sodródik. Érveik és cselekedeteik más-más ideológiákat képviselnek, amely illusztrálására a film igyekszik a kor technikai, ipari vívmányait is megjeleníteni, így próbálva érzékeltetni a kontrasztot és a két világ értékeit egymással szembeállítani. A 60-as évek elején még nagyon is létező probléma volt a különböző társadalmi rétegek szembenállása, hiszen ekkor már nem csak a vidék-vidék, hanem a vidék-város ellentétek is újra kezdtek kimutatható hangsúlyt kapni. A film ritmusa nagyon érdekes. A kamera szinte minden jelenetben lassú svengben van, ezzel is utalva az idő múlására. A néző lélekben is és a helyszínek között is folyamatosan úton van a szereplőkkel. A film 1965-ben készült el, de két évig dobozban maradt, és az eredeti történetet is meg kellett változtatni a hatalompárt elvárásai szerint. Ettől függetlenül kijutott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol az első filmes Kósa Ferenc hatalmas elismerésként rendezői nagydíjat kapott, miközben a fődíjat a kor ünnepelt sztárrendezője Antonioni Nagyítás című alkotása kapta.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítés.
3: Hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor, továbbra is súlyos az aszályhelyzet, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a Budai Várnegyedben a Karmelita Kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az Akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbált eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24, késő este 10-16 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
1: 98.6 Manna FM.
0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsor a 2026. május 16-án. A felnőtt korról beszélgetünk. Csaj Móni szociálpedagógus lesz velem újra. Szia Móni, és köszönjük szépen, hogy ránk érsz.
3: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
2: No, hányszor hallottuk azt magunktól, ugye, meg a kortársainktól, pajtársainktól, hogy hú, ha majd felnőtt leszek, bárcsak dolgoznom kéne, mennyivel jobb lesz majd, és aztán az ember egyszer csak lesz 40, meg 45, meg 50, és rájön, hogy atyaik, bárcsak gyerek lehetnék újra. Szóval mi a helyzet a mai felnőtt, aktív korú társadalom látleletét tekintve? Hogyan is van ez bennünk szubjektíven egy szociálpedagógus szemszögéből? Hol vannak a kihívások, és hol tartunk ma? Akár abból az aspektusból is, amit mondtam, hogy mennyivel jobb a felnőtt kor, hát nyilván nem annyival jobb.
3: Ez egyéni. Én nem biztos, hogy szeretném végigcsinálni előről ugyanazt. Uh-huh. Nyilván mindenki azt szokta mondani, ha mostani eszemmel, de
2: hát... Ha másképp nem érdemes visszamenni.
3: Hát akkor igen, biztos, mert ugyanúgy vissza a startvonalhoz, az is egy izgalmas kihívás lenne, de hát az minden...
2: Hát az még a gazdák, hogy okosanban is uncsi vagy, amikor a szanatóriumban csak hatossal jöhetsz ki.
3: Igen, én azt gondolom, én azt látom, én úgy bontanám szét, hogy a rendszerváltás óta egy nagyon dinamikus változás van, és én azt látom a mai magyar társadalomban, úgy képzelem el, tudod, amikor tanóráról kicsöngetnek, uh-huh. Ott volt egy rend, egy fegyelem, egy elvárás, tudtam a helyem, tudtam a dolgom, pont. És így kicsöngetnek, és így kiömlünk az ajtón, és mindenki rohan, hogy egy kicsi időm van, és akkor gyorsan a büfébe lemenjek, a mosdóba elmenjek, megbeszéljem vele, gyorsan megírjam a leckémet, a következő. Tehát én azt érzékelem, és azért mondtam azt, vagy mondom azt, hogy ez szubjektív, mert majd áttérhetünk a kutatásokra, de én azt érzékelem, hogy volt egy nagyon bekeretezett rendszer, ami olyan volt, amilyen, de nem lehetett kilógni a keretekből. Tudtuk, mi ugyanazt a sorozatot néztük este, akinek volt tévéje, tudtuk, hogy mi az elvárás, tudtuk, hogy mi a rend, mi fér bele és mi nem. Egy elég egységes társadalmunk volt, ha jó, ha rossz, de egységes volt. És a rendszerváltással ez így kirobbant, és én azt gondolom, hogy azóta is rohangálunk, hogy még mi dolgunk van, meg mit kéne csinálni, meg mihez kéne kezdeni. Tehát egy picit szerintem a mai társadalmunk rendezetlen, struktúrálatlan, tehát hogy nincsen annyira bekeretezve, hogy hol vagyok, mit csinálok, pontosan mi a dolgom, mi a célom, mik ennek a norma keretei társadalmi szinten megegyezve, hanem így rohangálunk az éterben össze-vissza, vagy a térben, és keressük a céljainkat, hogy mitől leszünk boldogok. Hát ugye 50 évvel ezelőtt pszichológia, vagy egy ilyen műsor elképzelhetetlen lett volna. Nagyon el volt nyomva a mentális fejlődésünk, a pszichés fejlődésünk, és most így kiszabadultunk, és így kapunk fűhöz, fához, kis virághoz, hogy is legyen ez. Tehát én egy picit ilyen szempontból kaotikusnak, de közben mégis merevnek érzem, mert a neveltetésünk meg ott van a háttérben.
2: Tehát mondhatjuk azt, hogy azért az nagyon fontos, hogy ahogyan változtak a generációk, úgy változott a hozzáállás is ahhoz, hogy tulajdonképpen a felnőttkor mit jelent? Hogy kell-e valójában meghatároznunk a célunkat, vagy majd mutatja az élet? Ugye sokan, mint én is bevallom őszintén neked is töredelmesen, meg a hallgatóknak, hogy a magam fatalizmusával én azért én kicsit furán állok az élethez. Szóval, hogy megváltozott a ritmus, a mintázat a generációk változásával együtt?
3: Az mindig változik. Tehát, uh-huh. hogyha a történelembe visszanézünk, nagyon
2: mondjuk
3: hamar
2: kell is
3: felnőni. Uh-huh. Tehát, hogy minden történelmi időszaknak megvan a maga társadalmi struktúrája, és megvan a maga társadalmi normája, és a mostanit is utólag fogjuk egyébként jobban látni, vagy az utánunk következő generáció. De igen, ez abszolút változik generációnként, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy felnőttnek lenni. Honnan indítjuk az érettségitől, a 18-as korhatártól, vagy amikor elkezd valaki dolgozni. Uh-huh. Tehát, hogy jó, erre vannak sablonok, vannak elméletek, de hogy éljük meg? Amikor elköltözünk otthonról, akkor vagyunk felnőttek, amikor családot alapítunk. És igen, ez abszolút változik, és mozog, és átalakul, és átrendeződik, és nyilván az újabb és újabb generáció tanulva az előző hibájából jobbat akar csinálni. Csak az a baj, hogy nem lát vissza öt generációval előtte, hogy ott mi befutottak bele, hanem mindig azon akar javítani, amit ő rossznak vél, vagy ami őt zavarja. Mellett elfelejtve nagyon sok egyébként fontos szempontot, és nagyon nem mindegy, hogy egyébként egy ország politikai, kulturális berendezkedése éppen hol tart.
2: Csajmoni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. A felnőtt korról beszélgetünk, nagyon sok irányból tesszük ma ezt, és szálazzuk szét a témát. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy a gyermeket nevelő családoknál mi a helyzet a mindennapok megélését illetően felnőtt kor aspektusából, tehát amikor már úgy vagyok felnőtt, hogy nekem kell lennem valóban a felnőttnek, hiszen van egy gyerek a közvetlen környezetemben napi szinten. Hamarosan jövünk.
1: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Nőttkorról beszélgetünk a mai Lélekszörfben. Szakértő vendégem Csai Móni, szociálpedagógus. Ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy a gyermeket nevelő családokról beszélgetünk felnőttkor aspektusból. Ők hogyan élik meg a mindennapokat? Ugye amikor eljön az a pont, hogy egyszer csak még megélhetem magam felnőttként is úgy, hogy vagyok egy bolondos kis felnőtt, vagy egy túlérett kamasz, de amikor gyerekem lesz, akkor muszáj felnőni.
2: Én is, ez a mi társadalmunkban most per pillanat egy nagyon érdekes kérdés, eleve a nevelés kérdése. De előbb én ránéznék, hogy a társadalmi felépítésünk úgy néz ki sajnos, mint egy csepp, olyan formájú. Tehát az alsóbb szintjei, vagy talán mint egy piramis, tehát az alsóbb szintjei a szélesek, és a közép réteg el van vékonyodva. Itt most a gazdasági részét, az olyan részét nézem, hogy milyen a társadalmi struktúra. Ahelyett, hogy egy gyémánt lenne, hogy ugye a közép réteg nagyon széles, stabil, biztos, erős, és amikor beleszületik egy gyerek egy családba, akkor Magyarországon jellemzően onnan nagyon nehéz kitörni. Tehát, hogyha a piramis alsó részébe született, akár a szülők iskolai végzettségét, akár a földrajzi elhelyezkedését, értem itt az alatt, hogy a fővárosba született vagy vidékre, és akár az anyagi helyzetét nézem, akkor annak a gyereknek az, hogy milyen családba született, eléggé szépen előrejelzi az egész életét. Nagyon nehéz a mozgás, nagyon be vagyunk betonozva ebbe. Na és akkor megszületik egy gyerek, mindenki a legjobbat akarja a sajátjának, vagy a családtagjai gyerekének is,

0: születik, vagy az agglomerációba, aközött, hogyha egy borsodi kisfaluba, hogy onnan az átjárhatóság az minimális. Hiába voltak erre ilyen-olyan törekvések, per pillanat nem ott tartunk. És amikor Borsodba egy faluba születik, ugyanúgy szeretett gyerek, és ugyanúgy jobb életre vágyó szülők, hogy a gyereknek jobb élete lehet, borzasztó nehéz most megugrani ezt. Akár tanulásban, akár sportban, akár művészetben, tehetséggondozásban, akár kultúrában, hányszor jut el színházba, mit lát a világból, milyen közegben nő föl. Nálunk ez nem nagyon átjárható, és ezáltal bebetonozódott ez a fajta különbség generációról generációra. És ez sajnos a társadalmunk egyik nagy-nagy problémája és kihívása. Kitérhetünk arra is, hogy azon belül a gyereknevelésről mit tudunk, mit nem tudunk, hogy most a gyerekek mennyire vannak mentálisan megtámogatva, egyéb módon megtámogatva, azért most már a szülők számára nagyon sok információ elérhető. Ha ő szeretné minőségében jobban nevelni a gyermekét, mint ahogy felnőtt, akkor ezeken a mintázatokon felül lehet emelkedni, de azért ez nem jellemző.
1: Tehát, hogyha ezt végignézzük, akkor valójában ez egy olyan téma, most, hogy beszéltél, arra gondoltam, hogy milyen érdekes, hogy azt gondoljuk, hogy a felnőtt koron nagyjából ezért mindent tudunk, de itt is, hogyha kinyitjuk ezt a könyvet, hogy felnőtt kor, akkor minden felcsapott oldalnak van még 3, 4, 5, 8, 12 plusz rétege. Mint az írásvetítőn. Ugye? Már kiemlékszik, hogy mi az az írásvetítő. Igen, a mi korosztályunk. Csajmoni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Felnőttünk-e? A felnőtt korról beszélgetünk. Kapcsolatok, közösség és az időhiány, amiben ezek szétszakadnak, szétmorzsálódnak és elaprózódnak. Ezzel folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Manna. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Élet, öröm, zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Lélekszörf Péter Petrával, Manna FM.
1: Csajmóni szociálpedagógus a Lélekszörf mai szakértő vendége. Felnőttünk-e? A felnőtt korról beszélgetünk. Kapcsolatok, közösség, az időhiány, és ez a kettő, ami szétmorzsálódik. Az időhiánynak, és egyébként vesző paripánknak, a social médiának köszönhetően is. Itt mi a helyzet?
2: Igen, pro és kontra, mert vannak mellette szóló érvek, hogy egy messzebb lévő rokonnal, baráttal lehet tartani most már könnyedén a kapcsolatot, és nem kell táviratot küldeni, meg kivárni, míg a posta odaér. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt ez jó is lehet, de egyébként meg beszipant minket egy olyan világ, hogyha elveszünk a social media rejtelmeibe és bugyraiba, hogy elveszítjük a valódi kapcsolatrendszerünket. Nekem az az izgalmas ebben, amit az előbb felhoztam, hogy mekkora előnye van egy budapesti fiatalnak, gyereknek vagy felnőttnek. Mégis azt kell mondanom, hogy a vidéknek is van előnye, ez az. Én azt gondolom, hogy mai napig, amikor tolom a biciklit az út mentén egy kis faluba, akkor le fogok állni beszélgetni a szomszéddal, a gyerekem osztálytársának az anyukájával. Valahogy még nem gyorsult fel annyira talán a világ vidékem. Persze az sem mindegy, hogy merre járunk, milyen lakosság összetétele van, most nagy általánosságban beszélünk, mert Budapesten könnyű összefutni, meg jaj, mind a ketten itt lakunk a városban, meg közel vagyunk egymáshoz, mégsem történik meg, mert egy sokkal pörgősebb életet élnek a Budapest és az agglomerációban élő emberek, mint vidéken, ahol még átmegyünk segíteni, hogyha valami arról van szó, hogy meg kell csinálni. Tehát vidéken talán az emberi kapcsolatok még emberibbek, mint egy felgyorsult,
1: igen,
2: nagyon
1: klasszikusabb.
2: Klasszikusabb, ez előny. Ez előny, mert hosszú távon azért az lelkemet jobban megerősíti, egy nyugodtabb életet hoz. Nyilván, hogyha minden nap felnőttként harcolnom kell a megélhetésemért, ugye a Maslow piramis, amit most már vitatnak, hogy van benne hiba, de azért egy alapgondolatnak jó, hogy először jól kell lakni, meg a lakhatásnak kell meglenni, és utána lehet majd az egyéni fejlődésekbe tovább lépni, de hogy vidéken valamiért ez még mindig kiegyensúlyozottabbnak tűnik nekem, mint a főváros és a környékén, ahol valamiért azt gondoljuk, hogyha nagyon-nagyon gyorsan mindent, és a legszebbet, és a legjobbat, és a videók alapján elvártak szerint élünk, és akkor már nem bírjuk, és akkor hívni kell egy takarítónőt, de akkor még többet kell dolgoznunk ahhoz, hogy azt is ki tudjuk fizetni, szóval belekerültünk egy elképesztő mókus kerékbe az elvárások mentén. Ehhez képest talán egy szerényebb vidéki élet még mindig emberibb és élhetőbb felnőtt létet biztosít.
1: Én azért vagyok emellett a gondolat mellett 100%-ban és teljes vászélességgel, amit most elmeséltél, mert mindig arra próbálom kapacitálni a hallgatókat, hogy egy kicsit álljanak meg és nézzenek vissza. Úgy nevezem én ezt, hogy az igazizás az megvan-e még valahol az életünkben. És akkor most egy teljesen bútuska egyszerű példa, hogy tudjuk-e még értékelni a piros zománcos fazekat, vagy kihajítjuk. Meg akarjuk-e tartani és belerakni egy muskátlit, mert jó ránézni, csak azért volt egy film, teljesen irreleváns a tartalma, csak egy mondat fontos belőle, a Meglesni és Megszeretni című film, amiben Meg Ryan és Matthew Broderick játszottak, egyébként érdemes megnézni, mert jó film, és abban kérdez rá a srác a pasitól, hogy minek hozod ezt a növényt, minek ez? És azt mondja, hogy azért, mert szép. Tehát, hogy vannak dolgok, amikből nem kell értelmet keresni. Azt hiszem, hogy az a problémánk, hogy mindennek értelmet akarunk és hasznot adni. Van, ami a puszta létezésével tud nekünk ajándék lenni, és szerintem erre érdemes lenne odafigyelni. És azt is gondoljuk, szerintem sokan, vagy gondolják, én nem, vagy én egy ilyen fura analóg maradtam, figura maradtam, de hogy sokan gondolják azt, hogy a felnőtt kor az egy valami fajta felvett komolysággal kell, hogy járjon. Hogy így van-e, erről is beszélgetünk majd, mert hogy a felnőtt kor, ha mai téma, Csajmóni szociálpedagógus a vendégem, és ha már itt vagyunk, akkor jöjjönek az elvárások. Az a tengernyi elvárás, amivel találkoznunk kell, amit meg kell élnünk, miközben a virág egyre gyorsabb, és talán egyre követelőzőbb is, vagy hisszük mi azt, hogy ezeknek a vélt vagy valós követeléseknek meg kell felelnünk, ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan

0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Csai Móni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Felnőttünk, a felnőtt korral beszélgettünk, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, ami az egyik leglényegesebb és legnehezebb pont, és szerintem nincs ember, aki ne találkozna elvárásokkal, nagyon sokkal. Hogyan éljük meg az elvárások tengernyi tömegét, miközben a világ egyre gyorsabb és követelőzőbb velünk szemben?
3: Én azt gondolom, hogy mint a cunami, úgy vitt el ez minket. Sokat beszéltünk már róla elég kritikusan, hogy vannak ezek a kis short videók, ezek a népszerű emberek, akik megmondják, hogy hogy a legszebb a smink, és hogy a hajamnak milyen ápolási rutin kéne, és hogy egyébként a lakásomnak hogy kéne kinéznie. Nyilván mindig voltak divatok, trendek, mindig voltak 200 évvel ezelőtt, meg régebben is voltak, de most olyan szinten ömlött ránk, hogy beleszakadunk, ha meg akarunk ebbe felelni, képtelenségnek tartom. Tehát amikor videók készülnek valakinek az otthonába, hogy hogy készíti az ebédet, és azzal szembesülök, hogy a konyhája olyan patika, hogy szerintem műteni lehetne ott a pulton, akkor elképzelhetetlennek tartom, hogy ő neki hogy néz ki a napi 12 óra intenzív léte. Tehát, hogy és akkor a tökéletes alapanyagokból, a tökéletes sminkbe, a tökéletes hajjal, a tökéletes ruhába elkészít egy ebédet, és ezt végignézi egy háziasszony, és benéz a konyhájába, hát két út van, vagy nevet egyet, hogy ez nem egy valós videó, és ez nem az életről szól, vagy egy borzasztó rossz érzése támad. És felnőttként én azt gondolom, most a mai világban a legnagyobb kihívás, megteremteni a saját értékrendünket, mert ugye mindig igazodni akarunk valakihez, valamihez, és most millió egy kínálat van, amihez igazodhatunk. És abban hol vagyok én? Milyen vagyok én? Tehát egy végtelen önismereti munka lenne az első lépés, szerintem a felnőtté válás, amikor tudom, hogy ki vagyok én, mi az én értékrendem, merre tartok, és mi a célom, és utána ezt bekeretezem. Mert az nagyon fontos, hogy egy picit ilyen, most ez társadalom kritika lesz, de ilyen szétszórtak lettünk, ugye most már címkék vannak a gyerekekre, hogy ADHD, meg egyéb viselkedés zavarok, hát mi felnőttek is egy kicsit így fegyelmezetlenek lettünk. Tudom, hogy ez nem szimpatikus sokaknak, pedig egyébként egy jó napi rutin, egy önismeret és egy fegyelmezett élet kialakítása borzasztó megnyugvást hoz. Nem tudunk pihenni akkor, ha nincs bekeretezve az életünk, és nincsenek konkrétan kimondott céljaink, amiért a lépéseket tesszük, hanem kapunk jobbra, kapunk balra, jaj, most inkább akkor elmegyek amatőr festőnek, vagy inkább mégse, akkor inkább elmegyek gimnasztikára. Mit tudom én, ezer dolog van, amit kínál nekünk a világ. És elveszünk, elmorzsolódunk, elfogyunk, és akkor mentálisan betegek vagyunk, mert azt se tudjuk, hogy mihez igazítsuk az életünket. Tehát én azt gondolom, a mai felnőttnek ezeket lerázni magáról, ez a legnagyobb kihívás, és kialakítani a saját értékrendet, a saját célokat, a saját életstílust, mert nincs most mihez igazodni, vagyis hogy túl sok minden van, amihez lehetne igazodni.
2: Ezért inkább saját magunkhoz kéne igazodni, ahogy te is mondod, és megtanulni saját magunkat kihúzni bármiből is a saját hajunknál fogva, ami ebben az esetben nem a bajt jelenti, hanem az információ tengert, hogy legyünk akkor inkább csak egy kicsit a parton álló szemlélők, vagy szemlélődők, mert az is segíteni tud, hogyha észreveszem, hogy nekem mi a valódi véleményem, a saját véleményem arról, amit látok, vagy arról, amit hallok. Szerintem már az is őrületesen nagy segítség tud lenni. Felnőttkor, vajon felnőttünk-e? Erről szól a mai Lélekszörf. A következő órát azzal kezdjük majd Csai Móni szociálpedagógussal, hogy a munkahelyről, a hivatásról, vagy pontosabban hivatás, vagy munka kérdéséről beszélgetünk. Itt van az, hogy túlélés, örömforrás, vagy építkezés egy munka, vagy a hivatásunk, az elfoglaltságunk, amit tulajdonképpen olyan hosszan csinálunk napi szinten, hogy mondhatjuk azt, hogy az életünk nagy részét ott töltjük. Ezzel folytatjuk majd.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
1: Hamarosan folytatjuk.

0: Kanapé. Manna FM.
1: A szombati adásban utána járunk annak, hogy a vizsgadruk hogyan jelenik meg a kézírásban. Lázár Ervin 90 éve született, a vasárnapi adásban arról lesz szó, hogy mit üzen a neves író a ma olvasójának. Tartsatok velem szombaton és vasárnap is Kanapé Argyelen Krisztával a Manna FM-en.
0: Kanapé. Manna FM. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Fejlövés. Bacsó Péter 1968-ban készült alkotása, valós történeten alapulva fest egy komor színezetű korrajzot a magyar beat nemzedék útkereséséről. A film két főszereplője, Kovács Kati énekesnő és az Olimpia együttes egykori frontembere, Horváth Károly, akit azóta Horváth Charlie néven ismerünk. A történet szerint Klári, Kovács Kati és Laci, Miller József együtt járnak, ám életük kisiklik. Klári kilép munkahelyéről, Lacit pedig feljelenti apja, mert barátjával, Bélával, ő Charlie, kocsi feltörési ügyekbe keveredtek. A fiatalok úgy döntenek, öngyilkosok lesznek, ám csak Laci végez magával. Klári és Béla kilátástalanságukban a disszidálás mellett döntenek, de a határon letartóztatják őket. Bacsó korábbi filmje a Szerelmes biciklisták is úton zajló történet, ám az első klasszikus értelemben vett hazai road movie-ként a Fejlővés apostrofálható. Kovács Kati és Charlie nyers karakterformálása, eszköztelen játéka csak még inkább ráerősített a fiatalok problémáira érzéketlen kádári korszak társadalmi berendezkedésének a sivárságára. A filmben Klári karaktere ruhátlanul is látható, de ezt a jelenetet Bacsó egy főiskolás lányjal utólag vette fel. Az énekesnő pedig a premiéren szembesült mindezzel, és teljesen felháborodva rohant ki a teremből. Kárpótolhatta, hogy alakításáért ettől függetlenül is megkapta a legjobb női alakítás díját az 1969-es filmszemlén.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését, hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, változékony időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csak nem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert, mint fogalmazott, tönkretették az országot. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a Budai Várnegyedben a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett az Akadémia székházban. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja a turistákat Velencében. A várost védő Mózegát rendszer tegnap és tegnap előtt is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít, január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá a sok eső okozta 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, máshol 17 és 24, késő este 10-16 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
1: 98.6 Manna FM.
0: Ez a lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98 pont, tehát Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. május 16-án. A felnőtt korról beszélgetünk Csai Móni szociálpedagógussal, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy beszélünk a munkánkról, munkahely, hivatás vagy munka egyáltalán. Hogyan tudunk különbséget tenni az elhívásunk között, vagy hogy csak bemegyünk valahová idézőjelben fát vágni. Szóval túlélés vagy örömforrás és építkezés. Mert hogy ez a felnőtt kornak a legjelentősebb része.
2: Rengeteg időt töltünk vele, és én azt látom most a társadalmunkban, hogy a félelem, meg a nehezen kiszámítható jövőkép miatt olyan kompromisszumokat kötünk, amire rámegy az életünk. Tehát nem merünk váltani, nem találjuk meg magunkban, hogy mi az, amit olyan szívesen csinálnánk. Ugye régebben volt ez a jó tanács, hogy olyan munkát válasz, amit ingyen is elvégeznél. De hát ugye a munkánk célja az a megélhetésünk egyrészről. És valóban én azt gondolom, hogy a felnőtt kor másik nagy kihívása, hogy megtaláljam azt, hogy mivel szeretném eltölteni a következő 40 évet, persze lehet benne váltás, de hogy az legyen fiatalként, azért nem az, hogy hol tudok gyorsan pénzt keresni, mert nem lesz benne boldog, ha nem szeret, és ha nem boldog, akkor tényleg favágás. És ez egy picit ilyen elcsépelt, és mindenki tud hozzászólni ehhez, vagy van erről gondolata, de mégsem lépi meg, mert nehéz. Mert nehéz, mert félünk attól, hogy kudarcot vallunk, félünk attól, hogy nem jutunk benne előre, vagy más nem mondjak, megint vidék Budapest viszonylatban nincs az a lehetőség vidéken, ami engem igazán érdekelne, vagy nincs olyan munkalehetőség, ezért a megélhetésemért küzdök napi szinten, hogy azt elérjem. Viszont itt jön be az internet megint, ami lehet pozitív is, hogy azért vidéken, hogyha meg tudnák találni azt a témakört, amit szeretnek. Nagyon sok online munka van. Még külföldre is lehet dolgozni egy borsodi kis faluból bármilyen hihetetlen interneten keresztül. Csak nincs elég információ és tudás erről. És az nagyon nem mindegy, hogy amikor ledolgozok 8-10 órát egy munkahelyem, és hazamegyek, akkor én milyen állapotba adom vissza magam a családomnak, a barátaimnak. Végtelen kimerítő, ha nem szeretem, amit csinálok. Annál fárasztóbb dolog a világon nincs, mint hogy nem tudom, lelkesedéssel repülnek az órák, ha szereted, amit csinálsz, hát neked mondjam, biztos tudod. De egy hallgató is meg, én nekem nagyon nehéz volt megtalálnom például, nekem nagyon sok éven betellett, és nagyon sokféle munkahelyem volt, mire megtaláltam, hogy megérkeztem, én ezt nagyon szeretem, és az ekkörüli témákat. Nagyon sok meló, megint azt kell, hogy mondjam, hogy minél korábbi önismeret, és nem kell félni azoktól, hogy megkeresek egy pszichológust, van ilyen, aki segít a hivatásomat megtalálni, aki különböző teszteken, órákon keresztül felméri azt, hogy én valójában tudat alatt milyen érdeklődési körrel vagy tudat felett, teljesen mindegy, de hogy mi van bennem, mit szeretek, mi az, ami vonz. Időt és energiát kell arra szánni, hogy a hivatásunkat megtaláljuk. Érdemes, kifizetődő, baromira nem mindegy, hogy mivel töltöm el az életem nagy részét. És ebbe a fiataloknak, akik fiatal felnőttek, nagyon kéne segítenünk, hogy jó pályára állítjuk, arról már nem is beszélve, hogy a társadalomnak is jobb, mert akkor ő azt a munkát úgy fogja végezni, hogy annak haszna is legyen. Nem csak ilyen immelámmal összecsapó módon.
1: Ha már szóba hoztad a fiatalokat, akkor csak zárásképpen egy fél mondat ehhez a témához, hogy milyen nagyon sokat tudunk tőlük tanulni, hogy ők hogyan állnak hozzá egy munkahelyhez, egy projekthez, egy munkához, a maradáshoz, vagy a menéshez. Ugye az ember néhány évtizeddel ezelőtt még kapaszkodott a székébe, és elképzelhetetlen volt, hogy ne onnan menjél nyugdíjba, ahol elkezdtél dolgozni. Szóval nagyon sok minden változott, ezt mind tudjuk, de nagyon sokat tudunk a srácoktól tanulni. Könnyedséget is.
2: Így van. Egy sokkal kevésbé kiszolgáltatott hozzáállásuk van, sokkal innovatívabb, és sokkal érdekesebb szemlélettel, úgyhogy igen, az egyetemisták gondolkodását érdemes meghallgatni, meg akik belépnek a munkavilágába.
1: Csajmoni szociálpedagógus, lélekszörfmai szakértő vendége. Felnőttünk-e vajon? A felnőtt korról beszélgetünk. Számoljuk az éveket, vagy repülnek az évek. Ugye az idő múlása és az idő mint olyan, szerintem az első figyelmeztető jel abból a szempontból, hogy az ember már nem gyerek többé. Gyerekkorban minden olyan sok. Emlékszem, hogy amikor egyszer hajókiránduláson voltunk, azt mondták, hogy hát 3 óra múlva érünk oda. Hát az egy életnek tűnt 3 óra. Most meg egy szempillantás, egy csettintés, egy korty víz. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes az, ahogyan az ember végig gondolja, hogy Uramisten, most már május közepe van. Lassan eltelik ennek az évnek is a fele, és mi minden történt, és még csak a felénél járunk. Szóval, hogy vajon az események sűrűsége és mennyisége az, ami megszabja a számunkra, vagy ami azt hozza számunkra, hogy milyen gyorsan telik az idő, vagy csak annak tűnik, le tudjuk ezt lassítani, mert hogy felnőtt korban azért ezt érdemes lenne tudni, hogyha ez lehetséges. Hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Felnőttünk-e vajon? A felnőtt korról beszélgetünk Csai Móni szociálpedagógussal. Az a bizonyos repül az idő mondat. Számoljuk az éveket, vagy repülnek az évek, észre se vesszük, és egy szempillantás alatt már a kisbabánkból lett egy kiskamasz.
2: Hát így éljük meg, és így is van. Sok összetevője van annak, hogy miért érzékeljük így. Mm. És egyébként egy része rajtunk múlik megint, ez a rossz hír. Nem foghatok mindent a környezetemre. Rajtam múlik, hogy tudok-e lassítani. Rajtam múlik, hogy mire szánom az időt. Rajtam múlik, hogy ezen stresszelek és szorongok, vagy pedig megélem, ami van. Nagyon sok pszichológus foglalkozik ezzel, meg nagyon sok tanácsadó, és megint kéne követni valamit, amit mások mondanak meg. Hát azt kéne megtalálni inkább, hogy nekem mi a komfortos, én hogy tudok lelassulni. Például szánok-e időt arra, hogy a közélettel foglalkozva vitatkozzak másokkal. Tényleg arra akarom szánni az időmet, hogy mások életét kritizáljam, mások munkáját kritizáljam. Nyilván kell, hogy legyen véleményem, csak mennyi időt szánok erre.
1: Ez egyébként egy modernkori jelenség, ugye ez egy magyar tulajdonság, ez az agyon kritizáltság, és inkább figyelek a másikra, ugye azt mondták annó a nagy, okos nagyöregek, hogy ő dolga, foglalkozom mindenki a saját dolgával. Csak a másival könnyebb.
2: De ez egy nagyon kettős dolog, szerintem a nem jó mentális állapotunk miatt. Uh-huh. Tehát, hogyha én jobban vagyok magammal, meg a családommal, meg a barátaimmal, és viszonylag kiegyensúlyozott keretekben élem az életem, és viszonylag fegyelmezetten, akkor nem fog foglalkozni, mert nem, hát sajnálom rá az időt. Akkor kezdünk el kifelé szurkálni, amikor nem vagyunk jól. Akkor látjuk meg a rosszat, amikor nem vagyunk jól. Uh-huh. Nyilván mindenki a maga szintjén érdekli a társadalmi változások, érdekli a politika, érdekli. Csak az a nagy kérdés, hogy mennyire rántom bele magam, hogy egyébként ne kelljen foglalkoznom a saját dolgaimmal, mert ez is egy menekülés szerintem. És azért mondják a magyarokra, hogy ilyen búvalbéleltek, meg savanyúak, meg kritikusak, mert még mindig nem dolgoztunk fel millió egy dolgot társadalmi szinten. És erről nagy pszichiáterek és pszichológusok beszélnek, hogy egyébként nekünk hatalmas szükségünk lenne egy ilyen mentális megújulásra, meg egy ilyen múlt feldolgozására társadalmi konszenzusban, de ezt nem tudjuk meglépni, mert annyira polarizált a társadalom, hogy képtelenek vagyunk egy asztalnál ezt kedvesen és kultúráltan lezárni. Akár a kommunizmus időszakát, akár a világháború időszakát, ezeket mind hozzuk magunkkal, és akkor haragszunk más,

0: egy tünet. Senki nem úgy kell fel reggel az ágyból, hogy meg akarom kritizálni a szomszédot, a tanárt, a önkormányzati képviselőt, vagy éppen a miniszterelnököt. Senki nem így kell fel reggel, hanem berántják az események, mert nem vagyunk jól.
1: Amikor berántanak az események, mert nem vagyunk jól, akkor milyen jól jön egy idős ember a háznál. És hogyha már erről beszélünk, anyukám szokta mindig mondani, hogy látod, jó az öreg a háznál, én meg mindig mondom neked, nem vagy öreg, csak már sokat láttál. És természetesen ugye beszélünk mindig az idős korosztályról is, és tesszük ezt azért egyrészt, mert Móni, mint szociálpedagógus, nem csak a srácokkal, hanem az idősekkel is foglalkozik. Úgyhogy most jöjjön a nyugdíj, a nyugdíjhoz közelítve vajon mi lehet a felnőtt kor, az érett felnőtt kor, mondjuk így, az érett felnőtt kor célja? Lehet-e célunk? Kell-e, hogy legyen tervünk, vagy az ember csak szabadulni akar abból, amiben ideig benne volt? Hiszen, hogyha megnézzük, a nyugati országokban egészen másképp élik meg a nyugdíjas kort az idős korosztály tagjai. Ezzel folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
2: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A mai Lélekszörfben a felnőtt korról beszélgetünk. Felnőttünk-e vajon, és a felnőtt kornak van egy kicsúcsosodott része, én azt hiszem, amikor talán az aratás időszakának kéne elérkeznie. A nyugdíjas évek, az időskor. Nyugdíjhoz közelítve mi lehet a célunk? Hogyan tudjuk megállítani magunkat egy pillanatra, hogy kialakítsunk egy célt magunknak? Van-e tervünk? Kell-e, hogy legyen tervünk, vagy csak szabadulni akarunk a taposó malomból?
2: Sajnos azt látom, hogy per pillanat a magyar társadalomban már vágják a centit a nyugdíjra készülők.
1: Igen.
2: Tehát ez nem jó. Nem szeretem. Nem szeretem, hogy így kell nyugdíjba menni. Nem akarok így nyugdíjba menni. Tiltakozom. Mert én azt gondolom, hogy voltak időszakok, amikor az egy ünnep volt. Összejöttek a kollégák, összejött a család, ünnepelték azt az elmúlt éveket, amiket most már csak ilyen erőltetetem megy, ez van egy kis köszöntés, de így futnak, szaladnak ki az emberek a munkavilágából. Ez három dolgot jelent a számomra. Egy az, hogy túlterheljük. Túlterheljük az embereket, és már tényleg nagyon-nagyon elfáradnak. A másik az, hogy esetleg nem azt csinálta, ami az ő útja lett volna. Az is nagyon fárasztó, és lehet, hogy már nem mert váltani. A harmadik pedig az, hogy nálunk az érettkor, vagy aki régóta fiatal, más kategóriába esik, szinte így leválasztjuk a társadalmunkról. Most mindenki képzelje el maga elé Spanyolországot, mikor szól a zene az utcán. Simán gondolkodás nélkül felkér egy 30 éves srác, egy 70-80 éves nénit, aki egyébként baromi csinosan van felöltözve, simán nem kérdőjelezi meg, hogy ő hány éves, és ő táncoljon-e vele, vagy nem. Nyilván ez az ő kultúrájuk része, nem lehet most, csak hogy érezzük a kontrasztot, azért mondtam, nem lehet átemelni ezt így Magyarországra, hogy most akkor már a blahán táncoljanak az idősek a fiatalokkal, tehát nem ezt mondom ezzel, csak hogy egy tök más kultúra. Nekünk valahogy egy külön csomag a nyugdíjas társadalmi réteg. Úgy leválasztjuk magunkról, pedig hát ez egy nagy egység, így együtt. És amit te is mondasz anyukának, hogy jó az öreg a háznál, és hogy nem, vagy ő mondja, és akkor te mondod, hogy nem öreg. A tapasztalat jó, hogyha szeretettel kapjuk. Valahogy valamiért az idősebb korosztály, vagy a régóta fiatal korosztály, a mostani fiatalokkal úgy nehezen találja meg a hangot.
1: Cuki ez a kifejezés.
2: Hogy valamiért előkerül a kártya, és ez megint talán az ő keserűségük, a nem megbecsülés, a nem szép munkahelyi ív, hogy tényleg már védett korba kellett jogilag helyezni azokat, akik mennek nyugdíjba, hogy ne tudják kirúgni őket. Tehát, hogy ez olyan lehangoló, és nem jó társadalmi hozzáállás. Lehet, hogy fizikailag nem bír annyit, de hogy már sok mindent tapasztalt és látott, az biztos. És az egy nagy kincs tud lenni egy pályakezdőnek. Tehát én azt gondolom, hogy itt is megint a társadalmunk hozzáállásán kéne egyet csavarni, hogy úgy éljük ezt meg, hogyha egy idős ápolónő, aki már tényleg tudja azokat a fogásokat, akinek a kis ujjában van az egész szakma, az hogy legyen mentora egy fiatalnak, de azt olyan jó ízűleg. Azt szeretném én elérni, mint idealista, hogy ez így történjen meg, és a menekülés ne az legyen, hogy ja, én már itt pup vagyok a munkahelyemnek a hátán, és már tényleg csak a védett korom miatt vagyok itt, és már alig várom, mert már elefáradtam. Engem itt nem becsülnek, már levegőnek néznek, mindenhol változtatni kéne ezen, és ez sok munkahelyen egyébként a vezető felelőssége, hogy ez hogy kommunikálja, és hogy áll hozzá a régóta ott dolgozó kollégához. Ez az egyik. A másik, hogy van-e tervem arra, hogy hogyan tovább. Erről mi már beszélgettünk, és ez egy fontos dolog, hogy nem lehet, hogy nyugdíjba menni, hogy végre pihenhetek, és elkezdem nézni a sorozatokat, amiről lemaradtam. Mert az instant leépülés, lehetetlenség, akár ha volt olyan hivatásom vagy szakmám, amit nagyon szeretem, akár 4 órába visszamenni dolgozni, ha van lehetőség, de ha nem, akár az oktatásába annak a szakmának vagy hivatásnak visszamenni, akár hogyha más érdekel belekezdeni olyanba, ami eddig kimaradt. Tehát én mindenkit arra biztatnék, hogy amikor közeleg a nyugdíjazási időpontja, már legyen a fejébe egy terv, hogy mennyi mindent szeretne csinálni, mert ez fogja fiatal távon tartani, és ez hozza a hosszú életet. És ez nem mindig pénzkérdés. Ez nem mindig pénzkérdés, sokszor az, mert minden az. De egyébként, ha én egy kicsit is kreatív vagyok, és van körülöttem egy megtartó erő, egy baráti kör, egy család, akkor még annyi minden beleférhet az életbe, amit kitűzök célul, és azt fog előre vinni.
1: Felnőttünk-e vajon? Ha igen, milyen a felnőttkor? Erről beszélgettünk a mai Lélekszörfben, és jó szokásunkhoz híven Csajmoni szociálpedagógussal összeállítjuk az útra valót a kedves hallgatónak. Ezzel folytatjuk majd hamarosan.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan.

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Felnőtt kor, vajon felnőttünk-e? Ha igen, ez mit jelent pontosan? Kell-e túlságosan komolynak lennünk? Kell-e ezt valóban annyira komolyan venni, mint hisszük, hogy kell? Erről is beszélgettünk a mai műsorban Csajmoni szociálpedagógussal, és jön az útra való. Moni, mik a legfontosabb pontok, amiket elvihet magával a hallgató a felnőtt korral kapcsolatban?
2: Annyit hallgattam a nagymamámtól azt, hogy ne hidd azt, hogy annyi időd van, mint most hiszed, tehát, hogy nincs. A másik, amit hallgattam tőle, és nem értettem, hogy miről beszél, hogy minden fiatal szép. Hát ő nem úgy értette, hogy az én ízlésem szerint most ki szép, meg ki nem szép a divat szerint, vagy a nem divat szerint, hanem ő úgy értette, hogy a fiatalokban van még egy olyan energia, meg van egy olyan nyitottság a világra,
1: ami szépé teszi.
2: Így van.
1: Szépre hiszik az életet.
2: Igen, és hogy ne rontsuk el a felnőtté válás túl komolyan vételével ezt a ragyogást, mert ez akkor fakul el, amikor elkezdünk a terhek alatt így megrogyni, mert tehernek éljük meg. Van lehetőség rá, hogy ne így legyen. Mindenkinek ott van a kis kulcs a kezébe, ha használja, az nagyon jó, ha nem. Én azt látom, a mai fiatalok egyébként kezdik használni. Tehát ők kezdik átkeretezni és átgondolni ezeket az élethez való viszonyulásaikat, és szíthatjuk a telefont meg a social médiát, de egyébként meg a tájékozottságuk és a nyitottságuk egy kicsit ennek is köszönhető, hogy kinyílt a világ, és nagyon sok információ eljut hozzájuk. Szóval van egy pozitív oldala is ennek, hogyha nem válik függőségé, és nem indul el egy rossz irányba. Tehát én azt gondolom, hogy felnőttünk, csak még vannak nehézségeink és kihívásaink, és én azt gondolom, hogy amit ezerszer el fogok mondani, a tudatosság, az önismeret és az alapvető pozitív jó hozzáállás a dolgokhoz fogja a társadalmukat megváltoztatni. Sok-sok kicsi fiatal, akik most kezdik az életet, és már egy másik szempontból közelítik meg a felnőtté válás kérdését, kivétel azoknak, akik mamahotelnek használják az családjukat. Kivétel azoknak, akiknek nincsenek céljai, de hogy azért a fiatalok nagy többsége, én azt gondolom, hogy már egy sokkal klasszabb társadalmat fog építeni egy-két generáción belül.
1: Még egy kérdés, ami szerintem nagyon lényeges, hogy fordítsuk meg a dolgot, ugye ezt a beszélgetésünk elején mondtam, hogy nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Tehát, hogyha az ember nem neki feszül annak, hogy jaj, már megint nem mit gondol, meg hogy mondja meg ez a túl maga biztosság, ami egyébként sokszor engem is felbőszített. Aztán minek utána beszélgetünk elég sokat itt a lélekszörben veled, megtanultam másképp odafigyelni rájuk, hogy ez, hogy ebből mennyire sok mindent eltehetek, hogy milyen ajándék, milyen nagy ajándék tud lenni az, hogyha az ember egy kicsit elhallgat hátrébb, és azt mondja, hogy jó, oké, akkor most elfogadom, amit ez a gyerek, ez a kis felnőtt tinédzser, 20 éves tud adni nekem ezzel az attitűddel, ami nekem nem volt meg.
2: Egészen más az önbizalmuk, máshogy szocializálódtak.
1: De ebből nem késő átvenni, amit tudunk, nem?
2: Nem késő, hogy nyitottak vagyunk. Kérdés, hogy mennyire ragaszkodunk ahhoz a mintákhoz, amit mi gyerekkorunkba kaptunk, meg mennyire ragaszkodunk ahhoz a hiedelmekhez, amit hozunk a családból, családi minták alapján. Ha ezt egy picit félre tudjuk rakni, és mondjuk... nem egyből elkezdjük kritizálni azt a fiatalt, hogy de nem így kéne ülnie, de egyébként hogy néz ki a haja, meg ki van szakadva a farm, mert mindjárt hozok valamit, összevarrom. Tehát, hogyha nem így közelítek felé, hanem tényleg én egy picit engedem, akkor egyébként magával ragadó tud lenni az a lelkesedés, amivel beszélnek dolgokról, vagy azok az elképzelések, ahogy ők látják a világot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a fiatalokat érdemes sokat hallgatni, és nem osztani nekik az észt, mert attól nem lesz nekünk semmivel jobb, hogyha egyébként a mi, hát sokszor kudarcot vallott hiedelmeink mentén kezdenek ők el fejlődni, hanem hagy hozzák a friss levegőt és a friss tudást.
1: A felnőtt korról beszélgettünk a mai Lélekszörfben 2026. május 16-án Csajmoni szociálpedagógussal. Moni, köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága. Egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony időre számíthatunk. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével. Látogatható hétvégente a Karmelita kolostor. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Azt nem részletezték, hogy pontosan mikor történt az átadás, de közölték, hogy megkezdődött a halottak azonosítása. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét, és 205 ukrán is ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. A háborúzó országok korábban arról állapodtak meg, hogy a náci Németország felett aratott győzelem évfordulója alkalmából tűzszünetet léptetnek életbe, és 1000-1000 hadifoglyot cserélnek ki. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. A tegnapi támadást Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök jelentette be, azt azonban nem tudta pontosan megmondani, hogy mi lett a parancsnok sorsa. Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Az elmúlt hónapokban a Hamas gázai vezetője állt az Izrael körözési listájának élén. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint ma is holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiénés körülmény állt fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Országszerte borult az idő, sok helyen esik az eső. Keleten heves zivatarok is kialakulhatnak. Néhány határmenti járásra emiatt riasztást adtak ki. Holnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másodt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Keresztény beszélgetések a River Rádióból.
0: Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
3: Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: Világi ember kérdései Istenről.
1: Kapcsolódva a múlt heti epizódunkhoz, folytatjuk a teremtés történetről való elmélkedést a Biblia történetén keresztül, hiszen a kettő nem elválasztható egymástól. Össze is fonódik szerencsére, mert így könnyebb talán megérteni, mert azért vannak benne hát nem is nehezebb, de talán egy kicsit nehezebben, vagy időigényesebben megérthető részek. A vendégem újra Nemes Pali, a Székesfehérvári Dávid Sátor, a gyülekezet pásztora, hiszen megígértem a múlt héten, hogy vele fogunk újra beszélgetni a Bibliáról. Szia Pali, köszönöm, hogy jöttél újra.
2: Szervusz, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Mi is a Biblia? Honnan került elő? Ki fordította le először? Hányan fordították le? Miért? Biztos, hogy akik fordították, azok nem a saját tapasztalásuk szerinti értelmezésnek megfelelő szavakat használták. Ilyen gondolataim voltak már a kezdet-kezdetén a Bibliával kapcsolatban, amellett, hogy ez a könyv maga a varázslat, és és a szónak tiszteletteli értelmezésében mondom, a legzsiványabb és legvagányabb használati utasítás egyébként az élethez, meg néha azt is gondolom, hogy kicsit kódnyelves is. Aztán vagy így van, vagy nem.
2: Hát, hogyha most elkezdjük egyrészt, tehát, hogy mi a Biblia, tehát, hogyha most figyelmen kívül hagyom azt, hogy én mit hiszek, és mondjuk egy Biblia igazságaiba, kijelentéseibe nem hívő ember, hogy mit fogalmaz meg, hát ugye Biblia, de ezt beírtam a Deep Seekbe, és akkor ezt írta ki, hogy filozófiai szempontból egy nem hívő ember számára a Biblia filozófiailag egy ókori szöveggyűjtemény, stb. Stb. Azt mondja, egyfajta tükör, amiben az emberi lélek, a társadalom és az istenség fogalma tárgyalható. Azt mondja, az emberi gondolkodás és spiritualitás egyik legnagyobb hatású dokumentuma. És stb. Tehát többet ír. Ezt azért olvastam föl, mert hát el lehetne indulni erről, de hadd ne induljunk el erről az oldalról, hanem induljunk el onnan, hogy hitem szerint és meggyőződéseim szerint is, és személyes megtapasztalásom szerint is, Isten a Biblián keresztül elkezdte kijelenteni önmagát, máshogy megosztani önmagát.
1: Definiálni is, mondjuk?
2: Is, de én mondom tovább, hogy miért nem mondtam egyből igent rá. Azért, mert Isten szellem. És most képzeljük el, hogy egy olyan lény számára, akit ő teremtett az ember számára, aki bűnbe került, és a szelleme meghalt, és akarja megismertetni a szellemi lény egy pszichikai szinten élő lénnyel önmagát. Ahhoz nyilván keresett valami olyan nyelvet, ami talán legtöbb mindent legárnyaltabb módon próbál, vagy tud kifejezni, és így találta ugye mondjuk a héber. Ha megnézem a héber nyelvet, vajon a héber tökéletese arra, hogy Istent úgy tökéletesen kifejezze, mint ahogy mi is magyarul azért sok minden szeretnénk úgy kifejezni érzéseinket, tehát anyanyelven, ahogy kommunikálunk egymással, sokszor nekünk is, akiknek anyanyelvünk se tudunk mindent úgy, ahogy szeretnénk. Vajon Isten, aki tökéletes és teljes, vajon ki tudta-e fejezni magát tökéletesen mondjuk egy nyelven keresztül? És akkor ott van az Ószövetség, mondjuk ott van a héber, akkor ott az Új Szövetség, mondjuk ott van a görög. Ezek mind egyfajta korlátok, minden egyes nyelv korlát. A fordítás aztán még plusz. De én úgy hiszem, hogy nem véletlenül választotta Isten a héber nyelvet, nem véletlenül választotta a görög nyelvet, mert még mindig azokat találta talán legalkalmasabbnak arra, hogy legtöbbet önmagából kifejezzen, megértettessen.
1: Mit gondolsz te személy szerint, és mit tudunk arról, hogy miért kellett, hogy megszülessen a Biblia? Miért írta, vagy irattatta, vagy diktálta le az Isten ezt nekünk embereknek, vagy hát még anno, ahogyan ez megszületett.
2: Tehát én hiszek abba, hogy tehát a Bibliának azért van egy egyedülálló természet fölöttisége, tehát bemutatja a Biblián keresztül a kultúráktól, a korszakoktól, nemzetségektől, szokásoktól, hagyományoktól teljesen függetlenül az embernek, most idézőjelben azért sokak számára objektíven, azért számomra idézőjel nélkül, az, hogy az ember honnan jött, mi lett velünk, mi lehet velünk, mi lesz velünk, hogyha így döntünk, vagy úgy döntünk, és miért van ez az egész? Miért vagyok, miért születtem, mit akar Isten, ki Isten, hogyan tudom megismerni, hogyan találok rá, és mi az Isten és ember kapcsolatnak a lényege és az egész kifutási lehetősége.
1: A Bibliában olyan fontos igék vannak, olyan fontos versek vannak, amikből az ember rendre talál magának egy kis, vagy nem is kicsi, útmutatást. Sőt, azt is szokták mondani, hogyha van valami problémája az embernek, akkor kezdj el olvasni a Bibliát, és biztos, hogy azon keresztül szól, vagy segít neki az Isten. Hogyan kezdjük el olvasni a Bibliát? Hogyan tud a legkönnyebben közel kerülni a lelkünkhöz? Mert azért valljuk be, hogy például az Ószövetség nem egy könnyű olvasmány. És természetesen hangos könyvben is lehet hallgatni a Bibliát. Én úgy kezdtem el. Régen is olvastam a Bibliát, többször innen-onnan, van, hogy csak felcsaptam, van, hogy célirányosan olvastam el belőle részeket. A hangos könyvben, pontosabban a dramatizált Bibliában, ott mondjuk annyiban más, inkább így mondom, hogy nincs meg az a lehetőségünk, hogy a saját fejünkben szólaljon meg Jézus a saját hangján, vagy Isten a saját hangján, vagy Ábrahám, vagy Sára, vagy bárki, hanem ott kapunk egy kész hangot, egy tónussal. Tehát szerintem mindenképpen előbb érdemes olvasni, sem mint egy hangzó Bibliát hallgatni, de persze kinek, hogyan. Szóval visszatérve, hogyan kezdjünk el barátkozni a Bibliával, mert szerintem ez első körben nagyon fontos, mert a hitem szerint másfél éve alatt, amit a legtöbbször hallottam minden vendégemtől, az az, hogy olvasd a Bibliát.
2: Igen. De, nem de. Szóval nincs de. Igen, olvassuk. A másik kérdés az, hogy milyen motivummal.
1: Az mit jelent?
2: Például, mit is értek alatta? Hogyan tudom megközelíteni a Bibliát? Egy racionalista módon, emberi elmével akarom megérteni, tehát mert mondjuk hiszek abban, hogy az emberi értelem minden fölött áll, stb.
1: Egyébként nem, én szeretném azt mondani, hogy nem.
2: Vagy egy misztikus módon, tehát, hogy ebbe benne vannak, amit természet fölött itt át tudok élni személyesen, annak adok teret, amit nem, annak nem, stb. Vagy egyfajta romanizmussal, amikor egy kifejezett, egy felekezet értelmezése szerint próbálom csak olvasni, és nem adok teret semmi más gondolatnak, vagy esetleg valami kultuszból fakadóan, amikor a Bibliához hozzárakok még valami mást, vagy pedig egy olyan, ha nevezzük ortodox módnak, olyan módon, hogy mi az Isten? Én úgy hiszem, hogy Isten maga a szó. Tehát, hogy kezdetben volt, ugye így van a János evangélium, így kezdődik, kezdetben volt a szó, és a szó az Istennél volt, Isten maga volt a szó, a beszéd. Ez kezdetben együtt volt Istennel. Minden általa lett. Nála nélkül semmi se lett, ami lett.
1: hányféle dolog kapcsolódik ehhez? Emlékszel, hányszor hallottuk gyerekkorunkban nagyszülőktől, hogy evés közben nem beszélünk, hogy vigyázz, mit mondasz. Hányféle, ha csak a magyar szólásmondásokra gondolunk, ne szólj szám, nem fáj fejem, bár ezt még az angolok is mondják. Hallgatni arany, ugye? Tehát, hogy akkor szólj, hogyha valóban van mondani valót, hogyha van annak értelme és értéke. Talán túl könnyen bánunk, vagy könnyedén bánunk a beszéddel és a szavakkal.
2: Igen, és itt visszakanyarodnék azzal, hogy teszek egy kérdést föl, vajon befolyásolja-e a Biblia megértését, máshogy fogalmazza, vajon befolyásolja-e a hozzáállásom, a megközelítésem, az olvasási attitűdöm a Biblián keresztül Isten által megértetni kívánt célt? És erre egyértelműen azt mondom, hogy igen, befolyásolja, mert döntő befolyásolja, hogy hogyan állok ennek a beszédnek a megértéséhez, vagy olvasásához. A Tesszalonika levélbe beszél erről Pál apostol, csak egy mondatot hadd olvassak föl. Azt mondja, hogy hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadtátok az Istennek általunk hirdetett beszédét, és ezt nem úgy fogadtátok, mint emberek szavait, hanem mint Isten szavait, ahogy valósággal az is, amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Kvázi, hogy hogyan viszonyulok a Bibliához, hogyha egy vizsgálat tárgyaként, egy művészeti vagy kulturális produktumként, vagy erkölcsi szabályok gyűjteményeként, vagy akár...
1: Mert hogy ez mind egyébként, amit mondasz.
2: Ha csak így, akkor nagy valószínűséggel a mindenható, az örökkévaló, a teremtő nem fogja tudni kijelenteni magát számomra ezen a hozzáálláson keresztül. Ugyanazok a szavak, és mégsem, mert belül kell, hogy valami megelevenedjen, mert mi Istennek a célja, hogy ő szellemi lény, bármilyen furcsa is, ugye, amit talán múltkor felolvastam János evangélium elejéről, hogy és a szó testé lett. Tehát, hogy Isten, a fiú, ő maga a logosz. Ő hússá vérré testé lett. Ha megnézem a Bibliát, mi logosznak mondjuk. Tehát sok fordítás igének, Isten szava, Isten beszéde. A kérdésem, hogy vajon a Biblia betűi az Isten fia? Én úgy hiszem, hogy az csak egy része, egy megnyilvánulási burka, formája. Maga a testélet logosz, az a 2000 évvel ezelőtt názáreti Jézusban megjelent Isten fia, akivel, mint föltámadottal, megváltóval tudok a megtérésemen keresztül személyesen találkozni. De amíg ez nincs meg, addig a valóságos logosszal, ha úgy tetszik, az íróval, aki az egészet ihlette, nincs egy személyes kontaktusom. Hogy mit akar ezzel a betűvel, ami írott logosz, vagy például jó esetben vasárnaponként istentiszteleteken mondjuk mi prédikáltatik a logosz. Az is logosz, de a kérdésem, most az a prédikáció a Krisztus? Valamilyen módon, bízom benne, részben igen, de teljességében nem tudja. És az írások, a Biblia valami olyasmi, ami a hozzáállásomtól, az olvasási motivációmtól függően képes kijelenteni Istent, a logoszt. Bár ez az írott logosz.
1: Hol van a kapcsolat, és milyen a kapcsolat, az összefüggés Jézus, Jézus élete, létezése, beszéde és a Biblia között? Mert minthogyha a Biblia, tehát az Új Szövetség Jézust írná le, de ott van az Ószövetség, ami meg azt az időt jelöli, amikor a semmiből lett valami.
2: Igen, azt fölírtam én magamnak, ki két Biblia verset, és ezt mindjárt föl is olvasom. Ugye a keresztény hit szerint a Biblia nem pusztán emberi mű, hanem egy isteni ihletésű, a forrása Isten, abszolút természet fölötti. Mit értek alatt? Ez a két Biblia vers az egyik Pál apostoltól, a másik mondjuk Pétertől. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, fedése, megjobbításra, stb., hogy tökéletes legyen minden jó cselekedetre, fölkészített legyen Isten embere. Ez a rövid mondat rész, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Péter apostol ezt a második levelébe, mondjuk ezt olvasom föl, azt mondja, tudnotok kell, hogy az írásban egyetlen egy profécia vagy profétai szó se származik saját magyarázatból, mert sosem ember akaratából származott a profétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szóltak Isten szent emberei. Ebből a kettőből számomra azt jelenti ez, hogy minden egyes szó, minden egyes mondat profétai szó. Ha minden egyes szó, minden egyes mondat a Bibliában Istentől ihletett és profétai szó, akkor igaz, ami a Jelenések könyvébe is le van írva, mert talán mondtuk, beszéltük azt, hogy számomra a leghitelesebb Biblia magyarázó a maga a Biblia. És Isten azért adott és rejtett el kulcsokat, hogy megérthessünk dolgokat. És ott azt mondja, hogy a Jézus Krisztusról való bizonyságtevés szelleme a prófétaság szelleme. Ez mit jelent? Ha ezek prófétai szavak, azaz Istentől ihletett szavak, az Ószövetség legelső lapjától, mondjuk a Jelenések könyve legutolsó lapjáig, akkor minden egyes mondatának van egy célja, hogy a Krisztust kijelentse, a logoszt kijelentse, a személyt.
1: Mármint, hogy annak legitimizálja, vagy validálja a létezését, így érted a kijelentést?
2: Nem, hogy megismertesse.
1: Megismert. Még bemutassa
2: ő,
1: nekünk?
2: Ő nem akarja ahogy
1: tehát validálni, az ember mert
2: számára, Isten számára axióma, hogy én vagyok. Uh-huh. Így mutatkozott be. Uh-huh. Én vagyok, tehát ez nem kérdés. Ő nem olyan, mint Lenin, hogy él, és élni fog, uh-huh. hanem ő vagyok. Uh-huh. Ő ezelőtt évmilliókkal ezelőtt is vagyok, meg évmilliók után is, ha még lesz évmilliók utáni idő, mert nem biztos, hogy lesz, mert vége lesz az időnek, de az örökké valóságban is én vagyok, ezt mondja Isten.
1: Hogy lehetne vége az időnek? Csak azzal lehetne vége, hogy az Isten azt mondja, hogy mostantól vége az időnek, mert ennyi elég volt?
2: Vége lesz az időnek. Ahogy van kezdete, úgy lesz vége is. Pont ez a lényege a teremtésnek. Így kezdődik, hogy kezdetben. Tehát van kezdet. Aha. Ha nincs kezdet, akkor nincs idő. Nincs végtelen idő.
1: Az örökké valóság... Tehát az idők végezete, az el fog jönni. Vagy olyan. A végidők, ahogyan fogalmaznak, így van.
2: Lesz az időnek vége, a Jelenések könyvében beszél erről Jézus egyértelműen. Tehát lesz az időnek vége. És onnan már a téridővilág egészen mást fog jelenteni, ezt nem tudom, hogy csináljam, mert sose voltam még olyan helyzetbe, állapotban, de az azt jelenti számomra, hogy az örökké valóság kezdődik el. Uh-huh. Számunkra is. Ez azt jelenti, hogy már most is belekóstolunk valamilyen módon a természet fölöttin keresztül gyógyulások, ima meghallgatások, megtapasztalások az örökké valóba, de ez csak ilyen ízelítők.
1: De hogyan kezdted el olvasni a Bibliát, Pali? 1977. május 7-én. Vagy hát nem azon a napon, de a körül, amikor megtértél.
2: Igen, ez a, csak mondtad, hogy nem azon. Én előtte is olvastam, mert ugye piaristákhoz jártam.
1: Akkor kellett. És amikor először kezedbe vetted, akkor kezdjük onnan.
2: Előtte kezembe vettem, hát otthon még a családban, egy katolikus családban növelkedtem föl, után vagyunk testvérek, és hát... ősztől koratavaszig otthon azért rendszeresen föllet olvas vagy rész a Bibliából, így nevelkedtünk. Uh-huh. Aztán a piaristákhoz jártam, gimnáziumban ott volt, ilyen plusz tantárgyak voltak, hogy egyháztörténet, erkölcstan, dogmatika, apologetika, hitvédelem, és akkor kellett mindig Bibliából szó szerint megtanulni dolgokat. Engem akkor már bosszantott bizonyos dolgok miatt, személyes tanár és diák ellentétből fakadt, tehát nem jó motivumból, egyfajta lázadásból bosszantottak dolgok, és ezért sokszor a tananyag cáfolatát kutattam a Bibliába, és ezért olvastam.
1: De ez nem baj, hiszen, hogyha belegondolunk, akkor szerintem az egyik legfontosabb dolog.

0: éveken át a Bibliát, nem is ismertem meg személyesen. Az egy más kérdés, hogy Isten azt föl tudta használni, de ez külön kegyelem volt, mert olyan kapcsolatokba belevitt, hogy adott egy nyitottságot, és elmentem egy ilyen összejövetelre, ahol beszéltek még előtte már az osztálytársam, hogy meg kell térnem, stb. És elmentem, megtértem, befogadtam Jézus Krisztust, jóval éjfél után, ahogy lefeküdtem, és akkor itt van, másnap reggel, amikor fölébredtem, egy ilyen ifjúsági összejövetel volt, lehetünk olyan 150-en, a padláson aludtunk, mint a heringek a fiúk hábúzsákokba egymás mellett, úgyhogy nem úgy volt, hogy fölkelsz, és akkor bóklászva, nem tudtál fölkenni a másikra, tapostál volna. Fölébredtem, és nekem Istenen járt a gondolatom. Nem úgy, hogy fölébredtem, és elkezdtem gondolkodni, hogy mi történt velem, hanem arra ébredtem, hogy vele gondolkodok. És akkor elővettem a Bibliát, előtte való este kaptam egy új Bibliát, és akkor kinyitottam talán a Rómaiakhoz írt levélni, és elkezdtem olvasni. Én azt a részt előtte is olvastam már. De akkor egy olyan személyes megtapasztalás volt, ez egy élmény. Ez nem biztos, hogy másnál így van, nekem így volt. Mint azt kifejezetten neked Nemes Pali írattattam meg. És ha senki más nem lenne, akkor is megírattattam volna, hogy megismerj engem. És élveztem. Tehát ott föl se keltem a hálózsákból, ott ültem, és oldalakat olvastam, mert ezt érte. Azt élveztem, hogy ez nekem szól. Mm. És utána is számomra egy nagyon nagy élmény volt, hogy egyrészt személyesen is, először ez az élmény töltött be. Aztán kezdett ez szélesedni, és rájöttem, hogy igen, személyes élményként is akarja, és személyes üzenetként is akarja Isten, de ennél sokkal több. Sokkal, nem szeretem mostanában ezt a szót, hogy globális, de egyetemesebb üzenete van.
1: Hogyan kezdjünk hozzá a Biblia olvasásához?
0: Tehát egy rövid
1: életében
0: imával.
1: Először kap egy Bibliát a kezébe. Kap ajándékba valaki egy Bibliát. Hogy én, ha unokavugomnak, keresztlányomnak most karácsonyra vettem egy szép rózsaszín Bibliát, és arra nem tudtam neki válaszolni, hogy hogyan kezd. Én azt próbáltam mondani neki, hogy nyissuk fel valahol, és kezdjünk el olvasni. De ennél biztosabb van okosabb módszer is.
0: Ha megvan arra a nyitottság az olvasóba, bármilyen állapotba és stációban van az Istennel való kapcsolatán, de ha megvan arra a nyitottság, hogy egy rövid mondatot mondjon el Istennek, hogy Istenem, kérlek, jelents ki magad. Csak ennyi. Ha ezzel kezded, akkor biztos vagyok benne, hogy Isten megteszi. Mert ez a motívumnak a lényege. Mert én meg akarom magam ismertetni. Szerelmes leveleket minek írsz? Mert meg akarod ismertetni a másikkal azt, hogy szeretem, becsülöm, értékelem, meg akarom ismerni, közelebb is, stb. Stb. Isten ugyanezért írattatta le. És ha bennem is megvan ez a motivum, és nem kell semmi bonyolult, csak ennyi, akkor Isten megteszi. Hogy most melyik része? Hát nyilván azért a három Mózessel kezd, ahol a áldozatoknak a részletei le vannak írva, hosszú oldalokon, mert azon elalszol. Valamelyik evangéliummal, talán az a legjobb.
1: Neked mit adott a Biblia?
0: Útmutatás.
1: Volt nagy aha élményed? Tehát volt olyan, amikor mi volt az?
0: Számomra az egyik az, hogy igaz vagyok. Tehát, hogy mi...
1: Mármint igaz ember, vagy a létezésed valódi?
0: Hogy igaz ember vagyok. Mert előtte, tehát akár amikor jártam gyónni, vagy amikor, mit tudom, én nem jártam gyónni, de azért mondjuk a lelkiismeretem dolgozott, vagy hát azért sok ilyesmiket azért olvastam, könyvet, láttam, hogy embereket mennyire meg tud gyötörni a bűntudat. És voltak időszakok, amikor engem is. Volt, amikor nem annyira foglalkoztam, és megpróbáltam másfele fordulni, de azt éltem át, nem csak az, hogy tiszta vagyok, hogy már megbocsátott Isten, hanem élveztem az Istennel való közösséget. Ezt hogy lehet élvezni? Úgyhogy szólt hozzám. És sokszor Biblián keresztül szólt hozzám. És sokszor úgy,

0: nagyon sokféle emberrel találkoztam, hogy sokféle módon szólt Isten hozzá, volt, aki ez így volt, aki az, hogy nekem sokszor úgy, hogy egy Biblia helyett kaptam, mit tudom én, az első Zsoltár második verse, és akkor kikerestem, nem tudtam, hogy mi van ott. És akkor egyértelműen szólt, ez egy konkrét eset volt egyébként, megtérésem után, vagy mit tudom én, Izaiás profétától más. Aztán, amikor nagyon zavart az ember, és akartam, hogy olyan nagyon speciálisan, személyre szabottan szóljon, a sok hülyeség is kijött belőle, és akkor rájöttem, hogy azért ez nem erre van, hogy most állandóan szeretlek, így van, úgy ezt csináld, azt csináld, mert ennél azért egyetemesebb üzenete van, egyfajta érettségre akar elvezetni Isten, de az értelmemet tágította, a szívemet tágította, vezetést adott, tanácsot, útmutatást, különbségtevési képességet. Mi a jó, mi a rossz?
1: Az érdekel még nagyon engem, Pali, emellett, és ez nagyon érdekes, és ezt köszönöm, hogy mondtad, mert szerintem mindenkinek meghozza így a kedvét arra, hogy újra neki veselkedjen, hogyha esetleg mondjuk már egyszer elkezdted, de nehéz volt neki, mert így lehet könnyíteni ezen, mert aztán utána rákap az ember, és akkor már könnyebb. De hogy a modern világhoz képest a Biblia ugyanaz. Gyorsul a világ, nagyon sok mindent tudunk már, persze az intelligens ember ezt pontosan jól tudja, a sok mindennek köszönhető, hogy mennyi mindent nem tud még, ugye újabb és újabb ablakok és ajtók nyílnak ki a tudásnak köszönhetően, de a világ az modern, és egyre gyorsabb, és egyre sokfélébb, és egyre furcsább, sokszor egyre riasztóbb, de a Biblia ugyanaz, és mégis mindig minden időhöz, bármennyire modern, bármennyire gyors, bármennyire ijesztő vagy nem, a Biblia mindig választ tud lenni. Ez hogyan lehetséges? Hogyan lehetséges, hogy kaleidoszkópként stimmel, és a pici kristályai fordíthatók rá a modern időkre?
0: Tehát, hogyha azt nézem, hogy hány történeti írás maradt a korunkra más forrásokból, más írásokból, akkor messze szegényes a Bibliához képest. Uh-huh. Ugye, ha megnézem a Bibliát, 1600 éven át körülbelül 40 emberen keresztül írattatta le Isten, és ha megnézem, 3 nyelven keresztül, tehát héber, arám, görög nyelven keresztül, és mégis egy konzisztens, egységes és harmonikus, és ugyanakkor időszerű évezredekkel ezelőtt is, meg most is. Ha megnézem a legkülönböző foglalkozású emberek, összeszámoltam tegnap, amennyit én találtam, valami 14-15 féle foglalkozás, királytól kezdve parasztig, minden előfordult, azokon keresztül írattatta le, és ez pontosan az, hogy Isten egy természet fölötti, ő szellemi lény, ő Isten, mindentudó, és egy olyan betűburokba jelentette ki, mutatta be önmagát, ami koroktól függetlenül a szív indulatától függően ugyanazt az Istent, a most élő, és most téged szerető, és most az életedet megváltoztatni akaró személlyel akar közösségbe vonzani.
1: Vajon, amikor eljön majd az idők végezete, amikor itt lesz az, ami a kezdethez kapcsolódó vég, születik-e, születhet-e, megjelenhet-e még írás valahogyan számunkra?
0: Én úgy gondolom, hogy nem. Megmondom miért. Egyrészt a Mózes könyvében is, másrészt a Jelenések könyvében is a legvégén, Mózes 5. könyvében és a Jelenések 22-ben is. Benne van, hogy ne tegyünk hozzá ehhez, meg ne vegyünk el belőle. Tehát az Óban is, meg az Újban is. Persze vitatkoznak, hogy mostan miért pont ez az Ószövetségnek ezek a könyv. Ez olyan, mint hogy ha te valakivel kapcsolatban vagy, szövetségben vagy, akkor én arról a szövetségről, hát én nem a történelmi eseményeken meg stb. Kultúrán akarok többet tudni, hanem tőled. Hogyha az előző mondjuk ószövetség a zsidósággal köttetett, akkor fogadjuk már el, hogy a zsidók megőriztek egyfajta mércét, egy kánont, és akkor azokat a könyveket fogadjuk el, és akkor ha mondjuk ezt olvasom, hogy ne tegyünk ehhez hozzá, akkor én úgy gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy Isten nem ad kijelentést pluszba, de meggyőződésem, hogy nem egy ilyen mérőzsinórként ad. Tehát nem ad egy ilyen plusz dolgot, hogy na, ez aztán sose volt. Le tudom mérni. Tehát azzal a kánon mérőzsinórral tudom használni az ezután jövő kijelentések felé. Belepasszol ahhoz a szívbeli, isteni hozzáálláshoz. Passzol-e, egyenértékű-e, amit én megértettem az Istennel való kapcsolatomból, vagy a Bibliából, vagy ami egyáltalán így egyetemesen mondjuk más megtért és újjászületett gondolkodók megfogalmaztak. És úgy hiszem, hogyha annak ellentmond, tehát a kijelentett írásoknak ellentmond valami, hogy most ezt mondja az Úr, ezt kaptam Istentől, akkor én azon nem sokat foglalkozok.
1: Mi van a nehezen érthető részekkel? Van sok olyan rész, amit az ember újraolvas, még egyszer újraolvassa, próbálja értelmezni, és akkor az ember elkezd rajta gondolkodni, mit tehetünk annak érdekében, hogy ne vigyen el a fantáziánk. Tehát, hogy ne kezdjem el én megmagyarázni, hogy szerintem akkor itt azt akarja mondani, hogy, és ne fordítsam úgy, hogy számomra kedvező választ csikarja ki a Bibliából. Értesz, mire gondolok?
0: Hogyne. Hogyha egyszer csináltunk egy szemináriumot, egy hetest, az kifejezetten az ilyen emberi elme számára, tehát a ráció számára olyan bibliaverseket gyűjtöttünk össze, ami egymásnak, ha úgy tetszik, látszólag első olvasásra ellentmond. Tehát mit tudom én, talán a legközismertebbek, hogy hitáltal van az üdvösség, vagy nem hitáltal, hanem cselekedetek által, stb. És úgy hiszem, hogy a kulcs az, ami a zsidókhoz írt levélbe van megfogalmazva, hogy hitáltal értjük meg. Azt is hitáltal értjük meg, hogy Isten teremtett mindent. Hitáltal értem azt is meg, hogy a láthatók a láthatatlanból álltak elő. Hitáltal tudom ezeket megérteni, és hitáltal tudom azt is megérteni, a cselekedet, a hit, vagy a múltkor valakivel beszélgettem, ez a szabad akarat és a eleve elrendeltségtől kezdve a nő és a férfi, ezeket hitáltal tudom megérteni. Ez mit jelent, hogy hit? Az, hogy az Istenbe vetett bizalomban közelítek az írásokhoz. És amikor ez megvan, és kérem Istent, hogy adjon ebben egy megértést, akkor bennem ez harmóniára, egy békességre jut. Van, amikor ezt nem tudom megfogalmazni racionálisan, de legtöbbször azért igen.
1: Pali, érthető, befogadható és értelmes, most tisztelettel használva az értelmes szót, az új szövetség, az ószövetség ismerete nélkül?
0: Én úgy hiszem, hogy mivel az egész az teljes, és az ószövetség az a Krisztusról szól. Ezért sokan, akik nem olvassák az Ószövetséget, csak az Újat akarják, nem fogják megérteni Istent. Mert az Isten nem változott. Tehát attól, hogy a názereti Jézust, az ő fiát emberi formában elküldte, emberi alakban, és ő benne megmutatta az ő szeretetét és az ő kegyelmét, ez nem jelentette azt, hogy ő megváltozott. Ő ugyanolyan szent, igaz, bűngyölölő, tiszta, ugyanaz az Isten maradt, mint aki Ábrahám, Izsák és Jákob istene.
1: A Bibliát, ha az ember elkezdi forgatni, kezébe venni, akkor sokszor hallottam azt is a hitem szerint beszélgetések során, hogy érdemes így kezdeni a napot. Tehát, hogyha először, ha és ezt most értsük jól, ha rá akarunk szokni a Biblia olvasásra, akkor érdemes abban a bizonyos aranyórában, az ébredés utáni első órában tiszta fejjel olvasni. Ez így van-e? És hogyha igen, akkor mivel kezdjük?
0: Hát minden tiszteletem azoké, akik ezt következetesen meg tudják csinálni.
1: Jó, de mondjuk, amikor igen. csak lehetőségünk van rá.
0: Igen, igen.
1: Legyen vasárnap, jó? Kezdjük azzal, hogy egy héten egyszer vasárnap ébredés után, akkor nem is egy aranyóránk van, hanem aranyórák vannak. Mondjuk lehetőségünk van pihenni.
0: Hát ugye többféle módon lehet, tehát már egy bizalommal való megközelítéssel, megfelelő attitűddel is, azért többféle módon olvastam és olvasom én is a Bibliát. Van, amikor egyszerűen csak leülök, és azt akarom, hogy olvassam, hogy megértsem. Amikor mondjuk egy népmesét olvas az ember, vagy egy népmesét hallgat az ember, vagy egy népmesét mondjuk egy tableten megpróbál előre egy ilyen rajzfilmet megnézni, és azt megmutatni a gyereknek, különbség van. Én úgy hiszem, hogy az olvasást rá kell szoktatni újból a gyerekeket, mert az olvasásnál valahogy a képzelőerő oly módon tud beindulni, hogy amikor én elkezdem olvasni, és ott csak a célom az, nem az a célom, hogy most személyesen legyen egy üzenet, mert erre azért vágyok. De amikor kifejezetten azért olvasom el mondjuk Péter második levelét, nem csak az egy fejezete, hogy így legyen egy rálátásom. Akkor is Isten elindítja a képzeletem, és a pszichémen keresztül, amit változtat a bibliaolvasás megfelelő motívumán át, és a szellememen át, a szelleme által, már a gondolkozás módom krisztusibbá válik a végén. Bonyolultan fogalmaztam, de így. Aztán lehet úgy olvasni, hogy elolvasok egy rövid részt, és az a célom, hogy Istenem ezen keresztül, vagy pedig addig olvasom, még szólj hozzám, mert most nekem van egy kérdésem, és hogy szeretnék erre választ kapni.
1: Oké, erre például hogyan kapunk választ?
0: Én általában mondjuk, ha van egy kérdésem, akkor elkezdek a kérdés témájával kapcsolatba kutatni. Mit tudom, beírom a konkordanciába, és elkezdek keresni. Akkor megnézem a hébert, vagy megnézem a görögöt. Most már vannak ilyen nagyon jó bibliaprogramok, nem kell ahhoz héberül meg görögöl tudni, mert most már például vannak olyan bibliaprogramok, nem reklámozom ott egyiket se, aminek az óhéber, ógörög szótára is magyarul olvasható. Csak ráklikkelsz, és akkor megvan, vagy stb. Akkor ezeket szoktam végig bogarászni, és kizárt dolog, hogy ne szóljon Isten. Nem mindig az első. Most a hétvégén volt egy egész napos összejövetelünk, és arra is készültem, volt egy téma, valami 450 biblia vers. Ó, Istenem, nincs annyi időm. Mert most általában szoktam, akkor végigolvasom. És akkor abból mondjuk egy olyan 10-20, ami úgy ütősebb, és akkor azt kijegyzetelem, és akkor azt kiírom. Most már úgy rászoktam, vannak olyan biblia programok, meg olyan számítógés programok, amik nagyon gyorsan meg lehet ezt csinálni. És akkor abból van egy-kettő, ami tudom, hogy útmutatást kaptam belőle. Én például így csinálom. De aztán van, amikor olyan, hogy nincs arra időm, és akkor olvasok, mit tudom én, YouVersion-be föliratkoztam, és akkor jön egy ilyen napi üzenet, és akkor minden nap kiszoktam nyitni, de hát az csak egy mondat. De van, amikor azon keresztül is szól, útközben vezetsz, és akkor...
1: Ha már itt tartunk, akkor végezetül még azt mond meg nekem, Pali, hogy... Mennyi időskorban érdemes megmutatni a Bibliát a gyerekeknek? Hiszen vannak nagyon jó gyerekeknek szóló, leegyszerűsített, rajzós, illusztrált Bibliák. Mikor mutassuk meg nekik először ezt? Mikor mutassuk be nekik Istent és a Bibliát?
0: Hát én az apáknak, anyáknak azt szoktam mondani, amit mi is csináltunk. Miután Kati megtudta, hogy állapotos a fiunka, minden nap egy fejezetet elolvastunk neki. Minden nap. 18 éves koráig.
1: Tényleg?
0: Minden nap. Mert volt, amikor már volt fáradt volt a feleségem is, vagy én is, de már megszokta, és akkor ő kérte. Minden nap. És tudod, a kedvenc része mind a mai nap a jelenések könyv. Hát egy csomó dolgot az ember agya nem is tud befogadni. Az én agyam is, és sok mindent nem értek belőle. A kedvenc része is volt, amikor újból olvasuk el még egyszer. És akkor voltak nyilván egy csomó történet, amit eljátszottunk, de az azt jelenti, hogy számomra nem lehet elég korán kezdeni. Tudom, hogy vannak szülők, át ezt a véres dolgot, nehogy már ott a gyerek megrémül, meg stb. Azt meg lehet egy olyan lelkülettel, hozzáállással, hogy az nem fog megrémíteni senkit se. Nagyon érdekes, hogy Isten fölolvastatta az írásokat. Jó Mózes idejében ott csak Mózes könyve. Józsué idejében csak ugye Mózes könyvei voltak. De azért később, már a királyok idejében voltak már proféták, akik szintén felolvastak. De Mózes könyveit állva az egész nép gyerekestől végighallgatták. Mózes 5 könyvét. Azért az megdöbbentő. Azt olvassuk, hogy attól a kortól kezdve, ahonnan már képesek voltak megérteni. Hogy az most hány éves kor, ezt nem írja a Biblia. De én úgy gondolom, hogy ahhoz nem kell tizenvalahány évesnek lenni.
1: Hát ezért fantasztikus a Biblia, úgyhogy ajánljuk szeretettel Nemes Pali is és én is, hogy kezdjük el forgatni, barátkozzunk össze vele, vegyük magunknak egy olyat, ami kívülről tetszik, hordhatjuk magunknál, hiszen hogyha belegondolunk, akkor van valami, ami az embert meglepi, legalábbis én így gondolom, hogy bárhol is járunk a világban, azért többnyire például a szállodák és a jéli szekrényének a fiókjában ott a Biblia.
0: Igen.
1: Úgyhogy van ennek valami olyan csodaszép, varázslatos, megfoghatatlanul tiszteletet parancsoló pátosza, ami függetlenül attól, hogy hol vagyunk, mit csinálunk, hány év telt el a világban, a teremtés óta, és merre halad az emberiség, mennyire gyors és mennyire modern, a Biblia az állandó.
0: Meg örökké valóságot akar Isten rajta keresztül, önmagát akarja kijelenteni és megosztani. És hogyha így közelítem meg, akkor valami olyasmibe kapcsolódok be, valami olyasmibe nyúlok bele, ami túlmutat az én 50-60-80-120 évemen. Az örökké valóságban nyúlok bele, Isten természetében nyúlok bele, és érinthetem meg.
1: A mai hitem szerintben a Bibliáról beszélgettünk, a vendégem volt Nemes Pali, a székesfehérvári Dávid Sátor, a gyülekezet pásztora. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy jöttél.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Bár jó keveset beszéltünk azért ezekről, de máskor is. Isten áldjon mindenkit.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
1: Reklám hangzott el.
3: Változékony időre számíthatunk, látogatható hétvégente a Karmelita Kolostor. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csaknem 300 eszközt észlelt, amelyek közül végül 20 csapódott be, főként keleti és déli megyékben. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Rövid időre felfüggesztették a Vnukovo repülőtér forgalmát. Belgorodban ugyanakkor találat ért egy lakóépületet, 4 megsérültek. Szocsiban pedig dróntámadás veszélye miatt légiriadót rendeltek el. Izraeli légicsapás végzett a Hamász gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. A tegnapi támadást Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök jelentette be, azt azonban nem tudta pontosan megmondani, hogy mi lett a parancsnok sorsa. Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Az elmúlt hónapokban a Hamász gázai vezetője állt az Izrael körözési listájának élén. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor, valamint ma is holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Orbán Viktor eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatások végén nekik járó juttatást. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Mától látogatható a tudósnők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket.
0: Időjárás.
3: Holnap nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másutt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Hello Mannások, ez a 98.6 Manna FM-en. A kanapé, Argyelen Kriszta vagyok, és a következő 3 órát tölthetjük együtt. Mondom már is, hogy mikkel készültem. Társasjátékozás, milyen kompetenciákat, készségeket tud fejleszteni a társasozás, amire a 21. századi gyerkőcöknek igenis nagy szükségük van. Erről beszélgetünk, na meg egy-két társas versenyről, rendezvényről is. Aztán megnézzük, hogy a vizsgadrúk jelei hogyan mutatkoznak meg a kézírásban. Az utolsó órában pedig itt lesz velünk Canik Balázs, aki a holnapi napon egy igazi, mozgós, pörgős sportág választóval készül a fővárosiaknak. Most pedig vágjunk bele az életöröm zenékbe, tartsatok velem, ez a Manna kanapé.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszönöm szépen, hogy itt vagytok ti is a 98.6 Manna FM-en. Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével beszélgetünk, és Zoli most is hoz nekünk egy csomó-csomó társas programot, és arról is fogunk egy picikét beszélgetni, hogy milyen készségeket, képességeket tudunk játékosan fejleszteni, akár még így az iskola utolsó heteiben is, a társas játék segítségével. Szia, Zoli!
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szervusz, Krista! Valóban javában zajlik az országos Carcassonne bajnokság, amelyről hétről hétre azért rövid hírként mindig érdemes megemlékezni, hiszen ezen a hétvégén is Nagyoroszliban, Nyíregyházán és Pécsen társasjátékversenyek voltak, vagy éppen zajlanak, illetve még május 21-én Miskolcon, majd a május 30-31-i hétvégén Békéscsabán, Budapesten és Egerben kerül sor az országos Carcassonne bajnokság helyi selejtezőjére. A rendszeres rádióhallgatók tudhatják már, az újaknak viszont ez fontos információ, hogy ha valaki szereti a Carcassonne társasjátékot, és szeretné versenykörülmények között kipróbálni magát, akkor a carcassonne.hu honlapon keresztül, illetve a Magyar Carcassonne közösség Facebook oldalán keresztül követheti az éppen zajló versenyek helyszíneit, időpontjait és a regisztráció lehetőségeit. A helyi bajnokok mindenképpen lehetőséget kapnak arra, hogy az országos bajnokságban megmérkőzzenek. Az országos bajnokságot lezáró döntő június 14-én lesz Budapesten, és az országos bajnokság győztese pedig lehetőséget kap, hogy képviselje Magyarországot a Németországban megrendezésre kerülő Carcassonne világbajnokságon idén ősszel. Tehát ez a Carcassonne országos bajnokság heti híre, hogy még zajlik május 30-31-éig a selejtező sorozat, tehát érdemes még ezekre regisztrálni a versenyzőknek. A Magyar Carcassonne közösség Facebook oldalán minden részletes információ megtalálható.
0: Még akkor egy júniusi programra is tekintsünk előre, ez az egyik kedvencem.
1: Szintén felvetettük már, és előzetesként hirtattunk a társasjátékok éjszakájáról. Az 5. társasjátékok éjszakája 2026. június 6-án kerül országszerte megrendezésre. Ha közösségként, intézményként szeretnénk részt venni, és egy országos programsorozathoz szeretnénk csatlakozni, akkor a társasjátékok éjszakája.hu honlapon keresztül egy nagyon egyszerű regisztrációval ezt megtehetjük. A rendezvény célja egyébként nem más, mint hogy a társasjátékozás világnapjaként tekintett Tabletop Day-hez kapcsolódva, a nemzetközi programhoz kapcsolódva idehaza is egy hagyomány teremtődjék, és ez az éjszaka a társasjátékozást helyezze a fókuszba, és este, éjszaka, hajnalig szóljon a játékról minden, és tulajdonképpen a fókuszt rá tudjuk irányítani ilyenkor a társasjátékokban rejlő sokszínű erőre, lehetőségre, közösségformáló hatásokra, és a társasjátékozásban rejlő mindenféle varázseszközre.
0: Említetted a társasjátékok fejlesztő hatását, és így a tanév vége felé azért beszéljünk egy picikét a kompetenciák és játékok összefüggéséről is.
1: Igen, hát mi a játékkunyhóban egyre több megkeresést kapunk arra vonatkozóan, hogy látogassunk el osztályközösségekbe, vagy éppen nyári táborokba, vagy éppen szervezünk-e mi magunk nyári tábort, amelyeknek középpontjában a társasjátékozás élménye van. Mi nagyon-nagyon szeretnénk sok helyszínre eljutni, de hát ezt nem tudjuk megtenni. Viszont arra mindenképpen alkalom itt ez a rádiós beszélgetés, hogy a játszva tanulni elvet középpontba helyezve beszélgessünk egy picit arról, hogy igen, a társasjátékozásnak rengeteg-rengeteg személyiségfejlesztő hatása van, és igen, a tanév vége felé, amikor már egy kicsit szusszanni, pihenni, könnyíteni szeretnénk, akkor bőven van lehetőség, azt gondolom, hogy társasjátékos foglalkozások szervezésére, és egy picit előre tekintve, igen, egyre több közösség szervez idehaza is társasjátékos táborokat, kifejezetten a társasjátékozást középpontba állítva, illetve arra is bíztatom egyébként a különböző tematikájú táborok szervezőit, hogy illesszenek bele a tábori tematikákba társasjátékos foglalkozást, például, hogyha valaki történelmi tematikájú tábort szervez, mondjuk a hunyadiakat állítja középpontba, és a középkori hangulatot, és bajvívást, és egyéb ilyen térképészeti ismeretet, és mindenféle érdekes dolgot, akkor például a hunyadi társas társasjáték, ami egy kooperatív társasjáték, bőven beleilleszthető mondjuk egy tábor napjába, és ezt is figyelembe tudjuk venni, hogy igen, a tábor tematikájához illeszkedő társasjátékok között nézzünk szét, nézzük meg, hogy ezt hogyan tudjuk adaptálni, átalakítani a játék világát, egy kicsit kibővíteni, és hogyan tudjuk a saját pedagógiai célunknak megfeleltetni a különböző társasjátékokat.
0: Na folytatjuk akkor innét tovább nem sokára Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. 21. századi kompetenciák és társasok összefüggése

0: Kanapézzatok velem a 98.6 Manna FM-en szombaton is, amikor is társasjátékozunk Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével, és kompetenciákról beszélgetünk, amik a 21. században szükségesek egy fiatal számára, és ugye a társasok hogyan tudják ezeket fejleszteni. Ott tartottunk, hogy nem csak kifejezetten a társasjátékos táborokban lehet társasjátékot használni, hanem például a történelmet hoztat példaként, hogy egy töri táborban a Hunyadi játékot elő lehet venni.
1: A társasjátékozásnak helye van, és helye kell, hogy legyen egy szabadidős nyári táborozásban, ahol a gyerekek kötetlen játék formájában mégis rengeteg-rengeteg készséget és kompetenciát tudnak elsajátítani. Aztán, hogyha valaki konkrétan társasjáték tematikájú tábort szervez, ez mind Budapesten, mind Tatán, és hogyha szétnézünk az országban, akkor egyre több társasjátékos közösség, egyesület, intézmény szervez társasjátékos tábort, ahol egész héten át a napközis táborban, középpontban a különböző típusú társasjátékok állnak. Az egyik nap mondjuk szól a kommunikációs társasjátékokról, a másik a stratégiai jellegű társasjátékokról, a harmadik a parti játékokról, és így tovább a logikai játékon és a kooperatív játékokon keresztül. Mindig valamiféle témát állítanak egy-egy nap középpontjában, és az ehhez a témához kapcsolódó, mondjuk kooperatív játékokhoz kapcsolódó játékokat keresik meg a szervezők, és ezeket alakítják át a különböző korosztályokon és különböző pedagógiai célokra.
0: Ha már pedagógusok, az is jó lehet, hogyha az utolsó játékosabb órák egyikét használják fel a tanárok, mondjuk társasozásra. Erre is azt gondolom, hogy elég sok lehetőség van, nem?
1: Nagyon-nagyon sok közösség jelenik meg országszerte szolgáltatóként is, akik legyenek társasjáték kölcsönzők, vagy társasjátékos egyesületek, vagy társasjátékos vállalkozások éppen, akik biztosítanak rendkívüli tanórákat, élményórákat, társasjátékos órákat, ilyennek vagyunk mi is játékkunyhóként egyébként, hogy egy 45 perces órában, vagy éppen egy 90 perces óra keretében valamilyen játékos, csapatépítő, társasjátékokat középpontba állító foglalkozást szervezzenek.
0: Miért jók, Zoli, ezek a játékos foglalkozások?
1: Nagyon-nagyon sokat beszélünk a 21. század új készségeiről, kompetenciáiról, mint például a kritikai gondolkodás, az együttműködés képessége, a kommunikációs képességek, és azt látom hosszú-hosszú évek során gyűjtött tapasztalataimmal együtt, hogy a társasjáték a játszva tanulás elvét középpontba helyezve minden fontos mai kompetenciát fejleszteni tud, és nem lehet ezekről a kompetenciákról egy-egy tanóra keretében beszélni, nem alakulnak ki egyetlen helyzettől, egyetlen szituációtól, egyetlen feladattól, vagy éppen egy prezentációtól, vagy egy projekt megvalósítástól. Ezek nagyon jól tervezhető, hosszú távú tanulási folyamatokként illeszthetők be a különböző pedagógiai szemléletekbe, és hagyni kell, hogy beérjenek ezek a folyamatok. Társasjátékok megjelenése a tanórában, a tábori foglalkozásokon mind lehetővé teszi, hogy ezek a tanulási folyamatok egy ilyen kompakt eszenciaként jelenjenek meg, és különböző játékos helyzetekbe tudjuk a társasjátékon keresztül a diákokat helyezni, és például a legerősebb hatása a társasjátékoknak a személyes és társas kompetenciák területén van, hiszen, ahogy a nevében benne van, a társas kompetenciában társas helyzetet él meg a játékos, különböző érzelmi szituációkba kerül, megtapasztalja az érzelmeinek működését, tanul önismeretet, önkifejezést, konfliktuskezelést, akár győztesként, akár vesztesként, jelenik meg ő játékosként egy helyzetben, empátiát gyakorolhat, akár győztesként, akár vesztesként egy-egy helyzetben, tanulhatja az elfogadást, a felelősséget és az érzékenyítést is ebben a szituációban. Tehát a társas játékozás egy nagyon erős önismereti eszköz a pedagógusok és táborszervezők kezében.
0: Na, hogy milyen más előnyei lehetnek még pedagógiai szempontból a társasjátékoknak, erre is ki fogunk térni a folytatásban. Maradjatok velünk, a vendégem Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere.

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Nincs is jobb annál, amikor észrevétlenül játszva tudunk fejleszteni valamit a gyerekekben, fiatalokban. Erre nagyon jók a társasjátékok, de hogy hogyan is lehet például kommunikációs készséget fejleszteni egy társassal, vagy együttműködést, erre is ki fogunk térni. Jön most a Five és a Got the Feeling, aztán Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével beszélgetünk még. Just round the corner, tell me if you wanna fight for make you feel alright.
1: Manna. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Tartsatok a Manna kanapéval, sziasztok, ez a 98.6 Manna FM. Társas játékozás, így év vége felé érdemes a tanároknak például az iskolai keretek közé is bevinni a játékokat, mert hogy egy csomó minden készséget, képességet tudunk fejleszteni a társas játékokkal. Na, ott tartottunk, hogy milyen előnyei lehetnek még pedagógiai szempontból a játékoknak, Zoli.
1: Nagyon fontosnak tartom a játékok pozitív hatásaként a kritikai gondolkodást és a probléma megoldás készségének fókuszba helyezését, hiszen különböző helyzeteket, problémákat jelenít meg egy-egy társasjáték. Merre menjek, mit válasszak, hogyan döntsek, milyen úton induljak el a célok felé, ami meghatározva van a játékban, győzelmi pontokat, szetteket gyűjtögetve, stb. Tehát, hogy a játékban eredményes lehessek, azaz vizsgálok, elemzek, döntéseket hozok, teóriákat állítok föl, hogy én hogyan döntök, a másik hogyan dönthet, és ha én így döntök, akkor vajon a másik hogyan fog dönteni, azaz megjelenik egy adatgyűjtés, egy elemzés, és utána egy döntési folyamat, ami egy társas játékos szituációban kompaktan összefogottan fog megtörténni. A különböző játékidejű játékok pedig kitartást fognak tanítani a játékosnak, illetve a kíváncsiságát is piszkálják a játékosnak, hogyha én most nem értem el olyan kimagasló eredményt, vajon ha másként döntök, másként cselekszek egy-egy játékos szituációban, akkor én kíváncsian kipróbálnék egy másik utat, egy másik döntést, egy másik folyamatot ebben a stratégiai gondolkodási helyzetben. Azaz, elemzek, érvelek, döntök, következtetek, és akkor visszacsatolok, és mindezt a másodpercek tört része alatt is végbe menő folyamatként, vagy éppen egy hosszabb játéknál, egy nagyobb lélegzetvételű játéknál, ez többször is előkerülhet a játékos döntései során.
0: Milyen készségek épülnek ilyenkor?
1: A probléma megoldó képesség, a kritikai gondolkodás is nagyon fontos készség, ami a társasjátékozás során elő tud kerülni. Aztán a számomra nagyon fontos készség az a kommunikációs készségek előtérbe helyezése egy-egy játék helyzetben, ugyanis, hogyha egyre divatosabbak ugye a kommunikációs játékok, egyre divatosabbak az asszociációs játékok. Szavakkal, érzelmekkel, képekkel dolgozhatunk egy-egy játékban, és ilyenkor egy-egy játékos helyzet lehetővé teszi azt, hogy párbeszéd alakuljon ki játékosok között. Gyakorolhatjuk a nyitottságot egymás felé, az empátiát, az aktív figyelmet a másik döntései iránt, a másik véleménye iránt, és érvelhetek a saját meggyőződésemről. Legyen az egy egyszerű activity, legyen az egy egyszerű szójáték, mint mondjuk a csak egy, vagy legyen ez egy kicsit már az önismereti játékok világába bevezető Dixit típusú játék. Tehát a kommunikációs készségek is, mint 21. századi kompetenciák a társasjáték világában megjelennek. És ez is beilleszthető izgalmas folyamatként, így a tanév végén, táborokba vagy a játékos tanítási órákba.
0: Na, hogy mit lehet még társasozás közben tanítani a gyerekeknek? Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével még egy kicsit visszatérünk itt a 98.6 Manna FM kanapéjában. Ha ti is hozzászólnátok a beszélgetéshez, írjatok SMS Viber üzenetet 0677 1986.

0: Ez a társas óra itt a Manna kanapéban. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és Horváth Zolival, a játékkunyó játékmesterével beszéltünk arról, és még folytatjuk ezt a témát, hogy mit lehet, hogyan lehet játék közben tanítani a gyerekeknek.
1: Nagyon jól taníthatjuk az együttműködést, hogyha ugye kooperatív társasjátékokat veszünk elő, akkor a csoportok remekül tudják egy játék folyamán egy fél órás vagy egy 3-4 órás együttműködő társasjáték során is a különböző csoport szerepeket, a csoport dinamikát megtapasztalni, azt, hogy a csoportra vonatkozik egy közös szabály, és a csoportban hogyan tudok én a saját véleményemnek helyet adni, hogyan tudok esetleg megtanulni elfogadni másnak a véleményét, és hogyan tudunk közösen döntést hozni, azaz feladatokat tudunk megosztani, közösen tudunk döntési folyamatban részt venni, azaz együttműködni, elfogadni, bizalmunkba fogadni a másik játékost, tolerálni a másik játékos véleményét, és felelősséget érezni a folyamatban a döntéseinkért, viselve annak következményeit. Azaz, az együttműködő, azaz kooperatív társasjátékok ezt a 21. századi kompetenciát is remekül fejleszthetik az együttműködés keretében. De beszélhetnénk még tematikus témában egyébként arról, hogy a fenntarthatósági kompetenciát is fejleszthetjük, hogyha olyan érzékenyítő társasjátékot veszünk elő, amely a környezetvédelemről, a környezettudatosságról szól, mint például a Holnap Társadalma című játék, de a kreatív gondolkodást is fejleszthetjük, alkotó folyamatokat, mint például a képérzék elnevezésű játéknál, ahol rengeteg-rengeteg ötlet generálódik az alkotási folyamatban, vagy éppen az Imagine játékcsalád is ehhez tartozik, és nagyon szívesen használom. A legfontosabb, hogyha kihangosítjuk a játékos számára egy valamilyen visszacsatolási vagy értékelési folyamatban, hogy itt bizony tanulunk ebben a helyzetben. Tanulunk önmagunkról, tanulunk a csoportról, azaz reflektálhatunk és visszajelezhetünk saját magunkra is egy-egy játékos helyzetben, és nagyon izgalmas szituációk kerülhetnek elő, és egyre többször játékos vagy éppen társasjátékos szituációba is kerülhetnek, például állásinterjún a munkára jelentkezők helyzetében, mert hogy játék közben észrevétlenül lehullanak rólunk az állarcok, és önmagunkat, a valós énünket tudjuk megmutatni egy-egy ilyen játékos folyamatban, tehát maga a játék, maga a társasjáték egy tanulási folyamat, és a 21. század kompetenciái közül rengeteg-rengeteg mindent a játék tanítani tud.
0: Már nincs túl sok időnk, Zoli, hátra az adásidőből. Mi az üzeneted, a végső üzeneted a hallgatóinknak, vagy éppen a gyerekekkel foglalkozóknak?
1: Ilyenkor, amikor tanév vége közeledik, akkor érdemes újból elővenni a játékos szituációkat, játékos helyzeteket, és ilyenkor, amikor az iskolai munkaközösségek a következő tanév eszköz és anyagigényét állítják össze munkaközösségenként, akkor érdemes belecsempészni ebbe a listába különböző társas játékokat, kommunikációs játékokat, asszociációs játékokat, egyszerű, gyors, stratégiai társas játékokat, hogy a diákjainkkal ezeket tudjuk gyakorolni. És akkor a digitális kompetencia is egy ilyen nagyon fontos mai készség, és a kedves hallgatókat a társasjátékok.com honlapra igyekszem elnavigálni, illetve sok-sok youtuber, sok-sok társasjátékos közösség, társasjátékos egyesület, a Játékos Emberek magazinja, a JEM magazin, mind-mind ilyen digitális térben elérhető segítséget tudnak nyújtani, és arra bíztatom a játékos hallgatókat, hogy érdemes ezeket a csatornákat felkeresni, hallgatni, olvasni, mert rengeteg-rengeteg segítséget kaphatunk ahhoz, hogy például a tanév végén hogyan legyünk egy kicsit lazábbak, de játékosak, de mégis tanulhassunk, és a nyári játékfoglalkozásokat is hogyan tudjuk a társas játékok segítségével feldobni, és hogyan tudunk változatos tábori programokat összeállítani. Hát remélem sikerült egy kicsit segíteni ebben a kedves hallgatók számára.
0: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével töltöttük az órát, és hoztunk egy csomó olyan társasjátékot, amivel készségeket, képességeket lehet fejleszteni. Szó volt itt a kommunikációról, az együttműködésről, az önvizsgálatról, vagy akár a digitális világban való jártasság készségéről, képességéről, de a környezettudatosságról is. Visszahallgatható ez a beszélgetésem is, keressétek a Manna FM podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Itt van a felvételik, vizsgák időszaka, és hogy mindez hogyan jelenik meg a kézírásban, a Manna kanapéban, erről fogunk beszélgetni a folytatásban. Sziasztok! Argyelen Kriszta vagyok, és az óra elejéről biztosan hozom majd a Coldplay dalát is, Champion of the World.
1: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
7: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges! Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az Outletárnál további 30%-ot olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
2: Reklám hangzott el. Változékony időre számíthatunk. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csaknem 300 eszközt észlelt, amelyek közül végül 20 csapódott be, főként keleti és déli megyékben. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Rövid időre felfüggesztették a Vnukovo repülőtér forgalmát. Belgorodban ugyanakkor találat ért egy lakóépületet, 4-en megsérültek. Szocsiban pedig dróntámadás veszélye miatt légiriadót rendeltek el. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. A tegnapi támadást Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök jelentette be, azt azonban nem tudta pontosan megmondani, hogy mi lett a parancsnok sorsa. Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Az elmúlt hónapokban a Hamas gázai vezetője állt az Izrael körözési listájának élén. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint ma is holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Orbán Viktor eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatások végén nekik járó juttatást. Új gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé Bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt. Ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Mától látogatható a tudósnők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket.
4: Időjárás.
2: Holnap nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másutt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 4 óra múlt, hálás vagyok, hogy ti is a Manna kanapét választottátok. Argyelen Kriszta vagyok, és az órában arról fogunk beszélgetni, hogy a vizsgadruk hogyan is jelenik meg a kézírásban. Megjön a Coldplay féle Champion of the World is.
4: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a 98.6 Manna FM és benne a kanapé, amiben ezúttal a kézírásunkkal foglalkozunk. Dr. Szőlősi Csományikő, grafológus, igazságügyi írás szakértő a vendégem a vonal túlsó végén, és kapott tőletek egy hallgatói kérdést, ami nagyon aktuális, most arra tartogattuk májusra, hogy a vizsgadruk jelei hogyan jelennek meg a kézírásban, és megjelennek-e egyáltalán.
1: Itt a májusi időszakban, május-júniusi időszakban azt hiszem sokakat érintő témához juthatunk, a vizsgadruk hogy jelenik meg a kézírásban kérdés kapcsán, hiszen ekkor van a legtöbb intézményben és a legtöbb hallgató, tanuló diák számára a vizsgák időszaka. A ballagások következnek, utána jönnek az érettségi vizsgák, az egyetemi vizsgák, és sok személy életében ez az időszak a vizsgadruk és az izgulás időszaka.
0: A vizsgadruknak a pszichológiai hátteréről mesélnél egy kicsit, Enikő?
1: Azt tudom elmondani, hogy ez leginkább azoknál a személyeknél jelenik meg, akik nagyon maximalisták, és mindig a legtökéletesebbet szeretnék kihozni, és ehhez társuló lehet azon jellemzőjük is, hogy gyakran önbizalomhiánnyal is küzdenek. Tehát azok a személyiségek, akik így működnek, leggyakrabban náluk jelenik meg ez az erőteljes vizsgadruk. Azt is tudjuk a pszichológiai szakirodalomból, hogy az ilyen helyzet, mint vizsgahelyzet, másként hat egyes típusú emberekre. Vannak olyanok, akiket serkent, ezt ugye úgy mondja a pszichológiai irodalom, hogy facilitáló szorongásuk van, és van, akiknek a teljesítményét blokkolja, ez ugye a debilizáló szorongás. Na most a vizsgadrukkal kapcsolatban sok mindent talán a hallgatók nagy többsége önmagától is fel tud idézni, hiszen vagy őket magukat érinti, vagy esetlegesen környezetükben élőkkel kapcsolatosan találkozott már ezzel, hogy ez hogy jelenhet meg. Megjelenhet testi tünetekben, a vizsga előtti időszakban erős fejfájás, hasfájás, hasmenés, hányinger, tehát egy testdiszkomfort érzet. Eleve ennek is a kézírásban mindenképpen nyoma van, hiszen tudjuk, hogy a kézírásunk az adott pszichés állapotunkat is tükrözi.
0: Na hát akkor folytassuk innét tovább a beszélgetésünket majd. Dr. Szőlősi Csományikő, grafológus, igazságügyi írás szakértő a vendégem a Manna kanapéban, és a kiinduló kérdés, hogy a vizsgadruk vajon megjelenik a kézírásban, hogy hogyan és milyen jelekben, erre is ki fogunk térni majd még az órában, ezt megígérhetem. Ha pedig van saját történetetek, hozzászólnátok ti is a mostani beszélgetésünkhöz, akkor a 0677 1098-6-ra SMS Viber-t írhattok nekünk, de persze ott van a Messenger üzenet is. Facebook oldalunkon keresztül is tudtok velünk kommunikálni, illetve e-mailt is lehet nekem írni, a címem argyelen.krisztina@manna.fm.hu.

0: a Manna Kanapé, a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és beszélgetünk ezúttal a kézírásunkról dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi írás szakértővel. A vizsgadruk jelei a kézírásban ez a témánk, és ott tartottunk, hogy testi tünetekben jelenhet meg ugye a vizsgadruk egyrészt, ami a kézírásban is nyomot hagy persze, hiszen az tudjuk, hogy a pillanatnyi állapotunknak is a tükre.
1: Nem csak testi tünetekben jelenhet meg ez a fajta vizsgadruk, hanem megjelenik ugye a viselkedési módokban, hogy már napok óta hozzá se lehet szólni az ilyen személyhez, mert nagyon ideges, mindenen idegessé, aggodalmaskodóvá válik, esetleg azon gondolkodik, hogy ő el sem megy erre a vizsgára, el fogja halasztani, és ennek ugye a pszichés vetülete együtt az, hogy egyre inkább vagy a pszichés vetülete ezzel együttjáróan az lesz, hogy egyre erősebben szorong. És nem kizárt, hogy olyan erős ez a vizsgadruk, hogy esetleg gondolkodásban is negatív hatásokat hoz, tehát ahogy említettem már, ezt a debilizáló szorongást hozhatja, hogy valóban koncentrációs zavar jelenik meg, vagy elfelejt az ember, feledékenyé válik, nem kapcsolja le a villanyt, nem zárja el a, mit tudom én, a kávéfőző alatt a lángot, mielőtt elmegy, vagy nem kapcsolja ki az automatát, vagy szóval bármilyen koncentrációs problémája lehet közvetlenül vizsga előtt, de annak kimondása is gyakori, és gondolom a hallgatók most bólogatnak, hogy igen, a fiam, lányom vizsga előtt mindig azt mondja, hogy semmit nem tudok, engem ki fognak rúgni. Tehát ezek azok a jelek, amelyekről így a viselkedés, pszichés vetület és mentális hatások síkján beszélhetünk akkor, amikor a vizsgadrukról gondolkozunk.
0: Ez az állapot egyébként tud nagyon aggasztó is lenni akár?
1: Ha ezek valakinél nagyon-nagyon erőteljes negatív hatással lépnek föl, vagy tartósan vannak meg, és nem tud kimászni ebből a negatív helyzetből egy-egy személy, akkor azt szoktuk mondani, hogy érdemes pszichológusi segítséget kérni. A pszichológusok ugyanis nagyon jó oldási technikákat tudnak megtanítani a hozzájuk fordulóknak, csak néha ilyen egyszerűbbre, amire a hétköznapi aggyal is gondolhatunk, meg lehet előzni ezt, hogyha jobban tervezzük a feladatainkat a vizsgára való felkészülésnél, egy tudatos menetrend szerint haladunk, melyik napon hány tételt veszünk át, stb. Mikor hagyunk magunknak szabad időt, a feltöltődésre, meg azt is nagyon-nagyon kell. Esetleges ilyen technika lehet, hogy gyakoroljuk el a szóban elmondandó tételeinket otthon, tükör előtt, családtagok előtt, stb. De egy más típusú módszertan lehet a légzési technikák elsajátítása, vagy bizonyos pontok masszírozása, vagy bármely olyan pozitív dologra gondolás, amely így egyfajta mentális erősítés lehet. Tehát ezeket sokkal jobban tudják a pszichológusok, és meg tudják tanítani azoknak, akik ebben érintettek.
0: Na hát, innét megyünk majd nem sokára tovább a 98.6 Manna FM-en. Hogyha van kérdésetek, hozzászólnátok a beszélgetéshez, tegyétek föl ti is. Közben befutott Lali írása, SMS-t írt nekünk a 0677-1986-ra, és így hangzik, sziasztok! Én sose felejtem el, legjobban a matematika vizsgától rettegtem egyetemen, és nem ismertem fel a saját számaimat, utólag alig tudtam visszaolvasni, de szerencsére egyébként hármassal átmentem a vizsgán. Lali, gratulálunk hozzá, és köszi, hogy írtál. Nyilván a számok írása is ugyanolyan, mint a betűk írása, és az is mutatja azt, hogy mennyire izgulunk, vagy milyen állapotban vagyunk egy-egy vizsga alkalmával. Visszahallgatható lesz ez a beszélgetésünk is. Természetesen a Manna FM podcastján kereshetitek majd akár iTunes-on, akár Spotify-on.

Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, jó rádióhallgatást, vizsgatrukk a kézírásban, hogy hogyan jelenik meg, milyen írásjellemzőkön érhető tettem, például a One Republic és a Wherever I Go után fogunk még sorolni egy-két jellemzőt dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi írás szakértővel.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Szombati kanapézást a Manna FM-mel. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és dr. Szőlősi Csománikő grafológus igazságügyi írás szakértővel a kézírásunkról beszélgetünk, és arról, hogy a vizsgadrúg hogyan tud megjelenni a kézírásban. Ugye Enikő, elmondtad azt, hogy vannak olyanok, akik nagyon-nagyon rosszul viselik az ilyen helyzeteket, és érdemes akkor pszichológushoz fordulni, hogyha már aggasztóak tudnak lenni a tünetek, mert hogy a pszichológusok remek technikákat tudnak adni a stressz és a szorongás csökkentésére, legyen szó akár légzőgyakorlatokról, vagy bármilyen más stresszoldó technikákról.
1: De ne feledkezzünk meg a család támogató szerepéről sem, mert nagyon-nagyon fontos, hogy a vizsgázó olyan közegben tanulhasson, és olyan közegből indulhasson el a vizsgára, ahol őt megértik és támogatják. Például a szülői biztatásra gondolok, a szülői kipárnázásra, mind végig a vizsgaidőszakban, a tanulási időszak alatt, mind a vizsgák napján, tehát úgy elindítani azt az ifjú embert, hogy sikerülni fog, tudod, meglátod, és megnyugtatni őt, hogy akkor is rendben lesz minden, ha esetleg nem sikerül, vagy nem annyira tökéletesen sikerül, mert újra meg lehet ezt próbálni. Tehát ezek a családi környezetből jövő támogató gondolatok is nagyon-nagyon fontosak a vizsgázók számára, főleg, hogyha ilyen erős vizsgadrukkal

0: értelmezhető karakterekről van szó.
1: Lássuk mindezek megjelenését az írásban.
0: Mindenki megfigyelheti ezt, főleg azok, akik ilyen közegben dolgoznak, léteznek, tehát a vizsgáztatás szereplői, akár a tanári oldalról, vagy a vizsgázói oldalról is. Tehát a tanárok, vizsgáztatók, de maguk az érintettek, a vizsgázók is érezhetik azt, hogy ilyenkor a kézírásuk is változik. Ennek nyoma van az írásbeli vizsgalapokon, akár jelenléti évek aláhúzásánál, vagy a szóbeli vizsgák felkészülési lapjain is, amikor a érettségi tételhúzásnál, vagy a szóbeli vizsgák tételhúzása után a vizsgalapokra, a kidolgozási lapokra fel kell írni a nevet, illetve a vázlatot, akkor ezeknek az írásműveknek a kezdetén biztos, hogy látszik az, hogy itt az aktuális pszichés állapot ilyen erősen vizsgadrukkos állapot.
1: Na, hogy hogyan jelenhet meg mindez a konkrét írás jellemzők szintjén, erre is ki fogunk térni a folytatásban. A beszélgető partnerem itt a 98.6 Manna FM kanapéjában dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írásszakértő, a www.írásszakértő.hu munkatársa. És a témán kiinduló kérdésünk az volt, hogy a vizsgadruk hogyan jelenhet meg a kézírásban. Csak is ok

0: Ez a Szombati Kanapé, sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és grafológiával, a kézírásunkkal foglalkozunk ezúttal is dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írás szakértővel. A vizsgadrukk jelei a kézírásban, ez a témánk ezúttal. És akkor már beszéltünk magáról a vizsgadrukról, arról, hogy mindez milyen testi, lelki tüneteket tud okozni, na de mindez hogyan jelenik meg a konkrét írás jellemzők szintjén?
1: Ugye mindenkit ez szokott érdekelni. Ez persze egyénenként eltér, ezt mindig hangsúlyozni kell. Azt is mindig hangsúlyozni kell, hogy nem szótárszerű a grafológia, tehát nem tudok egy egyértelmű szótárkódolást itt most elsorolni. De az erős vizsgadruk miatt gyakori, hogy csökkent koordinációjú írásképet mutat, vagy képvisel, vagy produkál valaki. Picit remeghet is az írókéz. Betűméret ingadozások jelenhetnek meg. Indokolatlan elrántások egy-egy vonalanyagban. Nem lesz olyan szép kerek a betű formája, mint a nyugodt kiegyensúlyozott állapotban. Ezt ugye úgy mondjuk, hogy betűdeformitások jelennek meg. Ingadozni fog a betűk dőlése. Nem lesz következetes minden egyes betűnek a tengelydőlése.
0: Ez mennyire látszik a kézírásban, ez a tengelydőlés?
1: Ugye mi ezt grafológusként meg szoktuk mérni, tehát hogyha odaállunk a szögmérőinkkel, akkor ez nem lesz mondjuk minden betű tengelynél 75 fokos, hanem az egyiknél 80 fok lesz, a másiknál 55, és ez bizony néhány soron belül is markáns ingadozást fog mutatni. De ahogy belendül a vizsgázó, és felidéződik benne a tananyag, és írja például az írásbeli dolgozatát mondjuk egy magyar érettséginél, vagy egy szóbeli feleletnek az előkészítésénél a saját vázlatát, és belendül, és tudja a tananyagot, és feljön mindaz, amit ő az előző időben tanult, tehát enyhül a druk, és a természetes működése visszatér, ezzel együtt teljesen természetes, hogy a természetes írásmódja, a természetes írásképe is visszatér. Sőt, egy oldott lelki állapotig is el tud jutni a vizsgázó, na most mondhatja bármely hallgató, persze, majd a vizsga végén, igen, főleg a sikeres vizsga után biztos, hogy eljutnak a vizsgázók a flow állapotába is, abban a nagyon-nagyon jó érzelmi állapotban, amikor már felszabadultan és igazán oldott lelki állapotban tudnak működni, de nem kizárt, hogy ez a vizsga írás folyamatában is bekövetkezik. Tehát összességében valóban ez a téma is nagyon érdekes, mert igen, a vizsgadrukk folyamata is nyomon követhető lehet a kézírásban. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm, dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írás szakértő volt a vendég itt a Manna kanapéban, és egy aktuális témáról beszélgettünk, ez pedig a vizsgadrukk, hiszen nagyon sokan ugye érettségit írtak, előttük van még a szóbeli érettségi, de ilyenkor van az egyetemeken, főiskolákon is a vizsgaidőszak, szóval sok-sok-sok megmérettetés, ami izgalommal, szorongással jár, van, akit ugye ez a szorongás, ez pont hogy pozitív irányba befolyásol, és éppen serkenti a teljesítményét, van, akinek viszont teljesen le tudja blokkolni az agyát és a mozdulatait is akár. Hogy hogyan jelenik meg a vizsgadrukk a kézírásban, erről is beszéltünk, Enikő egyébként azt is elmondta, hogy vannak nagyon jó szorongásoldó technikák is, ezekből is kaptunk egy kis ízelítőt. Ha szeretnétek visszahallgatni, ez a beszélgetés is felkerül majd a Manna FM podcast felületére, akár iTunes-on, akár Spotify-on megtalálhatjátok majd.

5 óra után is tart még a kanapé itt a 98.6 Manna FM-en, egy holnapi rendezvényre szeretnénk felhívni. Na meg a mozgás fontosságára a figyelmeteket Szanik Balázzsal, Gabriella Csilmi pedig az Anemissionnel kezd majd.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyíratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű, dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérő virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Változékony időre számíthatunk, kinevezték a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárt. Már készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síta milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, miután az év elején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavaly év eleji 5 esettel. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól pedig általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
0: Időjárás.
4: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
5: 5 óra múlt, sziasztok, köszi, hogy itt vagytok ti is a 98.6 Manna FM kanapéjában, amikor is a mozgás kerül a középpontba, és a különféle sportágak, igazi sportág választó lesz a fővárosban. Canik Balázs mesére erről nekünk nem sokára, Gabriella Csilmi pedig az Anemisennel érkezik.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Választátok ti is a 98.6 Manna FM kanapéját. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és egy holnapi programot szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani. Május 17-én nagyszabású családi egészség és sportfesztivál lesz, ugyanis a Riz Levente Sport és Rendezvényközpontban, amiről Canik Balázst, a szervezőt kérdezem, akit szerintem senkinek nem kell bemutatni ebben az országban. Mindenki tudja, hogy te ki vagy, mivel foglalkozol. Arról mesélj nekem, Balázs, elsőként, hogy mikor kezdted el egyáltalán szervezni ezt a mostani programot?
1: Ugye novemberben volt az előző ilyen expónk, és már azóta gőzerőkkel dolgozunk arra, hogy a lehető legjobbat biztosítjuk, illetve készültünk most újdonsággal is egyébként a mostani expóra, mert most ugye a különféle fitness edzéseken kívül, illetve a beauty és mentes, egészséges életmódos kiállítókon kívül most 18 sportegyesület is képviselteti magát. Magyarul egy ilyen pici sportágválasztót is beleépítettünk az eseménybe, amire azt hittük, hogy nagyon kicsi lesz, de most olyan sok az érdeklődés, illetve olyan sok a visszajelzés, hogy nagyon szuper nagyján nőtte ki magát.
0: Miért fontos az, hogy a sportágak is megjelenjenek, hogy ilyen sok sportág megjelenjen ezen a rendezvényen, hogy lehessen bőséggel választani, és amolyan sportágválasztóként is működjön a rendezvény?
1: Gyakorlatilag azért, mert ugye nekem a küldetésem az, hogy minél több embert rávezessek az egészséges életmódra, illetve a testmozgásra, és azt gondolom, hogy ezt nem elég korán elkezdeni, úgyhogy azért is gondoltam azt, hogy minél több gyerkőcöt is megpróbálunk ebben az irányban úgymond irányítani egy kicsit, hogy gyakorlatilag kiválasztják azokat a sportágokat, ugye a több sportág közül, hogy melyik áll hozzájuk a legközelebb, melyiket csinálnák a legszívesebben, illetve melyikben tudnak a legsikeresebbek lenni, mert ugye nagyon fontos a gyerkőc esetében, hogy a sikerélményt fenntartjuk, ugye a folyamatos motivációt, és ezért rengeteg sportágból rengeteg edző kollégám is ott lesz, itt rengeteg egyesület, hogy tényleg tudjunk segíteni a szülőknek is, ezáltal ugye a gyerkőcöknek is, hogy egy egészséges jövőt élhessenek majd.
0: Te egyébként annó hogyan tudtál választani? Mennyire volt ez neked nehéz? Vagy mit gondolsz, hogy nehezebb volt akkor, mint mondjuk a ma gyermekének és a családnak eldönteni, hogy milyen sport áll leginkább jól a gyereknek, és mi lenne neki a megfelelő?
1: Én azt gondolom, hogy igen, mert sokkal kevesebb lehetőség volt a testmozgásra, viszont én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy nekem a szüleim is sportoltak, illetve a testvérem is, és ugye ezáltal rengetegféle sportágat kipróbálhattam már gyerekként is, és ugye én főként a küzdősportnál tettem le a voksomat, és ugye abból nőtte ki magát később ugye az aerobik, és azon belül a küzdősportos aerobik edzések. Úgyhogy gyakorlatilag nekem egész fiatalkoromban megtaláltam azt, ami ugye legközelebb áll hozzám, és gyakorlatilag ugye az aerobikes edzéseket is ugye most már 2000 november 1 óta tartom, úgyhogy gyakorlatilag én nagyon hamar rátaláltam arra a sportágra, ami nekem bevált és nagyon hitelesen is tudom képviselni.
0: Folytatjuk akkor innét, neked ugye a küzdősport volt a világod, Balázs, de hogy mi minden lesz még itt ezen a sportágválasztón a holnapi napon, ez is ki fog derülni a beszélgető partnerem, Canik Balázs, itt a 98.6 Manna FM kanapén.

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és a mozgás az, ami most a középpontba kerül, nem véletlenül. Canik Balázs, kapuéra, aerobik oktató, személyedző, életmód tanácsadó, a beszélgető partnerem itt a kanapéban, és hát a sokadik rendezvényed lesz a holnapi napon, május 17-én 10 órától, a fővárosban a Riz Levente Sport és Rendezvény Központban. Azt ugye már elmondtad, hogy a te sportágad Isten igazából a küzdő sportok világa, de mi lesz még itt, milyen más sportokat lehet kipróbálni ezen a rendezvényen és sportág választom?
1: Ugye lesz ritmikus sportgimnasztika, de lesz társas tánc, ezen kívül lesznek különféle küzdő sportirányzatok, ezen kívül röplabda szakosztály is ki fog látogatni, ugye kint lesznek a dzsúdósok, kint lesznek a kosárlabdások, kézilabdások, asztali tenisz, tehát gyakorlatilag rengetegféle sportág. Ezen kívül még készülünk ingyenes egészségügyi szűrésekkel, tehát gyakorlatilag aki mondjuk eljön a rendezvényre, és mondjuk elhoz a gyerkőcét, míg sportol, addig különféle szűréseken, illetve különféle egészséges kiállítóknál, illetve előadásokon vehet majd részt.
0: Mit szoktál egyébként mondani, hogyha valaki azt mondja, hogy azért nem viszi el a gyereket sportolni, mert hogy mindenféle sportegyesületi tagság, meg maga a sportolás is nagyon-nagyon drága tud lenni a gyerek számára, akár az eszközök, akár az órák tekintetében?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan lehetőség van, amikor ez nem kerül pénze, vagy nem kerül nagy összegbe, tehát abszolút kivitelezhető annak is, akinek kevesebb a pénze hozzá. Viszont azt gondolom, hogy hosszú távon mindenféleképpen megéri a befektetett energia és a befektetett pénz is a sportba, mert sokkal egészségesebb lesz a gyerkőcünk is, és ezáltal ugye az ő élete számunkra azt gondolom az egyik legfontosabb. Úgyhogy én mindenféleképpen azt javasolnám, hogy ez az a dolog, amire szerintem abszolút ne sajnáljuk az időt és az energiát, mert szerintem ez egy tényleg egy nagyon fontos kritérium.
0: Van olyan sportág egyébként, amit te még nem próbáltál ki, de nagyon szeretnéd?
1: Őszintén szóval gyakorlatilag én mindig mindenféle sportágat kipróbálok, viszont egyébként nem próbáltam ki a pádelt, ami most például nagyon népszerű, úgyhogy most arra is gondoltam, ez egyik kedves barátom csinált egy ilyen pádelpályát, úgyhogy már hívott többször is, úgyhogy ahogy lemegy ez a rendezvény, ellátogatok oda is, és kipróbálom azt is.
0: Na hát, hogy van-e új a nap alatt, vagy mindig visszaköszönnek a régi módszerek, erről is beszélgetünk a folytatásban még Canik Balázsra, a személyi edzővel, a Capoeira Aerobic megalkotójával, aki egyébként rendületlenül hisz abban, hogy mindenkinek való a sport, a legkisebbektől a legidősebbekig, hiszen a Riz Levente központban szenior edzéseket is tartasz, Balázs. Erre is ki fogunk majd még térni egy picikét, meg a terveidre is, ha szeretnétek visszahallgatni a beszélgetés elejét, mert lemaradtatok róla, akkor erre is lesz majd lehetőség, mert fel fogom tenni a Manna podcastjára, akár iTunes-on, akár Spotify-on kereshetitek majd.

0: Ez a 98.6 Manna FM életöröm zene. Nem tudjátok még, milyen sportra vigyétek a gyereket? Sportág választó lesz a fővárosban holnap, a Riz Levente rendezvényközpontban. Erről beszélgetek még a folytatásban is Szanik Balázsra, de előbb érkezzen a Gríz.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Jó rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Sziasztok, a beszélgető partnerem a Manna kanapéban Canik Balázs, személyedző, kapuéra aerobik oktató, életmód tanácsadó, aki számtalan könyvet is írt egyébként ebben a témában, és aki rendületlenül szervezi a fővárosiaknak a sportéletet a Riz Levente sportközpontban. Holnap is így lesz ez, amikor is egy sportág választóval várjátok az érdeklődőket. Na, ott tartottunk, hogy van-e új a nap alatt egyébként, vagy azért mindig visszaköszönnek a különböző sportágakban a régi módszerek, a régi mozdulatok?
1: Igazán én azt gondolom, hogy mindenkinek megvan az, amit ő a legszívesebben sportol. Nekem ez elég jól így összekombinálódott, mert gyakorlatilag ugye tartom a saját aerobik edzéseimet, mellette ugye a küzdősport az nem maradt el, tehát a mai napig járok ugyanúgy küzdősport edzésekre, és mellette pedig kondizok. Viszont hogyha a szabad időm engedi, és olyan lehetőségem van, akkor nagyon sokat szoktam úszni, evezni, illetve különféle ilyen csoportos labdajátékokat űzni.
0: A fiataloknak szól elsősorban ez a rendezvény és a sportág választás, vagy akár az idősebbeknek is, hiszen van olyan, hogy valaki már a korából kifolyólag sem tudja a régi kedvelt sportágát űzni, és keresni kellene valami újat.
1: Úgy építettük fel, hogy korra és nemről tekintet nélkül mindenkit várunk, és a magák a programok is olyanok, hogy tényleg mindenki megtalálja a számítását. Nekünk azon kívül, hogy a gyerekek mozgása is fontos, ezen kívül ugye a szenior szépkorú korosztály számára is rengeteg programmal készülünk, pontosan azért is, mert nekem egyébként a mozdulákos mente program keretein belül ugye csütörtökönként van ilyen edzésem is, és a kedves vendégemre is gondoltam, hogy neki szeretnénk kedveskedni különféle dolgokkal a rendezvényen, úgyhogy gyakorlatilag mindenki sok szeretettel várunk, és remélem, hogy most is több ezerre látogatnak majd el.
0: Mik a technikai infók, Balázs, hogyan, miként lehet elérni ezt a rendezvényt? Hányra érdemes menni?
1: Ugye a helyszín az a Riz Levente Sport és Rendezvény Központ, ugye Budapesten a 17. kerületben. 10 órától kezdődik a rendezvény, de én mindenkinek azt javasolnám, hogy olyan 9:30 körül próbáljanak meg megérkezni, mert az elején nagyon sok olyan dolog lesz, például a welcome csomaggal készülünk, illetve rengeteg ajándékkal az elején, de nyilvánvalóan ugye az első 500 ember fog kapni ajándékot, úgyhogy mindenféleképp azt javasolnám, hogy minél hamarabb jöjjenek, illetve az első edzés is egy nagyon szuper táncos edzés lesz, egy Sensation óra. Úgyhogy arra is nagyon szívesen fogadjuk a vendégeket. Egyébként egészen 5 óráig fog tartani az esemény, tehát gyakorlatilag 10-től 5-ig egy komplex ilyen sportos családi nappal kedveskedünk az odalátogatóknak, de tényleg én mindenkinek azt javaslom, hogy próbáljanak megnyitás előtt egy kicsivel érkezni, és gyakorlatilag ott eltölteni egy egész ilyen sportos napot, mert aki esetleg a sportolás közben elfárad, az beülhet egy előadásra, vagy pedig a kiállítói partnerek között tanácsokat kérhet, egészségügyi szűréseken vehet részt, dietetikai szaktanácsadót ma tudunk segíteni, illetve ezen kívül még különféle szépségtanácsadók, illetve edzők lesznek még jelen a rendezvényen.
0: Na hát egy nagyon jó kérdés futott be egy hallgatónktól, hogy mit fogsz csinálni a rendezvény utáni másnapon, mert hogy

na biztos, hogy végigpöröksz. Erre még most ne válaszolj, hamarosan jövünk vissza itt a 98.6 Manna FM kanapéjában, életörömzenéket hallgatunk közösen Canik Balázzsal. Aztán még egy picit beszélgetünk, tartsatok velünk!

0: Jó rádiózást a Mannával, sziasztok, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, amiben sportágválasztó Canik Balázzsal, capoeira aerobik megalapítója vagy, személyedző, és egyébként mindened az életmód és a mozgás. Ez látszik is egyébként a munkásságodon, hiszen holnap újra megtelik energiával, majd a Riz Levente Sport és Rendezvény Központ érkezik a Mastery Be Life Expo és Rákosmenti sportágválasztó. Interaktív programok, kipróbálható sportágak várják a családokat, kicsiket, nagyokat, tényleg aztán itt a kézilabdától az aikidón át az atlétikáig, a különféle mozgásformákig, minden, de minden lesz. Na Balázs, arról mesélj nekünk, és ez egy hallgatói kérdés volt már, ami befutott Anitától, hogy mit fogsz csinálni másnap, ha vége ennek a rendezvénynek?
1: Ez egy érdekes dolog, mert nekem hétfőnként is van edzésem, úgyhogy gyakorlatilag hétfőn is fogok edzést tartani. Azt gondolom, a délöltet a valószínűleg pihenéssel fogom tölteni. Végre egyszer most kipihenjem magam, az utóbbi pár hétben most nem nagyon sikerült. Úgyhogy ez lesz majd a menete, de utána visszatérek ugye a hétköznapokban, mert most már a nyári strandfesztiválomat fogom előkészíteni hétfőtől.
0: Balázs, milyen terveid vannak még erre az évre, hiszen az látszik a nyilatkozataidból is, meg szerintem ebből a mostani beszélgetésből is, hogy soha nem állsz meg.
1: Igyekszem, hogy mindig valami új eledre lukkolni, illetve a fix rendezvényemet megtartani. Ugye nyáron készülünk egy 20 állomásos strandfesztiválra, ami már ugye több mint 15 éves múltra tekint vissza, és gyakorlatilag több mint 100 ember szoktunk megmozgatni Magyarország különböző strandjain. Illetve ezen kívül szeptemberben szokott lenni nekem egy másik nagy rendezvény, ami egy futóverseny egybe kötve egy kutyás nappal. Ott ugye mi állatmehelyeknek gyűjtünk, és most már ötszörös magyar rekorddel vagyok ebbe. Tavaly több mint 12 tonna kutyatápot gyűjtöttünk, és ezt szeretnénk majd idén is megdönteni, és több mint 28 mehelynek ajándékozni. Úgyhogy ez lesz a szeptemberi projektünk. Majd pedig novemberben jövünk a következő Mastery Be Life Expo-val, úgyhogy remélem, hogy igyekszünk a lehető legjobban cselekedni, és nem titok, hogy egyébként elkezdtem csinálni a legújabb mikrobiom támogató receptkönyvemet, ugye most már a 12. könyvem lesz, úgyhogy már azon is elkezdtem dolgozni, hogy a karácsonyra a polcokon legyen.
0: Várunk tehát mindenkit szeretettel, mozgásra, élményre, közösségre, sportra a május 17-én a Riz Levente Sport és Rendezvény Központban a Mastery Be Life Expo és Rákosmenti Sportág választó rendezvényre, ahol egyébként többek között ki lehet próbálni a rock'n'roll táncot, a mozdulatművészetet, az infrajógát, a taekwondót, de többek között a kézilabdát, az aikidót, az atlétikát, esztétikus gimnasztikát, rengeteg-rengeteg sportágat. Ha érdekelne benneteket, akkor a közösségi médiában is megtaláljátok a részleteket is, kezdés 10 órakor. Hogyha pedig szívesen visszahallgatnátok ezt a beszélgetést is, felteszem a Manna FM podcastjára, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet majd keresni.

0: Véget ért a mai kanapé. Köszönöm a figyelmeteket. Argyelán Kriszta búcsúzik, de számítok rátok a holnapi napon is, amikor is például majd Lázár Ervin munkásságáról fogunk beszélgetni, és arról, hogy mit üzenne a mai olvasó számára. 90 évvel ezelőtt született Lázár Ervin. Tartsatok velem holnap is. Most nagyon kellemes szombat estét kívánva búcsúzom. Sziasztok!
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Lime Light bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazott szélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberi nyíló nagyméretű, kúpa alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszei lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az évi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bugás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
1: Ez volt a Manna morzsa.
4: Változékony időre számíthatunk. Kinevezték a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárt. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síta milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbeszt üggyel kapcsolatos intézkedés koordinálására. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagy díjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet és többfelé későt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
5: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
6: Hello, én Bali Mónika vagyok a Cross GPS-ben. Pajor Tamással és vendégünkkel, Heizer Tamással köszöntünk. Hello Tamás, hello Tomi.
7: Sziasztok!
6: Köszöntünk téged a Cross YouTube csatornáján is. Kérlek, hogyha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel. És természetesen köszöntjük a hallgatókat a Cross online rádióban, az applikáción keresztül hallgatókat is, és persze azokat is, akik szombat esténként, vagy valamikor hétköznap a Manna FM-en hallgatnak bennünket. A mai témánk kemény lesz, de igyekszünk lazítani egy kicsit. Császárnak, ami a császáré, Istennek, ami az istené, és egy bemutatás Tamásról, hiszen még nem voltál itt nálunk. Ha röviden, akkor azt mondom, lelkipásztor, tréner, coach, a hátteredről pedig a Baptista Teológiai Akadémián lelkész teológusa, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem vezetőképző intézetében pedig menedzsment szakértő szakirányon szereztél diplomát. És édesapa vagy, és egy nagyon fontos információ, a Barnabás csoportnak, egy nemzetközi szervezetnek voltál te az igazgatója, itt most van viszont valami váltás.
7: Igen, ebben az évben értünk végig egy utódlási folyamaton, úgyhogy egy nagyszerű jövőbeni generációs vezetőnek átadtam ezt a szerepet.
6: És már nincs több adminisztráció. A beszélgetést életre hívó gondolatokról. Itt az ideje a tiszteletteljes párbeszédnek az eklézián belül, online és offline térben is. Az egyház és a leendő kormány és a leköszönő kormány, kormányzati szervek és civil szervezetek között. A másik téma az, hogy mitől és kitől félünk igazán, a verbális atrocitásoktól, a megmondó embereinktől, keresztény megmondó embereinktől, vagy esetleg az LMBTQ aktivistáktól. Ezek nagyon komoly témák, és én azt gondoltam, hogy Tomival egyetemben, hogy mindenképp olyan embert hívjunk beszélgetni, aki nagyon széles spektrumon igyekszik látni az egyházi mozgásokat is, az egyházi változásokat is, reformok szükségességét is, lévén te vezetőképzéssel is foglalkozol, és azért nagyon józanul figyeled a politikai eseményeket. Az első kérdés, ugorjunk neki. Szerinted most ma április 27-e van, és az előttünk álló hónapokban milyen elsődleges feladata van az eklézsiának? Gondolok kiemelten arra, hogy a verbális atrocitások még tetten érhetők az online térben, keresztények között is.
7: Hát nem tudom, mit gondoltak róla, én összeírtam pár ilyen gondolatot ezzel kapcsolatban. Az egyik, jó lenne valamilyen deeszkaláció felé elmenni, tehát azt értem ez alatt, hogy azt a fajta háborús lelkiállapotot jó lenne levetkőzni mindenkinek, és valahogy a normalizáció felé menni. Ezt nem tudom, hogy tudják segíteni vezetők, hát nyílt kommunikáció nélkül, hogy valahogy meg kell szólítani a saját egyházuknak a tagjait, és valahogy orientálni kellene őket. Segíteni akár, hogyha ebben a pániküzemmódban vannak, ami megfigyelhető sokaknál, vagy akár abban segíteni, hogy akik a győzelmi eufóriában vannak éppen, hogy mindannyian menjünk kicsit a normalitás felé, és akkor ha ott vagyunk, akkor ott volna pár feladat, szerintem.
6: Ez akár a pulpitusról is, ebben az esetben, ebben a turbulens lelki állapotban és mentális fáradtságban, a pulpitusról is szerinted, Tomi, mehetne?
8: Én nem tudom, én mostában nem beszélek a pulpitusról, és nem is nagyon szeretnék. Hát amikor beszélni szeretnék, akkor kifejezetten ilyen antipulpitus-szerű beszédet szeretnék mondani, mert szerintem a pulpitus az egy, legalábbis a protestáns egyházakban, az egy akadályt képezett a a között a, hát legalábbis nagyon szerény véleményem szerinti helyes ige hirdetés, vagy egyáltalán a Biblia megismertetése és az emberek között. Úgyhogy ezért nem én vagyok hivatott aztán eldönteni, hogy a pulpitusról mit kéne mondani, mert nyilván vannak ötleteim. Én alapvetően azt gondolom, hogyha valaki egyházi tekintélyből beszél, mert nyilván, hogy van ilyen, és ezt nem tagadom, csak most magamra nem szeretném vonatkoztatni, akkor kellőképpen differenciálnia kell azt, hogy ő milyen kompetenciával bír, és az általa vezetettek mire szerződtek vele egy eszmei szerződés keretében. És ezt kéne figyelembe vennie akkor, amikor politikai vélemény nyilvánít, és nem azt mondom, hogy ne nyilvánítson politikai vélemény, hanem azt, hogy a politikai vélemény nyilvánítása, annak az intenzitása, annak a textúrája, hogy mennyire megy bele a pártpolitikába, hogy mennyire offenzív ez a megszólás, mennyire csúszik össze az ő szellemi tekintélyében a politikai megmondó ember szerep a szakrális tekintélye. Ezek mind nagy kérdések, amiket nem lehet rögzíteni, hanem csak finom hangolni egy-egy adott személy esetében. Mivel most egy kollektív jelenségről beszélünk, ezért azt talán elmondható, hogy azért a kedves testvéreink eléggé túltolták a politikát. Mondom én, aki, hogyha most valaki ezt hallja, biztos, hogy azt mondja magában, hogy na, te beszélsz erről. Igen, csak azt szeretném hozzátenni. Én tényleg túltoltam, és a túl szó is érvényes. Csak ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék megjegyezni. Egy, én ezt most épp nem pulpitusról tettem, tehát nem egy egyház vezetőjeként, hanem egy, nyilván nem tudom levetkőzni magamról, nem lehet egy küldetés levetkőzni, de akkor sem egy egyházi hierarchia csúcsán állva, hanem egy ilyen pillanatban érvényes szellemi teljesítmény hordozójaként, és egy kortárs művészként. És egy magyar polgárként fogalmaztam meg az állításaimat nagyon intenzíven, nagyon szenvedélyesen, nagyon kritikusan. De ez magában hordozza ez a bevezető azt, hogy én nem vártam el senkitől, hogy ezzel egyetértsem. Még azokat a kommenteket se töröltem egyáltalán, akik nagyon éles hangon vagy csúnyán beszélve velem elküldtek a bánatba.
6: Pedig voltak jócskák.
8: Jó sok volt, csak a legesleg durába, de abból csak egy párat, mert nincs is nem foglalkozni ilyesmivel. Úgyhogy én is széle hiszek a szólásszabadságban, a velem ellentétes vélemények megszólaltásában. Én liberális demokrata vagyok állampolgárként, és ez nem nincs ellentétben az én bibliai világnézetemmel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyházi méltóságoknak nagyobb mértéket kellett volna tartani, ez nem sikerült, hát most nyilván ennek a következményével is szembesülni kell.
6: Segítheti, mond Tamás.
7: Csak arra reagálnék, hogy szerintem nem a szószékekről kellene ezt rendbe tenni. Tehát annyiféle kommunikációs csatorna van, az ige hirdetést meg kéne hagyni az ige hirdetésére. Ott is lehet tanítani ilyen kérdésekről, mert hogy a Biblia tele van egyébként ilyen vonatkozásokkal. Tehát, persze, hogyha azt keressük, hogy az Isten igéjével mi van összhangban társadalmi kérdésekkel kapcsolatban, ennek van helye. De én nem erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy deeszkalációra lenne szükség, hanem arra, hogy mértéktartásra, józanságra, a béketeremtést felhozni, tehát erre inteni azokat az egyháztagokat, hívőket, akiknek egy jó része most szerintem ilyen pániküzemmódban van, egy részük pedig nagyon boldog, hogy valamilyen változás elé nézünk, de meg kéne odaérkezni, hogy végülis most akár hívők vagyunk, akár nem, magyar emberként egy csónakban ülünk, úgy hívjuk, hogy magyar társadalom, és hogy valahogy meg kéne találni egymáshoz utat. Tehát, hogy ez kéne. Na most, ha ez megvan, akkor szerintem nagyon kellene egy olyan reflexió. Tehát legalább én három dologra gondoltam. Az egyik, ez az elmúlt 16 év, erre reflektálni kéne abból a szempontból, hogy milyen viszonyunk van Istennel magával. Most ez lehet, hogy hülyen hangzik, hogy egyházi vezetők, meg hívők, meg lelkészek erre reflektáljanak, de szerintem olyan dolgokat is vártunk politikai szereplőktől, amit nem tőlük kéne várni, és ez valahogy ez kihat a hitre, az Isten képünkre. Aztán az önértelmezésére is kéne reflektálni az egyháznak, hogy mi a saját önért, ki ő, miért van itt, mi lenne a dolga, mi nem a dolga. Meg szerintem egy picit újra napirendre kéne velem, a Tamás utalt, hogy az egyház és az állam igazából milyen jellegű kapcsolatban kellene, hogy legyen egymással, és milyennel nem.
6: Tehát, nagyon jó, mert felírtam ezt a kérdést is, hogy az államhatalomnak mi a feladata, erről is beszéljünk, és az egyháznak mi a küldetése, mert szét kell választani, és nagyon jó, hogyha megtaláljuk azokat. Legalább ötleteket adunk még itt mi szerkesztőségi szinten is, hogy milyen hidakat lehetne építeni állam és egyház között, mert most úgy néz ki, hogy a földrengés, ami történt Magyarországon, ez a politikai társadalmi földrengés, ezt gyakorlatilag megsemmisítette, és a föld alatt van ez a rendszer, ami a felépült, viszont még azért romokat látunk. A friss hír, a mai hír április 28-a van, ahogy már ezt említettem, Tars Zoltán református lelkészt választották, igen, így többes számban mondom, kulturális miniszternek. Én nagyon remélem, hogy ő a Párbeszéd generátora lesz, és nyitott lesz a társadalommal, társadalompolitikai kérdésekről is, és nagyon nehéz társadalmi kérdésekről is beszélgetni. Kíváncsi vagyok a ti személyes véleményetekre. Hogy reagáltatok erre a hírre, és mit várunk mi tőle? Egy református lelkész, aki a kultuszminiszter.
7: Hát én most hallottam tőled, mikor ide beértem, mert ma még nem láttam a híreket, minden másról volt szó eddig a napomban. Hát örülök neki, és annál is inkább, mert ha jól értem, akkor hozzá fognak tartozni így a vallási kérdések.
6: Igen,
7: is.
6: És a civil szervezetekkel kapcsolat.
7: És hát ilyen szempontból azt remélem, hogy ő érti ezt, és mivel átment azokon a trómákon, amiken átment, szóval neki valószínű muszáj volt már egy kicsit előtte járni, úgymond a helyi magyar keresztény társadalomnak, és átgondolni ezeket a kérdéseket, az állam és az egyház kapcsolata, a hit és az államhatalomhoz való viszony. Szóval én azt remélem, hogy egy talán az egyik legjobb ember, aki most oda kerülhetett.
6: Tomi, szerinted?
8: Szerintem is. Egy nagyon felvilágosult emberről van szó, aki tényleg saját személyében szimbólumként hordozza azt, hogy a társadalmi és politikai nézetei miatt szembe mer szállni a saját egyházának, felekezetének a vezetőségével, ami nagyon helyén való dolog szerintem. Önmagában a rebellió, a lázadás, hanem az ügy, aminek mentén. És hát elém került pár nappal ezelőtt egy olyan telexcikk, aminek az volt a témája, hogy az egyházakban most óriási a lapítás, a hallgatás. És úgy kommentáltam magamban meg pár barátomnak ezt a cikket, hogy Atya ég, hát hogyha ezek az emberek, akik itt vezetők, azt várják el, hogy a társadalom az igazság hirdetőiként tekintsen rájuk, hiszen mi mást várnánk el, vagy várnának el az egyház vezetői, mint azt, hogy a legnagyobb üggyel lépünk a társadalom elé, Jézus Krisztus nevében, Isten nevében, akkor hogy létezik az, hogy egy ilyen kiélezett helyzetben ennyire sunyin, ennyire taktikusan, ennyire gyáván viselkednek a morál hivatalos képviselői? Hát én ezt nem tudom feldolgozni, és azért mindenkit, aki mondjuk mint Fiski András, egyre könnyebb talán neki, mert író, de akkor is egy nagy tekintély a református egyházban, vagy Tar Zoltán, de mások is szembe mertek menni a főárammal, én nagyra tartok. Mert míg azt mondjuk, hogy az egyházaknak nem kell politizálni, vagy nem kell pártpolitizálni, de azért ezt is etikusan kell művelni. Tehát nincs olyan, hogy de akkor kell és úgy kell, amikor ezért javadalmazás jár, akkor meg nem, és akkor úgy nem, amikor a békepapságért cserébe hallgatást, megalkuvást, lapítást kérünk, mint ahogy ez a Kádár rendszerben is volt. Tehát ezek nem mennek el olyan emberek esetében, akinek az a névkártyája, hogy a morál, az igazság. Nyilván ezt a névkártyát én sem tudom levedleni magamról, nem is akarom, csak annak a hivatalosságán csökkentett az élet, és így egy kicsit könnyebb helyzetbe kerültem, mert megmondom őszintén, hogy én azért nem akarom őket se bántani nagyon, mert nagyon nehéz ezt a névkártyát viselni. Rohadt nehéz. Az egész izraeli szenvedés történt is emiatt van, mert hát ugye egy morálissá tett nép Isten részéről, és nagyon nehéz együtt élni az isteni feladattal. És nagyon nehéz ennek a hivatalos képviselőjével vagy maradni. De akkor is. Akkor legalább annyit kell kimondani, hogy nem sikerült, elbuktunk, hülyék voltunk, nem lapítani, meg tovább farizeuskodni, meg játszani az eszünket. mert így a maradék, így annyi hívő fog maradni, aki véletlenül beleszületett az egyházunkba. De az esélytelen, hogy progresszív, élő lelkiismeret, hogy lehető embereket meg tudunk győzni Jézus igazságáról, hogy létezik az, hogy bizonyos társadalmi kérdésekben nem hívő embereknek élőbb és biblikusabban működő a lelkiismeretük, mint az úgynevezett bibliai hívőknek. Ez egy óriási kérdés, nem csak most, mindig.
7: Tehát szerintem ez pont erre utal, amiről beszélünk, hogy az egyház és az államnak a kapcsolata az, hogy kellene, hogy kinézzen. Emögött szerintem, tehát én nem fogalmazok ilyen radikálisan, mint Tamás, de emögött gyakorlatilag egy olyan függőségi viszony volt, nem egyfajta morális és ideológiai azonosság feltétlenül, hanem egy olyan függőségi viszony, amit állandóan mérlegeltek ezek a vezetők. Ugye megtörtént az, most mindenki döntse el, hogy ez egy jó vagy rossz döntés volt, de hogy nagyon nagy intézményesülés zajlott le az egyházi oldalon, rengeteg állami feladatot vettek át. Na most mivel nagyon erős függőségi viszonyba kerültek emiatt az állammal, azért én ismerem ezeket a vezetőknek, vagy legalábbis egy részét, rendszeresen azzal a dilemmával néztek szembe, hogy oké, ellátottak vannak, több ezer alkalmazottak vannak, családi egzisztenciák vannak, kétszer meggondolták, hogy milyen kérdésbe szólaljanak meg. Mm. Na de pont ez a fajta dilemma mutatja azt, hogy akkor ez most hát minimum átgondolandó, hogy szabad-e bele navigálni magunkat egy ennyire erős függelmi rendszerbe, amit a Tamás említett, hogy például nem szólalunk meg olyankor, amikor hát pedig ott lenne a helye. Tehát ugye tudjuk, hogy botránysorozatok vezettek oda, hogy ez a választás ilyen elementáris erővel döntött el azt, amit eldöntött. És hát nagyon kevés egyházi megszólás volt, de kevés és gyenge.
6: Nagyon és gyenge, vagy manipulatív.
8: Olyan, és miért nem volt olyan egyházi megszólás, amely kikérte magának azt, hogy Orbán Viktor, vagy az emberei a kereszténységre hivatkozva, a kereszténységgel fóliázzák le a tulajdonképpen köztörvényes gaztetteiket. Egészen példátlan a Szicília maffiát megszégyenítő gaztett sorozatot. Erre miért nem volt olyan, aki felszólalt volna, hogy emberek, legalább ezt az egyet ne tegyétek, mert ez blaszfémia, amit
6: csináltak. Tudod, mit mondtak, felszólaltak, annyit mondtak, hogy ez a kisebbik rossz.
8: Na de ez hazugság.
6: Tudom, hogy hazugság, de tudod, hogy mivel az ellenérv az, hogy a bibliai szexuál etikát legalább védik. Tehát itt a homoszexualitások...
8: Én azt mondom, amit Jakab apostol mond, hogy aki azt mondta, hogy ne paráználkodj, hogy azt is mondta, hogy ne ölj. Hmm. Tehát nem lehet ezeket ilyen aszimmetrikusan felbontani. Eleve, ha már hierarchizálni akarjuk a törvényt, feltétlenül akkor az úgy kezdődik, hogy ne legyenek idegen isteneid, ne csinálj faragott képet, és hogyha a mai politikai vallást ennek megfeleltetem, hát akkor ez egy echte bálványimádás. Hát Orbán Viktor lett a messiás, csak azért nem hívták annak, mert ugye Magyar Péter kapcsán jött be ez a kifejezés, úgyis természetesen tarthatatlan, meg bár egyetlen politikus kapcsán sem lehet adekvát. Na, tehát Orbán Viktor, hát bocsánat, hogy ilyen csúnya szót mondok, a kenyéradó gazdája Putyin, aki épp a kereszténység nevében százezreket gyilkolt meg itt a szomszédunkban. Gyakorlatilag, és maga Orbán fogalmazta meg, hogy mindenben áll a rendelkezésére, igen. Tehát miben áll, emberölésben, vagy miben? Igen. Tehát itt keresztény vezetők nem szólaltak fel, hanem még legitimálták, ez egy vérlázító és égbe kiáltó dolog. Még annyit szerettem volna hozzátenni az előző témához, jelesül ahhoz, hogy az intézményesülésnek ez a mintázata mennyire lehet legitim, hiszen legyünk jó hiszeműek. Ha valaki egy jó ügyet képvisel, ahhoz sokan fognak társulni. Ha sokan társulnak, meg kell szervezni ezt a közösséget, ez megszüli az intézményeket. Igen ám, csak egész történelmünk során megfigyelhettük, hogy ez mindig kontraproduktív folyamatokat indít be. Nem tudom, ezt hogy lehet kiköszönölni.
7: Nagyjából sehogy.
8: Valószínűleg ez nekem
7: az egyensúlyozás.
8: Az egyensúlyozás. Na, de akkor felvetődik a kérdés, hogy hogyan kéne legalább egy kicsit jobban egyesülni, ne vesszen el a lényeg végül is a nagy... Hogy tudjuk azt kikerülni, hogy akik a hivatalos moralisták, azok vétik el a legjobban, és az egyszerű utcaembere egyébként dettó, mint Jézus idejében, a vámszedők és a paráznanők követték Jézust, a vallási elit pedig azt nézte, hogy lehet megölni.
7: Sőt, én inkább azt mondanám, kicsit vitatkoznék Tamás veled ezzel, hogy szerintem az egyháznak nem az a dolga, hogy moralista legyen, mert gyakorlatilag...
8: Jó, értem, csak leegyszerűsítettem, igen.
7: Igen, tehát az inkább egy következmény, hogy az embereknek az élete etikai vonalon változik, vagy nem, az evangélium hatására.
8: Így van. De nem véletlenül tévedtem, mert
7: nem
8: nagyon
7: tévedtem.
8: De tévedtem, tehát jó, te pontosítottad a fogalmat, nagyon helyesen, csak azért használtam ezt, mert sajnos az egyházak többsége nem tud különbséget tenni a törvény és az evangélium között. Hmm. És nem az evangéliumot hirdeti, hanem a törvényt, amikor azt mondja, hogy mondjuk az LMBTQ embereket, meg agendát, azt ki kell tiltani a társadalomban. Nem kell kitiltani a társadalomban, hanem nekünk hívőknek úgy kell viselkedni, hogy kívánatosabb legyen a mi életmódunk, és nem a hatalmat kell segítségűvé megregulázni őket, hanem az emberek többsége mondja azt, hogy nekem szimpatikusabb, amit ők képviselnek, mint amit amazok.
7: Igen, igen.
6: Hát miért történhetett ez a hangsúlyeltolódás, hogy aki a Fidesz szimpatizáns volt és maradt egyházi szinten, akkor a bibliai szexuáletika védelmével foglalkoztak, illetve hozták fel érvnek a Fidesz mellett, és a másik pedig a nemzetállamok versus globalisták, mert a globalisták megszüntetik még a határainkat is. Tehát szerinted miért történhetett ez a, vagy mikor ez a hangsúlyeltolódás? Mert rajtam is volt ilyen félelem.
7: Uh-huh. Hát nem tudom, hogy visszacsatolhatok az első ilyen kérdésedhez, amivel ezt indítottad, ezt a részt. Én azt gondolom, hogy például az egyházaknak ezzel kapcsolatban is kell egy önreflexiót végrehajtani, mert ez a nem látom a fántól az erdőt típusú probléma volt, hogy itt van az LMBTQ mozgalom, a woke, meg egy-két ilyen dolog, amitől félünk, vagy félnek. Mondhatni bizonyos szempontból joggal, mert észlelik, hogy nagyon másfelé viszi az embereket, mint amit ők úgy észlelnek a Biblia alapján, hogy jó lenne. Igen ám, de amikor egy társadalomban olyan dolgok zajlanak le, amit ugye nevesíteni lehet, hogy Borkai Zsolt, Kaletta, Szájer József, Kónya Endre, Szőlő utcai botrány, stb., akkor nem lehet azt mondani, hogy mi a szexuál etikai vonalon ragaszkodunk egy politikai erőhöz, mert ő véd meg minket, miközben ez az erő produkálja az összes ilyen szexuál etikai botrányt. Tehát, hogy itt van egy önellenmondás, és éppen ezért nagyon fontos lenne az, hogy átgondoljuk, tényleg Isten elé lépjünk így együtt, főleg keresztény vezetők, hogy mi történt ebben a 16 évben. Tehát, hogy miért nem láttuk a fától az ertől, hogy itt van előttünk ez a LMBTQ félelem, ugye, és most akkor nem is mondom, hogy ez mennyire lehet tudatos orosz propagandának a terjesztése, mert ugye erre is rengeteg kutatás van, amelyik kimutatja azt, hogy gyakorlatilag az Európai Unióval szembeni olyan jellegű narratív stratégiának a része, ami úgy szivárog be, hogy az emberek nincsenek is tudatában már, hogy honnan származik. És hát ez is tény. De hogy mégis csak produkálja a rendszer, és produkálja a társadalmi környezet, meg a főleg a politikai kontextus ezeket a tüneteket, amiket most az előbb soroltam, és nincs hozzá egy szavunk. Ugyanakkor örülünk annak, hogy ők, akik produkálják ezeket a botrányokat, ők védenek meg ettől minket. Szóval, hogy ez egy kicsit furcsa ellenmondás.
8: Igen, erre mondom én azt, hogy vannak emberek, meg embercsoportok, meg társulások, akikre azt mondom, hogy engem semmitől ne védjenek meg. Tehát amikor megjelentek Magyarországon a migránsok, és megjelentek velük szemben az úgynevezett határvadászok, tehát Torockai László és emberei által kiképzett újnyilas osztagok, és volt, aki azt mondta, hogy ők védenek meg minket. Mondom, ők ne védjenek, akkor jöjjenek a migránsok, de ők ne védjenek meg engem senkitől. Ez az egyik. Másik, hogy Vladimir Putyin, a világ legnagyobb tömeggyilkosa, ne védjen meg senkitől, hanem magától ügyen meg, de azt attól már nem tudott, mert sok százezer ember vére kiállt az égre azóta is az ő gonosz sátáni tettei miatt. Úgyhogy ezek a hivatkozások, ezek hamvába holt hazug, gátlástanul hazug narratívák, amelyek csak azt igazolják, hogy aki ezekkel érvel, az teljesen elvesztette nem csak a józan eszét, hanem a morális iránytűjét is. Hát az, hogyha arról beszélünk, hogy Oroszország háborúja Ukrajna ellen milyen kiváltó okokkal bír, ez egy legitim párbeszéd, és el lehet mondani, akik értenek hozzá, és hallottam hozzájátokat, hogy igen, a NATO részéről, illetve Ukrajna részéről is voltak olyan lépések, amelyek, ha nem lettek volna, akkor lehet, hogy elkerülhet. De ez teljesen mindegy az tekintetben, hogy ami lett a következménye, az igazolhatatlan ebből. Mert ha te engem...
7: most vitatkozok veled, vagy megöllek téged,
8: nem ugyanaz. Az nem, engem nem hatalmaz, hogy egy vascsővel megöljelek, és szétverjem a fejed. Mert ha ezt megteszem, akkor nem te leszel a bűnös, hanem én. Tehát ezek olyan, és, hogyha, és minden büntető törvénykönyvnek ez az etikai alapja. Na most, hogyha az ország a nagyhatalmak szintjén ezt erőből meg lehet szegni, akkor az összes büntető törvénykönyvet vonjuk be, daráljuk le, és mindenki tegye azt, ami épp eszébe jut.
6: Két héttel a választások előtt, Tamás, te tanítottál a Kőszikla baptista gyülekezetben arról, hogy mi is ez a keresztény kettős állampolgárság. Magyar állampolgárok vagyunk, és mennyei állampolgárok. Kérlek, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hogyan is kell ezt jól értelmezni, és mi az ezzel kapcsolatos feladatunk, és természetes, hogy ehhez kötődik az is, hogy hogyan kell részt vennünk a közéletben. Politizálhat-e a keresztény? Igen. Jézus hogy viszonyult a politikusokhoz? Hát ő is politizált. Ez sok kérdés, tudom, de össze tudod fonni.
7: Igen, megpróbálom.
6: Kettős állampolgárság. Ez szerintem, bocsáss meg, szerintem ez azért tartom fontosnak, mert nem csak a Bibliát nem ismerő nézőink, hallgatóink számára lehet ez valódi információ, hanem szerintem szemfelnyitogató a keresztény testvéreknek is.
7: Hát ugye a Filippi 3.20-ra hivatkoztam én ott, ahol azt mondja a Szentírás, hogy a mi állampolgárságunk a mennyekben van, és az eredeti görögben lévő kifejezés az egy politikai szakkifejezés volt akkor, mikor az új szövetséget írták. Gyakorlatilag egy nemzethez való tartozást fejez ki, tehát ugyanaz, mint amit ma is jelent az állampolgárság, és ezzel kapcsolatban mondja ugye a Szentírás az, vagy hát Pál apostol írja itt, hogy hát a hívőkre az a jellemző, hogy kettős állampolgárok, mert itt élnek abban az országban, a saját hazájukban, ahova születtek, vagy ahova költöztek, ugye többféle lehetőség van, ugyanakkor mégis egy másik valóságnak, egy másik országnak, amit Jézus úgy mondott újra és újra, hogy az Isten országának is az állampolgárai. És hát ez a kettős viszonyrendszer szerintem egy nagyon másfajta viszonyulást követel meg tőlünk a társadalom szintjén, nem azt, hogy kivonuljunk belőle, hanem hogy másképp legyünk jelen. Ugye már az Ószövetségben Jeremiás, mikor fogságba mentek, mondta azt, hogy dolgozz a város javáért, mert azon múlik a te jó léted is, és hogy Isten rajtatok keresztül őket is megáldja. Ugyanez a gondolatkör áthúzódik az Új Szövetségben. Jézus egy beszédben beszél arról, hogy a keresztények lennének a föld sója, tehát gyakorlatilag

0: Szóval gyakorlatilag a Biblia minket erre hív, és hogyha Jézus az, akit követünk, tehát ő a példa, akkor azt látjuk az evangéliumokban, hogy ő egy politikai környezetbe is beleszületett, és viszonyult azokhoz a politikai erőterekhez, ami az ő korában ott volt valahogy, és hát elég erőteljesen kritizálta őket, és a legfurcsább az, hogy akik mondjuk így, hogy mondjam, teológilag, ha lehet ilyet mondani, bizonyos értelemben legközelebb álltak hozzá, például a farizeus párt, azokat kritizálta legjobban, de főleg a képmutatásuk miatt. Tehát azt mondja, hogy amit ti mondtok, meg ahogy éltek, ez ugye nincs összhangban egymással, nektek nem Isten a fontos. Egy-kettő a hatalomhoz való viszonyatok, hogy összeköttök mindenféle előírást, és ráteszitek az emberekre elviselhetetlen teherként. Szóval, hogy Jézus belelépett ebbe, és gyakorlatilag a szaduceusokat, a heródes pártiakat, a farizeusokat, mindegyiknek mondott olyan dolgokat, ami
1: beszólt. De keményen.
0: Mondhatjuk, hogy beszólt, inkább azt mondanám, hogy próbálta eléjük tartani az evangéliumot, hogy esélyt kapjanak, de ez számukra kritika volt. Nem véletlen az, hogy két olyan összebékíthetetlen párt, mint a szadduceus vallási elit, és a népszerű farizeus párt összefogott Jézus ellen politikai jogból. Gyakorlatilag ezt olvassuk az evangéliumok vége felé, hogy eltegyék az útból. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Jézus a politikával nem foglalkozott, nem ezt tekintem a fő küldetésének, azt viszont nagyon világosan látjuk, hogy semmilyen korabeli ilyen politikai család vagy konstrukciónak nem volt a szekértolója. Tehát egyszerűen nem állt egyik mögé sem, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog lenne nekünk, mai keresztényeknek, akik ma követjük őt, ezt újra gondolni. Ugyanis én azt gondolom, hogy ez egy nagyon elhibázott szemléletmód, hogy te fideszes vagy, te tiszás vagy, te ilyenes vagy te olyanos vagy, mert igazából a politika az egy olyan hivatás, aminek funkciója van egy társadalomban. És gyakorlatilag a dolgát kéne jól végezze, és hogyha jól végzi, rászavazok, hanem akkor majd szavazok egy másikra. Ahogy egy autószerelő sem megyek vissza, hogyha az autópályán kiesik az autómnak a jobb első kereke, még egyszer csinálja meg még egyszer, mert nem fog megbízni benne, akkor keresek egy másikat. És nagyon rossz az, hogy a politika ez lement ennyire mélyen az identitás szintjére, és néhány testvéremnek azt kell, hogy mondjam, hogy versenyzik a krisztusi identitása a politikai identitásával, és nehéz eldönteni, hogy valójában melyik is az, amik jobban meghatározza őt. Szóval az Úr Jézusnak a példája szerintem az azt mutatja, hogy ezektől nekünk szabadnak kellene lennünk. Tehát ahogy például beszél ugye pont az elítélése előtt a koncepciós per keretében pont egy politikussal, egy római politikussal, és akkor azt mondja neki, hogy hát az én országom az nem ebből a világból való, ez a helyzet. És hogy ezt valahogy megérteni nekünk, és lefordítani az itt és mostra, hogy ezt a kettősséget mi hogy éljük, szerintem akkor tudunk jó társadalmi felelősséget vállalni, hogyha a pártpolitikától sokkal nagyobb szabadsággal rendelkezünk, és gyakorlatilag úgy fogjuk föl, ahogy kellene, hogy nem mi vagyunk értük, ők vannak értünk. Tehát nem úgy van, hogy az emberek azért vannak, hogy a különböző politikai pártoknak az esélyt megteremtse a hatalom megszerzéséhez, megtartásához, meg a felhasználásához, hanem pont fordítva van, azért vannak ők, hogy szolgálják a társadalmat. Ugye most mondtad, hogy bejelentették a következő minisztert. Mit jelent a szó, a miniszter?
1: To minister? Igen, jelent,
0: szolgált jelent. Tehát, hogy gyakorlatilag az lenne a lényeg.
1: Egy megbízást kap.
0: Igen, és ezt kellene jól értenünk, hogy a közösség szolgálata a közjó érdekében, ez lenne a politika dolga. Én tudom, hogy nagyon sok cinikus ember van, aki a fájdalmában menekül a cinizmusba, hogy hát ilyen nincsen. De van, és volt most a történelem során lesz. Többször.
2: Most reméljük, hogy lesz. Én szerintem ez egy új esély, ja. És én nem...
1: Egy tényleges rendszerváltozásra, egy rendszerváltásra esély. Én ezt úgy élem meg, hát már nem voltam fiatal a rendszerváltáskor sem, illetve fiatal voltam, de fiatal felnőtt, és akkor ez nem történt meg.
0: De én azért azt gondolom, nem tudom, mit gondoltok róla, de hogy mondjam, az egészséges kritikai gondolkodásra a következő időszakban is szükség lesz. Tehát az, hogy most örülünk, hogy valami véget ért, és esélyt kapott a társadalom egy újra, ez egy dolog, ugyanakkor mégis tudnunk kell, hogy esendő emberek a politikusok, és nem szabad, tehát olyan mélyen a bizalmunkat belevetni valamilyen politikai formációba, mint ami megtörtént ebben a 16 évben. Szóval szerintem ez egy fontos dolog lenne.
1: Nagyon jó cikket írt a Fabinyi Tamás nyugat.

0: fogalmazott evangélikus püspök a Szemléleken olvastam. A lényege a bibliai fogalmak használata volt többek között. Dávid és Góliát, illetve Dávid és Góliát harcához hasonlította, lehet, hogy pont Tar Zoltán volt, vagy nem tudom, egy református vezető azt, ahogyan küzdenie kellett Magyar Péternek, és talán volt egy videó is, amiben egyértelmű volt, hogy a Dávid szerep az Magyar Péteré, és ő ezt is nehezményezte, Fabinyi Tamás, és azt mondja, szeretem ezt a szlogent, hogy ne abuzálják a Bibliát a politikusok. És mi ezt megszoktuk, különösen az elmúlt 4 évben, mert amikor 2002-ben a Fidesz veszített, akkor az első szlogen, ami megrengette a magyar nemzetet, az az volt, hogy a haza nem lehet ellenzékben. És akkor utána jöttek az egyre keményebbek, az illiberális demokráciától kezdve az Isten haza családon belül az, amire már te is kifakadtál tavaly a poloskázós beszéde Orbán Viktornak, és te akkor írtál egy cikket arról, hogy Jézus a hegyi beszédben arra figyelmeztet, hogy a verbális erőszak és a gyilkosság között valódi összefüggés van, és azt mondta itt Orbán Viktor ebben a beszédben, hogy formát nyert, alakot öltött, megtestesült, eljött közénk a magyar szabadság, ugye 48. Március 15-én, és hogy március 15 egy szakrális ünnep, tehát teljesen összemosta. Itt nem voltak emberek rajtatok, vagy néhány emberen keresztül, Fabinyi Tamáson rajtad keresztül, Tamás rajtad kívül, akik azt mondták, hogy ez életveszélyes, mert az embereknek gyakorlatilag identitást árult, és ők megvették az identitást az egyházban. Most ez fennáll most ez a veszély szerintetek? Így, hogy református lelkész a miniszterünk, a kultuszminiszterünk? Mit gondoltok erről?
1: A veszély mindig fennáll, mert az ember romlékony, és egyetértek Tamással azzal, hogy a kritikai érzékünket meg kell őrizni, de azzal árnyalnám ezt, hogy nem minden történelmi időben kell ezt egálisan és mechanikusan gyakorolni. Tehát szerintem most annyiban megengedőnek kellene, egy ekkora nagy tabula ráza és reszet pillanatában, jó indulatúan, a puskaport szárazon tartva, de jó indulaton és támogatóan kell ennek az új kormánynak a felállását és kezdeti lépéseit követni, aztán indokoltan és arányosan kell kritikát gyakorolni. De visszatérve a dehumanizáló göbbelszi poloskázó beszédig, amely egyébként szükségszerű megnyilatkozása volt mindannak, amiről az eddigekben beszéltünk, vagyis a vallás és a politika hibridációjának. És ahogy Tamás nagyszerűen kifejtette, a politika az egy szakma, az egy szervezési kérdés, az a város ügyeivel való foglalkozás, vagy az ország ügyeivel való foglalkozás, ez egy profán feladat, meg semmilyen szakrális felhangja nem szabad, hogy legyen, és a benne dolgozók, miniszterek, vagy miniszterelnök, teljesen mindegy, miként tituláljuk, ha királynak mondanánk egy monarchiában, akkor is a feladata és a jó királyok azok így is cselekedtek, hogy a tudásukat a nép javára kamatoztatták. Na most itt ennek a fordítottja van, a hatalom önmagáért kezdett lenni, és fetisisztikusan imádtatta önmagát, és ennek a legblaszfémabb és elvetemültebb formája, amikor a kereszténység, vagyis az általunk is hit legmélyebb és legigazibb hitvilág terminológiáját használta föl, és ebbe öltöztette magát. Na most ennek is példátlan elegye volt az a fasiszta beszéd, amit Orbántól hallottunk azon a március 15-én a poloskázásról. Ez tulajdonképpen tőről metszett náci fasiszta szöveg, hiszen ott volt az, hogy az emberek rovarvilághoz történő hasonlítása eljuttatott aztán a rovarírtásig, és hát pont a napokban hozta ki a bíróság azt az ítéletet, hogy a magyar nemzetnek, ennek igen, az egykor Szebb napokat látott lapnak, bocsánatot kellett kérni, tételesen, hogy lepoloskázta Magyar Pétert, lerovarírtozta nemzetközi, nemzeti bakancsal, agyontaposásra szólította föl. Hát ez itt tulajdonképpen hitlerizmusnál tartottunk már verbális szinten, csak még hála Isten gyakorlati szinten nem. De hát az ilyesmi mindig az idő kérdése, és hogyha megnézem az én komment szekciómban megnyilvánuló esetenként vérszomjas, tehát tényleg nem tudok, vérszomjas szövegeket, akkor nem álltunk már ettől távol. És ezért egy nagy katarzis és felszabadulás, hogy ezt a, bocsánat, hogy ennyire elfogultan és szenvedésre fogalmazok, bűnbandát eltakarították a hatalomból, mert ők kimaxolták a hatalommal való visszaélést, és kimaxolták ennek az egész konstrukciónak a szakralizálását. Tehát itt már tulajdonképpen tényleg egy helycsere történt. Ők állították be a világot feketére és fehérre, mi igyekeztünk nem, de ebben végül is ők követték el a totális szerepcserét, szóval a világosság helyére került a sötétség, és a sötétség helyére a világosság, ezért örül most az utcaembere. Egyetértek azzal, hogy az öröm nem a mostantól tartó mesiási királyságnak szól, mert az még nem jött el, és ezt sem szabad felcserélni.
0: De meg kell élni ezt, de most hogy van egy új esély. Igen.
1: És szerintem a jelentősége 848 és 956-hoz hasonlítható, ráadásul vér nélküli, ami nagyon nagy, nagyon nagy, mert azért lehetett tartani rossz szenárióktól. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy ezeket a felfuvalkodott, hatalommal visszaélő, nem akarom több jelzővel gyarapítani embereket, most megalázottan, magyarázkodva, hümmögve, kamera elől menekülve láthatom. Tudom, hogy nem szép dolog a kádörben, de nem tudom visszatartani, mert annyi ideig is sanyargatták a népet, és annyi ideig hazudtak a pofánkba, hogy egyszerűen ez a minimum, de remélem, hogy nem állít meg a dolog, mert akik tényleg csak, hogy most egyet kiemeljek a bűn halmazból, ami nem bibliai szempontból bűn, hanem köztörvényes. A Szavazat ára című dokumentumfilm alkotója, de akciócsoport 50 óra anyagot forgatott, abból még a legdurvábbat belesetették abba az egy órába, de abban konkrétan a legelesettebb embereken, a perifériákon zsarolásos eszközökkel, közművek megvonásával, gyámhatósággal, gyerek elvételével, veréssel és mindennel fenyegették, zsarolták ki a szavazatokat, és a hierarchia csúcsán nyilván a legfelső szinten bekötött ember. Ezeket ki kell deríteni. Hát ezek jogi esetek. Ezek rendőrségi ügyek, és ugyanúgy a közvagyon elrablását ki kell deríteni. A gyermekabuzálásokat, hogy gyermekeket vittek sokak szerint politikusoknak az intézetekből, ezek
2: megprostituálták őket.
1: Igen. Be kiáltók, azt tettek. Hát ha ennek nincs igazságtétele, ez most nem a, én nem vagyok férszomjas, de akkor
0: sem. De kell, hogy legyen következmény.
2: De szerintem két dologról beszélünk, tehát, hogy amit Tamás most soroltál, ez csupa olyan dolog, ami, ha létezik a jogrend, akkor ennek kell, hogy legyen következménye. És hogyha vannak olyan állami szervek, amik arra hivatottak, hogy ezeket kivizsgálják, végezzék el a dolgokat. De a másik réteg ennek az egésznek, hogy van egy társadalom, amelyik a végletekig megosztott, és hogy nekünk valahol ezzel is kell kezdenünk valamit.
1: Ezzel is.
2: Tehát én erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy az eufóriával nekünk vigyáznunk kell, és örüljünk a lehetőségnek, hogy most lehet változni. Ugyanakkor mégis valahol kell egyfajta empátia azok felé, az ember felé, meg honfitársaink, meg testvéreink felé, akik tényleg féltek ezektől a dolgoktól, amiket a Mónika sorolt. Ugye a nemzeti vonalra rá sem mentünk, csak a szexuálitikait mondtuk.
0: Egy külön adást csinálunk, nemzetállamok versus globalisták.
2: Igen. Szóval nagyon megértem a félelmüket, mert
0: és gyászolnak.
2: Ahogy tolták beléjük ezt a nap 24 órájába, egyszerűen ez nem maradt hatás nélkül.
1: Rendben, de értem. Mindenki felnőtt, aki felnőtt és egészséges ember.
0: Aki egészséges.
1: Magamra is, sokáig elhittem olyan, nem kellett volna. De hadd mondjak itt valamit. Az első poszt, vagy a második, amit én kitettem a választások társadalmi többség általi megnyerése után, az pontosan az volt, amit te mondtál, hogy ketté kell most választani dolgokat. A bűncselekményeket és azok elkövetőit teljesen transzparensíteni, és szakszerűen, higgadtan, jogszerűen kivizsgálni és meghozni az ítéletet. A társadalomban pedig baráti jobbat kell nyújtani mindenkinek, aki úgymond most nem a győztes oldalon érzi magát. 100%-ban egyetértek. Én magam is kis mini mikroszinten ezt igyekszem, írtam is fideszes ismert embereknek is, meg nem ismert embereknek is, hogy a barátságom továbbra is fennáll.
0: Ezért is hívunk zenészeket, és akik a Fidesz mellett álltak, ide jönnek beszélgetni. Nem akarom,
1: hiszen mi emberek mindig csak töredékes tudással rendelkezünk. Nem tudjuk az igazságot soha, nem szabad elhinni magunkat annyira, hogy tehát én teljes mértékben ebben hiszek, hogy hidat kell építeni, és szeretet alapon kell megközelíteni. Nem szabad, hogy a politika éget verjen, mert akkor már az ördög el is érte a célját. Tulajdonképpen nem mögött tényleg az ördög áll, hogy az embereket gyűlöletre uszítsa egymással szemben. úgyhogy 100%-ban egyetértek, de azt is hozzáteszem, hogy viszont mivel azért nagyon-nagyon látható, hogy az előző hatalom nagyon nagyban felelős az embereknek
2: miatt a lelkeállapotáért.
1: Indoktrinációja miatt és bevadítása miatt, hiszen aki az M1 híradót nézte, aki ez a kisajátított médiumok jutotta csak el, akiket tudatosan sajátítottak ki, hát ez is egy etatni és egy fasiszta módszer, hogy a médiumot ők birtokolták. Azokat ők gyakorlatilag átprogramozták. És már alig maradt itt átprogramozni, mert ez se segített, mert akkora volt a hazugság, hogy már a perifériákon se hitték el. Ennek ellenére ők tolták. Na most ezek ígbe kiáltó bűnök. Hát ha valaki a médiában dolgozik, és arra is ködött fel, hogy ő független tájékoztató.
0: Tomi, halkabban
1: dobolj. Fog képviselni. És azt fogja mondani, hogy a valóság arányait tekintve képezem le a híreket, és rábízom az ítéletalkotást a hallgatókra. Ez lenne az arányszemel. És ehelyett ezt úgy, ahogy van, elfelejti, és körülbelül a Rákosi híradó színvonalát megközelítő hype-olás és propaganda az egyik oldalon, a másik oldalon meg a patás ördög. Hát ez...
0: Na le kell higadnunk.
1: Gonoszság.
0: Itt is le kell. Remélem, hogy pár hét vagy pár hónap az, amire lenyugszunk, és tényleg lesz egy sokkal higgadtabb mentális állapot a magyar társadalomnak.
1: És amiatt hitték el, bocsánat,
0: ezeket
1: a dolgokat, hogy majd most jönnek a gender ideológusokat, és mindenkit átműtenek. Izébe, ez teljesen esélytelen Magyarországon, csak hagyd tegyem
0: így legyen, amen.
1: Magyarország egy őshonost. Azért nem, soha nem tudott egyről kettőre jutni. Se az SZDSZ, se a Momentum, se az LMP, mert Magyarország nem ilyen. Magyarország egy konzervatív ország, és ezért győzött Magyar Péter, mert ő egy ilyen arc.
2: Ilyen alkat.
1: És itt nem lesz gender ideológia. Amennyi meg lesz, az meg legyen egy társadalmi ügy. A társadalomban igenis van helye azoknak is, akiknek mi nem helytelenítjük a szexuális erkölcsét, de egy plurális társadalomban, mivel nem egy tálib rezsimre szavaztunk, abban helyük van, mint állampolgárnak, és a szeretetünkkel.
0: És az egyház helyzetbe tudja hozni magát.
1: Kell meggyőznünk őket arról, hogy lehet, hogy nem jó, amit
2: én
1: csinálnak.
2: Én egyetértek. Szóval Tamás, igazatok neked, hogy ezeket ki kell vizsgálni, és ezeket végig kell vinni azoknak az állami szerveknek, akiknek ez a dolguk. Ugyanakkor mégis, ha visszatérhetünk oda, hogy maga a Biblia
0: igen,
2: mondja,
0: és még van 5 percünk, és mond.
2: Hogy az államhatalomnak ugye mi is a dolga, például a Timóteus levele, hogy most a Róma 13-ot tegyük félre, ugye azt mondja, hogy imádkozunk értük, sok hívő itt megáll, pedig a Biblia azt is mondja, hogy na jó, de miért? Hát azért, hogy úgy vezessenek, hogy nyugodt és békés, normális életet tudjunk élni. Igen. Tehát, hogy ez meg az elvárás. Tehát, hogy igen, ezt éltük át, ezt szeretnénk a hátunk mögött hagyni, azok a dolgok, amik megtörténtek, és esetleg bűncselekmények, azok egy, mivel ez egy jogállam, ki kell vizsgálni. Ugyanakkor mégis én azt várom az országvezetőitől is, hogy ezt a fajta normális életet hozzák vissza, és nekünk meg állampolgároknak meg kell találni az utat újra egymáshoz. Tehát nem tudok mást mondani.
0: Így van, és ennek ebben vastagon szerepe van az egyháznak.
2: Igen, ebben tudnak nagyon sok mindent
1: hát
2: tenni.
1: Hozzáteszem, tudna, hogyha, de reméljük, drukkoljunk, hogy tudjon.
0: Reméljük, hogy a kultuszminiszterünk a helyén lesz ebben a kérdésben.
1: Jó, de ő neki meg most pont nem az lesz a feladat, hogy dirigáljon az egyházaknak, hanem...
0: Nem abban, a kapcsolatépítésre nyitottságban.
1: Persze, lehet, de ő neki azt kell menedzselni, hogy minden egyház találjon vissza az eredeti értékei, az a vallott értékei.
0: Arról beszéljünk még ebben a fennmaradt 3 percben, Tamás, mivel te vezetéselméleti szakértő is vagy. Nagyon röviden foglald már össze, kérlek, hogy milyen a jó szekuláris vezető, nem csak politikai színpadon, hanem úgy általában is milyen mik a jó egyházi vezetőnek az ismérve, és akkor itt le is tudjuk kerekíteni.
2: Ezt így most itt ide tudnám adni recetben, meg milliómos lennék.
0: Blatold le valahogy, és értékesítjük, igen.
2: Igen. Hát szerintem sok dolgom múlik nyilván, és ahány ember annyiféleképpen tudja jól csinálni, mert az ajándék készlete, amit a személyiségével, meg minden másra Istentől kapott, a sok mindenre jó. Én azt gondolom, hogyha most így nagyon így gyorsan kéne összefoglalnom, hogy kell értenie ahhoz, amit csinál, tehát kell tudnia vezetni, de úgy, hogy szereti az embereket, és hogy a közösségnek a javát keresi. Ha ezek az irányelvei megvannak, akkor jól tud alkalmazkodni, igazodni mindenféléhez, mert a szakértelem az könnyen megszerezhető, de az a fajta szemlélet, ami leginkább a jellemből vagy a szívből fakad, hogy a Biblia mondja, a sokkal nehezebben hozzáférhető. Szóval meg kell érteni egy vezetőnek szerintem, hogy a dolga az, hogy szolga legyen, hogyha most Jézust akarnám idézni, ugye, hogy köztetek ne így legyen, hanem aki a legnagyobb, az legyen mindenkinek a szolgája. Én hiszek a szolgáló vezetésben, ugye ezt a maga menedzsment tudomány is felfedezte, és még nem hívő emberek is tanítják, hogy tud így sikeres lenni egy szervezet, hogy a vezető megérti, hogy az a feladata, hogy másokat tegyen sikeressé, és azon keresztül a szervezete is sikeres lesz, és nem az a dolga, hogy leuraljon és kontrolláljon mindent a végtelenség. Szóval valahol ezt kellene a középpontba tenni egy szemlélet szintjén egy vezetőnek, és hát akkor onnan kezdve meg egy csomó minden tanulható, tehát sok minden elmúlik, hogy jó-e vagy nem valaki. Van egy kedvenc szerzőm, a Barbara Kellerman, aki a rossz vezetést kutatja, azt nem tudom, utkor mondtam-e neked.
0: Valamikor említetted, de nem emlékszem a részletre.
2: Egy szenzációs, szóval érdemes olvasni, rákeresni, cikkei is elérhetők a neten, de azt mondja, alapvetően a rossz vezetésnek két oka van, az egyik a jelentelenség, a másik meg az alkalmatlanság, és a harmadik az meg ennek a kettőnek az elegye, az a legrosszabb. Szóval, hogy igazából ez kell, hogy valaki tudja, hogy mit csinál, és az egész emberi, belső emberi minőség, amit mi jellemnek gondolunk, az abban az irányba mutasson, hogy rá merjük bízni a közösségi erőforrásokat, a jelenünket, jövőnket, mert végülis ezt tesszük ezekkel a vezetőkkel.
1: Hát és sajnos van olyan, hogy kezdetben egy vezető úgy már tűnik, hogy mind jellemmel, mind alkalmassággal bír, és közben valamiért deformálódik, de ugyanúgy igényt tart a kezdetben megszerzett hatalomra.
2: Na, ezért kell az egészséges kritikai gondolkodás, hogy az ember le tudjon válni valamiről.
1: Csak ilyen, itt az ilyen típusú vezetőknek egyik ismérve, hogy ezt eleve démonizálják, nem szeretik, nem is engedik, és így alakulnak ki azok az ilyen vízhangkamrák, amik aztán utána, ahogy most láthattuk a választásokkal kapcsán, hogy nem merték már megmondani a nagyfőnöknek, hogy mi a...
2: De mégis az üzenet ezeknek az eseményeknek, hogy a végtelenség, ezt nem lehet csinálni.
1: Végtelenség, hát nem lehet, és aztán jön a pofára esés.
2: Igen.
0: Én úgy hívom, hogy Jézus csavar. Lásd, a Tar Zoltán esetében is ez történt. Nagyon becstelenül bántak vele a kegyelem botrány kirobbanása után, mert hogy ő felemelte a szavát ez ellen, és most tessék, pozícióba emelték, és áldja meg őt az Isten. Hát téged is, Heizer Tamás, nagyon-nagyon köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk. Az volt a vezérfonal, hogy császárnak, ami a császári, Istennek, ami az isteni, adjuk meg. Szerintem megint csak elkezdtünk egy beszélgetést. Én kértem egy igeverset, mert úgy éreztem, hogy ez ide ki kell futni, de te már említetted az elején is. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Hát legyen így, legyünk béketeremtők online meg offline és egyházi közösségeinkben is. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
1: Tényleg köszönjük.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Köszönjük a figyelmedet, a Cross GPS-ben Heizer Tamással beszélgettünk. A premier adásokkal a Cross YouTube csatornáján keddenként este 7-től találkozhatsz velünk, csak úgy, mint a Cross online rádióban, a Manna FM-en pedig szombaton este 6 órától, és ha még a Cross YouTube csatornájára nem iratkoztál fel, akkor tedd meg, kérlek. Én Bali Mónika vagyok, és jövünk még Pajor Tomival. Sziasztok!
1: Szerbusztok!
2: Sziasztok!
3: Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
4: Cross GPS.
3: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci, a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcs hús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaváló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
5: Változékony időre számíthatunk, kinevezték a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárt. Szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a klímaváltozási szempontokat határozottan és azonnal érvényesítsék a vízgazdálkodásban. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbeszt üggyel kapcsolatos intézkedések koordinálására. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagy díjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Afrikai bevándorlók egy csoportját mentették ki a földközi tengeren az olasz hatóságok, miután csónakjuk bajba került Lampedusa közelében. A víziárművön 55-en utaztak, köztük 7 nő és 6 gyerek. Egy csecsemőt és édesanyját kritikus állapotban vitték kórházba, a gyermek életét azonban már nem tudták megmenteni. Az ENSZ szerint az év eleje óta csaknem 1000-en haltak meg, vagy tűntek el az Európába vezető földközi tengeri útvonalakon. Szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban, rendkívüli rendőri készültség mellett. A demonstráció egyik főszervezője Tommy Robinson, a brit szélső jobboldali mozgalmak vezető aktivistája. A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztin párti szervezet hirdette meg Izrael 78 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója alkalmából. A londoni rendőrség külön útvonalakat jelölt ki a több tízezer tüntetőnek, és steril zónát alakított ki a helyszínek között. A Scotland Yard több mint 4000 rendőrt mozgósított. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Manna Hit.
6: Manna

0: Ez a Manna Hit.
1: Egy nap felhívtak a barátaim, és azt mondták, hogy van egy új zenéjük. A címe God is Great, és szeretnék, hogyha én énekelném el. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra a felkérés, de kértem egy kis időt, hogy végig gondoljam, Isten biztos nekem szánta-e ezt a dalt. Aztán néhány nap múlva, amikor a 145-ös Zsoltárt olvastam, szólt hozzám a Szentlélek, és éreztem, hogy igen, ez az én dalom, nekem kell elénekelnem, hiszen Isten nagyszerű és méltó a dicséretre.
2: From the rising of the sun until the going down of the sea.

0: nem Anna Morzsa? Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sose halunk meg. Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. A Presser Gábor hangján megszólaló Dés László dallamok szinte mindenkiben egy édesbús hangulatot hívnak elő, amelyhez egy nagylelkű és életigenlő kisember nagyjávállása és tanulságokkal teli megdicsőülése és vagy bukása társul. Koltai Róbert Sose halunk meg című első filmes rendezése 1993 legemlékezetesebb hazai filmes alkotása. Az idézett sláger kezdősora, mintha a közönségét és közlésvágyát vesztett magyar filmhez is szólna, amely rajongóit ekkor a lelkesedés helyett már inkább a kiábrándultság jellemezte. Ebbe a közegbe érkezett megváltó villámcsapásként Gyuszi Bá, a vidéki házaló válfaárus karaktere, aki őszinte életigenléssel, élni akarással és az ezekhez vagy éppen ezekből fakadó raffinériával állt az élet minden oldalához. Koltai valósággal lubickolt a szerepében, aki mellé Szabados Mihály karaktere remekül szekundált. A történet a k-európai feelinget a legjobb menzeli, a karakterek sokszínűségét a legjobb makkárói eszközökkel vitte vászonra úgy, hogy az ügyeskedő kisember karakterében saját magából a jót és a rosszat is megláthatta a mozi közönsége. A Sose halunk meg egy érzelmekkel teli lehengerlő szenvedéllyel készült alkotás, amit a nézők a primer történeten felül kiéreztek a filmből és hálával adoztak érte. Az idézett díszszerzemény pedig olyan, a napjainkig is elélő sikert ért el, amelyre csak a legnagyobb hollywoodi dallamok képesek.
0: Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel.

0: Rád is úgy hat. Cross GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, what's up, y'all? I'm Tyler from Red Rocks Worship, and this is the story behind the song Now Here. There is only a single space that differentiates the words nowhere and now here.
2: Az én anyanyelvemben, az angolban egyetlen betű különbözteti meg a most és a hol szavakat egymástól, a jelentésük mégis nagyon más. A hol az azt jelenti, hogy valami hiányzik, nincsen meg. A most a jelent jelenti. Amikor azt kiáltott, hol van Jézus? Az a félelem, a kétségbeesés, a betegség és a bánat helye az életedben. De amikor Jézust közelengeded magadhoz, és ő jelen van, megtapasztalod az igazi szabadságot a halál és a félelem felett. Ez a dal arra emlékeztet bennünket, hogy minden aggodalmunk és a világ is elnémul, amikor Jézussal élünk. Ez számunkra egy erős bizonyság arról, akiben és amiben hiszünk. Tudjuk, hogy Isten folyamatosan velünk van az életünk útján, és veretlenül fejezzük majd be ezt a földi harcot.
1: Our Savior is on his way even right now. When we know that Jesus is with us, then we know we can stand undefeated. Now here is where we are fully free.

0: Anna Morzsa.
1: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Hogyan kell elképzelni egy komplex kezelést a nyakon?
2: Hogyha ráncos, akkor ugye lehet a bőrminőséget javítani mindenféle skin boosterekkel, lehet keresztkötött hialuron oda injektálni, de hát mivel annyira vékony a bőr, hogyha nagyon kemény anyagot teszünk be, akkor az esetleg átsejlik, hogyha nagyon vékony anyagot teszünk be, esetleg nem annyira látványos az eredmény, és azt gondolom, hogy ahogy ez a kálciumhidroxi-apatitos kezelés, amit esetleg kombinálunk még egy kis bőrminőségjavító hialuronsavval, egy nagyon látványos szép eredményt tud biztosítani a nyak területére is.
1: Hogyan zajlik a kezelés?
2: Azt tudom mondani, ugye a nyak területén nagyon-nagyon sok az ér, vékony a bőr, nehéz az injektálási technikák, ezért erre a területre általában kanült használunk, amitől egy pillanatra megrémülnek a páciensek, de azt tudom mondani, hogy az egyik legbiztonságosabb kezelési eljárás, hiszen egy-egy pontból nagyobb területen tudjuk a kezelést végrehajtani, az anyagot jobban el tudjuk egyenletesebben teríteni, és ez a kanül, ez egy hosszabb végű tompa tűként funkcionál, tehát eltolja maga előtt a szöveteket, kevesebb lesz a bevérzés, kevesebb fájdalommal jár, úgyhogy ez egy egészen biztonságos kezelési módszer, amit a páciensek jól viselnek.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
3: Változékony időre számíthatunk, megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor. Szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megnyílt a nagy közönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. 19 soproni önkormányzati útnál mutatta ki eltérő mennyiségű aszbeszt tartalmú kőzetet a laborvizsgálatok során, írt a Facebook oldalán a város polgármestere. Tájékoztatása szerint a szakemberek összesen 34 útszakaszt ellenőriztek. Az önkormányzat az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezet be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaz. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák aszbeszt ügyel kapcsolatos intézkedések koordinálására. Afrikai bevándorlók egy csoportját mentették ki a Földközi-tengeren az olasz hatóságok, miután csónakjuk bajba került Lampedusa közelében. A vízijárművön 55-en utaztak, köztük 7 nő és 6 gyerek. Egy csecsemőt és édesanyját kritikus állapotban vitték kórházba, a gyermek életét azonban már nem tudták megmenteni. Az ENSZ szerint az év eleje óta csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el az Európába vezető földközi-tengeri útvonalakon. Szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban, rendkívüli rendőri készültség mellett. A demonstráció egyik főszervezője Tommy Robinson, a brit szélső jobboldali mozgalmak vezető aktivistája. A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztin párti szervezet hirdette meg Izrael 78 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója alkalmából. A londoni rendőrség külön útvonalakat jelölt ki a több tízezer tüntetőnek, és steril zónát alakított ki a helyszínen. Között. A Scotland Yard több mint 4000 rendőrt mozgósított. Elpusztult Timi a bálna, amelyet nemrégiben nagyszabású mentőakcióval juttatták vissza a nyílt tengerre a német partoktól. Tetemét egy dán sziget közelében találták meg, és a rajta lévő nyomkövető alapján azonosították. A hosszú szárnyú bálna még márciusban rekedt a balti tenger sekély vizében, ahonnan többszöri próbálkozás után sikerült kiszabadítani. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Éjszaka 7-13, vasárnap napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: Manna Morzsa.
1: AI a munkavilágában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hi, this is Stefalessi Munya, and you are listening to my new song, Wouldn't Change a Thing.
2: Azért imádkozom, hogy ez a dal valóban áldjon meg téged. Közvetlenül azelőtt, hogy megismerkedtem a férjemmel, Isten nagyon sokat kért tőlem. Megkért, hogy tegyem le az álmaimat, a terveimet, egyszerűen arra kért, hogy tegyek le mindent, ami nekem fontos. Megtettem, bár nagyon-nagyon nehéz volt. De most ennyi idő után, ha visszanézek, őszintén kijelenthetem, hogy mindent ugyanígy csinálnék. Miután Isten kérésére feladtam az egész életemet, teljesen megváltozott minden. Megváltoztatta a szívemet, megváltoztatta az álmaimat, és elhozta a férjemet, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Azért imádkozom, hogy ez a dal áldjon meg, hogy emeljen fel. Azért imádkozom, hogy amikor visszanézel, majd azt mondhasd, hogy semmit sem tennék máshogy.
1: You could be able to say that you wouldn't change a thing.

0: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Minden pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cine Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Változékony időre számíthatunk. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatás fejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött. A Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
1: Időjárás.
2: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
3: Manna Hits.

0: Manna sztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: I'm Eric Nieder. Thanks for listening to my song Faithful. Psalm 139 asks, where can I go from here?
2: 139. Zsoltárban Dávid megkérdezi Istentől, hogy hova futnék lelked elől, hova menekülhetnék színed elől. Az az igazság, hogy sehová nem lehet elrejtőzni a megváltó Isten kegyelme, irgalma és szeretete elől. A 2. Timóteus 13 azt mondja, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja, és nem tagadhatja meg a kereszten végzett és befejezett munkáját sem. És én is, mint a tékozló fiú, aki észhez tér a Lukács 15-ben, bűnbánatot tartok, és Istenhez fordulok. Isten nincsen távol tőlünk, utánunk jön, szinte üldöz, hogy találkozhassunk vele ott, ahol vagyunk. Neki nincsen szüksége arra, hogy tökéletesek legyünk. Ott szeret minket, és úgy szeret minket, ahogyan vagyunk, mert ő hűséges.
1: This is Eric Nieder. Thanks for listening to my song, Faithful.

0: so often try everything else but God to satisfy what our hearts need.
1: Általában mindenfélével próbálkozunk, hogy kielégítsük a vágyainkat, és leginkább a pénzünket arra használjuk, hogy szórakoztassuk magunkat, vagy megajándékozzuk saját magunkat különböző dolgokkal, sőt, a legrosszabb esetben különböző kapcsolatokba is menekülünk, de ezek a felesleges dolgok végül teljesen üresen hagynak bennünket, és csapdába esünk. És mindig egyre és többre vágyunk, és nagyon gyorsan elfelejtjük azt, hogy ki az, aki ezeket a vágyakat képes beteljesíteni. Ez egyedül Jézus. Egyedül ő tudja azt éreztetni velünk, hogy igazán élünk. Ez a dal arra emlékeztet, arra az igazságra, ami a mindennapi élet rohanása közben el fogja nyerni az elméd figyelmét és a szíved odaadását. Ezzel a dallal emlékezhetsz arra, amit Jézus a Lukács 10. fejezetében Máriának mondott. Mária a legjobbat választotta, és ezt már senki nem veszi el tőle.
0: Few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.
2: She thought it'd make me happy. In the end, it gave me nothing. I'm so sick and tired of everything I've tried to fill my heart.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.
1: Comes in like a flood. The spirit.

mai tanításom címe az lesz, hogy a harc az úré, amely a Kettő Krónika 20. fejezetéből származik, szóval lapozzunk oda a Kettő Krónika 20-hoz. Biztos vagyok benne, hogy ma mindannyian azzal a hittel szeretnék hazamenni, hogy hála Istennek többé nem nekem kell harcolnom a csatákat. Isten már elvégezte ezt. Én megpihenhetek és élvezhetem az életemet, miközben ő harcol értem. Tud valaki áment mondani? Amikor legközelebb problémád adódik, az az első dolog, amit tenned kell, ahogy Jósafát is tette, hogy időt töltesz a dicsőítéssel, még mielőtt kérnéd Istent, hogy töltse be a szükségeidet. 5. vers. És felállt Jósafát Júda és Jeruzsálem gyülekezetében az úrházánál, az új udvar előtt, és azt mondta, Uram, őseink Istene, te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán. A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. Látjátok, azt mondja el Istennek, hogy milyen nagy ő. Itt ez a férfi több nemzet is ellene támadt, de még mindig nem beszélt Istennek a problémájáról, bár Isten úgy is ismerte már a problémáját. Érdekes azt látni, hogy azért ment Istenhez, hogy keresse őt, és mielőtt bármit tett volna, elkezdte dicsérni őt. Azt gondolom, hogy a dicséretnek mindig meg kell előznie a kérést. Gyerünk, hányan gondoljátok, hogy a dicséretnek meg kellene előznie a kéréseket? Nem gondolom, hogy valaha is egyszerűen csak Isten elé kéne tárnunk a kéréseinket, anélkül, hogy nem mondanánk el neki, hogy milyen nagyszerű és milyen csodálatos ő, és hogy mennyi mindent tett értünk, és mennyire értékeljük azt, amit értünk tett. Nem akarunk olyanok lenni, mint egy rakás elkényeztetett kölyök, akik követelőznek. Nos, itt egy kis pszichológiai dolgot művel. Hát nem te üzted ki ennek az országnak a lakóit, néped, Izrael elől, és örökre odaadtad azt barátod Ábrahám utódainak, és itt laktak, itt építettek neved tiszteletére szentét, és ezt mondták, ha majd veszedelem, fegyver, ítélet, dögvész vagy éhénység jön ránk, megállunk ezelőtt a templom előtt, és te előtted, mert a te neved és a jelenlétednek jelképe ebben a templomban van, és ha segítségért kiáltunk hozzád nyomorúságunkban, hallgass meg, és szabadíts meg minket. De látod, Uram, miután elmondta az előbbieket, az ammóniak és moábiak, Szér hegyvidékinek a lakói, akik között nem engedted átvonulni az izraelieket, amikor Egyiptomból jöttek, és így kikerülték, és nem pusztították el őket. Ezek most azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk támadnak, és ki akarnak űzni birtokodból, amelyet birtokunkba adtál. Tudjátok, alaposan át kell olvasni ezt, hogy igazán megértsük. Sokszor tanulmányoztam ezt a részt, és számomra úgy tűnik, hogy itt egy pszichológiai dolgot folytat. Valahogy így. Oké, Istenem, korábban lehetőségünk volt elpusztítani őket, de azt mondtad, ne tegyük. Ezért életben hagytuk őket, de most nézd, mit csinálnak velünk. Azzal fizetnek nekünk, hogy ránk támadnak, és Istenem, szeretnénk emlékeztetni téged, hogy ők azt a földet próbálják elvenni, ami a tied, és amit nekünk adtál. Ez a te birtokod, amit nekünk adtál, mert megígérted a te barátodnak, Ábrahámnak. Olyan ez, mintha én azt mondanám Istennek, nos, Uram, ez a te szolgálatod, amit nekem adtál. Te adtad nekem a kegyelmet, hogy elvégezem mindazt a munkát. Most pedig, Istenem, van itt egy kis probléma, és én számítok rá, hogy te gondot viselsz arra, ami a tied. Ezek a te gyerekeid, Istenem, akiket nekem adtál, és megígérted, hogyha visszaadom őket neked, akkor te gondoskodsz majd róluk. És most úgy tűnik, hogy az egyikük tönkre fogja tenni az életét. És ez nem vet majd jó fényt rád, mert én azt híreztelem mindenkinek, hogy te milyen jó vagy. Szóval ezt mondja itt Jósafát. Nézzétek meg ti is, tulajdonképpen azt mondja, szégyent akarsz hozni magadra azzal, hogy nem védsz meg minket? És tudjátok, Mózes ugyanezt tette. Amikor Isten el akarta pusztítani az izraelitákat, azt mondta, tudod, Istenem, mindenkinek azt mondtuk, hogy milyen hatalmas vagy. Ez nem tűnik túl jónak. Figyeljetek rám! Tudjátok, honnan veszi valaki a bátorságot, hogy ilyen közvetlen módon beszéljen Istennel? Abból a közeli és bensőséges kapcsolatból, amiről én beszélek nektek. Ők úgy beszéltek Istennel, ahogyan egy közeli baráttal szoktak. És Isten szeretné, hogy ilyen kapcsolatunk legyen vele. Nem szükséges, hogy az Istennel való kapcsolatunk minden részlete merev és hivatalos legyen. Amen. Egészen izgatottak lesztek, ahogyan végigvesszük ezt. Tizenegyedik vers. Ezek most azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk támadnak, és ki akarnak űzni birtokodból, amelyet birtokunkba adtál. Ó, Istenünk! A 12. vers az egy

0: Egyik legfontosabb itt. Itt fordulnak meg a dolgok. Ó, Istenünk, hát nem ítéled meg őket? Istenem, bánj el az ellenségeiddel. Most figyeljetek, mert három fontos dolgot mond itt. Első, mert nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Második, nem tudjuk, mit tegyünk. És a harmadik, de csak rád tekintünk. El kell jutnunk arra a pontra, hogy ne szégyeljük bevallani, amikor nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Egyszerűen csak mondjuk azt, fogalmam sincs, mit tegyek. Annyira ellepett ez a dolog, nem tudom, hogy másszak ki belőle. De tudod mit? Ismerem Istent, aki ismeri a megoldást. Én nem értem ezt, de ismerem azt, aki érti, és tudom, hogy a megfelelő időben, ami lehet, hogy a legutolsó pillanat lesz, de a megfelelő időben ő szólni fog hozzám, és megszabadít engem. Isten nem fog cserbe hagyni. Amen. Utálom, amikor nem tudom, mit tegyek. És a gonosz egyfolytában piszkál. Mit fogsz tenni? Mit fogsz tenni? Mit fogsz tenni? Mit fogsz tenni? És tudjátok, sok évvel ezelőtt, mikor még nem olyan régóta jártam Istennel, nem akartam azt mondani, nem tudom, mit kéne tennem. Úgy éreztem, hogy az életem minden percére isteni útmutatást kéne kapnom. De most már úgy hiszem, hogy amikor Isten vezet és irányít minket, mi nem mindig értjük igazán, hogy mit csinál. A várakozás része mindennek. És várni nem mindig olyan egyszerű. Nézzük meg ezeket újra, szerintem nagyon fontosak. Ó Istenem, hát nem ítéled meg őket? Mert nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Először is nem tudjuk, mit tegyünk. Hányan vagytok most olyan helyzetben az életetekben, hogy nem tudjátok, mit tegyetek? Nincs ezzel baj, semmi baj. Nem kell, hogy emiatt nyomást érezz. Most elengedhetsz minden nyomást, és azt mondhatod, nem kell szégyelned magadat, amikor a barátaid megkérdezik. Most mit fogsz tenni? Te is utálod, ha ezt kérdezik? Nem tudod, hogy mit tegyél, és bárkivel találkozol, azt kérdezi, mit fogsz most tenni? Mondd azt, nem tudom. Fogalmam sincs, de nem engedem, hogy ez lehúzzon, mert Isten vagy tényleg Isten, vagy nem. Én személy szerint hiszem, hogy ő az, így hát meg fogja mutatni nekem, hogy mit tegyek, és pontosan a megfelelő időben, amikor majd lépnem kell. Isten nélkül nem megyünk semmire. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. Alázd meg magadat az Isten hatalmas keze alatt. Nem hiszem, hogy akár egy nap is elmulasztom, elmondani Istennek, hogy Uram, nélküled semmi vagyok. Mielőtt egyáltalán elmernék jönni egy ilyen alkalomra, elmondom, Istenem, nélküled semmi vagyok. Ha nem segítesz, jó nagy galibát csinálok. És most már ezer és ezer és ezer alkalommal csináltam ezt, de tudom, hogy Isten nélkül nem tudom ezt jól csinálni. Az alázat a leggyönyörűbb erény. Amit kifejezhetünk. Jézus alázatos volt és szelíd. Mindig alárendelte magát az Atya bölcsességének és irányításának. Amikor Jézusnak ki kellett választani 12 tanítványt, és tudta, hogy egy rendkívül fontos lépés lesz, akkor ő egész éjjel Istent kereste. Jézus, aki maga Isten, megalázta magát emberként, és kereste az Atyát, hogy példát mutasson nekünk arra, hogy hogyan kezeljük a dolgokat. Nem tudom, hogy miként mutatta meg neki Isten a 12-t, miután egész éjjel imádkozott, de bátorító volt számomra, hogy Isten céllal tette mindezt, hogy megmutassa. Ő mindennapi embereket használ, akik messze nem tökéletesek, és hogy megmutassa az ő dicsőségét rajtuk keresztül. Amen. Amikor Jézus a Getsemáné kertben gyötrődött, a Biblia azt írja, hogy vércsepeket izzadt, annyira nagy nyomás alatt volt, akkor ő ott elhatározta abban a kertben, hogy addig keresi Istent, amíg meg nem történik az áttörés. Azt mondta a tanítványainak, nem tudtatok velem imádkozni egy órát, mindenki cserben hagyta, de Isten mellette állt. Isten elküldte az angyalait, hogy őt erősítsék, és Isten megadta neki a hit ajándékát, hogy meg tudja tenni, amit kellett, még akkor is, ha az volt az egyik legnehezebb dolog az emberiség történelmében. Még a mi úrunk is az Atyát kereste, amikor bajban volt. Nem emberekhez ment, nem emberekhez fordult tanácsért. Először és mindennek felett Isten kereste. Döntsd el azt, hogy ez egy nagy dolog lesz számodra. Döntsd el, és ez egy nagy dolog lesz számodra, ha megteszed. Te döntsd el, hogy amikor bajban vagy, az első dolgod az lesz, hogy Istent keresed. Amikor félelem támad rád, Istent fogod keresni, és mielőtt még elmondanád Istennek a problémáidat, előtte dicsérni fogod őt. Azzal, hogy elmondod neki, milyen csodálatos. Megköszönöd neki azt, amit a múltban tett, és aztán úgy mellékesen megemlíted neki a szükségedet. Mert ha figyelmesen megnézzük, Jósafát is ezt tette itt. 13. vers. Eközben a júdeaiak valamennyien ott álltak az Úr színe előtt gyerekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt. Várakozás. Nincs még egy, ami úgy kihozza belőlünk a legrosszabbat, mint egy kis jó várakozás. Bárcsak azt mondhatnám, nincs még egy, ami úgy kihozza belőlünk a legjobbat, mint egy jó várakozás, de sajnos a legrosszabbat hozza ki belőlünk. Azt kell mondjam, hogy ha nem tudunk jól várakozni, akkor szerencsétlenek leszünk az életben, mert valószínűleg várakozással töltjük majd a legtöbb időt. Van egy álmod, egy célod, egy látásod. Csak várakozol és kitartasz. Aztán áttörés történik majd, aminek nagyon fogsz örülni néhány napig. Aztán megint valami mást akarsz majd, és elkezdhetsz arra várni. Mindannyian több időt töltünk várakozással, mint a beteljesülés örömteli perceivel. Tanulj meg jól várni. Tanulj meg várni Istenre. Lehet, hogy várnod kell a szükséges válaszra, és amíg várakozol, mi fog történni? Értitek ezt? Mit fogsz tenni? Mit fogsz tenni? Mit fogsz tenni? Mit fogsz tenni? És Isten nem mond semmit. Már eltelt 3 nap, eltelt 2 hét, eltelt 3 hónap, és Isten egy szót sem szól. Ekkor kell azt mondanod. A megfelelő időben Isten szólni fog. Ha ma lenne szükségem a válaszra, akkor ma kapnám meg. De akik az Úrra várnak, azoknak ereje megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Nagyon szeretem ezt az igét. Akik az Úrra várnak, azoknak ereje megújul. És még egy dolog, amit nagyon fontos, hogy megérts. Miközben az áttörésedre vársz, szabad vagy arra, hogy élvezd az életedet. Hát nem jó hír ez? Ha problémát támadt is, mégsem kell nyomorultnak lenned. Szabad vagy arra, hogy élvezd az életedet, miközben Isten megváltoztatja a gyerekedet, aki majd az őrületbe kerget. Szabad vagy arra, hogy élvezd az életedet, miközben Isten a házasságodon dolgozik. Szabad vagy élvezni az életedet, miközben a körülményeid nem tökéletesek. Akár mehetsz, és élvezheted is az életedet. Az semmi nem segít, ha nyomorultól érzed magad. Nem fogja megoldani a problémádat, és az Isten iránti bizalmadat sem mutatja meg. Amikor bízunk az Úrban, akkor örömünk lesz. Leírtam ezt, és egy nagy lila kört rajzoltam köré. Pontosan ide. Egy problémával rendelkező, de örömteli ember az egy erővel teli személy. Az az ember, akinek problémája van, de mégis örömteli, az egy erővel teli ember, mert az Úr öröme a mi erőnk. Szinte biztos, hogy idegösszeomlást okoz a gonosznak, amikor már minden tőle telhetőt megtett, hogy szerencsétlenné tegyen minket, de mi még mindig boldog és szeretetteljes emberek vagyunk, élvezzük az életet és bízunk Istenben. Ez így van. Ez a mi kiváltságunk, akik Krisztus Jézusban vagyunk. De mondok én valamit, szerintem egyikünk sem képes erre, ha nem tölt igazi, minőségi időt Istennel. Tudjátok, jó néhány évvel ezelőtt történt ez, hogy akkor már régóta jól mentek a dolgok, de aztán keresztül mentem egy olyan időszakon, amikor nem voltam boldog. Úgy értem, ha reggel felkeltem, arra gondoltam, nem vagyok boldog. Ha lefeküdtem aludni, nem vagyok boldog. Elégedetlen voltam, és zsémbes, és ez hónapokon át így ment. Nem tudtam, hogy mi volt a gond. Elég szép életem volt, házasság, gyerekek, láttam a feljegyzéseimben, hogy akkoriban 6 unokám volt, szóval ez már jó néhány éve volt, mert most 10 van. A szolgálat növekedett és jól ment, de nem voltam boldog. És tudjátok mit? Elkezdtem keresni Istent. És ha keresed Istent, ő megmutatja, hogy mi a gond. Ha boldogtalan vagy, akkor ne vádolj másokat. Nos, boldog lennék, ha jobban odafigyelnél rám. Boldog lennék, ha nagyobb házam lenne. Boldog lennék, ha. Boldog lennék akkor. Boldog lennék, ha. Miért nem kérdezed meg Istent, hogy mi a boldogtalanságod oka? Fogadjunk, hogy nem mered. Ülj le Istennel és mondd azt. Istenem, keresni foglak. Tudni akarom, hogy mi a boldogtalanságom gyökere. Tudni akarom, mi az igazi probléma. Nem egy felszínes okot akarok, és nem akarok ezért másokat vádolni, akik nem tehetnek erről. Tudni akarom, mi a problémám gyökere, és ha megteszed ezt, Isten megmutatja. Nem tűntök túl boldognak ettől. Egy kicsit féltek ettől, igaz? Nos, én elég rossz választ kaptam erre a kérdésemre. Egyszer, amikor megkérdeztem Istent, hogy Istenem, mi a baj az életemmel? Mindent megtettem, amit a tanfolyamokon tanultam. Mi a gond az életemmel? És tudjátok, egészen világosan azt hallottam a szellememben, önző vagy. Nem lehetsz boldog és önző egyszerre. És ekkor kezdtem igazán megtanulni, hogy mi is a szeretet. Ezért igazán jól tudom, hogy bár nem állítom, hogy mindenki, de nagyon sok ember azt hiszi, hogy tudja, hogy mi a szeretet, mert sokat dobálózunk ezzel a szóval, de valójában egyáltalán nem tudják, hogy mi a szeretet. Az első, a szeretet első jellemvonása, az a türelem. A szeretet türelmes. A szeretet kedves. A szeretet alázatos. A szeretet mindig a legjobbat feltételezi mindenkiről. A szeretet nem követeli ki a saját jogait. A szeretet több egy szónál. A szeretet ad. A szeretet drága. A szeretnek ára lesz számodra. Az idődbe fog kerülni, a pénzedbe. Áldozatot kell majd hoznod. A szeretet nagyszerű. És Isten azt mondta, az a problémád, hogy önző vagy. Wow. Felhívjam Barnett pásztort, hogy ő fejezze be, vagy rendesen fogtok viselkedni. Van itt valaki, aki úgy gondolja, hogy talán ez lehet az ő problémája is? Nos, ez alkalommal, amiről most meséltem, hogy egyszerűen nem tudom, hogy miért nem vagyok boldog. Az Úr azt felelte, rágcsálnivalókon élsz, pedig főétkezésre van szükséged. És ezt szellemi értelemben mondta. Mert csak kevés időt töltöttem vele, néhány percet itt, néhányat ott, és tudjátok miért? A következő miatt. Nagyon sokat kerestem Istent a szolgálat miatt, hogy az növekedjen, hogy minél több embernek segíthessünk, hogy benne lehessünk a tévében, hogy könyveket írhassak. Kértem mindazt, amiket most csinálok, és Isten megadta nekem ezeket, ahogy kerestem őt, és most pont azok a dolgok vontak el őtőle, amiket ő adott nekem, és ez bántó volt számára. Miért akarná egy férfi újabb gyermekkel megajándékozni a feleségét, ha az első is elvonta őt tőle, és a nő már csak a gyermekére koncentrál? Isten is létrehoz dolgokat az életedben. Ezek szellemi természetű gyerekek, és te most megengedted, hogy ezek elvonjanak téged az atyától, aki neked adta őket. Amen. Ezért mondtam korábban, hogy mindig újra fel kell állítanunk a fontossági sorrendet. És Istent kell első helyre tennünk. Az örömteli ember erővel teli ember. Vállalj felelősséget a saját örömödért, és ha nem vagy boldog, akkor azt mondom neked. Kérdezd meg Istent, hogy miért. Látjátok, még mindig nem lelkesedtek ezért. Ha rossz napod van, és úgy vagy vele, hogy nem tudom, mi a baj, egyszerűen rossz kedvem van, elnehezedett a szívem, nem tudom, mi ez, Ilyenkor, ha végig gondolod az előző napodat, lehet, hogy rájössz, hogy nem rendeztél le valamit. Valakit megbántottál, és nem kértél bocsánatot. Valami rosszat tettél, és nem kérted Istent, hogy bocsásson meg. Nehéz szívvel feküdtél lealudni. Aztán felkeltél reggel. Megfeledkeztél mindezekről, de tudat alatt még mindig zavar téged. Na gyerünk! Kérdezd meg Istent, hogy mi a gond. Miért érzek így? Mi a bajom? Miért vagyok boldogtalan? Istenem, miért olyan nehéz kijönni velem? Miért gurulok dűbe ilyen gyorsan? Meglepődsz majd, hogy milyen választ fogsz kapni. Arra vagyok kíváncsi, hogy vajon tényleg akarjátok-e tudni az igazat, vagy sem? Látnod kéne ezt, pásztor, csak ülnek itt. Nem, mi inkább oda megyünk a pásztorhoz, és azt mondjuk, imádkoznál értem, annyi bajom van a gonosszal. Oké, menjünk tovább. Tehát ők várnak. Isten pedig szól. Halleluja. Akkor rászállt az Úr lelke, 14. vers, a gyülekezet jelenlétében Jahaziélre, aki Zekariahu fia, az Benaja fia, az Jaiel fia, az Mattania fia, Asszáv fiai közül való lévita volt, és megszólalt. Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te Jósafát király, ezt mondja az Úr nektek. Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Holnap most utasításokat ad. Holnap induljatok ellenük. Ők a Cichágon vonulnak majd föl, és a völgy végénél a Jeruel puszta előtt találkoztok velük. Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak elfoglalni a pozíciótokat. Vesztegálnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr, aki veletek van, ó Júda és Jeruzsálem. Foglaljátok el a pozíciótokat, és álljatok veszteg. Nos, mi volt Jósafát pozíciója? Ha tovább olvassátok, látni fogjátok, hogy ez a dicséret pozíciója volt. Szóval Mike lesz Jósafát, és dicsőíteni fog itt, amíg meg nem történik az áttörés. Most figyeljetek! Tessék! Ne félj, és ne retteg, Júda és Jeruzsálem, holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Ekkor Jósafát arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan leborultak az Úr színe előtt, és imádták az Urat. A keháti és a kórahi léviták pedig fölálltak, és egyre hangosabban dicsérték az Urat, Izrael Istenét, hangos szóval. Kora reggel fölkeltek, és kivonultak Tekoa pusztájába. Amikor kivonultak, előállt Jósafát, és ezt mondta, hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói, higgyetek istenetekben az Úrban, és megmaradtok. Higgyetek prófétáinak, és boldogultok. Most figyeljetek, miután tanácsot tartott a néppel, Jósafát felkelnél, kérlek, beszélnünk kell. Most tanácskozni fogunk. Miután tanácsot tartott a néppel, fölállította az Úr énekeseit, akik szent papi öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete. Szóval te csináld a te részed, én meg az enyémet. Te dicsőítesz. Adjatok hálát az Úrnak, mert ő jó és örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Úrnak, mert ő jó és örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Úrnak, mert ő jó és örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Úrnak, mert ő jó és örökké tart szeretete. Most figyeljetek, mi történt. Amikor elkezdték az újongást és a dicséretet, az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó ammóniak és a moábiak és a Széir hegyvidék lakói között, és ezért lemészárolták egymást. Egymást ölték meg. Az ellenségeik ennyire összezavarodtak a dicsőítésről és az imádattól. A gonosz annyira kikészült, amiért nem tudta felidegesíteni az izraelitákat, hogy odament a táborba, és az ellenséges csapatok saját magukat ölték le. Elkezdték egymást ölni. Gyerünk, tapsoljuk meg Istent!
1: Az elhangzott elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Ez a Manna Hits.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók. Előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
0: Időjárás.
1: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, mi mindent írtak a lapok a mai reggelen a főváros kapcsán. Arról olvastam, hogy áprilisban megtorpant a lakbérek emelkedése. Országosan mindössze 2,1%-os drágulást mértek, Budapesten pedig enyhe csökkenés történt a KSH.ingatlan.com friss lakbérindexe szerint. A márciusi élénkülés után áprilisban a bérleti díjak országosan 2,1%-kal, a fővárosban pedig 1,1%-kal csökkentek előző hónaphoz képest, a márciusi 1,6%-os emelkedés után. Éves összevetésben országosan 6,5, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások, közölte az elemzésében az ingatlan.com ingatlan hirdetési portál. Balogh László, az oldal vezető gazdasági szakértője kiemelte, a lakbérek havi és az éves emelkedésének fékeződése új helyzetet teremtett az albérletpiacon. A kiadó lakások bérleti díjai kisebb mértékben emelkedtek, mint ahogy a nettó keresetek nőttek egy év alatt. Különösen Budapesten figyelemre méltó, hogy 5% alá csökkent az éves drágulás üteme. Erre legutóbb 5 éve a Covid idejében volt példa. A mérsékeltebb drágulási ütem azért is tűnik fenntarthatónak, mert a lakbérek a legtöbb nagyvárosban magasnak tűnnek, mondta. Nem mindennapi rekordkísérletre hívja közben a foci és a csocsó szerelmeseit a Heineken május 16-án, két héttel az UEFA bajnokok ligája budapesti döntője előtt. Az igazi élmény nem csupán maga a játék, hanem hogy olyanok találják magukat egy csapatban, akik pár perccel korábban még nem is ismerték egymást. Néhány passz és egy közös gól után azonban minden megváltozik. Idegenekből csapattársak, majd könnyen barátok lesznek. A cél, hogy az ország legnagyobb 7,2 méteres csocsóasztalánál a lehető legtöbben játszanak együtt, és váljanak ezzel a csocsó bajnokaivá. A Budapest belvárosában az Erzsébet téri óriáskerék előtt zajló egésznapos program részeként a Heineken a bajnokok ligája trófeát is elhozza, így a csocsó rekordban résztvevők és szurkolóik akár fotózkodhatnak is a legendás serveggel, sőt a legszerencsésebbek jegyet is nyerhetnek a BL döntőre a Puskás Arénába. A játék nem csak azért olyan közkedvelt, mert a világ legnépszerűbb sportját imitálja kicsiben, hanem azért is, mert legalább olyan közösségteremtő ereje és intenzitása van, mint a nagypályás focinak. A márka ezt az élményt Budapest szívébe hozza május 16-án. Egyébként 10 óra 30-kor kezdődik a csocsó maraton a 7,2 méter hosszú asztalnál, egyidejűleg két csapatban 11-11 vállalkozó kedvű játékos mérheti össze a tudását 5 perces váltásokban. Az esemény este 19 óráig tart az Erzsébet téren, a regisztráció után pedig minden felnőtt a rudak mögé állhat. A résztvevőknek még ismerniük sem kell egymást, a helyszínen spontán összeállított csapatok is játszhatnak egymással. A lényeg pedig nem az eredmény, hanem hogy az emberek a valós életben szerezzenek közös élményt, és közben akár új ismertségeket is kössenek. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a BME kutatói áttörést értek el a biológiailag lebontható elektronika területén, amivel jelentős lépést tettek a fenntartható áramköri termékek gyártása felé. Az új technológia lehetővé teszi, hogy az elektronikai eszközök hordozói komposztálhatóak legyenek, ez pedig csökkenti az elektronikai hulladék mennyiségét és környezeti terhelését. A BME kutatói tehát biológiailag lebontható komposztálható áramköri hordozókat fejlesztettek ki. Az új technológia akár 90%-ban újrahasználható vagy komposztálható anyagokat használ. A fejlesztést elismerte az Európai Unió is, méghozzá több innovációs díjjal. A megoldás főként rövid élettartamú, gyorsan elavuló elektronikai eszközökre fókuszál, a gyártási költségek pedig versenyképesek, a piaci bevezetés és szabadalmaztatás folyamatban van. Budapestre érkezik a nemzetközi és hazai művészet legkiemelkedőbb válogatása. A közel 600 tételből álló kollekció bizonyítja, ma már nem szükséges a nagy külföldi aukciós házakig utazni azért, hogy nemzetközi kvalitású műtárgyak és festmények kerülhessenek egy gyűjteménybe, ráadásul vonzóbb áron. Tavasszal ismét felpesdül a hazai aukciós piac, tehát, amelynek meghatározó szereplője a BÁV Art aukciós ház és galéria. Az intézmény egyedülálló módon a teljes műkereskedelmi palettát lefedi. Az ékszerektől a festményeken át a bútorokig és műtárgyakig kínál ritkaságokat. A gyűjtők méltó környezetben licitálatnak ikonikus órákra, hollywoodi csillogást idéző ékszerekre és különleges festményekre, ami egyúttal a magyar piac erősödő nemzetközi szerepét is igazolja. Az aukció egyik legszemélyesebb darabja Füst Milán aranyzseb órája. A svájci gyártó modellje tökéletes párhuzamot von az irodalomtörténet és a tengeri hajózás között, hiszen az író főműve, a feleségem története is egy hajós kapitány világában játszódik. kezdődik. Közben különleges darabbal bővül az egyik budapesti múzeum gyűjteménye. Most bárki megtekinteti a repülés történeti csodát. Az Aeroplex egy Rolls-Royce hajtóművet adományozott az intézménynek. A közlekedési múzeum kőbányán nyit időszaki kiállítást. 4 évtized szolgálat után kiállítási látványosságként folytatja pályafutását a Rolls-Royce RB211 hajtómű. A vállalat hangárjából egyenesen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új kiállítására került. A múzeum kőbányán nyit időszaki kiállítást az északi járműjavító területén a biztonságos és kooperatív közlekedés témáját körbejárva. A tárlat egyik kiemelt látványossága egy nagyméretű modern gázturbinás hajtómű, amely még egy évvel ezelőtt is aktív szolgálatban volt a DHL egyik Boeing 757-esén. A hajtóművet azóta kivonták a forgalomból, a légitársaság hozzájárulásával pedig az Aeroplex a múzeum részére adományozta. A Rolls-Royce RB211 típusú hajtómű a sugárhajtású repülés egyik mérföldköve, amelyet a brit mérnöki innováció és megbízhatóság jelképének tartanak. A motort több ikonikus, főként hosszú távú utasszállító repülőgépen alkalmazták. Az első és legismertebb típus a Lockheed L-1011 Tristar volt, amelyhez az eredetileg kifejlesztették. Később az RB211 különböző változatai megjelentek a Boeing 747-es verzióin, valamint a Boeing 757 és 767 típusokon is. Mobilja riasztotta közben azt a gimnazistát, aki kirohant az angol óráról, hogy életet mentsen. A gimnazista egy telefonos riasztás után rohant ki, majd újraélesztett egy életfunkciók nélküli férfit egy budapesti parkban. A gimnazista Bognár Béres Gyula április 13-án délelőtt kapott riasztást a telefonjára telepített Safe City alkalmazáson keresztül, miközben angol órán ült a közgazdasági politechnikumban. A 15 éves diák azonnal a közeli parkba sietett, ahol egy eszméletlen életjeleket nem mutató középkorú férfi talált. Az iskola később saját Facebook oldalán is beszámolt a történetről, és kiemelte, rendkívül büszkék a tanulóra, amiért segített megmenteni egy ember életét. A fiatal a riasztást követve érkezett a parkba, ahol már kisebb csoport állta körül a földön fekvő férfit. Mivel Gyula képzett elsősegélynyújtó, azonnal felismerte, hogy sürgős beavatkozásra van szükség, ezért késlekedés nélkül megkezdte az újraélesztést. A beszámoló alapján az első percek kulcsfontosságúak voltak. Körülbelül 3 percnyi újraélesztés után a férfi ismét lélegezni kezdett, röviddel később azonban újra leállt a keringése. A gimnazista ekkor sem hagyta abba az életmentést, hanem tovább folytatta az újraélesztést, amíg a beteg ismét levegőt nem vett. A mentők nagyjából ekkor érkeztek a helyszínre. Gyula a mentők kiérkezése után is a helyszínen maradt és segített az egészségügyi dolgozóknak az ellátásban. Az iskola úgy fogalmazott, hogy a diák gyors reakciója és lélek jelenléte nélkül tragédia is történhetett volna. Nem sokára programajánlatok érkeznek.

0: Budapest Update.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A budakeszi vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigát az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. május 16-a van, szombat, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Megnyitották a látogatók előtt a Karmelita palotát. Kamerás rollerekkel vadásznak a hazai autósokra. Fontos hírt közöltek a Petőfi hídról. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, hogy milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő a Budai Várban. Ezen a hétvégén előzetes regisztrációval már meg is tekinthették az érdeklődők a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani a Karmelita körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. Az eseményen Vitézi Dávid beruházás és közlekedési miniszter felidézte, hogy az előző kormány egy sor fontos beruházást leállított, miközben arra mindig volt több száz milliárd forint, hogy kormányzati épületeket újítsanak fel. Utóbbiak sorsáról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület pedig nem marad a várban, közölte Magyar Péter. Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kameramodul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós idő felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítést küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkolóőr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebb

8. kerületi Bezerédi utca 13-as szám előtt Budapesten, közölte a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZRT. Mint írják, az úttest egy 2x2 méteres területen szakadt be a ház vízbekötésének nyomvonalában. A biztonság érdekében az érintett útszakaszt lezárták, így az arra közlekedők számára ideiglenes forgalomkorlátozás lépett életbe. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az utcába be se lehet hajtani, de a lezárásnál zsákutca lesz belőle, és nem lehet kikanyarodni a Kis József utcára. Emellett a lezárt területen tilos a parkolás is. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZRT felvette a kapcsolatot a fővárosi vízművekkel, a vállalat szakemberei pedig megkezdték a hiba feltárását és előkészítik a szükséges intézkedéseket. Az utóbbi hetekben nem ez volt az egyetlen útbeszakadás Budapesten. Márciusban csőtörés miatt óriási kráter keletkezett a 16. kerületben, ahol a víz egy autót is elnyelt. Bangkokban még ennél is sokkolóbb esemény történt korábban, ott egy metróállomás építésén dolgoztak, amikor egyszer csak egy több mint 50 méteres víznyelő nyílt meg a földben. A budapesti közművek fontos dolgot közölt a Petőfi híddal kapcsolatban. A Petőfi híd megtisztítása folytatódik vasárnap a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja keretében, közölte a cég a távirati irodával. A közlemény szerint vasárnap 6 óra 30 perc és 15 óra 30 perc között a budapesti átkelő melegvizes kézi és gépi erővel történő mosását végzik, környezetkímélő tisztítószerrel, magas nyomású vizes technológiával. A hídmosást az északi, tehát a Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli Budáról Pestre vezető oldalon fejezik be. A cég azt kérte, hogy az autósok figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó, közfeladatot ellátó munkatársakra. Kiégett egy általános iskolásokat szállító busz az M0-áson. A gödöllői Erkel Ferenc iskola diákjai utaztak a járműön, amikor az kigyulladt az M0-ás autóúton. A busz teljesen kiégett, de a gyors kiürítésnek köszönhetően a 47 utas közül senki sem sérült meg. Péntek délelőtt történt az eset, az autóút, az M0-as autót 8-as kilométerénél az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A járművön a gödöllői Erkel Ferenc általános iskola 44 gyereke és 3 felnőtt kísérőjük utazott egy kaposvári hangversenyre. A buszsofőr füstszagot érzett, ezért leterelt mindenkit a buszról, ezután a motortérből hirtelen méteres lángok és sűrű füst csapott fel. A tűz észlelése után a felnőtt kísérők riasztották a tűzoltókat. Mire a fővárosi hivatásos egységek a helyszínre értek, a buszon már senki sem volt. A lángokat két vízsugárral folytották el, de a járműből gyakorlatilag csak a fémváz maradt. A beavatkozás és a műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A hatalmas lángok és a több méter magas sűrű fekete füst messziről látszottak. A busz szinte teljesen kiégett, és a gyerekek holmiai is megsemmisültek. A gödöllői iskola diákjai és a felnőtt kísérők a történtek ellenére jól vannak. A katasztrófavédelem jelentése szerint a tűz eddig ismeretlen okból keletkezett, és a lángok a jármű melletti területre is átterjedtek. Az ügyben vizsgálatot indítottak a pontos okok feltárására. A rendelkezésre álló információk szerint senki sem sérült meg. Valóságos filmes forgatókönyvbe illő nyomozás vezetett egy 27 éves jordániai férfi elfogásához Budapesten. A történet akkor kezdődött, amikor egy amerikai pénzintézet jelezte az FBI magyarországi kirendeltségén keresztül, hogy egyik kiemelt ügyfelük, aki nem más, mint a világhírű Johnny Depp, számlájáról gyanús összegek tűnnek el. A Nemzeti Nyomozóiroda és a Készenléti Rendőrség végül május 6-án a 13. kerületi Gömb utcában csapott le a gyanúsítottra. A nyomozók egy bérelt lakásban fogták el a férfit, aki a bíróság döntése alapján már rács mögött várja a folytatást. A vizsgálat adatai szerint a csalás sorozat 2024. januárja és 2025. decembere között zajlott. A csaló összesen 308 alkalommal próbált meg visszaélni a színész American Express kártyájának adataival, és végül mintegy 721 000 dollárt, azaz nagyjából 220 millió forintot sikerült elköltenie. A digitális nyomok IP címek és e-mail címek egyértelműen magyarországi internetszolgáltatókhoz vezettek. A tettes főként egy nemzetközi szállás közvetítő oldalon keresztül foglalt luxus apartmanokat és vett igénybe különböző szolgáltatásokat, miközben a fedezetet a világsztár tudta nélkül biztosította. A rendőrségi kutatás során nem csak a bűncselekményhez használt elektronikai eszközöket foglalták le, hanem kábítószergyanús anyagokat is találtak a lakásában, így a férfi ellen információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás mellett kábítószer birtoklás miatt is eljárás indult. Johnny Deppnek egyébként nincs szerencséje Budapesttel, miközben itt forgatta Modi című filmjét, egy stábtagjától is loptak el milliókat érő értékeket. Bár a most elfogott gyanús

0: tudósított, tagadja a bűnösségét a lefoglalt adatok és a banki bizonylatok súlyos bizonyítékok ellene. A nyomozás jelenleg is tart, hogy kiderítsék, miként juthatott hozzá a budapesti bérleményben élő férfi egy hollywoodi ikon bizalmas banki adataihoz. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Abban talán nincs semmi furcsa, hogy ilyen-olyanokból Budapest bizonyos utcáit, tereit, épületeit a hivatalostól eltérő névvel említik a városlakók, ám olyan is akad köztük, amiről az emberek nagy többsége meg van győződve, hogy az a formális elnevezés, miközben ez nem igaz. A Villáv Budapest összeszedett jó párat a még élő és használatban lévő nem hivatalos elnevezések közül. Azzal mindenki tisztában van, hogy a főváros hivatalos neve Budapest, de a vidékről érkezik az ember, és teljesen mindegy, hogy keleti, nyugati, déli vagy északi irányból jön, mindig azt mondja, megyek Pestre, ami végül is csak a város egyik fele. A vidéki ember számára Budapest egyszerűen csak Pest, és mindezt nem lehet arra fogni, hogy azért, mert az úgy rövidebb. Ennek oka valószínűleg az, hogy mindig is Pest volt a fejlettebb és a hangosabb része a fővárosnak. Hivatalos ügyben vagy szórakozás céljából is elsősorban a pesti oldalra jött és jön a vidéki ember. Amikor egyesült Pest, Buda és Óbuda, hogy Budapest legyen belőle, akkor is leginkább úgy állt a helyzet, hogy az utóbbi kettőt csatolták az előbbihez, ami jelezte a sorrendet a három település között. Ma már persze nincs így, maximum a megnevezés szintjén. A fővároson belül azonban számos hasonló eset figyelhető meg, amikor a hivatalos és a használatban lévő elnevezés eltér egymástól. A használatban lévő, de nem hivatalos elnevezések egy része azért speciális, mert egykor hivatalos nevek voltak ezek is, csak valamilyen okból eltörölték őket, de a budapestiek és azon belül azok, akik még használták a régi elnevezést, inkább ahhoz ragaszkodtak az újabb helyet. Egyszerűen azért, mert ezt szokták meg. Az idősebb korosztályok számára az Erzsébet tér még mindig Engels tér, a Teréz és az Erzsébet körút Lenin körút, az Oktogon november 7-e tér, a Nyugati tér Max tér, a Ferenciek tere pedig a Felszab. Ebből is látszik, hogy az egyszeri városlakót kevésbé érdekli és befolyásolja a politika. Ebbe a sorba illesztető pár még speciálisabb eset. Az M7-es autópálya bevezető szakaszánál állt a zászlóval integető katona Ilja Afanaszjevics Osztapenko szobra. Ez a terület, ami nem egy konkrét út, utca vagy tér, hanem egy önkényesen kijelölt része a környéknek, nevezték a szobor után Osztyapenkónak. Találkozunk az Osztyapenkónál, beszélték még a 70-es és a 80-as években a Balaton felé stoppolók, akik nem is a szobornál, hanem valahogy a közelében találkoztak egymással. Az elnevezés pedig annak ellenére, hogy az orosz katona már rég a Mementó parkban integet, megmaradt. Hasonlóan különleges a Szél Kálmán tér esete, amit bár eredetileg is így hívtak, 1951 és 2011 között azonban Moszkva tér néven futott, és a mai nap sokan még mindig így hivatkoznak rá, a Moszkva. A megszokás tartja életben azt a fura helyzetet is, hogy az Erzsébet téli koncerthelyszínt, az Akvárium klubot sokan még mindig Gödörnek nevezik, méghozzá két okból is. Egyfelől eredetileg ide épült volna az új Nemzeti Színház, ám a terv meghiúsult, és egy darabig szégyen szemre egy még gödör árválkodott a tér közepén, amit az alapszámára ástak ki. Ez volt a Nemzeti Gödör, amit azonban később betemettek, vagyis a helyén megnyitotta a Gödör klub, ahol aztán az Akvárium is. A Gödör 2002 és 12 között működött az Erzsébet téren, majd 2012 tavaszától átvette a helyét az Akvárium, amit annak ellenére neveznek sokan még mindig Gödörnek, hogy a hely arculata teljesen megváltozott. A régi Gödör pedig azóta is létezik, csak a Király utcában találjuk. Különösen felvillányozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy-egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a Szopláki Ördöglyuk. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be, igazoltan más földi halandó nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen és mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piliszentkeresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A Szopláki Ördöglyukba azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amibe egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységben pedig 111 méter. A Budai hegységben és a Pilisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhelye a denevéreknek. A következő a Szellin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neandervölgyi ember élt benne, de találtak itt állati régi eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bántori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti, a kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütötte el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a Remete Szurdok barlang, simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi Remete Szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A Remete Szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdokoltak, és így remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk Remete szőlősre is. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik, ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a Rikkancs találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A Rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt, mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzáfordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők Rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyattá vált szerepük, a Rikkancsok alkalmazása luxus lett, felesleges kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás-futással telt, időnként nem ártott javít az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súbiszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovaskocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér, és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, úgy a szenet is lovaskocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsorban nyelvtanulásról és a nyelvtudás használatának a hibáiról, illetve arról beszélgetünk majd vendégemmel, Farkas Andrea üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kóccsal, hogy miért nem merünk beszélni. Hol van ez a botlás, ami megakadályozza azt, hogy mi jól tudjunk működni az angol nyelven, ami ugye most már mondhatjuk, hogy alapvetés a világban. Szia Andrea, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Na induljunk a kályhától, legeleje. Mi az, hogy nyelvi kócs? Miben más egy olyan nyelvtanár, egy olyan angol nyelvtanár, mert most azért beszéljünk az alapnyelvről, ami gyakorlatilag mondhatni, hogy világszinten alapnyelv az angol, aki nyelvi kócs is egyben?
2: Igen, nagyon jó kérdés, köszönöm. Hát a nyelvtanár és a nyelvi kócs között talán annyi a különbség, hogy a nyelvtanár az önmagában csak magával a nyelvtanítással, oktatással foglalkozik, és a nyelvi kócsnak pedig az a szerepe, hogy tudja oldani még azokat a gátlásokat, rossz beidegződéseket, amelyek hátráltatni tudják a tanulók nyelvi fejlődését. És sajnos a magyarok elég sokan küzdenek olyan rossz beidegződésekkel, amelyek tényleg vissza tudják tartani a fejlődésüket. Mit értek ez alatt? Tehát például nagyon sokan azért nem mernek megszólalni angolul, vagy akármilyen más nyelven, mert félnek a hibázástól. És ugye ez sajnos a rossz oktatási rendszerünknek a hibája is, hogy egészen gyerekkortól kezdve azt nevelik belénk, hogy a hibázás az egy bűn. És ugye ha hibázol, akkor téged azért akár meg is szégyeníthetnek. És ugye így növünk fel, ezt visszük tovább, és ugye pedig a hibákból kellene, hogy tanuljunk, mert egy nyelvet nem lehet hibázás nélkül elsajátítani, pont abból jön elő, hogy mi az, amit még javítanunk kellene, mi az, amit még gyakorolnunk kellene. Tehát ez egy természetes velejárója a nyelvtanulási folyamatnak. És ugye például a nyelvi kócsnak az is a szerepe, hogy ezt a gátlást oldja. Tehát én például olyan módszerrel dolgozom, hogy soha nem javítom, amikor beszédszituációban van az adott tanuló, mert nem akarom ezt a gátlást tovább erősíteni, hanem jegyzetelek, és amikor vége van annak az adott szituációs beszédblokknak, akkor utána már egy külön etap keretében foglalkozunk a hibákkal. Tehát egyrészt hagyom, hogy kommunikáljon, mert ugye a kommunikáción van elsődlegesen a hangsúly, tehát ne érezze ezt a gátlást, hogy úristen, most rosszul mondtam valamit, és akkor mit gondolnak majd rólam, hanem hagyom ezt a folyamatot, hogy tényleg érezze azt, hogy a beszéden, a kommunikációban az elsődleges fókusz, és utána egy külön helyzetben már a hibákra fókuszálva, akkor azokat is megnézzük, és természetesen javítjuk, mert ugye abból fog tudni később fejlődni. Tehát például a nyelvi kócsnak ez is a szerepe, de egyébként rengeteg olyan rossz beidegződés van, csak mondok kettőt, hogy nincs nyelvérzékem, én már annyi mindent megpróbáltam, és nekem ez nem
1: öreg
2: működik.
1: Öreg vagyok már ehhez.
2: Igen, ugye? Igen, és ezeket nagyon szépen lehet coaching eszközökkel felszíre hozni és oldani.
1: Mondd, Andi, hogyan lehetséges az, hogy a nyelvtanuláshoz szükség van a lelkünkre is, mert az alapján, amit te most elmondtál, számomra ez azt jelenti, hogy egy nyelvi kócs nem csak az agyunkat tanítja a nyelvtanulásra, hanem a lelkünket és a pszichénket is trenírozza arra, hogy azt a tudást aztán merjük működtetni.
2: Pontosan, tehát én sokszor mondom, hogy egy nyelvet tanítunk, akkor nem csak nyelvtanárok, oktatók vagyunk, hanem egyben terapeuták is, mert rengeteg olyan dolog előjön, amivel muszáj szembesülnünk, és hogyha ezeket a faktorokat nem oldjuk a tanulás során, akkor tényleg nem tudunk egyről a kettőre lépni. Tehát például visszatérve erre a rossz beidegződésre, volt olyan tanítványom, aki azért jelentett beteget a munkahelyén, mert annyira félt a meetingen való szerepléstől, és görcs, tehát ő szinte szó szerint fizikális gyomorgörcsöt érzett, és el akarta kerülni ezeket a helyzeteket, és nem azért, mert nem volt meg egy stabil középfokú nyelvtudása, tehát rendelkezett a megfelelő nyelvi alapokkal, szókincsel, hanem annyira stresszelt azon, hogy mit gondolnak a kollégái, mit gondol a főnöke arról, ahogy ő beszél. És ugye ezt muszáj oldani, mert egyébként akkor nem fog tudni, tényleg nem tudja magából kihozni azt a tudást, amivel rendelkezik. És ugye erre jó egy biztonságos környezet, ahol biztonságban gyakorolhat, felkészülhet olyan szituációkra, olyan üzleti, ugye üzleti angol nyelvoktatásával foglalkozom elsődlegesen, tehát olyan üzleti szituációkra, ahol azokra az éres helyzetekre, ahol tényleg már meg kell mutatnia magát, és hogyha ezt egy biztonságos környezetben már előre be tudja gyakorolni, föl tud készülni rá, akkor abból a sikerélményből már egy magabiztosabb állapotba kerül, és már sokkal jobban mer utána egy ilyen éles helyzetben is megszólalni.
1: A vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a Tárgyai Magabiztosan Mentor program alapítója. Ugye az üzleti angolról is beszélünk majd, de most már ez alapján, amit Andi elmondott, egy kicsit beszélnünk kell a következőkben a language shamingről, hogy jól gondolom-e én azt, hogy ez is létezik, mint a body shaming, vagy a mom shaming, ami ugye sajnos nagyon erőteljesen jelen van az életünkben, csak egy mondatban jól gondolom, hogy ez létezik?
2: Igen, abszolút, jól látod, és ugye ez pont ezeknek a következménye, amikről itt most az előbb is beszélgettünk, hogy nagyon sokan úgy élik meg azt, hogy ők nem, valamit nem csinálnak jól, és hogy ez egy fajta szégyen, ez egy bűn. És ugye ezt kellene levetköznünk, de sajnos a magyar oktatási rendszer nem ad erre túl nagy optimizmust, mert sajnos nem megfelelő módszerekkel tanítják az angol nyelvet még a mai napig.
1: Hát a mai napig ez a frontális oktatási rendszer megy, és sajnos a megszégyenítés Magyarországon a mai napig nagyon gyakori, és nem csak az iskolákban, hanem mondjuk akár egyébként egy-egy nyelvoktatásnál is előfordul, és hallani ilyesmit. Hamarosan folytatjuk tehát a beszélgetést Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócssal, a Tárgyai Magabiztosan Mentor program alapítójával. Érdemes lesz figyelni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi coach, a Tárgyai Maga Biztosan Mentor program alapítója, akivel arról beszélgettünk, hogy vajon miért nem merünk megszólalni angolul, miért van bennünk a szégyenérzet, mitől félünk, és hogyan lehet ezen segíteni, hiszen azért létezik már olyan egyedi oktatási módszer, amivel pont ezen lehet egy kicsit, és aztán pedig egyre nagyobbakat segíteni, hogy az ember megmerjen szólalni. Ahogyan mondjuk az olaszok imádják, még ha valaki tele hibával megszólal, imádják, aki megszólal a saját nyelvükön, és valljuk be, mi is szeretjük, amikor valaki Magyarországra jön. Tök mindegy, hogy milyen nyelvtannal beszél, jól használja a szavakat, hogyan ragoz, megszólal magyarul, és szeretjük, mert az anyanyelvünkön megszólal, és gyakorlatilag a világ második anyanyelve, mondjuk úgy, mindenhol majdnem már az angol.
2: Igen, pontosan. Ugyanezeket a dolgokat szoktam én is hangsúlyozni, amikor arról beszélünk a tanítványaimmal, hogy nem az a fontos, hogy mennyit hibázol, hogy milyen hibákat ejtesz, amikor beszélsz. Ott az a lényeg, hogy az angolt, mint kommunikációs eszközt az információ átadására szolgált, és ha akár kézzel, lábbal is, de mondd el, magyarázd el, hogy mit szeretnél átadni, és nem azon múlik, hogy mennyi nyelvtani hibát csinál valaki, mennyire választékos, szofisztikált kifejezéseket használ, mert sokszor, ha sokat gondolkodik valaki, és ugye ez egy tipikus helyzet szokott lenni, hogy annyira át akarja gondolni, hogy mit mond, és az mennyire helyes legyen, hogy ez megakasztja a folyékonyságot, a gördülékenységet. Tehát a szakadozottá teszi a beszédet, a kommunikációt, és ez egy sokkal nagyobb hiba, mint az, hogy esetleg hány nyelvtani hibát vétett a beszédében. Úgyhogy teljesen egyetértek veled, ezt kellene leküzdeni, és sajnos pont azáltal nem tudjuk ezt megoldani, hogy a mai napig azt látom, hogy az iskolákban, nyelvtanfolyamokon, sőt még nagyon sok esetben magántanárokkal való tanulás során is nem a beszéd fókuszon van a hangsúly, nem a kommunikáció az elsődleges, hanem szavakat magoltatnak a gyerekekkel, szódolgozatokat iratnak, nyelvtani feladatok megoldásával töltik az időt, szövegeket fordítatnak. Ez csak egy része annak, hogy valaki elsajátítsa egy nyelvet, de nem ezen kellene lenni.
1: Szituációkba kéne, életszerűen kéne beszélni.
2: Így van. Így van, pontosan, tehát a beszédet kellene úgymond gyakorolni, mert egy hagyományos nyelvórán nagyon kevés idő jut magára a beszédre, és a beszédszerveinket ugyanúgy edzenünk kell, mint akármilyen más mondjuk izmunkat, mert annak is van egy folyamata, és ugye minél jobban, minél gyakrabban kerül valaki bele olyan kommunikációs helyzetbe, ahol tudja használni a nyelvet, egyre magabiztosabban és egyre gördülékenyebben tud utána beszélni. Tehát nem várhatjuk el senkitől, hogy maga biztosan merjen megszólalni, hogyha nem készítették föl erre, nem adtak neki lehetőséget egy stresszmentes, biztonságos nyelvi környezetben, ahol a hibáiból is tanulhat, persze.
1: Andrea, hogy állunk Magyarországon az angol nyelvtudással, és honnan ered, hol a gyökere annak, hogy sokszor borzalmas az angolunk?
2: Igen, hát 2022-es, ez egy legfrissebb Eurostat felmérés szerint Magyarországon a 25 és 64 év közötti magyaroknak több mint a fele, tehát 51,3%-a nem beszél semmilyen idegen nyelvet, ami egy borzasztó statisztika, mert Európában ezzel sereghajtók vagyunk az idegen nyelvtudás terén. Azt hiszem, hogy Bulgária van mai még mögöttünk a sorban. És sajnos sokszor fölhozzák azt az indokot, hogy hát mert ugye a magyar az egy annyira különleges nyelv, teljesen más, mint a többi európai nyelv, elszigetelten létezünk Európán belül, de ez sajnos cáfolható, mert a finnek az egyik ilyen példa, ugye egy nyelvcsaládba tartozunk, és az ottani lakosságnak csupán 7,8%-a nem sajátított el egy másik idegen nyelvet. Tehát ez nem lehet az ok, ezért is gondolom azt, hogy másban keresendő. És itt mindig is hangsúlyoztam, hogy én oda vezetem ezt vissza, hogy a hazai nyelvtanítási módszereken kellene javítani, pont amikről az eddigiekben beszéltünk.
1: Nagyon fontos dolgokról beszélgetünk. Bárki, aki úgy gondolja, hogy nem merte eddig elkezdeni az angol nyelvtanulást, nem megy neki jól, nem mer megszólalni, öreg hozzá, nehezen megy, na ő mind próbálja meg revidiálni a véleményét, akkor most érdemes lesz nagyon figyelni a továbbiakban is, mert pont arról beszélünk, hogy igenis bármikor érdemes, és kell is nekivágni bátran. Ebben segítségemre van Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a tárgya Magabiztosan Mentor program alapítója, akivel a következőkben lezárásképpen arról fogunk beszélgetni, hogy bizony léteznek már olyan egyedi oktatási módszerek, amikkel kifejezetten bizonyos üzleti helyzetekre lehet felkészülni angolul. Ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve, ahogy örkény.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Farkas Andrea a vendégem, akivel az angol nyelvtudásról, az angol nyelv gyakorlásáról beszélgetünk, főleg az üzleti világban, ugye most azokról az egyedi módszerekről, amik már elérhetőek, és amik nagyon gyorsan és könnyedén tudnak segíteni, mondjuk egy-egy tárgyalási szituációban, prezentációnál. Aki ilyen munkára vágyik, vagy ilyen munkára jelentkezett, az különösen figyeljen most, tehát a vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a Tárgyalj Magabiztos a mentorprogram alapítója. Andrea, akkor zárásképpen kérlek, mondd el, hogy milyen módszerek elérhetőek már, amik olyan egyedi oktatási módszerrel dolgoznak, amik kifejezetten különböző szituációkra tudják trenírozni nyilván angol nyelv szempontjából az alanyokat.
2: Igen, hát több mint 19 év oktatási tapasztalat a hátam mögött, azt gondolom, hogy létezik olyan módszer, amivel igenis lehet egyébként bármilyen nyelvi helyzetben, de kifejezetten ugye az üzleti nyelvoktatásra fókuszálva eredményeket elérni. Én a mentorprogramon keretében egyébként pont úgy gyúrtam össze ezt az egész módszertant, hogy olyan pillérekből álljon, amelyek mind-mind elősegítik a aránylag rövid időn belüli fejlődést. Ugye ez nagyon fontos egy üzletember, vagy egy gazdasági, vagy akármilyen szakember számára, aki felnőttként már nincs ideje, hogy túl sok időt eltöltsön a nyelvtanulással, de rendelkezik már egy alapszintű nyelvtudással, tehát itt értem ez alatt mondjuk egy ilyen B1-es nyelvi szintet, amire már rá lehet építeni az üzleti készségek fejlesztését. Ez az öt fontos pillér, amire én alapozom, a következő. Az első, hogy mindenképpen személyre szabottan kell megállapítani, hogy mire van szüksége az adott tanulónak. Tehát itt konkrétan ilyenekre gondolok, hogy nem csak azzal foglalkozunk, ami az ügyfélnek a konkrét nyelvi célja. Tehát ha például prezentációra kell felkészülnie, akkor a prezentációs készségeket gyakoroljuk. Ha egy állásinterjú a cél, akkor az állásinterjú kérdéseket vesszük át, és azokra fókuszálva fejlesztünk. Ha a meetingeken való részvétel az elsődleges a számára, akkor a meeting készségeivel, illetve ugye a szakmai szókincsének a bővítésével foglalkozunk. Ezzel rengeteg időt lehet megspórolni, mert felesleges olyan dolgokat tanulnia, amelyekre lehet, hogy nem is volt, meg nem is lesz szüksége. És hogy ezzel le tudjuk az időt rövidíteni, és rá tudunk fókuszálni arra az adott konkrét üzleti célra, ami neki most a legfontosabb. A második dolog pedig, hogy mindenképpen a beszédre kell fókuszálni az adott órákon, mert olyan tárgyalási helyzeteket kell létrehozni, amelyek segítségével be tudják gyakorolni a tanulók éles tárgyalási és meeting helyzeteket. Egy biztonságos környezetben pedig lehetőség van a gyakorlásra és a hibázásra is. Azt gondolom, hogy a harmadik fontos elem lehet, hogy jó, ha fölmérik a tanulók tanulási stílustípusát is. Tehát, hogy milyen hatékony tanulási technikákkal lehet még segíteni a nyelvtanulást, mert például nem mindegy, hogyha valaki vizuális, ha auditív, vagy ha kinesztetikus tanulási típusba tartozik, mindegyik típusnak más és más hatékony technikái vannak, tehát hatékony technikákkal lehet segíteni a fejlődés. Azon kívül azt is vallom, hogy a magolásos szótanulás már nem igazán működik. Nagyon sok jó olyan interaktív felület van, ahol nem csak hogy kifejezéseket, hanem szövegkörnyezetben tudják tanulni, akár mondatok formájában a tanulók a szavakat, és ezáltal nem a rövid, hanem a hosszú távú memóriába tudnak rögződni a szavak. És hát a nyelvi coaching, hogy nagyon fontos, hogy a gátlások is oldva legyenek. Tehát erről is beszéltünk már az elején. Jó, hogyha ki van egészítve egy tanulási folyamat a rossz beidegződések a nyelvi gátlások oldásával is.
1: Andi, zárásképpen a nyelvi fejlődést hátráltató tényezőket hogyan lehet feloldani? Mert hogy akkor ezek szerint a coachingnak köszönhetően van ebben egyfajta terapizálás is ebben a folyamatban, hogy föl tudjuk oldani azokat a negatív emlékeket, amik esetleg hátráltatják az embert, hogy egyszer már kinevettek, vagy leszóltak, vagy nem sikerült, vagy csoportra hívtak, hogy nem sikerült jól ez a tárgyalás, vagy ez a bemutatkozás, vagy egyáltalán csak egy beszélgetés egy adott közegben vagy környezetben?
2: Igen, itt jön be az, hogy ez is tényleg egy gyors példát tudok mondani. Volt olyan tanítványom, akinek nem sikerült a nyelvvizsgája, mert nem volt felkészítve a szóbeli szituációra, lefagyott, és ezt úgy élte meg, hogy utána nem mert már ilyen beszédszituációkban megszólalni, és amikor ez előjött, tehát ezért fontos mindig visszatérni arra, hogy mi okozhatja, ha egy ilyen típusú gátlás van az életében, mi okozhatta ezt, és hogyha ez előjön, akkor utána az alapján már tudunk tovább lépni, mert ugye kiderültettük azt, hogy nem volt egyáltalán felkészítve arra az adott helyzetre, és ugye a felkészületlenség hiányából adódóan jött ez a sokkos hatás, és ezáltal, hogy most ezt egy üzleti szituációban is ugyanígy beáll és visszajön ez a fajta érzés, ezt úgy tudjuk oldani, hogy pontosan azokra a helyzetekre, amelyekben neki meg kell szólalnia, ahol teljesíteni kell, azokra trenírozzuk, tehát úgy építjük fel a nyelvtanulási folyamatát, hogy már ezekre az éles helyzetekre föl tudjon tényleg maximálisan készülni, és ott már nem fog egy olyannal szembesülni, mint mondjuk a nyelvvizsgáján, hogy nem tudta, hogy most itt mit kellene kezdenie magával, hanem már tudja, hogy milyen szókincsel, milyen kifejezésekkel. Tehát van a tarsolyában egy olyan fajta gyűjtemény, amivel már tényleg
1: egy kezdőkészlet
2: belépni.
1: Igen.
2: Igen, és utána a sikerélmény az utána tovább lendíti. Tehát utána már később ebből merítkezhet, és ugye tud újabb és újabb helyzetekbe belépni, és ugye ez egymásra épül ez a hatás, és az önbizalma is előbb-utóbb akkor megerősödik.
1: Hajrá, kedves hallgatók, tanuljunk angolul, merjünk megszólalni angolul, nézzünk filmeket angolul, magyar felirattal, a kedvenc filmeinket sokszor akkor már angolul, angol felirattal, aztán már felirat nélkül, és merjünk megszólalni. Ha másképp nem, akkor az ember fürdés közben saját magának szituációs gyakorlatokat is adhat, és előadhat egy-egy részletet egy filmből, aztán elmegy egy nyelvtanárhoz, és ott már akkor sokkal bátrabban tud megszólalni. Ezek persze, amiket csak én mondtam, ötletek a saját életemből, amik bátorítottak engem is arra, hogy merjek megszólalni angolul. Sosem késő elkezdeni nyelvet tanulni, ugye szoktuk volt mondani, hogy minél többet tudsz, annál többet érsz, és ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Hát az angol az most már alapvetés, hogy még egy ember lehessünk. Nagyon szépen köszönöm vendégemnek, Farkas Andrea üzleti angol nyelvtanár és nyelvi coachnak, hogy mindezt elmondta, és én nagyon remélem, hogy sok-sok hallgatót tudtunk bátorítani arra, hogy ne kiveselkedjen akár újra, akár elsőként, és megtanuljon angolul, és megmerjen szólalni angolul. Andrea, nagyon szépen köszönöm.
2: Én is köszönöm, és minden jót kívánok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újra az olvasásé a főszerep, úgyhogy itt vannak az olvasmányok és az írók, akiket jó szívvel ajánlunk. Újra itt van velem a műsorban Ámon Henny, a Gabó Kiadó PR és kommunikációs menedzsere. Szia Henny, köszönöm, hogy velünk vagy.
2: Szia, hát nagyon nagy örömmel teszem ezt, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Kezdjük akkor az elején, bárhol is, tulajdonképpen most akkor belecsaphatunk akár a közepébe is. Mely írókat, mely írásokat ajánljuk most? Várjál. Írók, könyvek, írások, és itt van az ajánlás hozzá. A tavasz beköszöntével kezdhetünk olvasni szabadtéren is.
2: Igen, és bevallom őszintén, hogy nagyon izgatott vagyok, és én mindig nagyon ilyen kicsit felturbozva érzem magam, amikor nagyon jó könyveket tudok ajánlani a kedves hallgatóknak. Ilyen például az első író, és neki a újon a megjelenő könyve, ő Frank Márton, aki egy fiatal magyar prózaíró, aki ifjúsági regényekkel futott be, és hagyd mesék egy nagyon picit erről a fiatalemberről, hogy hagyj állítsuk fókuszba őt, hagyd tudjanak róla többet meg a kedves hallgatók, hát ha keresik majd még jobban az ő könyveit. Amit most március 25-én fog kijönni a legújabb könyve, ami nem más, mint a Különös Kacatok Krónikájának a második része.
1: Milyen cuki a címe?
2: De nagyon, és hát az egész könyv nagyon édes, és ugye ez a második könyv, de tulajdonképpen ő már túl van egy trilógián, a Páratlanok trilógián, ami képzeld el, hogy bizonyos iskolákban kötelező olvasmány, de nagyon sok iskolában már ajánlott olvasmány. És hát nem másért, mint hogy annyira érdekes és annyira társadalmilag is fontos témákat érint ez a fiatalember, a Frank Márton, ami miatt szinte tényleg muszáj, hogy a fiatalok ezt olvassák, és a pedagógusok pedig ajánlják. Ugye itt mindenféle olyan dolgokat fogalmaz meg ezekben a könyvekben, amelyek folyamatosan az iskolákban szereplő problémákkal foglalkozik, a gyerekeknek a gondolatvilágát, hogy hogyan a valóságot és az elképzelt dolgokat hogyan élik meg, hogy a problémákat, amik az ő kis életüknek a szerves része, ilyenkor ugye a kiskamaszokról, kamaszokról beszélünk, hogy mennyire fontos az ő életükben, hogy az iskolákban például mennyire segítik őket a tanárok, vagy mennyire egy saját világot teremtenek. Szóval az a lényeg, hogy a témája általában az általános iskola és a középiskolás diákoknak az életéről szól, és most ez a könyv, amit szeretnék konkrétan a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani, ez ugye, ahogy említettem, ez a második könyv a Különös Kacatok Krónikájának, ez egy iskolai rejtély és ilyen bátor szembenézés a félelmekkel, hogyha röviden akarnám definiálni. Egyszerűen egy nagyon helyes, egy úgynevezett Zokni nevezetű fiúról szól, Zokkai Nimrodról, aki újra naplót ragad, és hát ugye a röviden a történet az, hogy a nyári szünet sem volt mentes teljesen ugye a rejtélyektől, mindenféle titokzatos yetikről szól, meg ilyenekről, de az igazi próbatétel az új tanév kezdetével érkezik, és ez a Hilfordi iskola Zokni szemében nem egy egyszerű intézmény, hanem egy falán gépezet, amely mindenkit bedarál egyszerűen. És itt a történet középpontjában most egy minden eddiginél agyafurtabb és rejtélyesebb zaklató áll, és Zokni, Hank és Lili, a főszereplők, kénytelenek félretenni személyes ambícióikat, hogy felvegyék a kesztyűt és szembenézzenek az iskolai zaklatás, a konfliktus helyzetek és a negatív érzelmek valóságával. És itt mondom azt, hogy nagyon fontos témákat érint a sztorin belül. A regény tulajdonképpen nagyon könnyed, humorral oldott formában dolgozza föl ezeket a súlyos témákat, mint például a kirekesztés, a félelmet, a dühöt és a megküzdés lehetőségeit. Szóval nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom Frank Mártont, az ő könyveit, és ezen belül is a most megjelenő második kötetét.
1: Ámon Henny van velünk ma, a Gabó Kiadó PR és kommunikációs menedzsere. Tavaszi olvasnivalók, erről beszélgetünk, úgyhogy érdemes akár tollat ragadni és jegyzetelni is, hiszen most már ki lehet ülni a jó időbe olvasni, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Olvasni valók a jó időre. Itt van egy újabb adag könyvajánló. Szerzők is és a műveik is. Ezekről beszélgetek ma Ámon Hennivel, a Gabó Kiadó PR és kommunikációs menedzserével. Folytassuk a sort, Henni.
2: Hát, nagy örömmel, és szeretném bemutatni neked is, meg a kedves hallgatóknak a Trubadur zsebkönyveket. Uh-huh. Nem tudom, mennyire ismertek ezek a könyvek, vagy ez a sorozat, de engedd meg, hogy egy picit hagyd mutassam be. Tulajdonképpen ez a sorozat, ez 3,5 évvel ezelőtt indult útjára, és most már idén a 100. kötetéhez érkezik el. És ami miatt fontos, és ami miatt úgy gondoltam, hogy muszáj bemutatnom ezt a Trubadur zsebkönyvek, én csak röviden TZK-nak hívom, sorozatot, az az, hogy ez az a sorozat, ami minden könyves polcon kell, hogy ott legyen, mert az alapvető általános műveltség körébe tartozó legfontosabb irodalmi és társadalmi tudományi műveket gyűjti össze, tehát ez a gyűjtemény egyenként, hogy megvásároljuk őket, egy biztos pont ahhoz, hogy minden meglegyen. Mondok példákat. Ugye ezek zsebkönyvek, tehát mondjuk a Háború és béke például ugye nem lehet ebben a sorozatban benne, de olyan Nobel-díjas író művei, mint például Lessing, vagy például Hermann Hesse-nek a könyvei is megjelenek ebben a sorozatban, vagy például Charles Bukowski-nak a könyve, vagy Boris Vian könyvei, tehát ezek mind ebben a zsebkönyv sorozatban megtalálhatóak, mert sok 20. századi szerző is van, ugye Oriana Fallaci, akiről biztosan sokan, na hát te is ahogy reagáltál rá.
1: Hát a levélem meg nem született gyermek, ez
2: így van, pontosan ez a könyv, ami emlékszem, hogy az én gyerekkoromban is már, tehát ez azt hiszem a 60-as, 70-es években keletkezett, akkor írta meg az írónő, ugye egy olasz írónőről beszélünk, aki a 70-es évek Olaszországában mert bátran beszélni erről a nagyon kényes témáról, és világhíresítette őt ez a könyv, de szerintem sokkal fontosabb volt számára nem a hírnév, hanem az a társadalmi szerepvállalás, amit ezzel a könyvvel szerintem elért. Mert hogy ez a mai napig egy nagyon fontos alapmű, rengeteg kérdést vett föl, rengeteg olyan érzést hoz ki, és nem csak a női olvasókból, én azt gondolnám, ami miatt a mai napig mindenkinek ajánlom, hogy ezt olvassa el, ezt a könyvet. De ebben a sorozatban például Exupéry is ott van. Tehát, hogyha a szélsőségekben most gondolkozunk, akkor tényleg elég széles skálán mozog a Trubadur zsebkönyveknek a kínálata. Például azzal is egy kicsit hagy büszkélkedjek, hogy újra fordítások is jelentek meg, így például Thomas Mannnak a Halál Velencében, vagy például George Orwellnek az Állatformja. És egy csomó új fordítás, ami egy kicsit izgalmasabb teszi, és felkelti az ember kedvét, hogy újra elolvasson egy-egy már ismert könyvet, pontosan amiatt, mert hogy egy új fordítás azért mindig egy picit más kép adja vissza nekünk az eredeti művet. Te szoktál így olvasni egy másik fordításban egy kedvenc könyvet?
1: Még nem próbáltam, de nagyon jó ötlet.
2: Szerintem, és akkor az ember így össze tudja vetni, hogy nagyjából így mi a különbség mondjuk egy régebbi, egy klasszikus fordítás, meg esetleg egy újabb fordítás között.
1: Könyvajánló a tavaszi időszakra, most már, vagy a nyár előre, akár, mert hogy most már ki lehet ülni a padra, vagy a napsütéses ablakba, a teraszra, az erkére, bárhová, és olvashatunk jó kis könyveket, úgyhogy ezzel kapcsolatban mai vendégem Ámon Henni, a Gabó Kiadó PR és kommunikációs menedzserre lesz a segítségünkre, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Ugye manapság nagyon sokat hallani a kollagén szerepéről, akkor is, ha a bőrünkről, akkor is, ha az ízületeinkről van szó. Isszuk, esszük, mindent megteszünk, hogy pótoljuk a szépségünkért, az egészségünkért, de mit tehetünk még a bőrgyógyász kozmetológus segítségét kérve?
3: A kollagénről tudjuk, hogy mennyire fontos a bőrben, hiszen ez mint a legfőbb vázat ad a bőrünknek, ő fogja a rugalmasságát adni a bőrünknek, a feszességét. A bőr ahhoz, hogy meg tudja őrizni a hidratáltságát, hogy élettel teli legyen, nyilván szükséges a kollagén, és hát azt tudjuk, hogy a 25 éves korunkra a maximális mennyiségű kollagénnel bírunk, aminek sajnos a mennyisége évente 1,5%-kal csökken, és bizony-bizony az 50. életévünkre körülbelül fele annyi kollagénünk lesz, illetve egyre kevesebbet állít elő a szervezetünk, ezért próbáljuk ezeket elsőleg pótolni. Ahogy mondtad, esszük, isszuk, kenjük, beinjektáljuk, stimuláljuk. Én azt gondolom, esztétikai orvosként mindig az a legszebb beavatkozás, ami a legtermészetesebb.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Olvasni valók a jó időre, amikor már szabadban is olvasgathatunk. Ebben van a segítségemre a továbbiakban is a mai műsorban. Ámon Henny, a Gabó Kiadó PR és kommunikációs menedzsere, és egy jubilálásról is beszélhetünk.
2: A korábban már említett írók mellett most akkor hagy emeljem ki a 100. kötetnek az íróját, Jean-Jacques Rousseau-t, és a legfontosabb irodalmi alkotását, a társadalmi szerződésről, vagy a politikai jogtudomány alapelvei, amit azért választottunk ki, mert azt gondoltuk, hogy most ebben a világban és ebben a helyzetben nagyon jó újraolvasni ezt a művet. Nagyon fontos gondolatokat érint, és hogyha megengeded, akkor én egy pár gondolatot kiemelnék, és megmutatnám, hogy mik is azok a gondolatok, amik mi a mentén így haladhatnak azok az emberek, akik kezükbe veszik ezt a könyvet. Ugye 1762-ben jelent meg ez a könyv, és ugye nem véletlen, hogy 1789-es francia forradalom egyik legfőbb előkészítője volt, és szellemi iránytűje lett ez a könyv. És ugye Rousseau itt elvetette az Isten kegyelméből uralkodó királyok gondolatát, helyébe viszont a népszuverinitás elvét állította. És akkor egy-két gondolatot hagy mondjak, ami szerintem sokakban azért ismerősen cseng. Az ember szabadon született, és mégis mindenütt lánt. Némely ember a többiek urának gondolja magát, de még inkább szolga, mint amazok. Vagy például egy másik, hogy a társadalmi állapot csak annyiban előnyös az embereknek, ha van valamiük, és senkinek sincsen túlságosan sok. Vagy például, hogy mi a politikai társulás célja? A tagok megóvása és jóléte, és mi a legbiztosabb jele annak, hogy biztonságban és jólétben élnek? A nép szaporasága. Kétségtelenül az a kormány a legjobb, amely alatt minden külső utánpótlás, vonosítás, gyarmatosítás nélkül a honpolgárok állandóan szaporodnak és sokasodnak. A legrosszabb az, amely alatt a népesség apad és kihal. Vagy például még egy utolsó gondolatot, ha megengedsz, hogy ha szilárdá akarjátok tenni az államot, ne tűrjetek se dúsgazdagokat, se koldus szegényeket. Ez a természet szerint egymástól elválaszthatatlan két rend egyaránt veszélyes a közjóra. Az egyikből a zsarnokság cinkos társai, a másikból a zsarnokok kerülnek ki. Mindig e két csoport alkuzik a közszabadságra. Az egyik megvásárolja, a másik eladja azt. Azt gondolom, hogy rengeteg más is hasznos gondolat van ebben a könyvben. A trubadós zsebkönyvek tökéletesen alkalmasak arra, hogy kivonuljunk például a szabadba, leüljünk egy fa alá, kezünkbe vegyük ezt a könnyen hordozható formát, és olvassunk, hiszen az olvasás az egyszerűen szabadságot ad nekünk, és jól érezzük magunkat, és élményeket nyújt nekünk.
1: Henny, köszönöm szépen, hogy ránk értél, kedves hallgatók, olvassunk, szabadban olvasni még jobb, talán, mint szobában, és lámpa alatt olvasni, bár igazából az olvasás maga, az bárhol jó, sőt, mindenhol jó, pont ez a lényege, de ilyenkor, amikor már jó idő van, akkor az ember szívesen olvas a szabadban. Ámon Henny volt a vendégem, a Gabó Kiadó PR és kommunikációs menedzsere, köszönjük a tavaszi olvasnivalókat.
2: Én köszönöm, és jó olvasást kívánok mindenkinek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Buzás Dóra, Life is Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan tudunk jól lenni, tényleg jól lenni. Mitől függ az egészséges életmód, pontosabban függ a mentális és a lelki egészségtől, és hogyha igen, akkor hogyan hatnak egymásra? Mindenféle irányból megbeszéljük majd, de szia Dóri, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek veletek.
1: Kezdjük azzal, hogy az egészséges életmód az most nagyon divatos magunkra figyelni, divatos az én idő, és az, hogy elinduljunk magunk felé, na de hogy ezt tényleg megtegyük, ahhoz meg kell tenni konkrét lépéseket, és akkor az már azt feltételezi legalábbis számomra, hogy valamennyire tisztában vagyunk legalább azzal, hogy mentálisan és lelkileg hogyan állunk éppen.
2: Hát figyelj Petra, szerintem amúgy nem feltétlen van összefüggés egyelőre a kettő között, mert például a mozgásban most nagyon sokan belevágtak, nagyon sokan kezdenek el mozogni, de nem annyira tudatosan. Tehát például tök tipikus, jönnek december 31-én az újévi fogadalmak, hogy na már pedig most jövőre minden alkalommal, és akkor január-februárban tele vannak az edzőtermek, de utána bemész márciusba, és kong az ürességtől. Uh-huh. Mert nem azért kezdenek el az emberek mozogni, mert hogy van egy rálátásuk arra, hogy hogyan lesznek jobban, vagy milyen hatással lesz az életükre, hanem azért, mert mindenki ezt megfogadja, akkor megfogadom én is. Tehát sajnos ebben azért van még egy ilyen tényező, de ha már fordítva indulunk neki, hogy tudjuk, hogy mire van szükségünk, és azért kezdünk el mozogni, és azért vágunk bele egészségtudatosabb életmódokba, akkor igazad van valóban.
1: Ez azt jelenti, hogy sokkal kevésbé vagyunk egészségesek lelkileg és mentálisan, mint mondjuk a múlt században voltak?
2: Mindenképp fejlődünk, uh-huh, és javulunk, és haladunk ebben előre.
1: De a régi időkben, tehát mondjuk a tanyavilág, lassúbb élet, a social media felületek előtt nyugodtabbak voltunk? Lelkileg egészségesebbek voltunk, mondhatjuk ezt?
2: Biztosan. Aha. Igen, biztosan, hogy egészségesebbek voltunk. Ha most a social médiát behoztad, mint példát, nem volt olyan összehasonlítási alapjuk az embereknek.
1: Nem volt ez a folyamatos elvágyódás, nem? Máshol minden jobb lenne, ő más is nyaral, elutazott, akármi.
2: Igen, igen. Az összehasonlítgatás, az elvágyódás, a másokhoz való megfelelés, vagy a mások elvárásainak való megfelelés, ezek abszolút nem voltak, és volt az életünknek egy olyan aspektusa, a fizikai aktivitás, ami folyamatosan az életük része volt, és ez nagyon jótékony hatással van a lelki egészségre is. Úgyhogy ők ennyivel is előrébb voltak, hogy mivel adott volt a mozgás, ezért jobban voltak.
1: Mit jelent az, hogy valaki mentálisan és lelkileg egészséges? Vannak-e ennek mutatói például?
2: Alapvetően ezt szokták abban mérni, vagy hát sokan abban mérik, hogy így jól vagyok, vagy oké vagyok, sőt azért messze megyek, sokan ezzel nem is foglalkoznak, és nincs rálátásuk arra, hogy az ő mentális, vagy szellemi, lelki egészségük hol tart, de alapvetően ez egy tök összetett dolog, és hogy én azt mondanám, és hogy ez egy ilyen nagyon szubjektív, saját maga számára is használható mindenkinek mérőeszköz, az, hogy látod azt, hogy hogyan reagálsz az élet kihívásaira, hogy tudsz-e rugalmas lenni ebben az iszonyatosan intenzíven és gyorsan változó és fejlődő világban. Tudsz-e kapcsolatban maradni önmagaddal, milyen döntéseket hozol? Ha ezeket vizsgálod, és úgy érzed, hogy ezekkel oké vagy, és tényleg önazon vagy, olyan döntést hozol, amit 10-ből 9-szer meghoznál, ha nem vág földhöz az, hogy már hónapra újra kell tervezni az egész napodat, mert éppen valami úgy alakul az életedben, hogy mindent felülír, és ezekkel oké vagy, akkor jól vagy mentálisan.
1: A vendégem Buzás Dóra, Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója, arról beszélgetünk ma, hogy hogyan függ össze az egészséges életmód a lelki és mentális egészséggel. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Lelki és mentális egészség, és ezek összefüggése az egészséges életmóddal. Mit tehetünk meg ennek érdekében? Honnan tudjuk, hogyha valami nincs rendben a három közül valamelyikkel? Erről beszélgetek mai vendégemmel, Buzás Dóra, Life és Business Coach-sal, a Rákutatók Alapítvány tanácsadójával. Dori, mond, mit tehetünk meg annak érdekében, hogy elinduljunk egy sokkal egészségesebb állapot felé, mentálisan és lelkileg, illetve hogyha nem feltétlen most a táplálkozásról és a mozgásról beszélünk, akkor mi az, ami a leginkább elő tudja segíteni a mentális és a lelki egészséget, amiért egyébként érdekes módon most már nagyon sok helyütt a világban küzdenek és kampányolnak, hogy hogyan tudjuk rendbe tenni magunkat, tehát hogy ez világszinten érvényes, hogy a mentális egészséggel gondja van az embereknek.
2: Igen, ez így van, ez ma már egy ilyen első világ problémája. Alapvetően nagyon fontos az, hogy a fizikai és a testi jóléthez szükség van a lelki és a mentális egészséghez is. És amit mindenképp meg tudsz tenni magadért, hogy lelassítasz. Mert egyszerűen ebben a rohanó turbulens világban nincs lehetősége az embereknek az önvizsgálatra, az önreflexióra, és annyi inger és információ írja az embereket, hogy egyszerűen ezt földolgozni szinte lehetetlenség. Tehát amit első lépésként meg tudsz tenni magadért, az, hogy néha megállsz és lassítasz. És keresel egy olyan területet, felteszed magadnak azt a kérdést, hogy mi az az egy dolog, amiben le tudok lassulni. És legyen például az egy zuhanyozás, hogy kicsit tovább ott vagy helyben, vagy jelen vagy, és adsz magadnak időt arra, hogy megérkezz, és ne csak gyors zuhany és bezuhanj az ágyba. Hanem próbálj meg az életnek, vagy próbáld meg az életnek egy olyan szeletét megtalálni, amire van rá hatásod, gyorsan át tudod formálni, könnyen beiktatható, és teret és lehetőséget ad a lassulásra. Emellett, ami ilyen hatalmas minőségbeli változást tud okozni, de sokkal komplexebb azért ennél, az az alvás. Ha már jól alszol, akkor jól tudsz lenni. Nagyon sok mindenre kihat az alvás minősége.
1: Mégsem veszük viszont komolyan, tehát hogyha valaki elvesz időt, akkor általában az alvástól veszi el az időt. Az a furcsa.
2: Igen, hát abból a legkönnyebb lecsippenteni, pedig nem szabadna. Tehát, hogy ma már azért azt mutatják a kutatások, hogy 7-8, de képzeljétek el, sőt, még a 9 óra alvás is szükséges egy felnőtt ember számára ahhoz, hogy jól funkcionáljon. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy ki az, akinek van ideje 9 órát aludni. Én nagyon szeretnék, de nem tudok. De ez tök fontos lenne, és hogy ezen belül is, ami már tényleg egy külön tudományág felé mutat, az az, hogy az alvás fázisaink között szerepeljen a mély alvás, és legyen lehetőségünk teljesen kicsekkolni alvás közben is föltöltődni. És ez nyilván, ha a mennyiség nő, akkor a minősége is tud egy idő után javulni. Ez nagyon fontos. És még egy dolgot tudok tanácsolni mindenkinek, amivel ugyan ez a mozgás kategóriába tartozik, de nagyot tud előrelépni a saját egészsége érdekében, az az, hogy a lift helyett válasszátok a lépcsőt.
1: Kell, hogy beszéljünk arról, hogy mit jelent a stresszevés, hogy miért olyan sok az elhízott ember, nem csak Magyarországon, hanem a világban is, hogyan függ össze az evés, a kényszerevés, vagy a nem evés a lelki és a mentális egészséggel, vagy annak hiányával. Hamarosan folytatjuk. A műsor vendégem a Buzás Dóra, Life és Business Coach, a Rákutatók Alapítvány tanácsadója.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Lelki és mentális egészség és egészséges életmód, és akkor most jön az evés, a stresszevés, a nem evés, az evés zavarok, és természetesen ehhez kapcsolódva a lelki és mentális egészséghez. Nagyon sok az elhízott ember, nem csak Magyarországon, világszerte. Hogyan kapcsolódik az elhízás a lelki és mentális egészséghez, vagy annak a nem létéhez?
2: Az elhízás az egy nagyon komplex témakör. Van egy bizonyos csoport, akiknél természetesen egészségügyi okok állnak a háttérben, de hogy emellett van egy hatalmas réteg, akik a mentális nem jólét

0: És tehát, hogy milyen nagyfokú az elhízottság a mai modern társadalmakban, az tökre jól mutatja azt is, hogy mennyire leterheltek vagyunk mentálisan, és mennyire nem vagyunk jó állapotban mentálisan. E között, a kettő között szignifikáns kapcsolat van. Amit mindenképp tenni tudsz a változás érdekében, hogy figyeled azt, hogy mikor, milyen típusú étel után nyúlsz. Vagy például, hogyha este leülsz a tévé elé közvetlenül vacsora után, és úgy érzed, hogy neked rágnod kell valamit, vagy mintha motoszkálna a fejedben a gondolat, hogy te éhes vagy, akkor valami kevés az esélye annak, hogy valóban éhes vagy. Ott érdemes megvizsgálni azt, hogy mi történt veled az elmúlt időszakban, ami kibillenthetett a saját stabilitásodból, ami miatt te evéssel szeretnél kompenzálni.
1: Hogyha ezeket megfigyeljük, és látjuk, hogy mi a helyzet, vagy sejtjük, hogy mi a minta ebben, hogyan tudunk tenni ellene, mert az azért nehéz.
0: Igen, nehéz, és én azt gondolom, hogy az ilyenfajta probléma sosem csak akaraterő kérdése, mert egyszerűen senki sem akarhat folyamatosan enni, senki sem akarja azt, hogy ő elhízottá váljon, hanem egyszerűen ez így bekövetkezik. Amit tenni tudsz, az a tudatosság és az önreflexió. Például vezetsz egy érzelmi naplót, ahol megvizsgálod azt, hogy milyen érzéseid voltak, mik történtek veled a nap folyamán, és utána mi történt veled. Vagy fordítva, ha észreveszed, hogy leülsz a tévé elé rágcsálni, akkor megnézed azt, hogy én most tényleg éhes vagyok, vagy nem. Kívánom én ezt, vagy sem? Történt velem olyan, ami kibillentett a stabilitásomból? Igen, és akkor ő föl tudott fedezni azokat a mintákat, amik előhozzák belőled a stresszevést. Ezért én azt gondolom, hogy kezdeti fázisban önmagad is tudsz ezekre figyelni, ha nagyon önreflektív és tudatos vagy, akkor tudsz ezekkel bánni, és tudod ezeket a helyzeteket kezelni. Ha viszont úgy érzed, hogy abszolút eluralkodik rajtad, vagy már nagyon komoly testképzavarod, esetleg komoly egészségügyi kategóriába tartozó evészavaraid vannak, akkor mindenképp a megfelelő szakemberhez kell fordulni, minden szégyenérzettől mentesen.
1: Tehát, hogyha ezeket szépen rendbe rakjuk, akkor valamilyen szinten, tempóban el tudunk indulni egy egészségesebb élet felé. Ugye azt szokták mondani, és akkor zárásképpen még erről beszéljünk egy kicsit, hogy megszerezni könnyebb, mint megtartani. Erre a helyzetre is igaz ez? Vagy ebből a szempontból is igaz ez?
0: Abszolút. Minden lépés egy nagy fokú tudatosságot igényel. Ez ugyanolyan, mint egy futóverseny, hogy egyszerűen mindig fejben fent kell tartanod a saját motivációdat, hogy a következő lépést is meg tud tenni, mert könnyű elfáradni, könnyű kiégni, könnyű ezekből a helyzetekből kilépni, ha nehézé válik. De ha tudod, hogy te azt azért csinálod, mert te egészségesebb szeretnél lenni, ha már látod a jótékony hatásait, ha többször sikerült legyőznöd a stresszevést, mint ahányszor benne ragadni, akkor ezek tudnak olyan motivációt adni, amik segítenek fenntartani a folyamatot, de a legnagyobb hatással az van ezekre a helyzetekre, hogyha tudatosan figyelsz és próbálsz mindig jelen lenni ezekben a helyzetekben.
1: Dori, köszönöm szépen, hogy ránk értél. Buzás Dori, Life és Business Coach-sal még sokat fogunk találkozni itt a Manna délelőttben. Ma arról beszéltünk, hogy hogyan függ össze az egészséges életmód a lelki és a mentális egészséggel. Buzás Dora, Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója volt tehát a vendégem. Ma köszönjük szépen az idődet.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Jön már is a 6 legjobb tea, a fogyást elősegítendő. A kínai puer tea a vércukorszint egyensúlyban tartásával járul hozzá például az ideális testsúly megőrzéséhez, de akár egy egyszerű fekete tea is tud segíteni, hogyha az ember fogyni szeretne. Nincs egyetlen olyan dolog, ami varázsütésre eltünteti rólunk nyilván a plusz kilókat, hiszen az is időbe telt, míg felszaladtak. De a teaivás képes segíteni, hogy közelebb jussunk a célunkhoz, és kiegészítőként diétához, fogyókúrához, életmódváltáshoz tökéletes segítség tud lenni. Nyilván nagyon-nagyon sok jótékony hatása van már, és be is bizonyosodott ez a teafogyasztással kapcsolatban. Képes például csökkenteni a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, a diabétesz kialakulásának a kockázatát, sőt a kiegyensúlyozott étrend részeként a tea képes segíteni a testzsír csökkentését és az egészséges testsúly elérését. Konkrétan Émi Szafiro dietetikus erősítette ezt meg, bár egyelőre konkrétan a fogyásra vonatkozóan kevés kutatást végeztek, de azért akár a mi vükki füves emberünk Gyuri bácsi szavai alapján is tisztában vagyunk már azzal, hiszen nálunk is beszélt sokszor már erről, hogy milyen gyógynövények képesek segíteni minket a fogyásban. De itt van az a 6 legjobb tea fajta, amiről már kiderült, hogy helyük van a fogyókúrában. Az egyik ugye a zöld tea, szerintem erről már biztos, hogy mindannyian hallottatok. Egy 2008-as tanulmány szerint, az eredményei szerint azok, akik edzés előtt zöld tea kivonatot kaptak, 17%-kal több zsírt égettek el, mint azok, akik nem kaptak ilyen táplálék kiegészítőt. Egyébként, hogyha nem kivonatról beszélgetünk, hanem teáról, akkor egy csésze zöld tea átlagosan 28 mg koffein tartalmaz, így aztán célszerű inkább délután 4 óra előtt fogyasztani, hogy ne zavarja meg az elalvást, ezt mondja a dietetikus. Mindegy, hogy milyen fajta zöld teát iszunk, akár macsát is fogyaszthatunk, hidegen vagy forrón a hatás így is úgy is érvényesül. Aztán ott van az oolong tea, ami a zöld teához hasonlóan az anyagcsere javításával képes hatni a testsúlyunkra, ami azért nagyon fontos, mert ugye 35 éves kor fölött már elkezd rendesen és tempósan, most a tempósan ebben az esetben képzavarnak tűnhet, de nyilván akkor inkább így mondom, hogy nagyon nagy léptékben lassulni a metabolikus folyamatok mindösszessége a testünkben, ami azt jelenti, hogy lassul az anyagcserénk, és sokkal könnyebben rakodnak ránk a kilók, és sokkal nehezebben fogyunk. Az oolong tea is jelentős mennyiségű koffein tartalmaz, egy csészében akár 38 mg is lehet, ami ugyan a kávénál kevesebb, az éjszakai pihenést ez is megzavarhatja, úgyhogy 4 óra után ne ígyunk már ilyet, de egy 2009-es vizsgálat számos jótékony a fogyásra gyakorolt hatását tárta fel az oolong típusú teának. Például a túlsúlyos és elhízott emberek 70%-a 6-7 oolong fogyasztás után több mint 4 kg fogyásról számolt be, 22%-uk pedig több mint 8 kilót fogyott. Aztán az oolong mellett még ott van a fekete tea, ez ugye a harmadik a sorban, eddig a zöld tea, az oolong tea és a fekete tea az, amiről szó van. A zöld és a fehér teához hasonlóan a fekete teát is teanövény levélből készítik, a Camellia sinensis leveléből, ami antioxidáns vegyületeket tartalmaz. Isaac Robertson tápanyag szakértő sokat vizsgálta a fekete teát, és azt mondta, hogy a zöld teához hasonlóan a polifenolok jelenléte az, ami elősegíti a súlyvesztést, mivel csökkenti a kalóriabevitelt és stimulálja a zsírbontást. Az egészséges felnőttek részvételével végzett 2014-es tanulmányban napi 3 csésze fekete teát kellett inniuk 3 hónapon át a kutatási alanyoknak, míg a kontrollcsoportban nem ittak teát, a vizsgált 3 hónap alatt gyorsabban indult be a súlyvesztés és a derék körméretének a csökkenése. A vizsgálat után 3 hónappal azonban a különbség már nem volt kimutatható. A fekete tea tehát a fogyás beindítására lehet hatásos. Tehát mi a lényeg? A lényeg az az, hogy ezeket a teákat, hogyha kombináljuk a puer tea, vagy a fekete tea, vagy az oolong tea, a fehér tea, a zöld tea, akkor ezeket kombinálva el tudjuk érni a maximális hatást. Tehát a fekete tea beindítja a fogyást, a zöld teával szinten tudjuk tartani, meg tudjuk gyorsítani az anyagcserét az oolong teával, és akkor ott van még a fehér tea jótékony hatás, amit szintén érdemes szem előtt tartani. Hasonló antioxidáns hatása van, mint a zöld teának, és elősegíti a gyorsabb zsírégetést és a fogyást. Kevésbé feldolgozott tea típus a fehér tea, sokkal kifinomultabb és édesebb íze van, kicsit könnyebb is talán fogyasztani, a hibiszkusz tea pedig, bár tea típus annyiban kilóg a sorból, hogy inkább gyógynövényes főzet, mint tea, hiszen nem a tea cserje leveléből készül, hanem a hibiszkusz növény virágából, de nagyon sok jótékony hatása van, és a fogyással kapcsolatban is vannak biztató kutatások, úgyhogy akkor ezeket kell kombinálni, tehát hibiszkusz tea, fehér tea, puer tea, fekete tea, zöld tea és az oolong tea. Ezek nagyon szépen be tudják indítani és szinten tudják tartani a fogyás zsírbontás gyorsítással, illetve anyagcsere gyorsítással, fekete tea pedig beindítja a fogyást.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Háladás napi finomságok továbbra is, és itt van most az a klasszikus elképesztő bomba finom sütemény, ami egyetlen egy Egyesült Államokbeli háladás napi menüs asztalról, terülyasztalkámról sem hiányozhat. Nagyon sokféle pitét készítenek háladás napkor, és amikor érkeznek a vendégek, akkor általában minden vendéghoz egy saját pitét. Mi most a pekándiós pitét, egy nagyon fűszeres almaréteggel készülő pekándiós pitét fogunk megtanulni elkészíteni. Nem olcsóság a pekándió, de talán egy évben egyszer megengedhetjük magunknak. 20 deka alma kell hozzá, egy kávés kanál gyömbérpor, egy kávés kanál szegfűszeg, nyilván őrölt. 20 g cukor, lehetőség szerint barna cukor, vagy ez az egészen sűrű barnás nátszukor, lehetőség szerint finomítatlan. Egy biocitromból nyert citromhéj, egy biocitromból nyert citromlé, egy csipet só, és a pite tésztához pedig szükség van 25 deka lisztre, szükség van 205 g vajra, hideg felkockázott vajra, mert hogy egy linzer vagy pite tésztát készítünk, 3 g só, 55 g jéghideg víz. Ez a pite tészta, a pekándiós töltelékhez pedig kell 150 g pekándió, 4 darab tojás, 200 ml kukoricaszirup, vagy rizsszirup, vagy golden szirup, kinek milye van, 135 g barna cukor, világos, egy teáskanál só, 90 g olvasztott vaj, és egy darab vaníliarúd, pontosabban egy vaníliarúd kikapart magja, vagy ennek megfelelő mennyiségű 100%-os vanília kivonat. A hozzávalókat egy lávosban fedő alatt közepes lángon 10-15 perc alatt pépesre főzzük, néhányan szor közben megkeverjük. Hagyjuk teljesen kihűlni. Egyébként ezt a tölteléket akár egy héttel előtte is el lehet készíteni, minél többet érik, annál finomabb lesz. Elkészítjük a pite tésztát, a lisztet, a sót és a hideg vajat. Robotgépben vagy a kezünkkel gyorsan összekeverjük, ugye érdemes ilyenkor rendre hideg vízbe nyúlni, hogy ne melegítse fel a vajat. A kezünk 10-15 másodperc alatt morzsásra darálódik, így is maradnak benne kisebb, kb. Félcentes vajdarabok, de ez nem baj. Hozzáadjuk a hideg vizet, néhány másodperc alatt egy neműre keverjük a tésztát, vigyázzunk, hogy ne gyúrjuk teljesen homogén masszává, és ezt a kis tésztát lefóliázva minimum 4 órára a hűtőbe tesszük, de maradhat egy akár egy éjszakát is, tehát így szokták készíteni egyébként a tengeren túlon is, hogy amit lehet, azt előbb elkészítenek. Alaposan belisztezett felületen kinyújtjuk a tésztát, egy 24 centi átmérőjű hullámos szélű fodros pitaformába tesszük, nagyjából olyan 27-28 centis körre lesz ehhez szükségünk, átemeljük a tésztát a formába, benyomkodjuk a forma falára, a hullámokba, a sarkokba, a peremét pedig szépen egyenesre vágjuk, lefóliázva újra a hűtőbe tesszük egy órára, ekkor előmelegítjük a sütőt 180 fokra, és a pite tésztát szépen kibéleljük egy nagy darab alufóliával, a széleit is letakarjuk, és ezt az védőburkot tulajdonképpen megtöltjük a tészta 3/4 kristálycukorral. Ez akár egy kiló is lehet, amit aztán később sütéshez, főzéshez meg lehet majd továbbra is fel lehet használni, és az így lesólyozott tésztát olyan 60-65 percig sütjük, a fólia segítségével kiemeljük belőle a forró cukrot, hagyjuk kihűlni, és az elősütött tésztát 2-3 nappal a befejezés előtt is, mivel meg lehet sütni, ezért ez is egy olyan dolog, amivel már nem kell háladás napján vacakolni, de hogyha megvan előre, akkor érdemes többet készíteni belőle. Na és akkor most jön a töltelék, míg szépen a hullámos szélű pite tészta hűl. A tojásokat, a szirupot, a cukrot, a sót és a vaníliát sejmesre keverjük spatulával, nem habosítjuk, és aztán amikor a cukor nagy része feloldódott, hozzákeverjük az olvasztott vajat. Előmelegítjük a sütőt 160 fokra, az alma tölteléket egyenletesen az elősütött kihűlt pite tésztára kenjük, erre lassan körkörös mozdulatokkal óvatosan ráöntjük a szirupos tojásos tölteléket, és végül erre pakoljuk szép sorban a pekándiót. 55-70 percig sütjük úgy, hogy a sütőből kivéve a pita közepe még remegős legyen, és szoba hőmérsékleten hagyjuk kihűlni, nagyjából 3-4 órán keresztül, és csak utána szeleteljük. Most ez egy nagyon időigényes pite, természetesen kint azért már van készen pite tészta, lehet készen kapni pekándiós tölteléket is, tehát azért ők pikpak meg tudják ezt csinálni, bár odakint is van, aki ragaszkodik az egész folyamathoz, mert úgy jó elkészíteni az ételt, hogy minden mozdonátát magunk csináljuk. Ki hogyan dönt? Bárhogyan is, mert itthon is hozzáférhetőek a kész alapanyagok, de szerintem itthon sokkal drágább, mint hogyha rendesen megveszük az alapanyagokat. Az biztos, hogy jó szórakozás. Ilyen pitét sütni és többféle töltelékkel is elkészíthetjük.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Zavaros

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás